0: Mozdonyokat és vasúti szerelvényeket is támadtak, hogy az ukrán fegyveres erők ellátását akadályozzák. Közben az orosz légvédelem csak nem 400 ukrán drónt lőtt le 11 régió és a Fekete-tenger felett. Észak felől fokozatosan csökken a felhőzet, de a déli és a középső tájakon pára és kötfoltok képződhetnek. Ezek feloszlása után kedden már mindenütt napos, száraz idő várható, a szél mérséklődik. A hajnali 10-15 fokról napközben 22-26 fok közé melegszik a levegő. Hasonlóan kellemes, kora őszi idő lesz a következő napokban is, majd pénteken egy újabb, enyhe, hideg front hozhat esőt.
1: Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey y'all, this is Rhett Walker, and this is the story behind Gospel Summer. Ain't nothing like a gospel song.
2: Egy nap az jutott az eszembe, hogy szükségünk van egy emlékeztetőre arról, hogy Isten még mindig azon dolgozik, hogy megváltoztassa az emberek életét, és megváltsa a szíveket, és szabaddá tegyen bennünket. Könnyű beleragadni a hétköznapok rohanásába. Minden, ami körülvesz bennünket, minden, amit látunk, az körülveszi az elménket is, és fogva is tartja. Így nagyon nehéz emlékezni arra, milyen hatalmas az Isten, és arra, hogy ő törődik minden apró pillanattal, amelyen átsétálunk. Látja, hogy milyen jó, amikor összejövünk egy nap végén, és őt dicsőítjük olyan dalokkal, amik az ő nagyságáról, kegyelméről és szeretetéről szólnak.
1: Our God is and what he's doing in the everyday moments of our life. I hope you enjoy my new song, Gospel.

Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en. A Pax Televízió jó voltából.
1: Arról szeretnék ma beszélni, hogy hogyan kell türelemmel megfutni a versenyt. Úgy futni, hogy győz. Ez a címe a mai üzenetnek. Úgy futni meg a versenyt, hogy győzzünk. Atyám, köszönjük az igédet ma, és hiszem, hogy ez segíteni fog az embereknek, hogy azokra a dolgokra fókuszáljanak, amire kell. Köszönöm, hogy minden lusta démon meg lesz ma dorgálva. Minden halogató szellemnek mennie kell, és az emberek arra tudnak majd összpontosítani, amire te szeretnéd, és győzelemmel futják meg a versenyt. Jézus nevében, ámen. Amen. 1 Korintus 9:24. Minden atléta, aki edz, időlegesen megfegyelmezi magát. Ez azt jelenti, megfegyelmezi magát. Olyan nincs, hogy valaki sikeres atléta, ha nem fegyelmezett. És valószínű azok, akik a leginkább fegyelmezik magukat, azok a legsikeresebbek. És az életük minden területén fegyelmezetnek kell lenniük, de legfőképp az egészségükkel kapcsolatban. Fegyelmezetnek kell lenniük abban, hogy mit esznek. Fegyelmezetnek kell lenniük az alvás területén. Fegyelmet kell gyakorolniuk. Minden futó, aki versenyez, kell, hogy megfegyelmezze magát. Miért gondolják a keresztények, hogy sikeresek lehetnek, ha nem fegyelmezik meg magukat? Nem értem. Mégis sokan nem teszik ezt. A fegyelem szó késleltetett elégtételt jelent. Gondolkozz el ezen. Egy képesség, hogy letedd azt, amit annyira szeretnél most, azért, hogy később egy nagyszerű életed legyen. Egy képesség, hogy most egy picit szenvedjél annak érdekében, hogy később igazi örömöd legyen. A fegyelem egy barát, egy eszköz, amit Isten adott, hogy segítsen, hogy megtegyük, amit amúgy nem tennénk azért, hogy megkaphassuk, amit mondunk, hogy akarunk. Tudjátok, sok ember csak akar, de nem használják a fegyelmet, ahogy kéne. És amikor a fegyelem szóba jön, általában az evésre és a testmozgásra gondolunk. És ezek fontos területek, de a fegyelem az életünk minden egyes területét érinti. Fegyelmeznünk kell a szánkat, fegyelmeznünk kell a gondolatainkat, fegyelmezetnek kell lenni, mire költjük a pénzünket, fegyelmezetnek kell lenni a szórakozás területén. Az életünk minden területe megköveteli a fegyelmet és az önkontrollt. Az önkontroll nem szorul magyarázatra. Ez azt jelenti, kontrolláljuk magunkat. Sokszor másokat kontrollálunk ahelyett, hogy csak magunkat kontrollálnánk. De ez egy fejlett döntéshozatalt jelent. A fegyelem egy fejlett, magas szintű döntéshozatal. Mondjuk eldöntheted előre, mennyi pénzt fogsz költeni szórakozásra. Lehet egy költségvetési összeged, és ha elfogy a szórakozásra félretett pénz, akkor többet nem költesz rá. Lehet egy előre kigondolt terved, milyen gyakran eszel édességet. Lehet egy előre átgondolt terved, hogy mennyi koffeint fogyasztasz. Ha nincs terved, akkor úgy fogsz tenni, ahogy épp érzed a pillanat hevében. De ha az életed minden területére van terved, és ragaszkodsz ahhoz a tervhez, akkor egy nagyszerű életed lesz, amire büszke lehetsz, és beteljesedettnek érzed magad. Na most úgy néztek rám, hogy... Hozhatok döntést arról előre, hogy mit fogtok enni. El lehet dönteni azt is előre, mennyi pénzt fogtok költeni. Aki naponta csak felkel, és egész nap csak azt csinálja, amit akar, annak soha nem lesz győzedelmes vagy értékes élete. Senkinek, aki így él. Megemlítettem ezt már egy másik üzenetben is, de olvasok egy könyvet, és ez annyira jó szerintem, hogy a fegyelemmel képes vagy megtervezni a fájdalmat és az örömeidet. Tudjátok, az örömeink megtervezésében nagyon jók vagyunk. Hónapokon át tervezzük a vakációnkat, ami aztán általában nem is lesz olyan izgalmas, mint ahogyan az elején gondoltuk. Néha az élvezet fele csak maga a tervezgetés. Néha élvezetesebb a tervezgetés, mint a megvalósítás. Az emberek kifáradva érkeznek haza a nyaralásból, és szükségük van egy újabb vakációra a vakáció után. Mert már igazán senki nem tudja, hogy kéne nyaralni és valóban megpihenni. Megtervezni a fájdalmat. Én megtervezem a fájdalmam, amikor 3-szor hetente edzésre megyek. Megtervezem. Néha megteszem, pedig nehéz. Izzadok, fáj, és azt gondolom, ezért még fizetek is. De tudjátok, ez az egyik legnagyszerűbb döntés, amit az életemben hoztam. Megtervezem a fájdalmamat, és ezért örömöm van, amikor felveszem a farmeromat, és nem érzem, hogy megfulladok benne. Amen. De ha csak az örömeidet tervezed meg, és nem tervezed meg a fájdalmakat, és egész életed során próbálsz elkerülni mindent, ami kényelmetlen, akkor már most megmondhatom neked, hogy egy vacak, nyomorult életed lesz. Megöregszel, és csak bánkodni fogsz. El sem tudom képzelni, hogy öregkoromban csak ücsörögjek, és ne csináljak semmit, csak panaszkodjak arról, hogy mit érzek. Ez nem csak olyan, hogy jaj, igen, az nagyon jó lenne, bár csak én is ilyen lehetnék. Elterveztem a fájdalmat, és eltervezem az örömet. Már tudom, hogy mit fogok enni ma este, és jó lesz. Elterveztem, mert egész héten keményen dolgoztam, és most megáldom a testemet. De nem csinálok ilyet minden nap. Hétfő reggel már az edzőteremben leszek, szerda reggel már az edzőteremben leszek, péntek reggel már az edzőteremben leszek. Értitek, mit mondok? Meg kell tervezni a fájdalmatokat, és meg kell tervezni az örömeiteket. Egy fejlett, magas szintű döntéshozatalra van szükséged. Néhányatoknak, amikor hazamentek, ajánlatos lenne elidőzni egy kicsit magatokkal. Egy találkozó önmagaddal. Időt tölteni azzal, hogy visszatekintsz, és száműzöl minden értelmetlen területet az életedből, ami nem hoz gyümölcsöt. Hagyjatok fel az olyan dolgokkal, amik a lelketek ellen harcolnak, és aztán bánkódtok, hogy megtettétek őket. Döntsétek el előre, nem fogom többé ezt tenni. Vissza az 1 Korintus 9:24-hez. Minden atléta, aki edz, időlegesen megfegyelmezi magát, és mindenben korlátozza önmagát. Az életünk minden területén kell, hogy legyenek korlátok. Ha korlátok nélkül élsz, nagy bajba kerülsz. Azért teszik, hogy megnyerjék az elhervadó koszorút, de mi azért tesszük, hogy az örökké való áldottság koronáját kapjuk, ami hervadhatatlan. Ha egy futó mindezt azért teszi, hogy megnyerjen egy trófeát, ami majd egy szekrényben fog porosodni, akkor nekünk mennyivel komolyabban kéne venni a futásunkat a szellemi versenyben azért a díjért, ami nekünk lett felajánlva. A legtöbb fegyelem, aminek jelen kell, hogy legyen az életünkben, az a szellemi fegyelem. Nem kizárólag az evéssel, edzéssel, alvással kapcsolatban szeretnék szólni hozzátok. Szeretném remélni, hogy már vagytok olyan okosak, mert tudjátok, Isten bölcsessége bennetek van, hogy tudjátok, hogy csak egy testetek van, és ha azt tönkreteszitek, nincs lehetőség másikat kapni. Úgyhogy arról kell gondoskodnotok, ami van, hogy hosszú ideig megmaradjon. Amen. Köszönjük, Jézus. Jól prédikálok. Tudjátok, nagyon vicces itt fent állni, és nézni az emberek arckifejezéseit, amikor a fegyelemről és az önkontrollról szól a tanítás. Mintha egy szellem ráülne az egész teremre. Egy kicsit ilyen. De semmi értelme tanítanom Isten ígéreteiről és minden jó dologról, ami lehetséges számodra, ha ezt a részét nem tanítom. Kell, hogy legyen szellemi fegyelmezettségünk. Ismerned kell Istent, és időt kell töltened vele. És meg kell fegyelmezned magad naponta, hogy kirendeld ezt az időt. Mondhatod, hogy te nem ismered az én életem, egyáltalán nincs időm. Hadd mondjak valamit. Csak annyit kell tenned, hogy kizársz két olyan területet, ami úgysem terem sok gyümölcsöt az életedben, és hirtelen lesz időd, amit Istennel tölthetsz. Abszolút hiába való azt mondani, hogy nincs időd Istenre. Amit igazán értesz ez alatt, és jobb, ha őszinte vagy, és azt mondod, nem elég fontos ez számomra, hogy megtegyem. És igazából remélem, hogy enélkül is megkapom az összes áldást. Mert hogy ez az igazság, hosszú időbe telt, hogy a fegyelmet beépítsem az életembe, de végül Isten elég nyilvánvalóan keresztül vitte. Tudod, mit mondott nekem? Ezt mondta, Joyce, ha dialízisre lenne szükséged, és ezért minden reggel 8-kor meg kéne jelenned a kórházban, hogy megkapd a kezelést, akkor hol lennél minden reggel 8-kor, ha tudnád, hogy ha nem kapsz kezelést, akkor meghalsz. És azt mondtam, a kórházban lennék. És mi lenne, ha az egyik barátod ekkor felhívna, hogy elvisz egy ingyen bevásárló körútra? Azt mondanád, bocsánat, de be kell mennem a kórházba. Mindegy, mi jönne az életembe, azt tenném, ami ahhoz szükséges, hogy megőrizzem az életemet. És akkor egyszerűen azt helyezte a szívemre. Tudod mit? Ha nem töltesz velem rendszeresen időt, meghalsz szellemileg. Ezért jobb, ha a velem töltött időt fontos dologként kezeled, mert ez valóban az. Olyan sok ember jár vasárnaponként gyülekezetbe, és azt gondolják, hogy mindössze ennyi elég. De itt vagyok ma, hogy elmondjam, sokkal többre van szükség. Több kell, mint csak egy széken ülni, hogy valaki elvégezze a munkát, és kanalanként megetessen Isten igéjével. Hiszem, hogy sokat fogsz meríteni ebből a konferenciából, de őszintén megmondom, ha mindent meg szeretnél kapni, amit lehet, akkor amikor hazamész, neked kell áttanulmányozni azokat a területeket, amelyek a leginkább szóltak hozzád a tanítás alatt. Vedd elő a jegyzetfüzetedet, az íróeszközöket, vedd elő a számítógépedet, vedd elő a szótárakat, és kezd el tanulmányozni az Isten igéjét. Ekkor fogsz találkozni a Szent Szellemmel, és nagyszerű dolgok kezdenek történni az életedben. Én taníthatok, de csak a Szent Szellem tudja ezt egy egészé összeállítani benned. Ne engedd, hogy egy prédikátor vagy egy biblia tanító átvegye Isten helyét az életedben. Vezethetnek, de hozzá kell, hogy vezessenek, nem máshoz. 26. vers. Ezért nem bizonytalanul futok, határozott cél nélkül. Ma arról akarunk beszélni, hogy határozott célja legyen az életünknek. Ne legyen több bizonytalanság, céltalanság, haszontalan időtöltés, butaságok, hanem minden napnak kell, hogy legyen célja. Isten a cél istene. Nem úgy boxolok, mint aki a levegőbe vág, és ellenség nélkül ütöget, hanem megsanyargatom a testemet, persze sok keresztény úgy érti ezt, hogy jól lakatom a testemet. Ugyanúgy kell írni, csak másképp kell hangsúlyozni. Szerintem a keresztények azt gondolják, hogy nincs mivel szórakoztatni magukat, és ezért esznek. Isten szeretné, ha élveznénk azt, amit eszünk, de szükségünk van fegyelemre és önuralomra. Megmondom nektek őszintén, ha szeretitek az édességet, sokkal jobban fogjátok élvezni, ha nem esztek minden egyes nap. Persze megígértem, hogy nem fogok az evésről beszélni, úgyhogy abba hagyom. Hanem, mint egy boxoló, megsanyargatom a testemet, keményen bánok vele, megfegyelmezem a nehézségek által, és szolgává teszem, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre, nehogy ne álljam ki a próbát, vagy hamisként elutasítsanak. Vagyis Pál azt mondja, megfegyelmezem magam, és azt tanítom, hogy ti is fegyelmezzétek meg magatokat. A következő igerész Zsidók 12:1-2. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, akik az igazságról tanúskodnak, gondoljatok a hősökre, a nagyszerű emberekre, akikről olvastok. Erről beszél. El lett mondva, hogy láthassuk, hogy vannak, akiknek sikerült. Vannak, akik megtartották a hitüket, és megfutották a pályájukat. A Zsidók 11-ben olvashatunk róluk. Nagyon szeretünk könyveket olvasni Isten nagyszerű embereiről, de én inkább azt szeretném, ha ti lennétek azok. Jobban szeretném, ha ti lennétek Isten nagyszerű férfiai és asszonyai. Nem szeretnék csak könyvet olvasni arról, hogy más mit tett. Olyat szeretnék tenni, amiről más ír könyvet, hogy egy nap majd mások olvassanak rólam. Amen. Mi is tehetünk rendkívüli dolgokat az életünkkel. De akár teszünk, akár nem, a legjobbat kell tennünk, amit tudunk, és Isten dicsőségére kell tennünk. Sokan jártak előttünk, és sikerült nekik. Figyeljetek, dobjunk le minden ránk nehezedő terhet. Kicsit erőteljes a nyelvezet, ugye? Dobjunk le minden ránk nehezedő terhet, haszontalan súlyt, és azt a bűnt, ami megkörnyékez, erősen belénk kapaszkodik, hogy összezavarjon, és türelmesen, álhatatosan és aktívan kitartva fussuk meg az előttünk lévő pályát. Nézzünk fel Jézusra, levéve szemünket minden elterelésről. A hit szerzőjére és beteljesítőjére. Most beszéljünk az összezavarodásról. Mert szerintem jó szívű, jót akaró emberek elindulnak egy jó irányba, de a sátán nem akarja, hogy fejlődjenek, különösen nem szellemi téren. Nem zavarja, ha eljössz ide, és itt ülsz, de nem akarja, hogy hazamenjél, és kezdj valamit azzal, amit hallottál. Egyáltalán nem zavarja, hogy itt vagy, de nem akarja, hogy amit hallottál, előrelépést jelentsen az életedben. Úgyhogy eltökéltnek kell lenned, kitartónak. És a sátán sok dolgot fog küldeni, hogy megzavarjon téged, és elrabolja az idődet és az energiádat, hogy ne abba fektesd, amibe kell. Észrevettétek már ezt az életetekben? Nem elképesztő, mennyi időt képes az ördög elrabolni, és milyen könnyen letérít az útról. Szeretném, ha úgy gondolnátok magatokra ma reggel, mint egy vonatra, aminek a sínpárja tart valamerre. És a sínek mentén a sátán különböző útakadályokat helyezett el, remélve, hogy nekimész, és kisiklasz, és csak egy roncs leszel, ami többé nem halad előre a cél irányába. Elmondhatom nektek, hogy amikor 35 évvel ezelőtt Isten elhívott erre, fogalmam se volt, mibe fog kerülni, és milyen sokáig tart. Volt egy olyan bolond elképzelésem, mint sokaknak, hogy egyszer csak felkelek, és lesz egy nagy nemzetközi szolgálatom. Nagy odaszánást igényelt, és nagyon kellett próbálkozni, elszakadni azoktól a dolgoktól, amik nem hoztak gyümölcsöt az életemben. Nem tanultam meg ezt egy este alatt. Sok időbe került, és nehéz volt az út, de megpróbálom veletek megosztani, mi tartott olyan sokáig az életemben, hogy megértsem. Ezek a csapdák jönni fognak, de meg kell tenni a részünket, hogy ne menjünk bele. Bele vagy gabajodva a világba? Bele vagy gabajodva a saját problémáidba? Tudod, szerintem sokszor túl sokat aggódunk a saját dolgaink miatt. Ne hagyd, hogy összezavarjanak a saját problémáid. Olyan sok ember össze van zavarodva, és ez leszívja a mentális energiánkat, aggódunk, agyalunk, próbáljuk megfejteni a dolgokat, kibogozni a múltat, megérteni a jövőt, megérteni, miért viselkedünk így, és miért csináljuk ezt, vagy miért csináljuk azt. Tudjátok mit? Kb. 15-20 évvel ezelőtt feladtam az agyalást. Isten megmutatta, hogy teljesen függő voltam. Mindent meg akartam fejteni, meg akartam érteni, de megszabadultam. Egy isteni közbeavatkozás történt. Azt mondta, teljesen függő vagy az okfejtés területén. Nem tudsz boldog lenni addig, amíg meg nem értesz mindent. Tudjátok, most egyáltalán nem érint kényelmetlenül, ha nem értem a dolgokat. Fogalmatok sincs, mennyi dolgot nem tudok, és boldog vagyok anélkül, hogy tudnám. Tudjátok, a szolgálatunk egy olyan típusú szolgálat, ami az én tanítói ajándékom körül forog. Emlékszem, egyszer jött hozzánk valaki dolgozni, és azt akarta tudni, mi lesz a többiekkel, ha én meghalok. Mintha én erre választ tudnék adni. Én meg hát nem tudom. Igazából bízok Istenben, hogy megmutatja, mi lesz akkor a teendő. Azt gondoltam, ha akkor se lehetek boldog, mikor meghalok, akkor az már nagy baj. Nem fogok miattatok aggódni, miután meghaltam. Gondoskodj magadról, Butuska. Manapság mindenki azt akarja, hogy az életünk minden területén mások garantálják a biztonságunkat, és meg akarunk bizonyosodni, hogy minden terület le van fedve. Halleluja! Ne bonyolódjatok bele annyira a dolgaitokba, hogy mindent ki akartok találni és megérteni. Emlékszem, egy alkalommal komoly vitánk volt Dave-vel, és Dave szokása szerint a vita után elment lefeküdni és aludt. Én azonban az irodámba mentem, és próbáltam megoldani a helyzetem. Éjjel 2-kor még mindig nem értettem a helyzetet, és csak egyre nagyobb volt bennem az űrzavar. Kiáltottam Istenhez, jaj, Uram, mit csináljak? Azt mondta, miért nem fekszel le? Érted, mit mondok, amikor azt mondom, hogy a saját rendetlenségedbe gabajodsz bele? Imádkozz érte. Bízz Istenben, hogy ő megoldja, és élvezd az életed. De hogyan élvezhetném az életet, ha van ez a problémám? Hát, ha nem tanulod meg élvezni az életet, amíg problémáid vannak, akkor valószínű sose fogod élvezni, mert az életünkben mindig történni fog valami. Amen. Belebonyolódtál egy csomó butaságba, olyanokba, amik nem hoztak gyümölcsöt? Olyan dolgokat teszel, amiket nem is tudod, miért csinálsz? Azért teszed, mert embereknek akarsz megfelelni? Nem akarod, hogy megharagudjanak rád, ha nem teszed? Vagy azért, mert mindenbe beleütöd az orrod, mindenbe benne akarsz lenni, csak azért, hogy tudd, mi történik? Honnan veszem ezeket? Én is ilyen voltam. Manapság mindenkinek telített a napi rendje. Túl sokat vállalunk, a legtöbbet rossz indítatásból. Ha azt tennénk, amire Isten felkent minket, akkor nem lenne stressz az életünkben. Isten nem stresszre teremtett minket. A stressz egy multimilliós üzlet manapság. Könyvek a stresszről. Gyógyszer a stresszre, önsegítő csoportok a stresszről. Nem kéne, hogy ennyi stressz legyen bennünk. Meg kell tanulnunk, hogyan éljünk ebben a világban, követni Istent, és nem olyannak lenni, mint mindenki más. Te is ebben vagy? Te is belefolysz más emberek problémáiba? Jaj, Istenem! Te is belegabajodtál olyan emberek problémáiba, akik nem is törekszenek megváltozni? És a sátán használ téged, használja őket, hogy kiszívja az örömöt és az erőt az életedből. De mivel jó keresztény vagy, és tudod, hogy segíteni kell másoknak, próbálod őket megjavítani. Hadd szóljak most gyorsan a magányos egyedülálló nőkhöz. Ne menj hozzá egy féleszű férfihoz azzal az elképzeléssel, hogy majd megváltoztatod. Ne vedd fel, mint egy feladatod, hogy te leszel a megmentője és megjavítod. Jobb, ha megbizonyosodsz, hogy már meg van javítva, mielőtt aláírod a kipontozott részt. Halleluja! A vágyat, hogy segítsünk az embereknek, Isten helyezte belénk. Én szeretek segíteni. Semmit sem szeretek jobban, mint segíteni másokon.

0: a jó szívűséget is felhasználja, hogy visszatartson attól a céltól, amire Isten elhívott. Értitek? Szeretnénk segíteni másoknak, de nem gabajodhatunk bele az ő káoszukba.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jó voltából. Manna Hits. Mannasztikus popslágerek csak a Manna FM-en.

0: Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életöröm zene.
0: Manna morzsa.
2: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az étel dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024

0: Egyes jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartásokból származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása, a minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
1: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
2: Érzem, nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom.

0: Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Kellemes rádiózást, ez a 98.6 Manna FM életörömzene. A pénzügyi percek startol most, ebben az órában Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője lesz a vendégem, és Réka küldött e-mailben nekem egy kérdést az argyelán.krisztina@mannafm.hu-ra, amire úgy döntöttünk, hogy egy teljes adást szentelünk, mégpedig a kérdés így hangzott, hogy megéri-e szülőt bevonni adóstársként egy hitelügyletbe?
2: Egy hiteligénylésnél ma már nem, főleg a lakásvásárlásról beszélünk, nem 1-2 millió forintról szoktak az emberek beszélni, sőt, nem is 10 millió forintokról. Gyakorlatilag az átlagos kölcsönösszeg az már 28 millió forint körül mozog. Azért ez egy jelentős összeg, amihez egy komoly törlesztő részlet, több 100 000 forintos törlesztő részlet is társul. Általában nyilván a törlesztőszök függ a kamattól is, és a futamidőtől is. Nagyon sokszor problémaként felmerülhet az, hogy az érdeklődő adósnak gyakorlatilag a fizetése nem bírná el azt a törlesztő részletet, amelyet a bank elvár, vagy amelyet meg kell fizetni. Ugye itt jogszabályi korlátok és banki szabályokról is beszélhetünk. A jogszabályi korlát azt mondja ki, hogy a 800 000 forint alatti fizetéssel rendelkező személy az gyakorlatilag a fizetésének legfeljebb a felét fordíthatná hiteltörlesztésre. Ha 800 000 forintot eléri a fizetése, akkor pedig a 60%-át.
1: Van, ami még itt beleszámít a matekba?
2: Ennél a számításnál figyelembe veszik a már meglévő hiteleket is, amelyeket az új kölcsönfelvétele során nem fizet vissza. Az érdeklődő, tehát hogyha valakinek van 100 000 forint törlesztő részlete, és ez mondjuk nem egy kiváltó hitel, és nem ezt a hitelt váltja ki, fizeti vissza az adós az új kölcsönből, akkor gyakorlatilag ez a 100 000 forint már terheli a fizetését, és további még terhelhető összegebe kell beleférni az új törlesztőnek. Ha most példaként nézzük, valakinek a fizetését tegyük fel 600 000 forint, akkor jogszabályilag 300 000 forintot költhetne. Hiteltörlesztésre ebből, ha van egy 100 000 forintos törlesztő részlete, akkor legfeljebb 200 000 forint mehetne az új hitelhavi részletére. Ezek a jogszabályi előírások, ennél megengedőbbek, lazábbak a bankok nem lehetnek, szigorúbbak viszont igen, tehát dönthet úgy egy pénzintézet, hogy a, ugyan mondjuk egy 1,5 millió forintos fizetésnek akár a fele is mehetne törlesztésre, de azt mondja, hogy csak 40%-ot enged ebben az esetben, az rögtön azt jelenti az 500 000-ből a 250 000 forintos havi részlet helyett már csak 200 000 forintos havi részletet lehetne bevállalni.
1: Hogyan lehetne ezen a problémán segíteni?
2: Felmerülhet az, hogy valaki azt mondja, hogy hoz egy másik szereplőt a hitelügyletbe, egy adóstársat, egy társigénylőt, akinek a fizetését szintén figyelembe veszi a bank, és a kettő fizetésnek kell elbírnia együttesen a havi törlesztő részletet. Ha mondjuk ott mondjuk, hogy 1,5 millió forintos fizetés, ugye abból alapvetően 250 000 mehetne törlesztésre, de a 2,5 millióról beszélünk, akkor az már 1 millió forint nettó átlépi a 800 000 forintot, annak már 60%-a mehetne hitelt törlesztésre, azaz 600 000 forintot lehetne már is törlesztő részletre fordítani. Azért ez már jóval nagyobb mozgásteret, jóval nagyobb keretösszeget jelentene. Ez azonban nagyon egyszerű és nagyon lesarkított, lekönnyített megoldás. Fölmerülhetnek problémák.
1: Innét fogjuk akkor folytatni a beszélgetésünket. Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével nézzük meg azt, hogy szülőt megéri-e adóstársként bevonni egy hitelügyletbe.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
3: Hiába megkapó a dallam, bennem csönd van. Nem.

0: legjobb pillanatok.
1: Jó kanapézás, sziasztok, ez a 98.6 Manna FM életöröm zene, és benne a pénzügyi percek, amiben Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével beszélgetünk, és Réka dobott be egy nagyon fontos kérdést, hogy szülőt érdemese bevonni adóstársként egy hitelügyletbe. Ez akkor fordulhat elő, ugye, hogyha kevés valakinek a jövedelme. Ott tartottunk, hogyha már itt két fizetés játszik, és 500-500 ezer forint ez a jövedelem, akkor ez a 800 ezeret meghaladja, tehát a törvényi korlát szerint 60%-a lehet hiteltörlesztés, azaz 600 ezer forint lehet a törlesztő. De felmerülhetnek itt azért problémák. Lássuk, hogy mik.
2: Például nagyon sokan logikusan a szülőjüket szeretnék bevonni a hitelbe adóstársként, társigénylőként. Érthető, hiszen azért a adóstársi szerepkör kötelezettséget, vállalást jelent, felelősséget jelent, nem fog bárki elmenni egy másik embernek adóstársként, az jellemzően valami rokon, közeli barát, testvér szokott lenni, nagyon gyakran a szülő.
1: Miért van kiemelve a szülő?
2: Mert a szülő, mint adóstársi pozíció magával vonhat más problémákat, olyan problémákat, amelyeket orvosolni kell szintén a vizsgálatok és az igénylés során. Van ugyanis egy másik szabály a bankoknál, ez kifejezetten bank és nem jogszabály előírás, az pedig az igénylők életkorára vonatkozik. Van minimális életkori korlát is, például kiskorú egyik banknál sem vehet fel hitelt, de valahol mondjuk 18 éves kor fölött már lehet hitelt igényelni, valahol mondjuk 20 vagy 22 éves kor fölött lehet már csak hitelt benyújtani, úgyhogy az sikerrel is járjon. És van felső életkori korlát, ami viszont a kölcsön lejáratára szokott vonatkozni. Tehát, hogyha valaki 20 éves futamidőre vesz fel a hitelt, akkor azt fogják megnézni, hogy 20 év múlva hány éves lesz ez a személy, és akkor az akkori életkora nem léphet át egy felső határt. Ez a felső határ pedig bankonként eltérő, tehát egy komoly különbségeket lehet látni. Van, ahol 75 éves kor a felső határ, valahol 70 éves kor a felső határ, valahol 72 éves kor a felső határ, valahol még ennél szigorúbb, akár 65 éves korhatárt is lehet látni.
1: Miért fontos ez?
2: Ha több jövedelemmel felelő személy van, akkor mindenkinek teljesíteni kell általában ezeket a feltételeket, azaz a kölcsön lejáratakor, a szülő nem lehet idősebb, mondjuk ennél a 70-75 éves korhatárnál. Igen, nem, de a szülő jellemzően már idősebb, hogyha valaki mondjuk 30 évesen szeretne lakást vásárolni, akkor a ő szülei lehetnek akár 50-55 évesek is. Ez azt jelenti, hogy akár idősebbek is egyébként, ez azt jelenti, hogy az ő életkorukhoz fogják igazítani a hitel futamidejét, márpedig ha mondjuk valaki 55 éves, akkor mondjuk ha 70 éves korhatár van az adott banknál lejáratkori szabályként, akkor ott maximum 15 éves futamidejű kölcsönt lehetne igényelni. Nem 20 éveset, nem 25 éveset. Hiába a fiatalabb mondjuk az adós. 30 évesen beleférne akár 25 év is, legalábbis az életkori korlátba.
1: Innét még tovább megyünk, és próbálunk erre a helyzetre is megoldást találni. A beszélgető partnerem a 98.6 Manna FM kanapéján a pénzügyi perceiben Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője, és ez a beszélgetés, mint hogy az összes eddigi pénzügyi percünk is megtalálható lesz majd a Manna FM podcastján. iTunes-on, Spotify-on is kereshetitek.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: legjobb pillanatok.
1: Köszi, hogy ti is itt vagytok velünk, ez a 98.6 Manna FM kanapéja, amiben a beszélgető partnerem Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője, és Réka kérdésére adjuk meg a választ, hogy megéri-e a szülőt adóstársként bevonni egy hitelügyletbe, és ott tartottunk, hogy a szülő életkora és a hozzá kapcsolódó életkori korlát sajnos rövidítheti a futamidőt.
2: A futamidő rövidítése az azt is eredményezheti, sőt, nem eredményezheti, gyakorlatilag eredményezi, hogy ugyanolyan kamat és kölcsönszeg mellett a törlesztő részlet nagyobb lesz. Ez tök érthető, kevesebb részletben kell visszafizetni ugyanazt a felvett pénzösszeget, tehát havonta nagyobb összeget kell fizetni. Így, ami elsőre könnyítésnek tűnik, hogy a szülő jön, és az ő védelmét is figyelembe veszik a hiteligénésekor, az itt már átértékelődik, mert potenciálisan lehet, hogy csak rövidebb futamidőt tudunk igényelni, vagy futamidőre tudjuk igényelni a hitelt, azaz nagyobb törlesztőt kell bevállalni, és itt már fölmerül, hogy melyik hatása nagyobb. Az a hatás nagyobb, hogy a plusz jövedelemmel mekkora mozgástér szabadul fel, és mennyivel nagyobb törlesztőt lehet bevállalni, vagy az a hatás nagyobb, hogy a rövidebb futamidő miatt esetlegesen már nem is annyival emelkedik a törlesztő részlet, hogy ez a nagyobb mozgásteret egy-egyben elviszi, vagy akár meg is haladja a mozgásteret, és újfent korlátba ütközünk, gyakorlatilag a megúró, megemelkedő törlesztő részlet.
1: Mi az, ami itt a szülői bevonásnál még érdekes lehet, és mondjuk érdemes ráügyelni a hitelfelvevőknek?
2: Potenciálisan az is előfordulhat, hogy a szülő már tényleg idősebb, mondjuk 60-65 év körüli, hogy gyakorlatilag a bank azt mondja, hogy ő, mint adóstárs, jövedelmével felelő adóstárs, nem is jöhet be az ügyletbe. Tehát nem tud működni a dolog. De vannak egyébként olyan könnyítések meg lehetőségek, amelyek felmentést adnak az életkori korlát alól. Például van olyan bank, amelyik azt mondja, hogy a nagyobb fizetéssel rendelkezőnek kell a szigorú életkori korlátokat teljesítenie, a kisebb fizetéssel rendelkező az lehet lejáratkor idősebb is. Jelen esetben, ha a gyereknek volt nagyobb fizetése, akkor a szülő jöhet társigénylőként mellé, és akkor az életkori korlátot a gyerekhez fogják igazítani. Ez ezt jelenti. De ez nem általános szabály. Tehát önmagában az, hogy a szülő jönne segíteni, az tök jól hangzik, tényleg nagy segítség tud lenni. A törlesztő részlet bevállalásánál az ő fizetése nagyon sokat tud számítani, de a futamidő életkor szempontjából egyes bankoknál lehet, hogy ez az előny hátrányát tud alakulni, és lehet, hogy a hiteligénylés pont ezen vérzik el, hogy egy idősebb társigénylő kerülne be a hitelügyletbe. Az is fontos, hogyha valaki már közel van a nyugdíjhoz, akkor már a nyugdíjjal fog a bank kalkulálni, azt mondják, hogy 20 évre fölveted a hitelt, rendben van fölveted, mert az életkori korlát alól mentességet kap a szülő, mert mondjuk a gyerek nagyobb fizetéssel rendelkezik, ezért az ő életkori korlátja az igazítják a hitelfutam idejét, de a fizetésnél azt mondják, hogy te már nagyon közel vagy a nyugdíjhoz, mondjuk 5 év van csak az aktív munkakorú idődből, tehát 60 éves vagy, és jó esetben 5 év múlva nyugdíjba mész, akkor a te fizetésedet diszkontált mértékben veszik csak figyelembe, mert azt feltételezik, hogy nyugdíjba mész, ezáltal a fizetésed havi jövedelmet csökkenni fog valamilyen mértékben a jelenleg aktuális mértékhez képest.
1: Na, folytatjuk még innét a beszélgetésünket. Az összegzés is hátra van, a beszélgető partnerem Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője, és a téma, hogy a szülő adóstársként hogyan működhet egy hitelügyletben.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért
3: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Ez a Manna Kanapé. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és a pénzügyi perceket hallgatjátok a 98.6 Manna FM-en. Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője kapott egy olyan kérdést, hogy vajon érdemes-e a szülőket bevonni adóstársként egy hitelügyletbe. És ott tartottunk, hogy ha nyugdíjhoz közel áll az a bizonyos szülő, akkor akár az is előfordulhat, hogy egyes bankok nem az aktív jövedelmét, hanem majd a nyugdíját veszik figyelembe a jövedelem számításnál.
2: Tehát lehet, hogy a mai nettó nem is lesz olyan automatikusan figyelembe véve később sem a hiteligénylés során, mert azt mondják, hogy neked a fizetésed nagy eséllyel a nyugdíjba menetelkor mérséklődni fog. Ezt is figyelembe veszik a bankok, tehát hogyha a kettőtök együttes fizetésébe is éppen csak belefért a kölcsön törlesztő részlete, akkor elképzelhető, hogy a bank ezen diszkontálás során olyan jövedelmet határoz meg a szülőnél, hogy már bizony nem fog működni ez a hiteligénylés.
1: Jöjjön akkor egy összefoglalás a mai témánk végére, Józsi.
2: Számos tényezőt figyelembe kell venni, azt is, hogy hány éves a szülő, hogyha be akarjuk vonni a hitelügyletbe, azt is, hogy mekkora a jövedelme, és milyen idő múlva, hány év múlva megy nyugdíjba, mert bizony ezek a feltételek és ezek a körülmények nagy mértékben meghatározhatják azt, hogy az adott személy tud-e adóstárs lenni, illetve a hitel ügylet maga érdemben átalakulhat, tud is adóstárs lenni. Például lehet, hogy a futamidő az jóval rövidebb lehet adott esetben, mert az életkori korlátok már lekorlátozzák ezt. Amit viszont záró gondolatként mindenképpen el kell mondani, és mindenkinek át kell gondolni, hogy az adóstárs, mint szerepkör, az tud segítség lenni, hogy mondjuk több hitelt tudjunk felvenni, viszont az adóstárs önmagában egy komoly kötelezettségvállalást jelent. Hogyha az adós nem tud fizetni, akkor bizony a társigénylétől is ugyanúgy megkísérlik majd bevenni a törlesztő részleteket, ugyanúgy a végrehajtás során letíthatják a fizetését, gyakorlatilag a hitel visszafizetésére a társigénylő is kötelezettséget vállal. Hiába van ingatlan fedezet, nem az lesz az első, hogy az ingatlan fedezetet fogják értékesíteni, és abból elégítik kiköveteléseit a bank, hanem hamarabb fognak más módon a fizetésekhez nyúlni, letiltásokat eszközölni. Tehát a társigénylőknek tudniuk kell, hogy az a segítség, amit ők nyújtanak az adó számára, az milyen kötelezettségekkel jár, mit vállalnak azzal, hogy adóstársak lesznek egy hitelügyletben. És ez a vállalás, ezt csak akkor tegyék meg, hogyha tényleg biztosak benne, hogy ők ezt tisztában vannak a következményekkel, tisztában vannak a vállalt kötelezettségekkel, és ennek fényében is szeretnének segíteni az adós számára.
1: Nagyon szépen köszönöm, Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével beszélgettünk ebben az órában, aki már amolyan saját bejáratú pénzügyi tanácsadónká lépett elő, és Réka kérdésére próbáltunk meg minden oldalról megvilágított választ adni, hogy megéri-e adóstársként szülőt bevonni egy hitelügyletbe. Megnéztük az előnyöket, megnéztük a hátrányokat, és hát összességében azt tudjuk mondani, hogy minden eset egyedi, de nagy segítség lehet az, hogyha adóstársként belép egy ilyen ügyletbe a szülő. Visszahallgathatóvá fogom tenni ezt a beszélgetést is, akár iTunes-on, akár Spotify-on megtalálhatjátok majd. Ha pedig van kérdésedek, akkor jöjjön az SMS-ben, Viberen is, akár 0677 1986.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
3: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak. Ahol fontos vagy.
4: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Best of Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Kellemes rádiózást, ez a Manna Kanapé a 98.6 Manna FM-en, és Hakkel Hedvig grafológus, igazságügyi írásszakértő a beszélgető partnerem, a www.írásszakértők.hu munkatársa, aki két izgalmas hallgatói kérdést is kapott. Na lássuk akkor az elsőt. Írástanulás. Most lesz elsős a kisfiam, és döbbenten vettem észre, hogy mennyiféle írásfüzet van, más kell az elsősöknek, másodikosoknak, felsősöknek. Tényleg szükség van erre? Kérdezte Zoli, úgyhogy Hédi várja Zoli a válaszodat.
5: Kedves Zoltán, nagyon megértem az aggodalmát a téren. Szülőként éppen elég a kis elsősért aggódni. Hogyan fog beilleszkedni? Elfogadja a tanítónéniét, lesznek-e barátai, és mindezek mellé még a füzetek is? Hihetetlen. De ne szaladjunk ennyire előre. Úgy gondolom, egyelőre elég, ha csak az első osztályos felszerelésre koncentrál. az első osztály kezdő néhány hónapjában a füzeteknek még úgysem lesz hangsúlyos szerepe. Ebben az időszakban a kicsik a tanítónénivel is egymással ismerkednek főként. Lassan, lépésről lépésre lesznek bevezetve a betűk és a számok világába. Mert hogy az oktatásban mindennek megvan a maga helye és ideje. Ahogy ön is észrevette, a különböző osztályokban különböző vonaltávolságú füzeteket használnak az íráshoz. Természetesen mindegyiknek megvan a maga jól meghatározott funkciója, de haladjunk csak sorban.
1: Foglalkozunk akkor csak most az elsős füzettel.
5: Elsőként általában csak a betűelemekkel ismerkednek, és ezeket próbálják felismerni, vagy kiválasztani és kirakni a gyerekek. Épp így a helyes íróeszköztartást is el kell sajátítaniuk, még mielőtt valójában írni kezdenének. Ennek különböző fázisai módszerei vannak. Kezdetben vastagabb hegyű íróeszközzel gyakorolnak majd, mint például a postaíron. Ezt ugyanis könnyebb megfogniuk, és bár kicsit nehezebb a ceruzánál vagy a tollnál, jól erősítik a csuklóizmokat, és fejlesztik a későbbi íráshoz szükséges mikromotorikus mozgást. Az ergonomikus kialakítású íróeszközök éppen e célból kerültek kifejlesztésre. Feltételezem, hogy már ilyenekkel is találkozott, mikor az iskolai felszerelést próbálta beszerezni. Mivel itt még kevésbé fejlettek és erősek a csukló, illetve kézizmok, a finom motorikus mozgásokat igénylő formák kivitelezése egyáltalán nem könnyű a kicsik számára, pláne nem egy vonalak által határolt, viszonylag kicsi területen. Emiatt először még nem használják az írásfüzetet.
1: Hogy mit használnak akkor a gyerekek az írásfüzet helyett, folytassuk ezzel.
5: Csak érdekességként említem meg, hogy a mi időnkben több hasábos napilapokból, mint a Népszava meg a Népszabadság, emlékeim szerint legalábbis, készítettek a szüleink írást gyakorló segédanyagot, kvázi füzetet, és ennek a lapjai vízszintesen elfordítva kerültek összefűzésre. A cikkhasábok magassága adta az éppen tanulandó betűelő elemek magasságát, ez számított sornak, vagy ha lehet ezt mondani, ugye vonalak által határolt területnek, míg a hasábok közötti távolság az egyes sorok távolságát jelölte, tehát a sorok közötti távolságot jelölte. Ebben a kvázi füzetben kék és piros hegyű postairont használva gyakoroltuk be a sor mintát az egyes betűelemek révén, és próbáltuk azoknak a formáit úgy kialakítani, hogy ne lépjenek túl a cikkhasábokon. Majd ezt követték az egyszerű betűk gyakorlásai. E rávezető írásgyakorlatokhoz, ugye mert ez még nem igazi írás, ma már főként írólapokat és előre nyomtatott munkafüzeteket használnak a tanítás során.
1: Nézzük meg akkor még azt, hogy hogyan folytatódik az írás tanulás az elsősöknél. A beszélgető partnerem Hakkel Hedvig grafológus, igazságügyi írásszakértő, a www.írásszakértők.hu munkatársa.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Ez a szombati kanapé a 98.6 Manna FM-en, és azt nézzük meg, hogy miért is van ilyen sokféle csíkozású füzet más az elsősöknek, másodikosoknak, felsősöknek. A beszélgető partnerem Hakkel Hedvig, grafológus, igazságügyi írásszakértő, és akkor ott tartottunk, hogy megnézzük, hogy hogyan néz ki az írástanulás az elsősöknél.
2: Akkor a betűelemek rajzolása már viszonylag jobban megy a gyerekeknek, áttérnek előbb a ceruza használatra, majd kisebb vonaltávolságok közé való betűrajzolásra. Ha meg fogják kapni az iskolai könyveiket, nézze meg az íráshoz jelölt munkafüzetek felépítését. Azok vége felé lapozva, hogyan szűkülnek folyamatosan azok a vonaltávolságok, amelyek közé az egyes elemeket, később a betűket kell majd beírnia a kicsiknek. Amíg azonban idáig eljutnak, minden nap rendszeresen kell majd gyakorolniuk, azért ugye, ahogy említettem, erősödjenek a kézizmai, és hogy olyan szintre fejlődjön az ujjak finom mozgása, hogy a kisebb területeken is kivitelezni tudják majd a betűket. Ha ezt a szintet elérték, majd akkor kerülnek elő az iskolai vonalas füzetek.
1: Hogy nézne ki az írást éppen tanuló kicsik füzete?
2: Az első osztályban egy sort ezekben a füzetekben négy darab egymástól egyenlő távolságra elhelyezkedő vonal jelöl. Itt a vonalak távolsága egymáshoz képest még viszonylag nagy, de higgy el, így is igazi kihívást ad a kicsiknek a betűk elhelyezése és kivitelezése tekintetében. Ez a négy vonal három egyenlő részre fogja osztani a sort. Ezeket a részeket mi zónáknak nevezzük grafológus szakmai nyelven, vagyis lesz egy felső zóna, egy középzóna és egy alsó zóna egy soron belül. Elsőként a sort képező négy vonal közül a vastagon jelölt, vagyis felülről a harmadik ként jelölt alapvonallal ismerkednek meg a gyerekek. Ide kerülnek majd azok a középzónás betűk, például az O, A, U, Ü, amelyeknek nincsen sem felfelé, sem lefelé kinyúló hosszabb száruk. Az elsősöknek szánt írásfüzetben az ABC írott nagy és kis betűit tanulják meg arányosan elhelyezni a vonalak segítségével. Éppen ezért itt már nem csak a betűk ívelt vagy egyenes formáira kell ügyelniük a kicsiknek írás közben, de arra is, hogy ne lépjék túl az egyes betűelemek számukra fenntartott helyet jelölő segédvonalait, mint több a kijelölt margókat sem a füzetben. Ebben az időszakban minden írás feladat, minden írás gyakorlás ezt a célt szolgálja. A betűk felismerésén, a megkülönböztetésén és a reprodukálási képességén túl.
1: Látva mindezt tavaly a kisfiamnál testközelből is, azért azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem is olyan egyszerű.
2: Mindez igen összetett működést és nagyon nagy koncentrációt igényel a kicsik részéről. Miközben folyamatosan fejlődik a térlátásuk, a finom motorikájuk, arányérzékük, a szemkész koordinációjuk, a gondolkodásuk, és még hosszan sorolhatnám. Ahogy a széles vonaltávolságoktól kezdve haladnak az egyre szűkebbek felé évközben, úgy válik egyre ügyesebbé a kezük az írás kivitelezés során. Sőbbi osztályokban használt írásfüzetek előre nyomtatott segédvonalainak távolsága már kisebb, mint az első osztályban használt füzeteké, és ez egyre szűkülni fog. Később elmaradnak a zónák, és már csak a sorok kerülnek majd jelölésre. Tehát ezeknek a füzeteknek az a szerepe, hogy ezt a kezdeti folyamatot, hogy megtanulják a betűk arányos kialakítását, és a térlátásuk fejlődjön, ezt a folyamatot hivatottak továbbvinni, és mind magasabb szintre emelni, fejleszteni, finomítani a tanulók kézmozgás rendszerét. Ennek révén válhat az írásuk egyre könnyedebbé, gördülékenyebbé, sőt, idővel teljesen egyénibé. Tehát azt kell, hogy mondjam, kedves Zoltán, igen, ezekre a füzetekre bizony szükség van.
1: Nagyon szépen köszönöm, Hakkel Hedvig grafológus igazságügyi írásszakértővel pipáltuk ki az első hallgatói kérdésünket, amit Zoli tett fel. Az írás tanulással kapcsolatban most lesz elsős a kisfia, és hát döbbenten látta, hogy mennyiféle írásfüzet van, más kell az elsősöknek, a másodikosoknak, a felsősöknek, és hogy tényleg szükség van erre. Hát belementünk egy picikét abba, hogy is néz ki az elsősöknél az írás tanulás. Ha kíváncsiak vagytok rá, lemaradtatok volna a beszélgetésünkről, akkor hallgassátok meg a Manna FM podcastján, oda is felteszem, akár iTunes-on, akár Spotify-on megtaláljátok majd.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A

0: Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Rádiózzatok velem itt a 98.6 Manna FM-en. Grafológiával folytatjuk a kanapéban. Én Argyenán Kriszta vagyok, és Hakel Hedvig grafológus igazságügyi írásszakértő a vendégem, aki kapott egy hallgatói kérdést, ami így szól, hogy látszik-e a kézírásban az, ha valaki titkolózik? Hú, ez nagyon izgalmas.
2: Titkaink mindannyiunknak vannak, hiszen ez tesz igazán érdekes és izgalmassá minket a környezetünk, vagy akár a partnerünk szemébe, és segít fenntartani az érdeklődést irányunkba. A titkolózás hátterében ugyanakkor nagyon sokféle ok állhat. Ezeknek az okoknak egy része az érthető, tolerálható, elfogadható, de más része kevésbé. Például elfogadható lehet, hogyha valaki a szerep elvárások miatt inkább a szerepnek igyekszik megfelelni, és nem a valós énjét mutatja. Vagy valamilyen okból sebződéstől való félelem munkálkodik benne, és ezért nem meri úgy felvállalni magát, vagy tart a megszégyenüléstől valamilyen korábbi helyzet kapcsán, és ezeket próbálja meg palástolni vagy titkolni. Ugye ezek az elfogadható, érthető indokok. Kevésbé tolerálható azonban, hogyha valaki a párkapcsolatában titkolózik, vagy a baráti kapcsolataiban, vagy szándékos megtévesztés okán.
1: Milyen jellemzőkkel ír egy titkolózó személy?
2: A kézírásban megjelenő írás jellemzőket általában árnyalja az, hogy mi az, amit az adott személy szeretne megtartani magának, és mennyire motivált annak az eltitkolására. Ez csak egy apró részlet, vagy valami számára nagyobb jelentőséggel bíró információ, vagy korábbi esemény, amire esetleg nem büszke. Az is árnyalhatja a titkolózás erősségét, hogy milyen okból titkol bizonyos információkat. Az imidzsének a fenntartása okán, vagy tényleg valami megszégyenüléstől, valamilyen okból megszégyenüléstől tart. Az sem mindegy, hogy melyik szerepében fontos, hogy a titok-titok maradjon. Munkavégzésével összefüggésben, magánemberi mi voltával összefüggésben, tehát ennek a hátterébe sok minden állhat. Ami nagyon lényeges szintén, annak megállapítása is, hogy az adott személyiség milyen alapattitűddel bír.
1: Milyen alapattitűdre gondolhatunk itt?
2: Eleve zárkózott, csendes, külső ingerekre lassan reagáló személye, vagy esetleg egy nyitottabb személyiség kézírásában jelennek meg ilyen jellemzők. Azért szeretném megnyugtatni a hallgatókat, hogy a kézírás vizsgálata során, különösen a személyiség alapattitűdjének a meghatározása kiemelten fontos, emellett az is, hogy milyen írásrutinnal bír. Lényeges az, hogy egy zárkózott, csendes, visszahúzódó attitűdöt, vagy egy gyenge írásrutint még véletlenül se keverjünk össze a titkolózással. Amennyiben az elemzés eredményei annak irányába mutatnak, hogy itt valami titok van a háttérben az író személy részéről, amit nem szeretne, ha kiderülne róla, akkor ugyancsak megnyugtatásul szeretném elmondani, hogy ez nem kerül nyilvánosságra, tehát az kizárólag az írást készítő személy és a grafológus közötti személyes beszélgetés keretében marad, ha egyáltalán ilyen szóba kerül az elemzés során.
1: Folytatjuk innét akkor nem sokára, hogy mit tudsz elmondani Hédi a titkolózó emberek írásáról, na erre nagyon kíváncsiak vagyunk. Rövid életörömzene után folytatjuk Hakel Hedvig grafológus igazságügyi írás szakértővel.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmai. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Anna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Kanapézzunk együtt szombat délután is. Titkolózik valaki? Szeretnénk tudni, hogy vajon igazat mond-e egy témában? Hát a kézírásunk lebuktathat bennünket ilyen esetekben is. Legalábbis ez derül ki a beszélgetésünkből, ha kell Hedvig grafológus igazságügyi éresszakértő válaszol arra a kérdésre, hogy vajon látszik-e a kézírásban, ha valaki titkolózik. És akkor ott tartottunk, hogy mit tudsz elmondani egyébként nekünk a titkolózó emberek írásáról.
2: A titkokkal élő emberek írásában megjelenhetnek olyan általánosan említhető írásjellemzők, amelyek arra utalnak, hogy van, amit nem akar másokkal megosztani. Ha több ilyen írásjellemző is feltárható a kézírásában, úgy azokból minél több fordul elő a kézírásban, a számmal arányosan válik egyre valószínűbbé, a szám növekedésével arányosan válik egyre valószínűbbé, hogy ő titkol valamit. Ennek az ellenkezője is igaz persze, ha ezen az írásjellemzőkből csak pár jelenik meg az írásban, vagy elvétve egy-egy helyen mutatkozik a kézírásban, az nem jelenti, hogy ő titkolózna, vagy nem jelentheti azt, hogy neki bármi titka lenne mások előtt.
1: Milyen írásjellemzők utalhatnak arra, hogy takargat valamit az illető?
2: Ilyenek lehetnek például a duplán zárt oválok, amik nagyon erősen be vannak zárva, sehol nem nyitotta. A kötetlen nyomtatott jellegű írás például, vagy az árkádos kezdővonalak, vagy a felül elhelyezett kapcsolóvonalak, ahogy ugye írjuk a szavakat és kapcsoljuk össze a betűket, ugye tanult norma szerint ezeket az alapvonalhoz közelítő kapcsolóvonalakkal kell megtennünk. Van olyan ember, akinél ez felülre kerül a középzóna felső részére. Aztán a szűk ovál szélességek, vagy a nagy sortávolságok, vagy a nagyon norma követő írás is esetleg utalhat ilyenre. De itt kell megemlíteni a körformájú ékezeteket, vagy a feltűnően

0: Jártuk körbe a kérdést, és bizony, azt mondhatjuk szummázva, hogy vannak jelek, amik arra utalhatnak, hogy valaki titkolózik a kézírásban is, viszont természetesen itt is igaz az egy jel nem jel, tehát több ismétlődő jelnek kell megerősíteni azt, hogy hát lehet, hogy itt van valami, amit szeretne a másik előlünk elrejteni, elhallgatni. Írjatok kérdéseket nekünk 0677 1986, jöhet ide SMS, Viber, és visszahallgatható ez a beszélgetésem is, amit ha kell Hedvig grafológus igazságügyéres szakértővel készítettünk. A Manna FM podcastján találjátok. Akár iTunes-on, akár Spotify-on vissza lehet majd hallgatni.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítés.

0: mindennapos, túlnyomóan száraz idő lesz. Szigorítani fogják a gyermekvédelmi törvényeket. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
0: Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi javaslatcsomagot az országgyűlésnek. Magyar Péter közölte, a tervezett törvénymódosítások célja, hogy az eddigieknél sokkal erősebben és szigorúbban védjék a kiskorúakat a szexuális bűncselekményektől és visszaélésektől. Többek között a közterületeken tilos lesz majd olyan plakátokat kitenni, amely indokolatlan félelmet vagy pszichés megterhelést okoz. Szigorítják a kórházban maradt gyermekekkel kapcsolatos eljárást és előkészítik az ágazat bérrendezését is. A Fidesz frakció vezetője Bóka János szerint a kormányfő eszközként használta a gyermekeket a választási kampányban, és most is azt teszi. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője egyetértett a gyermekvédelmi törvény szigorításával, de ő is azt hangsúlyozta, hogy nem szabadna politikai kampánycélokra használni a kiskorúakat. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, az elhangzott bejelentéseket kivétel nélkül tudják támogatni, de az azonos nemű párok gyermekvállalását nem. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Felhívták a figyelmet arra, hogy az állami és az alapítványi fenntartású egyetemeken eltérőek a keresetek. Utóbbiakban ugyanezért a munkáért 20-40%-kal több fizetést adnak. Különösen a nem vezető, az oktatást, kutatást támogató és a tanári munkakörben dolgozók körében tapasztalható lemaradás. Az FDS szerint a költségvetési törvény módosítás elő lehetne teremteni a szükséges forrásokat. Ukrajna és Oroszország beleegyezett abba, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit, jelentette be az amerikai elnök. Ez azért fontos, mert Donald Trump szerint az ukrajnai háború és nem az iráni konfliktus miatt emelkedik világszerte a dízelolaj ára. Közben folytatódtak a kölcsönös légicsapások. Harkiv megyében 3-an, Dnipropetrovsk régióban 2-en sebesültek meg, amikor lakóházakat ért találat. Az oroszok mozdonyokat és vasúti szerelvényeket is támadtak, hogy az ukrán fegyveres erők ellátását akadályozzák. Közben az orosz légvédelem csak nem 400 ukrán drónt lőtt le 11 régió és a Fekete-tenger felett.
1: Időjárás.
0: Észak felől fokozatosan csökken a felhőzet, de a déli és a középső tájakon pára és ködfoltok képződhetnek. Ezek feloszlása után kedden már mindenütt napos száraz idő várható, a szél mérséklődik. A hajnali 10-15 fokról napközben 22-26 fok közé melegszik a levegő. Hasonlóan kellemes kora őszi idő lesz a következő napokban is, majd pénteken egy újabb enyhe hideg front hozhat esőt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update István Dániellel.

0: Budapest Update István Dániellel.
1: Szeptember 18 és 20 között ismét bejárhatjuk a Rákosszentmihályi víztárolót. A fővárosi vízművek idén második alkalommal nyitja meg a különleges létesítményt, ahol egy rövid előadás után a medence oszlopai között is sétálhatunk. A Rákosszentmihályi víztároló 1972-ben épült, a létesítmény egy gépházból és egy 10 000 köbméteres medencéből áll. A zongora alakú feszített beton medence Magyarország első ilyen jellegű kísérleti építménye volt. Az itt szerzett tapasztalatokat később a Gellért-hegyi víztároló építésénél is hasznosították. A teljes program ezúttal is 30 perces. Egy körülbelül 10 perces Budapest vízellátását bemutató előadást követően lehet lesétálni a medence térbe. Az egyéni látogatókat szeptember 18-án pénteken délután 2 és 15 óra 40 között, szeptember 19-én és 20-án pedig 9 és 15 óra 40 között várják, míg péntek délelőtt iskolai csoportok érkezhetnek. A belépőért 14 éves kor felett kell fizetni, 14 éves vagy annál fiatalabb diákigazolvánnyal rendelkező gyerekek számára díjmentes jegyet kell váltani. Mi történik, ha egy forgalmas metró aluljáró üres üzlethelyisége kortárs kiállító térré változik? A Tekintet című csoportos tárlat a Móricz Zsigmond körtéren arra hívja fel a figyelmet, hogyan nézzünk a női testre, milyen társadalmi normák alakítják a nézőpontunkat, és mely tapasztalatok maradnak gyakran láthatatlanok. A kortárs művészet ezúttal nem egy megszokott galéria térben várja a látogatókat. Szeptember 25-ig a Móricz Zsigmond körtér metró aluljárójának egyik üres üzlethelyisége alakul ideiglenes kiállító térré, így a Tekintet olyan városi közegben jelenik meg, ahol naponta több ezer ember fordul meg. A három külön helyiségben megvalósuló tárlat tematikailag összefüggő, mégis eltérő nézőpontokból közelít a női kiszolgáltatottság kérdéséhez. Az egyik réteg a női test ábrázolását és tárgyasítását vizsgálja, majd a kiállítás a személyes és a kollektív tapasztalatok felé tágítja a fókuszt. A harmadik tér a patriarchális rendszer működését, annak társadalmi és politikai beágyazottságát helyezi középpontba. A három nézőpont együtt azt járja körül, hogy mennyire nem semleges az, ahogyan nézünk. A társadalmi normák és elvárások ugyanis már jóval azelőtt formálhatják a tekintetünket, hogy tudatosítanánk magunkban, miért látunk valakit vagy valamit éppen úgy, ahogy. A kiállítás a harmadik műszak kortárs vizuális művészeti kollektíva szervezésében valósul meg. A kollektíva célja, hogy a vizuális művészet eszközeivel olyan nyilvános, gondolkodásra ösztönző tereket hozzon létre, amik a női test és a női lét társadalmi, kulturális és jogi meghatározottságára irányítják a figyelmet. A harmadik műszak elnevezés az alkotásra fordított időre utal, arra az időre, ami gyakran csak a megélhetést biztosító munka és a háztartási feladatok után marad. Ez a maradék idővállalat az alkotás, a kísérletezés és a kritikai gondolkodás terébe. A Tekintet kiállításon Antalka Zsófia, Cene Márta, Farkas Alíz és Kállai Eszter, Ivádi Holli, Kudela Gréta, Kaciba Andi, Kmetyó Anna Mária, Setényi Anna Eszter, Simon Zsuzsi, Széchenyi Szemerédi Judit és Turi Lili munkái láthatóak. A kurátorok Antman Kira és Ivádi Holli. Az ősz beköszöntével a múzeumok és galériák is új évadot hirdetnek, idén különösen izgalmas és sokszínű kiállítások érkeznek a városba. Megismerhetjük Zolát, a fotográfust, elmerülhetünk a japán papírművészetben, megnézhetjük, mit kezd egy festő a mesterséges intelligenciával, és az elfeledett magyar női alkotókat is jobban megismerhetjük, összegyűjtött néhány desztinációt a világ Budapest. A mai Manóházban két izgalmas kiállítás is nyílt. Az egyik a 19. századi francia irodalom egyik legnagyobb alakja, Zola egy másik arcát mutatja meg nekünk. A naturalista regényeiről ismert szerző 48 éves korában kezdett fényképezni, bár barátai között számos elismert alkotó volt, ő mégis autodidakta módon sajátította el a fotográfia tudományát. 1894-től a fényképezés mindennapi tevékenységé vált számára, saját laboratóriumot rendezett be otthonában, ahol maga hívta elő és dolgozta ki képeit. A több mint 2000 fennmaradt üveglemez negatív, valamint számos papírkép maradt utána, amelyek egészen új nézőpontból láthatják a világot, ezt hozzá nekünk a Zola a fényírő című tárlat. A szintén szeptember elején megnyílt egy humanista tekintet Nora Dumas újrafelfedezése című tárlaton nem csak a Franciaországba emigrált magyar származású fotográfus műveit, de életét is megismerhetjük. Nora Budapesten született, a közép-európai emigráns fotográfusok azon köréhez tartozik, akik kulcs szerepet játszottak a két világháború között Párizsban kibontakozó fotográfia formálásában. Képein a vidéki életet örökítette meg, vízhordó asszonyok, igavonó állatok, viseltes ruhájú gyerekek láthatóak ezek. A mai Manóházban nyíló kiállításon ebbe a modernizáció hatására folyamatosan eltűnő világba pillanthatunk be. Új kiállítóteret nyitott a Kiselbach Galéria, amelyben rögtön egy izgalmas tárlatot nézhetünk meg. Mi történik, ha a mesterséges intelligencia nem csak inspirációs forrássá, hanem egy festő alkotótársává válik? Bagyko Robert Kevin Krul című kiállítása a K2 Galéria nyitótárlataként erre a kérdésre keresi a választ. A művész új Safety Car című sorozatának kiinduló pontját a repülőgépek biztonsági tájékoztatóinak ábrái adták, amelyeket egy AI képgenerátor segítségével alakított át bizarr, olykor groteszk jelenetekké, majd ezekből kiindulva készítette el festményeit. Az összefolyó emberi alakok, eltorzuló testrészek és értelmüket vesztő tárgyak egyszerre mutatják meg a mesterséges intelligencia korai képgenerátorainak hibáit, és vetnek fel kérdéseket arról, hogyan alakítják át vizuális kultúránkat az AI, és azt, hogy mi magunk hogyan látjuk a világot. Keveset beszélünk a gyászról, a halált a mai napig tabunak tartjuk, annak ellenére, hogy még 100 évvel ezelőtt is milyen mélyen gyökerezett társadalmunkban a gyász megélése. Hogyan éljük meg, amikor elveszítjük egy szerettünket? Hogyan változnak meg a szokásaink, amíg végig kísérjük őt az elmúlás szakaszain, és mi történik velünk utána? Hogyan segítenek minket a közösségek és az újrateremtett rítusok a veszteség megélésében? A gyász személyes és közösségi oldalát, valamint az elmúláshoz kapcsolódó szokásaink átalakulását járja körül a Budapest Galéria megnyílt kiállítása. A szívem is sír belül gyászmunkák, hazai és nemzetközi művészek alkotásain keresztül foglalkozik, többek között a személyes veszteséggel, a gondolkodással, a kollektív gyásszal, valamint a vallás, a spiritualitás és a rítusok megváltozott szerepével. Mindemellett azt a fontos kérdést is felteszi, hogy az évek során miért vált a halál és a gyász egyre inkább tabuvá. Ha azt keresjük, hogy mi az, ami igazán budapesti, akkor a gangos házak típusa biztosan előkelő helyet foglal el a sorban. A főváros körfolyosós házainak sajátos hangulatát nem csak a világ Budapest, de az ide látogató turisták is imádják. Rengeteg Instagram vagy Facebook posztban köszönnek vissza a Budapest bájos bérházai, de azzal nem biztos, hogy tisztában vagyunk, hogy hogyan alakultak ki ezek a jellegzetesen budapesti háztípusok. Budapest a gangos házai nélkül olyan lenne, mint a húsleves szérna metélt nélkül. Jó, nem lenne az igazi. Ez a háztípus úgy összeforrt a várossal, hogy az ide látogató külföldieknek kihagyhatatlan látnivalóként szolgál, de mi magunk is gyakran romantizáljuk a körfolyosós házak világát. Nem tagadjuk, hogy van valami különös bája ezeknek, a 19. és a 20. század fordulóján épült bérlakásoknak, ahol sokszor egyszerre volt jelen a nagypolgársági gazdagság és a segédmunkások szegénysége, mindenre pedig a mai napig emlékeztet minket az építészeti kialakítása is. Bár a századfordulón jelentek meg a gangok, nem egyik pillanatról a másikra alakultak ki, ráadásul érdekes maga a folyamat is, ami belejátszott a létrejöttökbe. A 18. században jellemzően földszintes vagy egy-két emeletes házak épültek az utcai frontra, ám ahogy haladunk előre az időben, egyre jobban megjelenik a beruházások mögött a pénz jelentősége is, ami a későbbiekben átformálta az épületek kialakítását. A városegyesítés után egyre többen érkeztek a fővárosba, részben egy új élet reményével, részben pedig a munkalehetőség miatt, hiszen a milleniumi építkezések miatt szükség volt a munkaerőre. Mindez pedig egy új problémát vetett fel, a lakhatást. Mivel az egy-két emeletes házak már nem tudták kiszolgálni a várost, megindult a nagyobb, 4-5 szintes bérházak építése, ezeket sokszor vagy üres telkekre, vagy a régi földszintes házikók helyére építették. Emellett persze a befektetők a már meglévő házakhoz is hozzáépítettek új oldalszárnyakat, amikből először U alak lett, majd hogy a lehető legtöbb lakást bérbeadhassák, teljesen körbeépítették a telket a függő folyosós rendszerrel, ezzel pedig létrejött a gangos ház. A függő folyosóra egyébként azért volt szükség, hogy ne kelljen nagy költségek árán lépcsőházakat építeni, hanem a folyosóról megközelíthető legyen minden lakás. Ezeknél a házaknál jellemzően egy díszesebb és nagyobb főlépcső, valamint hátul egy keskeny cselédlépcső található. Az emeletekre az előbb említett két lépcső vitt fel, s míg a főlépcsőt jellemzően a tehetősebb lakók és vendégeik használták, addig az eldugottabb kisebb lépcsőt azok használták, akik az udvari szárny pici, szobakonyhás lakásaiban éltek, de itt közlekedtek a cselédek, a postások és az ügyintézők is. Az ilyen házak első és második emeletén az építtető maga vagy a gazdag polgárok éltek, hiszen itt volt a legjobb, a legtágasabb a lakás, ezeket érte legjobban a napfény, és innen volt a legjobb a kilátás. Ettől felfelé haladva, illetve a hátsó traktusban viszont egyre csökkent a lakások értéke és minősége is, így itt éltek a szegényebbek. Minél több körfolyosós házat látunk, annál inkább rájövünk, hogy bár a gangok és a körbezárt udvar megléte közös, a monotonitást különféle építészeti megoldásokkal igyekeztek megtörni. Az Andrássy út és a Nagykörút mentén több olyan épületet is találunk, ahol az utca felé nem egy szimpla függő folyosót alakítottak ki, hanem lodzsaként építették azt. Ezeknél a házaknál oszlopokat, boltíveket és a legkülönfélébb díszítéseket fedezhetjük fel.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
3: Digitális menetrendeket tesztel a BKK 61 budapesti megállóban. Új erőművi blokk kezdte meg működését Csepelen. Beszakadt az úttest egy utasokkal teli autóbusz alatt Rákospalotán. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Megjelentek az első e-papír alapú digitális menetrendek a budapesti megállókban. A Budapesti Közlekedési Központ szeptember 14-én kezdte meg az új kijelzők telepítését. A két éves tesztprogram során pedig összesen 61 fővárosi megállóban próbálják ki a technológiát. Elsőként a Rákóczi út vonalán találkozhatnak az új táblákkal az utasok. Zugló vasútállomásnál, a Keleti pályaudvarnál, az Urániánál és az Asztóriánál kezdik a telepítést, amely szeptember végéig folyamatosan zajlik. A helyszíneket úgy választották ki, hogy a teszt során Budapest mind a 23 kerületében megjelenjen legalább egy digitális menetrendi tábla. Az e-papír kijelzők egyik előnye, hogy tartalmukat központilag interneten keresztül lehet frissíteni. Nem csak a menetrendet, hanem a járatok valós idejű indulási időpontjait és az aktuális forgalmi információkat is meg tudják jeleníteni, így egy-egy változás esetén gyorsabban lehet tájékoztatni az utasokat. A kijelzőkön gombok segítségével lehet lapozni a különböző információk között, és az akadálymentes használatra is gondoltak. A látássérült utasok felolvastathatják a táblán megjelenő információkat. Az eszközök akkumulátorról vagy napelemmel is működtethetők, ezért olyan megállókban is használhatók, ahol nincs kiépített elektromos csatlakozás. A BKK a rongálások és a lopások elleni védelemre is felkészült. A táblákat elmozdulás és rongálás érzékelővel szerelték fel, amely szükség esetén riasztást küld a központba. A tapasztalatok alapján később dönthetnek arról, hogy az e-papír alapú menetrendeket szélesebb körben is bevezetik-e a budapesti megállókban. Új 50 megawatt teljesítményű erőművi blokk kezdte meg működését Csepelen. Az Alpiq Magyarország 23 milliárd forintos beruházásával egy hibrid, gázmotoros erőművet és hozzá kapcsolódó energiatárolót építettek, amelyet hétfőn adtak át. A fejlesztéssel a vállalat két csepeli erőművének együttes teljesítménye 450 megawattra emelkedett. Az új rendszer egyik legfontosabb feladata, hogy gyorsan reagáljon a villamos energiahálózatban jelentkező változásokra. A nagy teljesítményű energiatárolók azonnal képesek energiát biztosítani, amíg szükség esetén elindulnak a gázmotorok és átveszik a terhelést. A technológia ezzel a nap és más időjárás függő megújuló energiaforrások rendszerbeillesztését is segíti. A beruházó szerint az új megoldás a környezeti terhelést is mérsékelheti. Korábban a gyors beavatkozáshoz egyes termelő egységeket folyamatosan úgynevezett forgó tartalékban kellett tartani, vagyis a turbinák akkor is működtek, amikor teljes energiatermelésükre nem volt szükség. Az energiatárolóval kiegészített rendszer ezt részben kiválthatja, csökkentve a felesleges üvegházhatású gázkibocsátást. A 23 milliárd forintos beruházást az Alpiq saját forrásból finanszírozta. A vállalat szerint az elmúlt időszak szélsőséges időjárási jelenségei rámutattak arra, hogy egyre nagyobb szükség van a gyorsan szabályozható erőművekre és energiatárolókra, amelyek segíthetnek fenntartani a villamos energiarendszer stabilitását. A csepeli telephelynek már több mint két évtizede fontos szerepe van a főváros és az ország energiaellátásában. Az Alpiq Csepel 2 elnevezésű kombinált ciklusú gázerőműve 2002-ben kezdte meg a működését, és a villamos energiatermelés mellett a budapesti távhőellátásban is részt vesz. A csepeli erőmű jelenleg mintegy 20 000 dél-budapesti lakás távfűtéséhez biztosít energiát. Az új gázmotoros blokk üzembe helyezésével a telephely villamos energiatermelő kapacitása tovább nőtt, miközben gyorsabban tud alkalmazkodni az országos áramrendszer pillanatnyi igényeihez. Beszakadt az úttest egy menetrend szerint közlekedő autóbusz alatt hétfőn reggel Budapest 15. kerületében. A baleset a Rákospalotai Sződliget utcában a reggeli csúcsforgalom idején történt, amikor az úttest feltehetően a jármű hátsó tengelye alatt szakadt be. Az elsődleges információk szerint egy csőtörés következtében kialakult vízmosás gyengíthette meg az útburkolat alatti talajt. Az aszfalt beszakadása után jelentős mértékű kráter keletkezett az úttesten. A buszon a kerületi híroldal beszámolója szerint mintegy 40 utas tartózkodhatott. A helyszínre tűzoltókat és mentőket is riasztottak. A rendőrség a Sződliget utca érintett szakaszán teljes útzárat rendelt el. A lezárás érintette a fővárosi közösségi közlekedést is, a 96-os, a 124-es, a 225-ös, valamint a 296-os és a 290A autóbuszok terelt útvonalon közlekednek. A helyszínen a beszakadás okának feltárása és az úttest helyreállítása miatt további munkálatokra lehet szükség. A környéken közlekedőknek ezért a lezárás idején kerülőre és hosszabb menetidőre kell számítaniuk. Folytatódnak a pályafelújítási munkák a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonalon. A MÁV jelenleg Cegléd, Pilis és Albertussa térségében dolgozik, a következő hetekben pedig további vágányzárakra kell számítani. A fejlesztések célja elsősorban a késéseket okozó sebességkorlátozások megszüntetése és a vasúti közlekedés megbízhatóbbá tétele. A 100A jelzésű vonal Budapest egyik legfontosabb elővárosi vasúti kapcsolata, egy átlagos hétköznapon közel 50 ezer utas használja. Az elővárosi járatok mellett ezen közlekedik számos, a keleti országrész felé tartó távolsági vonat is, köztük a debreceni, nyíregyházi és a szegedi járatok jelentős része. Emellett a tehervonati forgalom is számottevő. A pálya egyes részeinek állapota az elmúlt évtizedekben leromlott, emiatt több helyen sebességkorlátozásokat kellett bevezetni. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója szerint ezek önmagukban is több perces késéseket okozhatnak, ezért nyáron és ősszel több ütemben koncentrált karbantartást végeznek a leginkább érintett szakaszokon. Abonyban már ágyazat és síncserét, valamint pályaszabályozást végeztek. Kőbánya Kispesten ágyazatrostálás, vágányátépítés és váltócsere történt, a Kőbánya Kispest és Pest-Szentlőrinc közötti szakaszon pedig további sín- és ágyazatcseréket fejeztek be. A munkák most Pilis és Albertussa között folytatódnak, ahol csaknem 9 kilométerre rostálják át a vasúti pálya ágyazatát. Albertussán átépítik a Dánosi úti vasúti átjárót és a kitérőket is cserélik. A következő munkafázisok az Albertussa és Cegléd-Bercel cserő közötti vonalszakaszt is érintik. A karbantartási program november elejéig több vágányzári ütemben folytatódik. A MÁV célja, hogy minél több sebességkorlátozást felszámoljon, mérsékelje a pályahibák és műszaki meghibásodások kockázatát, ezzel pedig pontosabbá és kiszámíthatóbbá tegye a közlekedést a főváros egyik legforgalmasabb vasúti elővárosi vonalán. Több mint 60 ezer néző előtt rendezték meg Budapesten a sporták történetének első atlétikai világdöntőjét. A háromnapos eseménynek a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központ adott otthont, ahol a szervezők közlése szerint teltház fogadta a világ legjobb atlétáit. A magyar szurkolók mellett külföldről is sokan érkeztek a fővárosba, összesen 93 ország rajongói követték a helyszínen a versenyeket. A mezőnyben az atlétika jelenlegi legnagyobb sztárjai közül is többen rajthoz álltak. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke rendkívülinek nevezte az első világdöntőt, és külön méltatta a budapesti szervezést. Úgy fogalmazott, hogy az új eseménnyel jelentős változás kezdődött a sportágban, és jelezte azt is, hogy a jövőben további atlétikai rendezvényeket szeretnének Budapestre hozni. A magyar főváros az elmúlt években több jelentős nemzetközi atlétikai eseménynek is otthont adott. Az első atlétikai világdöntő szervezői szerint a több mint 60 ezres nézőszám és a 93 országból érkező közönség azt mutatja, hogy Budapest továbbra is fontos helyszíne a sportág nemzetközi versenynaptárának. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az íriszek vagy nőszirmok a legkedveltebb és legismertebb kerti növények közé tartoznak. Földünkön szinte mindenütt elterjedt nemzetségük igencsak gazdag, hiszen mintegy 200-300 faj tartozik ide. Nem tudom, önnek mi jut eszébe ezekről a növényekről elsőként? Az elegáns, kecses megjelenésük és színgazdagságuk? Valóban alig van olyan árnyalat vagy színkombináció, melyet ne találnánk meg közöttük. Valami éteri szépség az, ami jellemzi őket. Tudományos nevük, az íris is erre utal, aminek jelentése szivárvány, színes sugár, koszorú. A vízparti nőszirom körülbelül 60-90 cm magasan növő fehér, sárga, kék vagy lila virágú, 2-3 cm széles, szárszerű levelekkel rendelkező évelő. Amint neve is jelzi, leginkább nedves, vízhez közeli helyeken érzi jól magát. Ezért ideális választás lehet kerti tavak, medencék mellé vagy esőkertekbe. Ám akkor sem kell lemondanunk róla, ha éppen egyikkel sem rendelkezünk, mert hogy átlagos kerti talajon akár szegény növényként is ültethetjük, ha gondoskodunk számára megfelelő mennyiségű vízről. Teljes napfényt, esetleg fél árnyékot kíván. Fajtái közül a variegált a különlegessége, hogy ezüstös, zöld leveleinek széle krémszínű, amivel igen dekoratív látvány nyújt. Az egész vegetációs időszakban végig. A június végén, júliusban nyíló kb. 12 cm-es mély-lila virágokkal pedig szép kontrasztot alkot. Bármelyiküket választjuk, érdemes őket nagyobb csoportokban ültetni, így egyfajta csokor hatást érhetünk el. Társításban kiválóan illik árnyékliliumok, sáslilimok szomszédságába.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Szigorítják a gyermekvédelmi törvényeket, helyreállt a vízszolgáltatás Szarvason. Ma is napos, száraz idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM.

0: Hírek.
1: Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi javaslatcsomagot az országgyűlésnek. Magyar Péter közölte, a tervezett törvénymódosítások célja, hogy az eddigieknél sokkal erősebben, szigorúbban védjék a kiskorúakat a szexuális bűncselekményektől és visszaérésektől. A többi között a közterületeken tilos lesz majd olyan plakátot kitenni, amely indokolatlan félelmet vagy pszichés megterhelést okoz. Szigorítják a kórházban maradt gyermekekkel kapcsolatos eljárást, és előkészítik az ágazatbér rendezését is. A Fidesz frakció vezetője Bóka János szerint a kormányfő eszközként használta a gyerekeket a választási kampányban, és most is azt teszi. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője, egyetértett a gyermekvédelmi törvény szigorításával, de ő is azt hangsúlyozta, hogy nem szabadna politikai kampány célokra használni a kiskorúakat. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, az elhangzott bejelentéseket kivétel nélkül tudják támogatni, de az azonos nemű párok gyermekvállalását nem. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Felhívták a figyelmet arra, hogy az állami és az alapítványi fenntartású egyetemeken eltérőek a keresetek. Utóbbiakban ugyanazért a munkáért 20-40%-kal több fizetést adnak. Különösen a nem vezető, az oktatást, kutatást támogató és a tanári munkakörben dolgozók körében tapasztalható lemaradás. Beleegyezett abba Ukrajna és Oroszország, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit, jelentette be az amerikai elnök. Ez azért fontos, mert Donald Trump szerint az ukrajnai háború és nem az iráni konfliktus miatt emelkedik világszerte a dízelára. Közben folytatódtak a kölcsönös légicsapások. Harkiv megyében hárman, Dnipropetrovszk régióban ketten megsérültek, amikor lakóházakat ért találat. Az oroszok mozdonyokat és vasúti szerelvényeket is támadtak, hogy az ukrán fegyveres erők ellátását akadályozzák. Közben az orosz légvédelem csaknem 400 ukrán drónt lőtt le 11 régió és a Fekete-tenger felett. Szarvason, Csaba csűdön és Békés Szentandráson is helyreállt a vízszolgáltatás, közölte az Alföld Víz ZRT hajnalban. Tegnap a kora esti órákban csőtörés történt a regionális vízellátó rendszerben. A hibát hajnali 2 óra körül sikerült elhárítani, majd a szolgáltatás is helyreállt. Felhívták a figyelmet arra ugyanakkor, hogy a következő órákban még zavaros lehet a víz.
0: Időjárás.
1: Napos idő várható, legfeljebb keleten fordulhat elő néhány futó zápor. A reggeli 8-15 fok után napközben 22-26 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet öröm.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Szeptember 18 és 20 között ismét bejárhatjuk a Rákosszentmihályi víztárolót. A fővárosi vízművek idén második alkalommal nyitja meg a különleges létesítményt, ahol egy rövid előadás után a medence oszlopai között is sétálhatunk. A Rákosszentmihályi víztároló 1972-ben épült, a létesítmény egy gépházból és egy 10.000 köbméteres medencéből áll. A zongora alakú feszített beton medence Magyarország első ilyen jellegű kísérleti építménye volt. Az itt szerzett tapasztalatokat később a Gellért-hegyi víztároló építésénél is hasznosították. A teljes program ezúttal is 30 perces. Egy körülbelül 10 perces Budapest vízellátását bemutató előadást követően lehet lesétálni a medence térbe. Az egyéni látogatókat szeptember 18-án pénteken délután 2 és 15 óra 40 között, szeptember 19-én és 20-án pedig 9 és 15 óra 40 között várják, míg péntek délelőtt iskolai csoportok érkezhetnek. A belépőért 14 éves kor felett kell fizetni, 14 éves vagy annál fiatalabb diákigazolvánnyal rendelkező gyerekek számára díjmentes jegyet kell váltani. Mi történik, ha egy forgalmas metró aluljáró üres üzlethelyisége kortárs kiállító térré változik? A Tekintet című csoportos tárlat a Móricz Zsigmond körtéren arra hívja fel a figyelmet, hogyan nézzünk a női testre, milyen társadalmi normák alakítják a nézőpontunkat, és mely tapasztalatok maradnak gyakran láthatatlanok. A kortárs művészet ezúttal nem egy megszokott galéria térben várja a látogatókat. Szeptember 25-ig a Móricz Zsigmond körtér metró aluljárójának egyik üres üzlethelyisége alakul ideiglenes kiállító térré, így a Tekintet olyan városi közegben jelenik meg, ahol naponta több ezer ember fordul meg. A három külön helyiségben megvalósuló tárlat tematikailag összefüggő, mégis eltérő nézőpontokból közelít a női kiszolgáltatottság kérdéséhez. Az egyik réteg a női test ábrázolását és tárgyasítását vizsgálja, majd a kiállítás a személyes és a kollektív tapasztalatok felé tágítja a fókuszt. A harmadik tér a patriarchális rendszer működését, annak társadalmi és politikai beágyazottságát helyezi középpontba. A három nézőpont együtt azt járja körül, hogy mennyire nem semleges az, ahogyan nézünk. A társadalmi normák és elvárások ugyanis már jóval azelőtt formálhatják a tekintetünket, hogy tudatosítanánk magunkban, miért látunk valakit vagy valamit éppen úgy, ahogy. A kiállítás a harmadik műszak kortárs vizuális művészeti kollektíva szervezésében valósul meg. A kollektíva célja, hogy a vizuális művészet eszközeivel olyan nyilvános, gondolkodásra ösztönző tereket hozzon létre, amik a női test és a női lét társadalmi, kulturális és jogi meghatározottságára irányítják a figyelmet. A harmadik műszak elnevezés az alkotásra fordított időre utal, arra az időre, ami gyakran csak a megélhetést biztosító munka és a háztartási feladatok után marad. Ez a maradék idővállalat az alkotás, a kísérletezés és a kritikai gondolkodás terévé. A Tekintet kiállításon Antalka Zsófia, Cene Márta, Farkas Alíz és Kállai Eszter, Ivádi Holli, Kudela Gréta, Kaciba Andi, Kmetyó Anna Mária, Setényi Anna Eszter, Simon Zsuzsi, Széchenyi Szemerédi Judit és Turi Lili munkái láthatóak. A kurátorok Antman Kira és Ivádi Holli.
0: Programajánlót hallották.
2: Szigorítják a gyermekvédelmi törvényeket, helyreállt a vízszolgáltatás Szarvason. Ma is napos, száraz idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi javaslatcsomagot az országgyűlésnek. Magyar Péter közölte, a tervezett törvénymódosítások célja, hogy az eddigieknél sokkal erősebben, szigorúbban védjék a kiskorúakat a szexuális bűncselekményektől és visszaélésektől. A többi között a közterületeken tilos lesz majd olyan plakátot kitenni, amely indokolatlan félelmet vagy pszichés megterhelést okoz. Szigorítják a kórházban maradt gyermekekkel kapcsolatos eljárást, és előkészítik az ágazatbér rendezését is. A Fidesz frakció vezetője Bóka János szerint a kormányfő eszközként használta a gyerekeket a választási kampányban, és most is azt teszi. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője, egyetértett a gyermekvédelmi törvény szigorításával, de ő is azt hangsúlyozta, hogy nem szabadna politikai kampány célokra használni a kiskorúakat. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, az elhangzott bejelentéseket kivétel nélkül tudják támogatni, de az azonos nemű párok gyermekvállalását nem. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Felhívták a figyelmet arra, hogy az állami és az alapítványi fenntartású egyetemeken eltérőek a keresetek. Utóbbiakban ugyanazért a munkáért 20-40%-kal több fizetést adnak. Különösen a nem vezető, az oktatást, kutatást támogató és a tanári munkakörben dolgozók körében tapasztalható lemaradás. Beleegyezett abba Ukrajna és Oroszország, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit, jelentette be az amerikai elnök. Ez azért fontos, mert Donald Trump szerint az ukrajnai háború és nem az iráni konfliktus miatt emelkedik világszerte a dízelára. Közben folytatódtak a kölcsönös légi csapások Harkiv megyében, hárman Dnipropetrovszk régióban ketten megsérültek, amikor lakóházakat ért találat. Az oroszok mozdonyokat és vasúti szerelvényeket is támadtak, hogy az ukrán fegyveres erők ellátását akadályozzák. Közben az orosz légvédelem csak nem 400 ukrán drónt lőtt le, 11 régió és a Fekete-tenger felett. Szarvason, Csaba csődön és Békés-Szentandráson is helyreállt a vízszolgáltatás, közölte az Alföld Víz ZRT hajnalban. Tegnap a kora esti órákban csőtörés történt a regionális vízellátó rendszerben. A hibát hajnali 2 óra körül sikerült elhárítani, majd a szolgáltatás is helyreállt. Felhívták a figyelmet arra ugyanakkor, hogy a következő órákban még zavaros lehet a víz. Napos idő várható, legfeljebb keleten fordulhat elő néhány futózápor. A reggeli 8-15 fok után napközben 22-26 fok valószínű.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Anya, megint fáj a hasam.
3: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
4: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
5: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
0: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
6: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki. Részletekért irány a pizzami.hu.
7: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
8: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
9: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
10: Carglass javít, Carglass cserél.
11: Reklám hangzott el. Béremelések jönnek a szociális és gyermekvédelmi ágazatban. Új közbeszerzést írnak ki a budavári palota újjáépítésére. Enyhe őszi idő várható, csak elszórtan lesz eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
11: Előkészítette a kormány a szociális és gyermekvédelmi ágazat 2 lépcsős bérrendezését. Az első emelést ősszel, a másodikat januártól vezetik be, erősítette meg a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter felszólalásában úgy fogalmazott, hogy az

0: Orbán kormány hagyta szétesni a hazai gyermekvédelmet. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Felhívták a figyelmet arra, hogy az állami és az alapítványi fenntartású egyetemeken eltérőek a keresetek. Utóbbiakban ugyanazért a munkáért akár 40%-kal is több fizetést adhatnak. Az érdekképviselet szerint a költségvetési törvény módosításával elő lehetne teremteni a szükséges forrásokat. Leállítja a budavári palota újjáépítését és új közbeszerzést ír ki a munkálatokra a kormány. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a világgazdaság megkeresésére közölte. A budai várnegyed megújítását célzó beruházások felülvizsgálata még zajlik. A jelenlegi kivitelezőnek, egy Mészáros Lőrinc vállalkozó érdekeltségébe tartozó vállalatnak 2 héten belül kell elhagynia a palota ászszárnyának területét. Azt egyelőre nem tudni, hogy mikor írnak ki új közbeszerzést. A kulturális események jegyeire jelenleg érvényben lévő áfakulcs radikális csökkentését szorgalmazta több független kulturális intézmény vezetője. Úgy vélik, hogy a művészeket és a szervezőket egyaránt kellemetlenül érinti, hogy míg Európában mindenütt 1 számjegyű, addig Magyarországon 27%-os a jegyek áfatartalma. Emlékérmet bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank a Nagyvázsonyi várról. A 25 ezer forint névértékű ezüst és az 5 ezer forint névértékű rézötvezető érme ma kerül forgalomba. Előlapján a felújított Nagyvázsonyi vár belső udvara, hátlapján pedig a külső homlokzat látható. Az emlékérmet Tóth Zoltán tervezte. Közparkot alakít ki a Pesti Duna parton a Népfürdő utcánál a 13. kerületi önkormányzat. A kerületben lakók mától mondhatják el, hogy milyen funkciókat látnának szívesen az új parkban. A fejlesztési terület az E.ON Sport telepétől délre a Dráva utcáig, illetve a Népfürdő utca és a Duna közötti sáv telkeit foglalja magában. Az önkormányzat célja a minél nagyobb zöld tömeg létrehozása új fák és növények építésével.
1: Időjárás.
0: Napos idő várható felhőkkel, csak keleten fordulhat elő néhány futózápor. A reggeli 8-15 fok után napközben 22-26 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
2: Nagy üdv mindenkinek, a mikrofonnál István Dániel, már is tartol a Budapest Update pont szeptember közepén, szeptember 15-e a mai nap. Mindjárt nyitom is a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres ez a szeptember 15-e, és aztán jönnek majd a budapesti aktualitások, ma is egyébként elég sok mindenről olvastam. Szigorú parkolási szabályokra kell figyelni például a budapesti repülőtéren, majd mindjárt felhívom a figyelmet mindenre. Illetőleg arról is lesz, hogy Budapest hagyományosan legkeresettebb kerületeiben hűlt le leginkább a vevői érdeklődés az elmúlt egy évben a lakások iránt. Mindjárt jönnek a részletek.
3: 98.6.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyílik a kalendárium a mai nap mellett, szeptember 15-e oldalán, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. Hát 168 év 1858-ban született Szent Károly testvér, francia származású trapista, szerzetes, katolikus pap, földrajztudós, nyelvész. Lelki hagyatéka nyomán számos szerzetes kongregáció, világi és papi közösség társulás jött létre. 178 éve a mai napon az országgyűlés létrehozta az Országos Honvédelmi Bizonyványt, amelynek elnöke Kossuth Lajos volt, a védelem megszervezésére hozták létre. 85 éve Herceg-Szánton született Albert Florian labdarúgó edző, az FTC focistája, 75-szörös válogatott volt 1952-től 74-ig, játszott olimpián, VB-n, EB-n bronzérmes csapatban. 1967-ben elnyerte a France Football aranylabdáját, 68-ban világválogatott volt. Edzőként dolgozott Líbiában, első osztályú csapatnál, valamint az FTC ifjúsági csapatánál. Volt utánpótlás szakágvezető, szakosztályigazgató, majd 90-től szakosztály alelnök. 70-ben Hoffer Józseffel megjelent Rúgd a labdát című műve. 83 éve született Foltin Jolán, a Nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth és Erkel Ferenc díjas koreográfus, rendező, táncművész. Más forrás szerint egyébként a születésnapja későbbre tehető. 80 éve Alpáron látott napvilágot Kásás Zoltán, 92-szeres válogatott vízilabdázó. Ő pályafutását 1958-ban az FTC vívójaként kezdte, majd vízilabdázó lett. 77-től Tatabányán játszott. Tagja volt a KEK győztes, az olimpiai ezüstérmes, a világbajnok és az Európa bajnok csapatnak. 87-től szövetségi kapitány volt, majd 89-től az olasz Ortigia Siracusa csapat edzője. 74 éve látott napvilágot Bencsik Sándor Samu, a P-Mobil és a P-Box gitárosa, zeneszerző, Budapesten született. A 70-es évek elején a Sigma nevű sashalmi zenekarban kezdett, majd egy ideig a Beatrice tagja lett. Innen a Gezarolba került, ez a zenekar vette fel 73. május 1-én a P-Mobil nevet. Cseráti István billentyűssel aztán kilépett és megalapították a P-Box zenekart. Bencsik 87 nyarán először Svédországba ment, majd egy ausztriai lágerben hunyt el, azóta is tisztázatlan körülmények között. Debrecenben utcát neveztek el róla. 69 éve született szintén a mai napon Tölgyesi Péter alkotmányjogász, a Tudományos Akadémia Állami és Jogtudományi Intézetének munkatársa, politikus. Tölgyesi 87-ben közreműködött a Fordulat és Reform című tanulmánygyűjtemény megírásában. 89-ben az ellenzéki kerekasztal munkájában jelentős szerepet játszott a köztársasági alkotmány módosításának, továbbá a párttörvény, a választójogi törvény és az alkotmánybíróságról szóló törvénykoncepció kidolgozásában. 90-től az SZDSZ országgyűlési képviselője, majd parlamenti frakciójának vezetője, 91. november 23-ától pedig 92. november 13-áig az SZDSZ elnöke is volt. 96. augusztus 31-én jelentette be kilépését a pártból és a parlamenti frakcióból, azóta független képviselőként dolgozott. 168 éve született Hubay Jenő, hegedűművész, zeneszerző, akadémikus, a Magyar Hegedű Iskola megalapozója. Pesten látott napvilágot, 19-ben a Zeneakadémia igazgatója, később főigazgatója volt. Operákat, szimfóniákat és hegedű versenyeket komponált. 29 éve egyébként a mai nap a Google egyik születésnapja is, a google.com domain bejegyzésének évfordulóján. A Google jelenleg a legnépszerűbb internetes keresőrendszer. A keresésen kívül többek között térkép és útvonaltervező, pénzváltó, számológép, naptár, levelező, fordító és hirdető rendszer is. A projektet Larry Page és Sergey Brin alapította. Mindketten a Stanford Egyetemen végeztek. A Google különböző napokon is megünnepli egyébként a születésnapját. Néhányan úgy tartják, hogy a születésnap a domain bejegyzésének napja, ami 97. szeptember 15-e. Természetesen fontos dátum a cég alapításához szükséges iratok aláírásának a napja is, amely 98. szeptember 4-e. Bulikat és ünnepségeket pedig szeptember 7-én és 27-én is tartanak. A Google mindegyik születésnapját ünnepli, meglepetésszerűen változó Google logókat, doodle-eket láthatnak a felhasználók ezen alkalmakkor. Ma előfordulhat kisebb zápor, zivatar, de többnyire csak a gomoly felhők takarják majd el a napot, a hőmérséklet 20 fok felett alakul. Közben szigorú parkolási szabályokra kell figyelni a budapesti repülőtéren. Mindjárt mondom a Budapest Update-ben, hogy melyek ezek.
2: Mindig lesz

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam ma. Jönnek a budapesti aktualitások a Budapest Update-ben. Például szigorú parkolási szabályokra kell figyelni a budapesti repülőtéren. Bár a nyári szabadságolások véget értek, a repülőtéri utasforgalom ősszel sem csökken. A kellemesebb időjárást és kedvezőbb repülőjegyárakat kihasználva egyre többen választják a szeptember-októberi városlátogatásokat vagy az utószezoni tengerparti pihenést. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre induló utósoknak azonban nem csak az utazás előkészületeire, hanem a megváltozott és szigorodott parkolási viszonyokra is érdemes figyelniük. A terminálok közvetlen közelében érvényben lévő behajtási és parkolási szabályokat, beleértve a szigorúan mért ingyenes áthajtási időkereteket is, a többség mára megszokta. A tapasztalatok szerint azonban sokan még mindig nincsenek tisztában az érvényben lévő szabályokkal és tarifákkal, így az áthajtási idő túllépése kényelmetlen perceket és nem várt plusz költségeket okozhat. A terminál előtti szűkös ingyenes időkeret valóban mindössze annyira alkalmas, hogy gyorsan kiugorjon valaki az autóból egy csomaggal, de húzamosabb várakozásra vagy búcsúzkodásra már nincs lehetőség. Azt látjuk, hogy az utazók többsége már tudatosan keresi az alternatívákat, mivel sem a terminál közi magas napidíjakat, sem a kapkodást nem szeretnénk felvállalni, számolt be róla Rácz Béla, a Mopark marketing igazgatója. A szakértő szerint az utóbbi években egyértelmű szemléletváltás történt az utazási szokásokban. A reptér közvetlen környékén található transfer szolgáltatást kínáló külső parkolók igénybevétele már nem csak a kisebb büdzsével utazók, hanem a családok és az üzleti útra indulók körében is az egyik legnépszerűbb megoldássá vált. A reptértől mindössze néhány percre elhelyezkedő őrzött parkoló komplexumokból dedikált transferjáratok viszik a terminálig az utasokat és csomagjaikat, elkerülve a terminál körüli torlódásokat és költségeket. A szezonális utazási hullámok idején, így az őszi utószezonban is gyorsan betelnek a szabad helyek, így a reptéri parkoló célszerű legalább egy-két héttel az indulás előtt lefoglalni az opciók és árak összehasonlítása után. Emellett van néhány fontos tudnivaló azok számára, akik úgy döntenek, hogy saját autójukkal mennek ki a repülőtérre, és hosszabb távú parkolásra rendezkednek be. A Mopark szakértőjének elsődleges tanácsa, hogy ne hagyjunk értéket az utastérben. Bár a zárt, kamerával megfigyelt és 24 órás jelenléttel védett parkolók alapvető biztonságot nyújtanak, a látható helyen hagyott táskák, műszaki cikkek vagy akár pénz felesleges kísértést jelenthetnek, emelte ki Rácz. Hozzátette, hogy indulás előtt érdemes ellenőrizni az akkumulátort és a gumiabroncsokat is. A hűvösebb őszi éjszakák alatt a gyengébb akkumulátorok meglepetést okozhatnak a több napos állás után. Utazás előtt bizonyosodjunk meg róla, hogy az autónk megfelelő műszaki állapotban van, a keréknyomást is ellenőrizzük. A szakértő arra is figyelmeztetett, az őszi esőzések a lehulló falevelek ellen a fedett beállók nyújtanak maximális védelmet, míg a kültéri parkolásnál ügyeljünk arra, hogy az ablakok teljesen fel legyenek húzva. A célunk az, hogy az utazás élménye ne a reptéri parkolóhely keresés stresszével és felesleges áthajtási pódiakkal kezdődjön. Ha az autósok előre terveznek, biztonságban tudhatják a járművüket, miközben a transfer segítségével kényelmesen, pontosan érkeznek meg az indulási oldalra, tette hozzá Rácz Béla. Budapest hagyományosan legkeresettebb kerületeiben hűlt le leginkább a vevői érdeklődés közben az elmúlt egy évben. A legfrissebb kerületi adatok szerint a 14. kerület iránti érdeklődés 20%-ról 15%-ra esett, a 13. kerületi 25-ről 21-re, a 6-é 19-ről 15%-ra. Hasonló mértékben csökkent az érdeklődés a 9., a 11. és a 7. kerület iránt is. A 7 vizsgált kerület közül egyedül a 2. kerületben nem történt érdemi elmozdulás. Az érdeklődés itt gyakorlatilag a tavalyi szinten áll. Minél népszerűbb és drágább volt egy kerület egy évvel ezelőtt, most annál nagyobbat esett a kereslet iránta. A 2. kerület ez alól kivétel, mert ott a vevői kör összetétele nem változott annyira, mint másutt, mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője. A jelenség szorosan összefügg azzal, hogy az elmúlt egy évben tartósan megnőtt az első lakásukat vásárlók aránya a fővárosi piacon, miközben a korábban meghatározó befektetői kereslet visszaszorult. Az első lakásukat vásárlók árérzékenyebbek, kevésbé engedhetik meg maguknak a legdrágább népszerű kerületeket, tette hozzá Szegő. Ez a réteg most inkább a megfizethetőbb, korábban kevésbé keresett kerületek felé fordul. Ez látszik most a drágább város részek visszaeső érdeklődési mutatói. A legnagyobb visszaesés a 14. kerület történt. Ott az érdeklődés több mint 5% ponttal esett, miközben a piac egészen a keresletindex csak a nyári szezonális szint körül mozgott. A hat érintett kerületben átlagosan 3,6% ponttal csökkent az érdeklődés. A legkeresettebb kerületek tehát a piaci átlagnál is nagyobb értékben vesztettek vonzerejükből. Érdekes az is, hogy az érdeklődés nem áramlott át egy-két konkrét, olcsóbb kerület felé. A 23 fővárosi kerület közül mindössze kettőben, a 12-ben is Budafokon nőtt egy év alatt a vevő érdeklődés, a többi kerületben a legkeresettebbeken kívül is stagnált vagy enyhén csökkent. Mindez tehát egy általános, szinte a teljes fővárosra kiterjedő kereslet lassulást mutat, amelyben a korábban legnépszerűbb kerületek estek vissza leginkább. Október 24 és november 1-e között harmadik alkalommal rendezik meg a Budapest International Film Festivalt a Corvin moziban. Az első ad bejelentett film Cannes, Velence és Sundance idei programjából érkezik, a válogatásban pedig Nemes László és Horváth Lili új alkotása is szerepel. A BIF két év alatt Budapest egyik meghatározó kulturális találkozó helyévé vált, ahol a közönség egy helyen fedezheti fel az év nemzetközi filmtermésének legizgalmasabb darabjait, találkozhat az alkotókkal, és részese lehet annak, ami a kortárs filmkultúrában éppen történik, írják a szervezők. A programban Nemes László történelmi drámája, Horváth Lili sci-fi elemekkel átsző szerelmi története, Radu Jude társadalmi szatírája, Jane Schönbrunn queer horror vígjátéka, John Wilson kreatív dokumentumfilmje és Merin felnővés története kerül egymás mellé. A fesztivál kiemelt bemutatóinak helyet adó gála szekcióban két új magyar film szerepel. A Mulan Nemes László első francia nyelven készített alkotása, melyet az idei Cannes Filmfesztivál versenyprogramjában mutattak be. Az Oscar-díjas rendező új filmjében Jean Moulin, a híres francia ellenálló, és Klaus Barbie, a lyoni Gestapo vezetője közötti végzetes összecsapáson keresztül idézi fel a második világháború egyik legsötétebb fejezetét. A Mulan pszichológiai thriller két férfi végleges párharcáról egy eldöntetlen civilizációs pillanatban. Rendhagyó helyszínen a Klauzál téri vásárcsarnok első emeletén vásárolhatunk kortárs műveket a Budapest Independent Art Fair nevű független művészeti vásáron október 9 és 11 között. Képzeljük el, hogy a piacon nem csak zöldségeket, gyümölcsöt és húst vásárolunk, de akár egy impozáns festményt is. A Klauzál téri vásárcsarnok első emeletén nem sokára megtehetjük mindezt, az említett napokon ugyanis a karzaton közel tucatnyi galéria fogja belakni az üresen álló standokat, hogy különféle műtárgyakat áruljon. A vásár ötletét Polgár Ladó találta ki, majd megkereste bele Analóg Angelikát, a Margit körúti 2021-ben alapított Start Galéria vezetőjét, és Tarnai Edinát, az 5. kerületi 2021-ben indult Dindin Galéria megálmodóját. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Béremelések jönnek a szociális és gyermekvédelmi ágazatban, helyreállt a vízszolgáltatás Szarvason. Enyhe őszi idő várható, csak elszórtan lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Előkészítette a kormány a szociális és gyermekvédelmi ágazat két lépcsős bérrendezését. Az első emelést ősszel, a másodikat januártól vezetik be, erősítette meg a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter felszólalásában úgy fogalmazott, hogy az Orbán kormány hagyta szétesni a hazai gyermekvédelmet. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Felhívták a figyelmet arra, hogy az állami és az alapítványi fenntartású egyetemeken eltérőek a keresetek. Utóbbiakban ugyanazért a munkáért akár 40%-kal is több fizetést adhatnak. Az érdekképviselet szerint a költségvetési törvény módosításával elő lehetne teremteni a szükséges forrásokat. Leállítja a budavári palota újjáépítését és új közbeszerzést ír ki a munkálatokra a kormány. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a Világgazdaság megkeresésére közölte, a budai várnegyed megújítását célzó beruházások felülvizsgálata még zajlik. A jelenlegi kivitelezőnek, egy Mészáros Lőrinc vállalkozó érdekeltségébe tartozó vállalatnak 2 héten belül kell elhagynia a palota ászárnyának területét. Azt egyelőre nem tudni, hogy mikor írnak ki új közbeszerzést. A kulturális események jegyeire jelenleg érvényben lévő áfakulcs radikális csökkentését szorgalmazta több független kulturális intézmény vezetője. Úgy vélik, hogy a művészeket és a szervezőket egyaránt kellemetlenül érinti, hogy míg Európában mindenütt egy számjegyű, addig Magyarországon 27%-os a jegyek áfatartalma. Közparkot alakít ki a Pesti Duna parton a Népfürdő utcánál a 13. kerületi önkormányzat. A kerületben lakók mától mondhatják el, hogy milyen funkciókat látnának szívesen az új parkban. A fejlesztési terület az E.ON sporttelepétől délre a Dráva utcáig, illetve a Népfürdő utca és a Duna közötti sáv telkeit foglalja magában. Az önkormányzat célja a minél nagyobb zöld tömeg létrehozása új fák és növények építésével. Helyreállt a vízszolgáltatás Szarvason, Csabacsűdön és Békésszentandráson is, közölte az Alföld Víz ZRT hajnalban. Tegnap a kora esti órákban csőtörés történt a regionális vízellátó rendszerben. A hibát sikerült elhárítani, majd helyreállt a szolgáltatás is. Felhívták a figyelmet arra, hogy a következő órákban még zavaros lehet a víz. Napos idő várható felhőkkel, csak keleten fordulhat elő néhány futózápor. A reggeli 8-15 fok után napközben 22-26 fok lesz.
0: Élet, öröm, zene. Ez

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: A Boulevard és Brezsnyev galéria a Király utcában működött 2006 és 11 között, és a célja az volt, hogy a feltörekvő festőknek, grafikusoknak és fotósoknak lehetőséget és helyszínt biztosítson kiállítások megtartására. A galériában annak idején kezdőként megfordult művészek jelentős része ma már jó nevű befutott alkotónak számít. Az ő régi és újabb műveiből nyílt ingyen megtekintető kiállítás a Kult Hét galériában, írja a Villa Budapest. A pár napja a Klauzál téri galériában megnyitott hatalmas képmennyiségű új tárlat egészen a 2000-es években repíti vissza a kiállítás látogatóit. Az akkor működött művészeti legenda a Boulevard és Brezsnyev galéria történetét meséli el, ami ugyan 2011 környékén megszűnt és alapítványi formában működött tovább, ám a megalapítása éppen 20 évvel ezelőtt 2006-ban történt. A később politikai pályára váltott képzőművész Viktora Zsolt azzal a céllal alapította meg a galériát, hogy a feltörekvő képzőművészeknek, majd később fotóművészeknek biztosítson bemutatkozási és kiállítási lehetőséget. A nyitástól a megszűnésig több mint 100 tárlatot szervezett a galéria, ami elég szép számnak mondható bő 5 éves működése alatt. A BB-ben akkoriban bemutatkozott és kiállított művészek azóta befutott alkotók lettek, mint például a kiállítás egyik kurátora, a fotós részt összeállító és a mostani kiállítási anyagban is szereplő Mucsi Szilvia, aki többek között a Budapest Fotófesztiválnak is az egyik fontos alapítója és szervezője. Vagy a BB-t annak idején megalapító már említett Viktora Zsolt, aki szintén mint kurátor és mint kiállító művész is részt vesz a mostani kiállításon, sőt, amíg nyitva van, október 3-áig, addig minden csütörtökön tárlatvezetést is tart, időutazásra invitál bennünket a 2000-es évekbe. A Jane Goodall Intézet Magyarország által hagyományteremtő szándékkal életre hívott rendezvény dr. Jane Goodall etológus természetvédő és csimpánzkutató életműve előtt tiszteleg majd október 3-án, és halálának első évfordulója alkalmából örökségét ünneplés viszi tovább. A fesztivál középpontjában Jane Goodall egyik meghatározó üzenete, az okok a reményre szemlélete áll, annak felismerése, hogy a remény önmagában nem elég, cselekvéssé kell formálnunk. A fesztivál arra keresi a választ, hogyan élhetünk egészségesebb, tartalmasabb és kiegyensúlyozottabb életet úgy, hogy közben szorosabb kapcsolatot alakítunk ki a természettel, önmagunkkal és egymással. A szervezők meggyőződése szerint a személyes jólét és a bolygó jövője szorosan összefügg. Ha teszünk önmagunkért, egymásért és a természetért, egyszerre járulhatunk hozzá egészségesebb közösségekhez és egy fenntarthatóbb jövőhöz. A Jane Goodall Fesztivál nem egy tudományos konferencia, hanem egy sokszínű, inspiráló és élményközpontú rendezvény, ahol a résztvevők feltöltődhetnek, új gondolatokkal találkozhatnak, és konkrét példákon keresztül fedezhetik fel, hogyan tehetnek saját maguk és környezetük jólétéért. Szeptember végén ismét érdemes lesz a kávé illat után menni Budapesten, ekkor rendezik meg a Budapest Coffee Week-et, ami 2026-ban több mint 80 kávézót, pörkölőt és a kávészakma különböző szereplőit kapcsolja össze. A városszerte zajló programsorozatban a speciality kávé, a különleges italoké, a workshopoké és a közösségi élményeké lesz a főszerep, ráadásul idén a Macsa is saját útvonalat kap. A Budapest Coffee Week során nem kell egyetlen fesztivál helyszínre bezsúfolódni, a rendezvény tulajdonképpen egész Budapestet bevonja a programba. A résztvevő kávézók saját kifejezetten erre a hétre megálmodott italokkal készülnek, miközben különböző pontokon kóstolók, cuppingok, workshopok, szakmai beszélgetések és kötetlenebb közösségi programok várják a kávérajongókat.
2: Tömegek közönlöttek a modern szocialista bevásárló központba, már is az első budapesti skála történetét mondom, a Villa Budapest írt róla. 1976. áprilisában nyitott meg az első skála Budapesten. Már az építés idején olyan jó volt az áruház marketingje, hogy nem csak a nyitásnál voltak tömegek, de a rendszerváltásig ez volt a vásárlás fellegvára, valamint a széles választék és a jó mód szimbóluma. Ma már alapnak vesszük, hogy a Bercsényi utca és az október 23-a utca tömbjénél ott az allé, tele üzletekkel és éttermekkel, ahogy minden más plázában is szokás, de a 2000-es évek elejéig egészen másfajta áruház állt itt, az első skála. 72. április 3-án nyitott meg a bécsi áruházakat idéző háromszintes bevásárlóközpont, ami részben a jó marketing, részben az állami áruházaktól eltérő széles választéka miatt hamar óriási sikerré vált. Az első skálát az egykori budapesti egyetemi atlétikai klub sportpályája helyén építették fel a szövetkezeti tervező és kivitelező vállalat tervei alapján. A maga korábban rendkívül modernnek számító épületben, ami Magyarország és Közép-Európa legnagyobb áruháza volt, Olyan újításokkal lehetett találkozni, mint a légkondi, a saját stúdió. Itt volt először sprinkler tűzjelzőrendszer és mozgójárda is. De persze olyan a kereskedelmi épületekre jellemző újdonságokra is rácsodálkozhattak a vásárlók, mint a hatalmas tágas és nyílt terek, a bevásárlókocsi vagy az önkiszolgáló rendszer. A hiánycikkek és az állami áruházak szűkös kínálatának idején szokatlan volt ez az áruház, ahol a vásárlók mindig megtalálták az éppen szükséges termékeket, legyen szó elemről, kávéfőzőről, trapper farmerről vagy televízióról. Ebben közrejátszott az is, hogy a háromszintes épületet nem az állam finanszírozta, hanem szövetkezeti volt. Az első igazgató Demján Sándor tulajdonképpen az egésznek ő volt a kitalálója, pedig szabad kezet kapott az áruház kialakítása terén. A több mint 22.000 négyzetméter alapterületű áruházban lényegében mindent lehetett kapni. A bevásárlóközpont neve is az áruválasztékot szimbolizálja. Az NDK importszövettől és a lengyel fonaltól kezdve a hazai és import porcelánon át a motorkerékpárig. A földszinten ABC működött, amire előtte itthon még nem volt példa, ahogy újszerűnek számított az is, hogy számtalan 74 fajta szolgáltatás megtalálható volt. Így a skálában nem csak vásárolni járattak az emberek, de mehettek fodrászhoz, kozmetikushoz, optikushoz vagy szabóhoz is. A skála 9 osztályán több mint 30 részleg működik, a teljes áruválaszték szinte minden hazánkban szokásos cikket felülel. Az áruház vezetői felkészültek a nyitáskor várató rendkívüli érdeklődésre. A nyitás napján mintegy 800 eladó dolgozik, 101 pénztár működik, olvasható a Magyar Nemzetben. Itt mindig bőséges árukészlet várta a vásárlókat, átlagosan naponta 80 ezer fővárosi kereste fel, és 8 millió forint értékben vásároltak, ahogy a skála 40. jubileumán készült filmben is hallható. A budai skála sikere után országszerte amolyan franchise rendszerben egyre több skála áruház nyitott meg. A székesfehérvári skála, a skála metro a nyugati Marx téren, és így tovább. Így a 70-es évek végére a skála kóp országos szövetkező beszerző és értékesítő közös vállalat hatalmas vállalatcsoportán nőtte ki magát. Bár egészen a rendszerváltásig tömegek jártak a budai skála nagy áruházba, a rendszerváltás után megváltozott a helyzet. A 90-es években egyre több korszerű pláza jelent meg, amelyek egyre inkább elszívták a vásárlókat, míg végül a bezárás és bontás mellett döntöttek. Az ikonikus áruház bontását ünnepélyes keretek között kezdték 2007. augusztus 7-én, az eseményen pedig a skála arca, Komjáti Ágnes modell is ott volt, akit a legtöbben skála Ágiként emlegettek. A sors fintora, hogy az áruház helyén pont egy pláza épült fel, az Allé. A Budapest környéki erdők számtalan szépséget rejtenek, több száz éves fákat, különleges alakú sziklákat, páratlan kilátást nyújtó hegycsúcsokat és vadregényes várromokat. A világ Budapest szedte össze a Budapest környéki várakat. Az erdőket sokszor emlegetjük olyan vidékként, ahol távol lehetünk az emberektől, ahol kicsit kiszakadhatunk a civilizációból, azonban láthatjuk, hogy az erdőkben is mindenhol ott vannak az emberi élet nyomai. Néha egészen romantikus formában, a fák sűrűjéből előbukkanó romos várfalak képében. A Vértes, a Börzsöny vagy a Pilis tele van kisebb erődítményekkel, sok közülük az Árpád korban épült, jellemző, hogy vadászkastélyként használtuk őket. Vitányvár elhagyatottsága ellenére meglepően jó állapotban megmaradt erődítmény, egyes falszakaszai 10-15 méter magasan állnak. A Vértesben található, legegyszerűbben Szárliget felől közelíthető meg az országos kék túra vonalán, csupán nagyjából 100-200 méterrel a vár előtt kell rátérni a kék vár jelzésre. A várat valószínűleg a Csák nemzetség emeltette a tatárjárás után, első említése 1319-ből való. Tulajdonosai gyakran változtak. Egy időben a hédervárjak, majd a rozgonyiak birtokát képezte, de aztán később luxemburgi Zsigmond erődítményeinek számát gyarapította. A 16. században a török kétszer is megostromolta és bevette, miután visszavívták, lerombolták, hogy még egyszer ne juthasson oszmán kézre. Köveinek jelentős részét ezután elhordták különböző építkezésekhez. A Börzsöny leglátogatottabb bára jó eséllyel Nógrád, de a jóval ismeretlenebb Zuvárat az őt közvetlenül körülvevő vidék miatt is érdemes meglátogatni. Márianoszra környéke a hegység kevéssé látogatott, de annál szebb része. A vár másik neve Ódamásd vára, nem összekeverendő a Damásdi várral, ami szintén a közelben található az Ipoly partján. A vár története meglehetősen régre nyúlik vissza, és már az Árpád korban véget ért. A leletanyag szerint már a 10-11. Században aktív élet folyt itt. Szabálytalan négyszög alakú kőfallal, árokkal és sáncokkal körbevett erődítmény állt itt. A 13.-14. Században pusztult el, a 80-as években végzett ásatások tanúsága szerint tűz okozta az épületvesztét. A köveit a Nagy Lajos által 1352-ben alapított Márianoszra kolostorba építették be. Dömös az uralkodói testvérház tanúja, a visegrádi hegységben a dömösi prépostság romjai mellől csodás kilátás nyílik az egész Dunakanyarra. Gyönyörködés közben senki nem gondol arra, hogy milyen véres királydrámának volt helyszíne az egyházi épület. Egy oklevél szerint első László 1079-ben Dömösön tartózkodott, vagyis ekkor már kellett titálni a királyi kúriának, ami ez a kor szokásai szerint biztosan tartozott kápolna. A szentiavatott lovak királyt Kálmán követte a trónon. Az ellene fellázadt álmos herceg a Szentfölddel zarándokolt, hogy bűnbocsánatot nyerjen, hazatérve alapította meg az antiohiai Szent Margit tiszteletére a dömösi monostort. Bármennyire is ájtatosnak tűnnek ezek a cselekedetek, Kálmánt nem győzték meg, így aztán megvakítatta testvérét és annak fiát Bélát, hogy alkalmatlanok legyenek az uralkodásra. Apa és fia Dömösre menekültek ekkor, innen pedig Bizáncba. A krónikák szerint Kálmán Dömösre küldött egy vitézt, hogy ölje meg a potenciális trónkövetelőket, de álmos herceg Margit oltárába kapaszkodva a szerzetesek segítségével menekült meg a merénylettől. A monostort később a tatárok dúlták fel, a veszprémi, majd az esztergomi püspök tulajdona lett. Luxemburgi Zsigmond itáliai szerzeteseket telepített ide, de a hely a 16. századra elveszítette a jelentőségét. A török időkben végleg elpusztult, a köveit az új barokk templom falaiba építették be a 18. század elején, ma néhol 5 méter magas fal maradványokat láthat az ide érkező. Az altemplom megmaradt, a mai napig ökumenikus imahelyként működik.

0: Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: 100 éves a budapesti mozi, amit sokan a világ legszebbjének tartanak. Évek óta a világ legszebb moziai között tartják számon a Puskint, ami idén 100 éves. Bár a Ziegler Győző tervezte épület eredetileg nem filmszínháznak épült, 1926 óta mégis filmvetítések otthonaként működik. Ám a mozi nem csak a legszebb termeiről híres. Itt vetítettek az országban először hangos filmet, ám az egész történet majdnem kudarcba fulladt, írja a Vilap Budapest. A főváros egyik legrégebbi művészmozia, tehát abszolút kerekesztendőt ünnepel. A centenárium alkalmából számos programmal és különleges vetítésekkel készül a Puskin. Ennek apropóján az épület tereit érdemes bejárni. A centenárium annyiban becsapós, hogy míg a filmszínház idén lépett be a matuzsálemi korba, az annak otthonaló épület már 1895 óta áll a Kossuth Lajos utca és a Semmelweis utca sarkán. Ez a belvárosi telekhez számtalan történet fűződik. Egykor egy jezsuita kolostorként használt épület állt a területen, ahol az 1810-es évektől a Pestre költözött Nagyszombati Egyetem szülészeti tanszéke működött. Ezen a helyszínen volt medikus hallgató Semmelweis Ignác is. A klinika 1859-ig működött itt, az épületet elbontották, helyén pedig évekkel később épült fel a Ziegler Győző tervezte Tudományi Egyetem alapbérháza. Így hát az épület homlokzatán lévő szobrok nem a filmszínház isteneit idézik, hanem az építtetőre utalnak, vagyis a tudás, a dicsőség, a hit és a törvény allegorikus alakjai. A bérház földszintjén már átadása után is sorra nyíltak az üzletek, ám a köztudatban leginkább a sarki helyiségben üzemelő Magyar Világ Kávéház miatt maradt meg. A környék az 1900-as évekre már a politika és kulturális élet fontos helyszínévé vált, így a kávéház is művészek, irodalmárok, közéleti szereplők, a pénz arisztokrácia és a sportemberek kedvelt találkozó helye lett. A pazarul berendezett helyszínen gyakori volt az 5 órai tea és az élő zene. A színház élet hasábjain szinte himnusz zengtek az átalakított helyről. A fényes kávéhez helye előbb banká, a 20-as évek második felére pedig mozivá alakult. 1926. november 26-án nyitotta meg kapuit a főváros új filmszínháza, a Fórum mozi. A 20-as években egyre inkább megnőtt az igény a filmek iránt. Az évek óta filmkölcsönző céget működtető deákjenők kapva kapott az alkalmon, Jánszky Béla és Szívesi Tibor tervei alapján pedig többet magával létrehozta a Fórum filmszínházat, a mai Puskin elődjét. A Fórum hamar a pesti közönség kedvelt mozia lett. Már a megnyitón hatalmas tömeg gyűlt össze, smokingos és estéi ruhás alakok töltötték meg a nézőteret, ahol az estfényét csak emelte a pompás enteriőr. Az aranyozott szobrokkal, domborművekkel díszített terem Krisztián Sándor és Varga Oszkár munkája volt, míg a csillát Grünberger Jenő szállította. A vörös bársonyszékeknek köszönhetően pedig igazi elit helyen már-már színházban érezhette magát a közönség. Ma is impozáns belső tere miatt a Puskint a világ legszebb moziai között tartják számon. Mielőtt a mozi a nagy közönség előtt is kitárta volna kapuit, tartottak egy díszes megnyitót, ami hatalmas társadalmi eseménynek számított. Közel 900 ember vett részt rajta, a nézők között pedig ott volt József Ferenc főherceg és felesége, Anna főhercegnő is. Az eseményről hosszan megemlékezett az Est újságírója. Így tudjuk, hogy még a filmvetítés előtt az Operaház egykori karmestere Szikla Adolf vezetésével zenekar játszott el Beethoven István király nyitányát, majd a himnuszt. Ezután kezdődött meg a vetítés.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életörömzene.
0: Manna Morzsa.
2: Mozogni nyáron is kell, csak okosabban. A mozgás az egyik legjobb befektetés az egészségünkbe. A nemzetközi ajánlások szerint a felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgás javasolt. Ez nem feltétlenül edzőtermet jelent. Gyorsabb séta, biciklizés, úszás, kirándulás, kertészkedés is lehet része. Nyáron viszont nem mindegy, mikor és hogyan mozgunk. Kánikulában a déli órákban végzett intenzív sport könnyen túlterhelheti a szervezetet. A reggeli vagy esti mozgás sokkal biztonságosabb, különösen akkor, ha árnyékos útvonalat választunk, és viszünk magunkkal vizet. A testünk jelzéseit komolyan kell venni. Szédülés, fejfájás, hányinger, szokatlan gyengeség vagy zavartság esetén nem akaraterőből kell folytatni, hanem megállni, árnyékba menni, hűteni magunkat és folyadékot pótolni. A sport akkor egészséges, ha utána jobban vagyunk, nem akkor, ha túléljük. A nyári mozgás aranyszabálya egyszerű, ne a hőséggel versenyezzünk, inkább a rendszerességre figyeljünk. Napi 20-30 perc jól időzített mozgás többet érhet, mint egy túlvállalt, déli kánikulában végzett edzés.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
5: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Itt vannak az alzanapok! Az alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
8: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
9: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
0: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
10: Kis ágy, babakocsi, babaszoba.
11: Minden kész.
10: És a szülészet, azt már kiválasztottad?
11: Olyan helyet szeretnék, ahol a kisbabámmal a legnagyobb biztonságban vagyunk.
10: A Triton Life szülészetén emelt szintű koraszülött és újszülött intenzív háttér áll rendelkezésre. Biztonság már az első pillanattól. Triton Life, ahol a család születik.
3: Reklám hangzott el.
12: Béremelések jönnek a szociális és gyermekvédelmi ágazatban, helyreállt a vízszolgáltatás Szarvason. Enyhe őszi idő várható, csak elszórtan lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
12: Előkészítette a kormány a szociális és gyermekvédelmi ágazat két lépcsős bérrendezését. Az első emelést ősszel, a másodikat januártól vezetik be, erősítette meg a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter felszólalásában úgy fogalmazott, hogy az Orbán kormány hagyta szétesni a hazai gyermekvédelmet. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Felhívták a figyelmet arra, hogy az állami és az alapítványi fenntartású egyetemeken eltérőek a keresetek. Utóbbiakban ugyanazért a munkáért akár 40%-kal is több fizetést adhatnak. Az érdekképviselet szerint a költségvetési törvény módosításával elő lehetne teremteni a szükséges forrásokat. Leállítja a budavári palota újjáépítését és új közbeszerzést ír ki a munkálatokra a kormány. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a Világgazdaság megkeresésére közölte, a budai várnegyed megújítását célzó beruházások felülvizsgálata még zajlik. A jelenlegi kivitelezőnek, egy Mészáros Lőrinc vállalkozó érdekeltségébe tartozó vállalatnak, két héten belül kell elhagynia a palota ászszárnyának területét. Azt egyelőre nem tudni, hogy mikor írnak ki új közbeszerzést. A kulturális

0: események jegyeire jelenleg érvényben lévő áfakulcs radikális csökkentését szorgalmazta több független kulturális intézmény vezetője. Úgy vélik, hogy a művészeket és a szervezőket egyaránt kellemetlenül érinti, hogy míg Európában mindenütt egy számjegyű, addig Magyarországon 27%-os a jegyek áfatartalma. Közparkot alakít ki a Pesti Duna parton a Népfürdő utcánál a 13. kerületi önkormányzat. A kerületben lakók mától mondhatják el, hogy milyen funkciókat látnának szívesen az új parkban. A fejlesztési terület az E.ON sporttelepétől délre a Dráva utcáig, illetve a Népfürdő utca és a Duna közötti sáv telkeit foglalja magában. Az önkormányzat célja a minél nagyobb zöld tömeg létrehozása új fák és növények építésével. Helyreállt a vízszolgáltatás Szarvason, Csabacsűdön és Békésszentandráson is, közölte az Alföld Víz ZRT hajnalban. Tegnap a kora esti órákban csőtörés történt a regionális vízellátó rendszerben. A hibát sikerült elhárítani, majd helyreállt a szolgáltatás is. Felhívták a figyelmet arra, hogy a következő órákban még zavaros lehet a víz. Napos idő várható felhőkkel, csak keleten fordulhat elő néhány futózápor. A reggeli 8-15 fok után napközben 22-26 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Manna délelőtt.
3: Jó reggelt kívánok, indul egy újabb Manna délelőtt. Szeptember 15-e van, Isten éltesse az Enikő nevű hallgatókat, de emellett még Melitta, Alpár, Bogáta, Boris, Hetény, Imelda, Katalin, Lóránt, Mária és Roland névnap is van. De az a vastag betűs, amit a régi kis klasszik asztali naptár jelöl, az az Enikő és a Melitta. Ezen a napon született 1890-ben Agatha Christie angol krimiíró, úgyhogy természetesen a történelem nagyja és sorozatunknak ma ő lesz a főszereplője, és érdemes ezt nagyon figyelni, ma is 9 óra után a vendégem lesz Kis Zsófi klinikai szakpszichológus, akivel a pszichopátiáról és a hétköznapi pszichopatákról fogunk beszélgetni, pontosabban arról a jelenségről és gyakorlatról, ahogyan ez működik és megjelenik a hétköznapokban. Mit tegyünk akkor, hogyha egy vélhetően pszichopatával van dolgunk? Miért koppan ennyire keményen ez a szó? Erről is szó lesz 9 óra után, tehát a Manna délelőtt vendége ma Kis Zsófi klinikai szakpszichológus, de most az Életöröm zenékkel kezdünk. Jó reggel!
1: Életöröm zene! Ez a Manna!

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Akinek sétálni lesz kedve majd, akár most, mert szabad a napja, délutánja, vagy majd hétvégén, akkor itt van 8 izgalmas olyan várom Budapest közelében, amik egyrészt visszarepítenek a múltba, másrészt jót lehet kirándulni, harmadrészt pedig, hogyha tiszta az idő és süt a nap, akkor nagyon szép fényképeket lehet készíteni. Szóval, hogyha már itt tartunk, akkor tessék figyelni, mert a felsorolásban nagyon szép helyeket fogok mondani. Több száz éves erődök, váromok, uradalmi kastélyok, és igazából, hogyha az ember egy picit pillanat, akkor becsukja a szemét, akkor még el is tudja képzelni, hogy egy filmnek vagy annak a kornak a szereplője. Hogyha a fővárostól egy kicsit távol szeretnénk csak menni, nem messze, akkor a budai, a Visegrádi hegység, a Pilis, a Börzsöny, a Cserhát vonulatain számos olyan úti célt találunk, hogyha valaki a vártúrákat szereti, ahol mindent fel lehet fedezni. Főleg akkor, hogyha az időjárás engedi. Egyébként ezek a helyek még olyan szemerkélő esőben is szépek tudnak lenni, de nyilván érdemes választani egy olyan napot, amikor tiszta az idő. Ott van a Solymári vár első körben, a középkorig nyúlik vissza a története, 1355 után épült, és egészen a török uralomig lakott volt. A Pilis és Budai hegység között Mátyásdombon magasodik, nyitvatartási rend szerint látogatható. Aztán, hogyha haladunk tovább, akkor ott van Csővár vára, ez a 13. században épülhetett nagyon-nagyon-nagyon régen, valószínűleg 4. Béla király kezdeményezésére. A község Váctól 20 kilométerre található, tényleg egészen közel van Budapesthez, nagyon jót lehet kirándulni. A központból 2-3 kilométeres túra vezet a romokhoz, a piros várjelzésen. Aztán ott van szintén Budapest közelében, Észak-Magyarországon a Nógrádi vár, az ország egyik legrégebbi kővárainak az egyike. Ez a Börzsöny gyöngyszeme, a 11. századra nyúlik vissza a sztori, egészen a 17. századig épségben állt. Nógrád központjából egy könnyű kis túrával elérhető a kék várjelzést követve. Ez a várom, és akkor utána ott Nógrádban számos olyan hely van, ahol lehet ebédelni vagy uzsonnázni egy jót. A Csevár a Börzsönyben, Diósjenő közelében található az erdő mélyén, elhagyatott sáncok a tatárjárás után épülhetek valószínűleg, és valószínűleg többször is elhagyták, mire teljesen kiüresedett. Zöld jelzésen vagy tanösvényen lehet elérni, aztán a piros várjelzésre kell rátérni. Tehát ez a Csevár. Aztán ott van Ódamásd vára, a Zuvár nyomai, Ipolydamásd és Márian Osztra között van, mindkét településről megközelíthető a kék és a piros utakon. Nehézkesen kivehetőek a romok, és a történetük alig-alig ismert, írásban csak Damásd várát rögzítik, valószínűleg a 12. és 14. század között működött. Olyan gyerekekkel, akik szeretik a kincskeresést, a történelmet, a lovagregényeket, meg a várkapitányos történeteket, velük ezekre a helyekre különösen nagy élmény elmenni. Vitányvár Vértessomló közelében van, a Vértes-hegységben. A várból a környező falvak és a dombok felé láthatnak el a túrázók, a 13. és a 16. század között működő erődítmény mellett elhalad az országos kék túra Bodajk és Szárliget közötti szakasza, és úgyhogy tulajdonképpen ezeken a helyeken tök jót lehet kirándulni. Ha nem mászunk föl a romokhoz, akkor messziről megnézzük őket, az is jó élmény. Drégely vára a legendás. A Börzsöny északi részén van, Drégely, Palánk és Nagy Oroszi között. Ez már úgy néz ki egy kicsit, mintha Star Wars díszlet lenne, tehát ez a hegybe épített furcsa romocska. Mindkét település és elérhető egyébként a várom, sőt, Sárferkút vasútállomástól is. A 13. században épült meg a vár, és egy sikeres török ostrom után hagyták el. Szondi György és Ali Budai Pasa történetét sok helyen megírták. Aztán ott van még a Salgóvára, a Medvesvensík egy csúcsán magasodva. Ez nagyon szép, ez úgy néz ki, mint egy kis kilátó. Tehát ez is olyan kis csodavilág. Kicsi nagyobb, de még jól megközelíthető távolságra van a fővárostól. Salgóbányától a Zöldsáv, aztán a piros várjelzés az, amit követni kell. Fentről pedig káprázatos panoráma tárul az egész Karancsvidékre is. Úgyhogy ezeket érdemes megnézni, hogy ez embernek kirándulni támad kedve.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Manna FM. 1944. június 6-án kezdték meg a szövetséges erők a normandiai partra szállást, azt a bizonyos D-napot. Ez volt a D-Day, ez volt a kódneve ennek a bizonyos napnak, és hogy mit is érdemes erről tudni. A normandiai partra szállás a II. Világháború egyik legfontosabb hadművelete volt 1944. június 6-án, amelynek révén a szövetséges csapatok hídfő állásokat foglaltak el a Német Birodalom által megszállt Franciaország normandiai part szakaszán. Az újnyugati front megnyitását először 1941. július 19-én, alig egy hónappal a Barbarossa hadművelet megindítása után kérte Stalin Winston Churchilltől, hogy a britek így tehermentesítsék a szovjet erőket. Erre a briteknek nem volt módjuk. Az Egyesült Államok hadbelépése után a helyzet megváltozott, és minden fontosabb többhatalmi egyeztetésen, a washingtoni konferenciákon, Casablancában és Teheránban előkerült a partra szállás ügye. Az angol száz szövetségesek több lehetséges helyszínt latolgattak akkor még, és aztán végül amerikai nyomásra Észak-Franciaország mellett döntöttek, mert Eisenhowerék úgy vélték, hogy csak ott lehetséges elég nagy csapást mérni a németekre. No, aztán jött az aprólékos tervezés, amelynek során a szövetségesek arra az álláspontra jutottak, hogy nem a leginkább kézenfekvő területen, Calais környékén, hanem Normandiában lépnek partra. Normandia kevésbé volt megerősítve, mint az előző térség, habár Rommel érkezése után felgyorsult a védelmi rendszer, az atlanti fal építése. Adolf Hitler pedig hosszú ideig nem hitt abban, hogy a szövetségesek megkísérlik az akciót, ezért nem fordított elég figyelmet a partok védelmére, és a sok fronton zajló háború miatt kevés katonája állomásozott nyugaton. Az elterelő hadműveletek miatt a németek nem jutottak pontos információhoz, így aztán meglepetésként érte őket a június 6-ai invázió. Mi is történt ezen a bizonyos D-napon, vagyis a leghosszabb napon? A szövetségesek éjfél után nem sokkal 3 légiszállítású hadosztályt dobtak le a tervezett partraszállási övezet 2 szárnyán, hogy megakadályozzák a németek ellentámadását. Az ejtőernyősök elfoglalták a kijelölt magaslatokat, a hidakat, a töltéseket és az ütegeket. Az angolok és az amerikaiak sok helyen harcba bocsátkoztak a németekkel, akik megzavarodtak az egymásnak ellentmondó, sokszor pontatlan információktól, és nem rendeltek el végül általános riadót. Hajnali 5 óra volt, amikor a több mint 6000 hajóból álló flotta felsorakozott Normandia előtt, majd a hajóágyuk lőni kezdték a parti védműveket, a brit, kanadai és amerikai katonák pedig elindultak a partra szálló járművekkel, az 5 partszakasz kódnevükön Utah, Omaha, Gold, Juno és Sword felé. A hadihajók tüze után a szövetséges légierő hatalmas támadást intézett a partokon kiépített védelmi állások, illetve más mélyebben fekvő célpontok ellen. Így június 6-án a szövetséges gépek 14.600 bevetést teljesítettek, amire a németek mindössze 100-zal tudtak válaszolni. Rossz látási körülmények miatt azonban a gépek nagyon sok célpontot nem találtak el, az Omaha parthoz rendelt 329 bombázó például 5 kilométerre a célpontoktól dobta le 13.000 bombáját. A légi előkészítés után 5 gyalogos hadosztály szállt partra Franciaországban. A németek ellenállása különböző erősség volt, a leghevesebb csata az Omaha szakaszon bontakozott ki. A németek pedig hosszú ideig úgy gondolták, hogy a normandiai akció nem valódi partra szállás, hanem csak egy elterelő támadás, ezért aztán késve és nehézkesen lendültek mozgásba. A Führer átaludta az invázió első óráit, ugyanis utasításának megfelelően nem ébresztették fel. 1944. június 6-án a szövetséges erők megvetették a lábukat Normandiában, és 156.115 szövetséges katona lépett francia földre az 5 elfoglalt partszakaszon, ugye a korábbi említett kódnevű partszakaszokon. Az angol szászok az invázió első 6 napján 326.000 embert, 54.000 járművet és 104.000 tonnányi hadianyagot tettek partra a hídfőben. Az utánpótlást napi 200 hajó szállított a Franciaországba. Június 6-i harcokban mintegy 10.000 szövetséges katona esett el, sebesült meg vagy tűnt el. Több mint 60%-uk amerikai volt. A pontos német adat nem ismert, a becslések szerint a veszteség 4-9000 főre rúgott. Ez a D-nap rövid története, amelyről egyébként az 1998-as Steven Spielberg által rendezett Saving Private Ryan, vagyis a Ryan közlegény megmentése című film is készült.

Közsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A sorban állás nem tartozik a kedvenc tevékenységeink közé. Van, aki kifejezetten utálja, és nagyon türelmetlen, és teljes meggyőződéssel éli azt, hogyha ő beáll egy sorba, akkor a következő percekben az lesz a leglassabb. Ugye ezzel sokan vagyunk így, és emlegetjük ilyenkor különböző szavatos szavakkal Murphyt, de hát úgy tűnik, hogy a sorban állás maga nyugtató hatású, erre az eredményre jutott, erre az érdekes eredményre a tudomány. De hogy miről is van szó pontosan, hát nyilván álltunk már sorban postán, banknál, kifőzdében, bárhol is, vagy például ugye utazásnál a repülőtéren a kis terelő szalagok között, az úgynevezett trilobiták, azaz a három karéjú ősrákok már rég kihaltak, de az ő viselkedésükből következtethetünk arra, hogy miért is áll sorba az ember akkor is, ha lehetősége lenne előrébb kerülni, a többieket megelőzve. Trilobiták. Ők ugyanis azért sorakoztak fel egymás mögött, mert a folyton változó veszélyes környezetben így érezték magukat a legnagyobb biztonságban, és közben egy csapattagként is. Legalábbis ezt derítették ki a Francia Tudományos Kutatási Központ kutatói, akik az 521 millió évvel ezelőtti ízelt lábúakat, akik akkor éltek, őket kutatták, és bármilyen hihetetlen is, de ezek a kezdetleges élő lények nyújtottak és nyújthatnak nekünk segítséget abban, hogy megértsük, hogy miért is áll sorban az ember, annak ellenére, hogy idegesíti, az idejét vesztegeti vele. Nyilván, hogyha az elsődleges kérdést felteszük, miért állunk sorba, azért, mert valamit szeretnénk megvenni, vagy valamihez szeretnénk hozzájutni, vagy egy szolgáltatást szeretnénk igénybe venni, amit mások is szeretnének, és ezért aztán sorba kell lenni, hogy kivárjuk, hogy sorra kerüljünk. Úgy tűnik, hogy annak ellenére, hogy az embert idegesíti, mégis teszi ezt, de hogy miért választja inkább a sort az előre menetelnél, főleg az orvosi szituációkban, például ugye a Scandinavian Journal of Primary Healthcare nevű tudományos, igen jó nevű tudományos folyóiratban jelent meg egy tanulmány, ami szerint nem is utálunk annyira sorban állni, mint gondolnánk. Akkor is ezt választjuk, ha egyetlen gomnyomás segítségével válthatnánk, és a sor elejére mehetnénk. A kutatók orvosi váróban figyelték meg a résztvevő betegek viselkedését, mindenkinek lehetőséget adtak arra, hogy egy gomb megnyomásával előrébb kerüljenek a sorban, sőt, a sor elejére juthassanak, mint sürgős és halaszthatatlan kondícióval érkező betegek. És ezt figyeljétek, a kutatók legnagyobb meglepetésére az emberek csak nagyon kis része nyomta meg ezt a bizonyos gombot végül, mert a legtöbbük nem akarta, hogy másokat hátráltasson azzal, hogy ő a sor elejére kerül. Hát ezért van az tulajdonképpen itt most kijelenthetően, hogy kontextusban gondolkodik az ember. Ez az oka ennek, és inkább elfogadjuk, hogy mindenkinek legyen egy kicsit rossz, mint hogy egy embernek jó, de a többieknek sokkal rosszabb. Ezen egyébként túlmutat még az is, hogy egy 2018-as tanulmány a Journal of Emergency Medicine nevű szintén nagyon neves tudományos folyóiratban pedig azt mutatta ki, hogy a sorbanállás valójában képes csökkenteni a stresszt. Legalábbis az orvos-beteg kapcsolatban, tehát egy orvosi váró van biztosan. Elég átfogó kutatás volt, 148.581 embert vizsgáltak meg, és azt akarták megnézni, hogy milyen modellt lehetne felállítani ahhoz, hogy minimalizálni lehessen a várakozást a rendelőkben, és közben rájöttek, hogy nem is olyan stresszes dolog az a sorbanállás, mint hogy eddig gondoltuk, ráadásul nem is feltétlenül tesz rosszat az embernek, mert hogy egy 2015-ös szintén tudományos folyóiratban az agyi tevékenységeket kutató és feltáró folyóiratban jelent meg egy másik tanulmány, ami szerint pedig az olyan mindennapos tevékenységek során is, mint például a sorbanállás, az ember képes gyakorolni az úgynevezett térbeli kognitív felismerést, vagyis azt, hogy mi van körülötte, hogyan veszi észre a dolgokat, eseményeket, embereket, tereptárgyakat, hogyan érzékeli őket, és aztán adja a választ az agyunk, hogy erre hogyan reagáljon maga az ember, pontosabban maga az agyunk hogyan reagál rá, és ez főleg igaz azokra, akikkel a kutatás készült, a pilótákra, akik emberéletekért felelnek. A sorbanállás tehát nem feltétlenül egy negatív dolog, még akkor sem, hogyha nem igazán szeretjük, és inkább elkerüljük, ha tudjuk, észre sem vesszük, de képes csökkenteni a stresszt, és képes fejleszteni a kognitív, azaz agyi folyamatokat, ráadásul időt ad arra, hogy a rohanó világban egy kicsit leüljünk, és elvesszünk a semmittevésben, ami nagyon fontos, mert ezt már kezdjük elfelejteni.

0: Péter Petrával. 98.6 Manna FM. Minden hétköznap reggel 8-tól. Manna
1: FM. És ahogy ígértem, az egyik nagy személyes kedvencem, de szerintem sokunké, természetesen nem akarom én őt kisajátítani, úgy hívok, hogy Agatha Christie. Ugye vele kapcsolatban többször elmondtam már, hogy érdemes a YouTube-on rákeresni a hangos könyvekre. Van több olyan, amit Bánság Ildikó olvas fel, az első betűtől az utolsóig, tehát ilyen 7-8 óra hosszú hangos könyvek. Agatha Christie krimik zseniális. És sokat autózik, azt szerintem ezt érdemes, hogyha bevezeti magának, hogy hangos könyveket is hallgat. Agatha Christie-nek volt egy olyan szerelmi élete, egy olyan kapcsolati hálója, amiről nagyon keveset tudunk, és ez pont olyan izgalmas volt, mint az ő regényei. Volt két férfi, aki darabokra törte a krimi királynő szívét. Nyilván az ő világhírű detektív regényei azok, amivel bevonult a történelembe, a köztudatba és a szívünkbe is, és bár mindannyian, akik szeretjük Agatha Christie könyveit, nagyjából ismerjük ezt a páratlan munkásságot, de azért az írónő életével kapcsolatban elég kevésszer hallani bármit is. Főleg, hogyha vannak benne titkok, már pedig igen, azokról meg pláne. Azt biztos, hogy tudjuk, hogy kivételes karriert futott be, de a szerelemben nagyon sok fájdalom érte. Ugye sokszor szokták mondani, hogy aki szerencsés a munkában, vagy akinek jól megy a munka, és valamiben sikeres, és világhíre tesz szert, annak általában a magánélete annyira nem jól működik. Ő volt a múlt század egyik legsikeresebb írónője, vagy ahogyan a legtöbben emlegetik mindmáig a krimi királynő. Nyilván a mai napig népszerűek a detektív regényei, pontosan ugyanúgy, mint akkor a saját korában, és ezzel ki is vívta magának még a legnagyobb kritikusok elismerését is. A lelkes rajongók pedig világszerte mindenhol akadnak, sőt, a Guinness rekordok könyve szerint William Shakespeare művei és a Biblia után Agatha Christie regényeit adták ki a legnagyobb példányszámban és a legtöbbször. Első könyve a titokzatos Stanley eset 1920-ban jelent meg, és ebben a történetben mutatta be az olvasóknak a belga származású magándetektívet, Hercule Poirot, aki aztán hosszú időn át összesen 33 regényben és 54 novellában szerepelt főszereplő nyomozóként. A másik ismert szereplő pedig az éles eszű idős hölgy, Miss Marple, aki a keddesti klubban tűnik fel először, és akit az írónő olyan nőkről formált meg, mint például a saját nagymamája, illetve a nagymama régi barátnői. Érdekesség az is, hogy még a leghíresebb történeteiről és a kitalált karaktereiről rengeteget tudtunk, Agatha Christie magánélete csak egy-egy szegmense volt ismert, és a többit pedig homály fette. Például nem tudom, hogy tudták, hogy hogy állt a szerelemmel a krimi királynője, hogy ezt már ugye a bevezetőben mondtam. Hát amikor Agatha Christie már elég idős volt ahhoz, hogy megházasodjon, az anyukája úgy döntött, hogy elutaznak Egyiptomba, ahol a lánya könnyedén bele tanulhatott a társadalmi életbe és a randevúzás rejtelmeibe. Kairóban rengeteg jó nevű angol családdal találkoztak, és általában mindnek volt egy fiatal ígéretes jövő előtt álló férfi tagja, és ugye a leendő írónő könnyedén tudott ismerkedni, egyébként az egyiptomi időszakhoz is kötődik, nagyon helyes kislány volt különben, kötődik regény, a Halál a Níluson című regény. Aztán, ami még érdekes vele kapcsolatban, mármint Agatha Christie életével kapcsolatban, a magánéletével kapcsolatban, hogy az egyiptomi tartózkodásuk alatt estéről estére jártak, hogy bemutassák a kis Agathát a társaságnak, és több fiatal ember is elkísérte a táncparketre. Agathát egyiknek sem sikerült felkelteni a figyelmét, és aztán mivel az anyukájával visszatértek Angliába egy ponton túl, egy Charles nevű lelkes udvarló próbálta meghódítani Agatha Christie-t, sőt, rövid idő után meg is kérte a kezét. Ő azonban nem viszonozta a férfi érzéseit, és egy lényegre törő levélben meg is írta neki, hogy tulajdonképpen itt a válasz nem, úgyhogy el lehet ballagni. Nem sokkal később egy gyerekkori ismerőse, a tengelarat járon szolgáló Wilfried próbált a kegyeibe férkőzni, és bár egy darabig működött közöttük a dolog, valamint el is jegyezték egymást, az esküvő végül itt is elmaradt. Wilfred ugyanis elutazott Dél-Amerikába egy kincskereső expedícióra, és a hazatérte után a férfi szerette volna újrakezdeni, de az írónő akkor már hallani sem akart róla. Egy környékbeli család fia később, Reggie is felfigyelt Agatha Christie-re, akivel egy ideig meghitt kapcsolatban voltak. Ugyan megtörtént az eljegyzés, az egymás iránt táplált érzések azonban szépen lassan kihűltek, és hát ennek az egyik fő oka az volt, hogy az írónő 1912-ben a Royal Flying Corps táncestéjén megismerte egy pilótát, aki viszont azonnal levette a lábáról. Archibald Christie-vel 1914. december 24-én házasodtak össze, a kapcsolatukból pedig 5 évvel később született egy gyermek, Rosalind Margaret Clarissa Christie, Nagyon hosszú ideig éltek boldog házasságban, de aztán 1926-ban, 12 évvel később nagyon komoly forduló ponthoz érkezett a kapcsolat. Archibald bevallotta Agatának, hogy beleszeretett egy Nancy Neal nevű nőbe, és el akar válni. És aztán pár nappal később, egy vita után Archie elutazott a szeretőjével, és aznap este Agatha Christie eltűnt. Egyetlen levelet hagyott hátra a titkárnőjének, amiben azt írt, hogy Yorkshire-be utazott, 11 napig semmit sem tudtak Agatha Christie-ről, hogy hol van. És aztán bár végül megtalálták, és az orvosok amnéziát állapítottak meg nála, az eltűnésének az oka sokáig találgatások tárgya maradt, egy elmélet szerint üdegösszeroppanást kapott, valójában azonban a hűtlen férjét akarta bosszantani, akit a sajnos nem nagyon érdekelt, hogy hova tűnt Agatha. A válását követően 40 évesen ismerte meg egy fiatal régész fiúban az újabb szívhez szóló férfi társaságot, Max Mellowent, aki a Közel-Keleten tett útja során ismertetett meg vele egy közös ismerős a társaságon belül. 1930-ban keltek egybe Skóciában, és bár eleinte a házasság boldogolt, végül a második férje is összetört Agatha Christie szívét. Mellowent számos alkalommal félrelépett, itt is ez volt a probléma. Egy Barbara Parker nevű nővel aztán a félrelépések között kialakult egy sokkal komolyabb viszony, mint a többi szeretőjével, és Agatha a sorozatos megalázások dacára bár kitartott a férfi mellett, aki felesége 1976. január 12-én bekövetkezett halála után egy évvel végül oltárhoz is vezette. Barbara Parkert, hát ilyen nehéz élete volt Agatha Christie-nek, és vélhetően igaz a mondás, miszerint ő is a regényeiben élte ki magát, és élte meg a vágyait.

0: pszichopátia és pszichopaták a mindennapokban. A 98.6 Manna FM, Manna délelőttjében erről lesz szó. Most a friss hírek után a vendégem lesz Kiss Zsófi klinikai szakpszichológus.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Csillogó edények foltok nélkül. Szerezd be kedvenc Finish 5XL kiszerelésű mosogatógép tablettáidat szeptember 7-e és 18-a között, most minimum 20% kedvezménnyel üzleteinkben. Rossmann, tudjuk, mire vágysz.
4: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
5: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
6: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
7: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki. Részletekért irány a pizzami.hu.
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
2: Reklám hangzott el.
9: Komoly szakember hiány van a gyermekvédelemben. NATO vadászgépek lőttek le egy drónt Litvánia felett. Enyhe őszi idő lesz ma is sok napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Alul finanszírozott a gyermekvédelem, rossz helyzetben vannak a gyermekotthonok, és nagyon nagy a szakemberhiány is az ágazatban. Ezt mondta a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgáló bizottság elnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Summer Orsolya arról beszélt, a kormány 200 oldalas jelentésének célja, hogy a közvélemény is megismerhesse, milyen helyzetben van jelenleg a gyermekvédelem. Hangsúlyozta, hogy a lakhatási körülményeket, a béreket és a dolgozók megbecsültségét is javítani kell. Előkészítette a kormány a szociális és gyermekvédelmi ágazat két lépcsős bérrendezését. Az első emelést ősszel, a másodikat pedig januártól vezetik be, erősítette meg a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter felszólalásában úgy fogalmazott, az Orbán kormány hagyta szétesni a hazai gyermekvédelmet. Folytatja ma a munkáját az országgyűlés. A képviselők új

0: alkotmánybírókat választanak. Döntenek az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényekről is. Emellett tárgyalnak a dízel támogatásról, a dohánytermékek jövedéki adó emeléséről, a kancellári munkakör megszüntetéséről. Benzinkutakat és raktárépületeket talált el egy orosz drón Kijevben, egy ember megsérült. Az ukrán hatóságok szerint az elmúlt hónapokban mintegy 300 benzinkutat vettek célba orosz drónokkal, főként Ukrajna frontvonalbeli régióiban, de az ukrán fővárosban sem a mostani az első eset. Hétvégén az ukrán-lengyel határon is kigyulladt egy töltőállomás. Lelőttek egy drónt Litvánia felett a NATO vadászgépei, jelentette be a balti államelnöke. Egyelőre csak annyit közölt, hogy a pilóta nélküli eszköz megsértette Litvánia légterét. A Litván Nemzeti Rádió úgy tudja, hogy a drón a szomszédos Fehér Oroszországból érkezett, és nyugat felé tartott, majd Litvánia középső részén egy tó közelében zuhant le. Ma van a demokrácia napja. Az ENSZ közgyűlés 2007-ben a demokratizálódás elősegítését, az alapvető emberi szabadságjogok tiszteletben tartását hangsúlyozva nyilvánította ezt a napot a demokrácia nemzetközi napjává. Magyarországon az új kormány reformpolitikája meghatározó lesz az ország demokratikus fejlődésében. Enyhe őszi idő várható, sok napsütéssel, csak keleten fordulhat elő egy-egy futó zápor. Napközben 22-26 fok, este 13-20 fok lesz. Hasonló idő várható a következő napokban is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
2: Mit jelent a pszichopátia? Hogyan jelenik meg a mindennapokban? Mit jelent az, hogy hétköznapi pszichopata? Miért koppan ennyire keményen ez a szó? És mire kell nagyon figyelnünk és gyanakodnunk arra, hogy egy ilyen emberrel van dolgunk? Erről is beszélgetünk. A vendégem ma Kiss Zsófi, klinikai szakpszichológus.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: fogságot. Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Vendégem Kis Zsófi, a klinikai szakpszichológus. Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy állandó szakértünk. Újra köszöntünk. Szia Zsófi.
2: Szia Petra.
1: Azt gondoltam, hogy beszéljünk egy kicsit arról, ami szerintem segítség és útravaló lehet erre az évre is, de egyébként bármelyikben nyilván hasznos, hogy az úgynevezett pszichopaták miért annyira vonzók, akár egy kapcsolatban, akár egy munkahelyen, akár egy társaságon belül, és hogyan kapcsolódik össze ez a segítő szindrómával. De még mielőtt ebbe a kettőbe belemennénk, és a kettő összefüggésébe, én azt szeretném, hogyha tisztáznánk, hogy van-e különbség, és ha igen, mi a pszichopata és a szociopata között?
2: De a pszichopata tulajdonképpen ez a diagnosztikai kritérium, ez a diagnózis, ez már nem létezik. 1980-ig létezett a pszichopátia fogalma a pszichiátriában. Most ezt már felváltotta az antiszociális személyiségzavar. Annak idején a pszichopatát azokra az emberekre mondták, akiknél ez a hármas jelent meg, hogy nem tanul, nem szeret, nem szorong. Ezzel próbálták meg leírni, és ehhez kapcsolódott egyébként, amit így a pszichiáterek megfigyeltek gyakran, hogy van egy ilyen úgynevezett pszichopata báj. És talán ez az, amiről te is említést tettél, hogy kifejezetten vonzóak is lehetnek. Mondjuk én azt gondolom, hogy azért nem mindegyik. Tehát, hogyha vannak olyan fizikai adottságai, mondjuk egy ilyen jóképű férfi, búgó, mély hangja van, azért az intellektusa is magasabb, akkor azért ezek is nyomnak alatba, mert hogyha egy ilyen nagyon előttelen, külsejű, nagyon nem értelmes férfiről van szó, akkor nyilván ez maga az, hogy pszichopata, az nem fogja ezt így ellensúlyozni. De visszatérve erre, hogy pszichopata, szociopata, hogy ebben megint nincs tulajdonképpen egyetértés így a szakmában, a pszichiáterek egyrészt azt mondja, hogy ez ugyanaz, ugyanazt a jelenséget írjuk le, az egyik azt mondja, hogy pszichopata, a másik hogy szociopata. Aztán a másik megközelítés az, hogy a pszichopátia az a nagyobb halmaz, tehát minden szociopata pszichopata is egyben, de nem minden pszichopata szociopata. Uh-huh. Tehát a szociopaták azok olyan pszichopaták, akiknek elsősorban a probléma az, hogy a törvénnyel, illetve a társas szabályokkal nagyon erősen szembe szállnak, vagy ezeket figyelmen kívül hagynak. Uh-huh. Egy harmadik megközelítés meg azt mondja, hogy a pszichopátiánál jellemzően van valami biológiai, genetikai faktor, tehát hogy kvázi öröklik a pszichopataságot, míg a szociopata az, akit az ő körülményei tesznek szociopatává, vagy pszichopatává, tehát hogy olyan környezetben nagyon rossz körülmények közül származik, a szülei elhanyagolják, vagy bántalmazzák, tehát hogy valami ilyen társas hatások, rossz társaságba keveredés, ami az oka annak, hogy az ő személyisége ilyen irányban torzul.
1: És az lehetséges, gyorsan még egy kérdés, és az lehetséges, hogy aki a körülmények hatására válik pszichopatává, vagy a pszichopátia tüneteit mutatja, vagy annak jegyeit mutatja, annak már a gyereke mondjuk örökli ezt a viselkedés formát?
2: Az a nagyon nehéz, hogyha valaki így működik, akkor például őt bántalmazzák. Sajnos nagyon gyakori az, hogy a nagyon súlyosan, brutálisan bántalmazott gyerekeknek a személyisége olyan szinten sérül, hogy aztán ezt valahogy lehet, hogy ismétlik. Tehát, hogy amikor ez nagyon érdekes, hogy börtönben dolgozó kollégák mesélik, hogy beszélgetnek az adott elítéltel, aki hát egy súlyos mondjuk bűncselekmény miatt ül börtönben, és elborzadt attól, ami az ő bűncselekménye, de amikor elkezd az életéről beszélni, akkor még jobban elborzadt. Tehát, hogy lehet, hogy nem ő úgy örökli, hogy genetikusan, hanem hogy egyszerűen az történik vele, olyan rendkívül károsító dolgok történnek, akár a családon belül, ami miatt ő is ilyen sérült, vagy adott esetben torzult személyiséggé válik. Ugye visszatérünk egy nagyon kicsit arra, hogy hát akkor mit mond a mostani pszichiátria, mert ugye azt mondtam, hogy 1980 óta ezt már nem használják. használjuk, ugye ez a bizonyos antiszociális személyiségzavar. Annak idején ezt nekem az egyik kedves tanárom az egyetemen úgy fogalmazta meg, hogy rossz gyerek megnő, nem javul. Tehát, hogy ebben benne van az, hogy az antiszociális személyiségzavarnál, ugye személyiségzavar 18 éves kor alatt nem diagnosztizálunk, de hogy az antiszociális személyiségzavarra diagnosztizált embereknél megjelenik az, hogy már 15 éves korától, vagy még akár ennél fiatalabb életkorban is vannak olyan dolgok, ami már szembe megy a törvénnyel, szembe megy a szociális normákkal. Mire gondolunk itt az, hogy például kínozzák az állatokat, vagy állandóan verekedést kezdeményeznek. Tehát, hogy érdekes, hogy ez már ugye gyerekkorban megnyilvánult. Persze ebből nem tudhatjuk, hogy öröklődés, vagy környezet, vagy mind a kettő, mert hát amiket az előbb elmondtam, abból ez nem derül ki. És hogy ami még közös jellemző, hogy valahogy képtelenek betartani a törvényeket. Gyakran csalnak, hazudnak, átvernek embereket, nincs empátiájuk. Tehát, hogy pont ezért van az is, hogy az emberi kapcsolataikban is ez nagyon meg tud nyilvánulni, hogy lelkiismeret furdalás nélkül ver át, vagy akár bántalmaz lelkileg, vagy fizikailag másokat, illetve egy nagyon erős impulzivitás is jellemző, tehát hogy hirtelen kvázi erre szokták mondani, hogy elborul az agya, és olyan dolgokat csinál, akár agresszív cselekményeknek a formájában, ami hát abszolút törvénytelen, vagy társadalmilag nem elfogadott.
1: Hogyha a pszichopátiának, vagy ennek a viselkedés, vagy személyiség formának a jegyeit nézzük, akkor nyilván adódik a kérdés, hogy ez miért tud ennyire vonzó lenni. Úgyhogy innen folytatjuk, mert hogyha vonzó, akkor bizony egy párkapcsolatban ez könnyen megjelenik. Hogy mit jelent a Joe Goldberg hatás, arról is szó lesz a következőkben, és hogy a segítő szindrómával hogyan tud összefonódni a pszichopata vonzereje, és ez hogyan jelenik meg egy párkapcsolatban. Érdemes lesz nagyon figyelni, hamarosan folytatom a beszélgetést Kis Zsófia klinikai szakpszichológussal.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Kis Zsófi klinikai szakpszichológus a vendége, pszichopata vonzerejéről, a segítő szindrómáról és a kettő összeolvadásáról a párkapcsolatban. Erről beszélgetünk, és ugye említettem én, hogy beszélgetünk egy kicsit a Joe Goldberg hatásról, és arról, hogy a pszichopata miért tud annyira vonzó lenni, és hogy tud így gyakorlatilag bárkit és mindenkit megvezetni, még azt is, akit igazából nem akarna, általában érdeke fűződik ehhez. A Joe Goldberg hatás, még mielőtt Zsófival folytatjuk, ez azt jelenti, amit egy férfi szereplő, egy Netflixes 2018-ban indult sorozatnak a főszereplője, ez a You, vagyis a Te, magyarul Te címen futó sorozatnak a főszereplője, aki egy pszichopata, és akkor kezdtek el felfigyelni a közösségi médiában, illetve úgy egyáltalán a világban arra, hogy ez tulajdonképpen most miről is szól, és ez hasznos-e, vagy hogy mennyire sok nő van, aki azonnal ráharap erre a viselkedés formára, amikor elkezdtek a közösségi médiában ömlengeni nők ezrei, hogy ez a főszereplő karakter, ez a Joe, ez milyen vonzó, ez milyen fantasztikus, és ez milyen helyes, és hogy tudja, hogy mit szeretnének a nők, és akkor itt bizony, már a Netflix is elkezdett, nem tudom én, bocsánatot kérni, a Twitteren próbálta megfékezni a kommenteket, hogy nem a sorozattal van gond, vagy a főszereplővel, vagy a karakterrel, hanem azokkal, akik szexinek találják őt és a viselkedését, mert hogy ő deklaráltan egy pszichopata a sorozatban.
2: Igen, hát láttam azt a kis videót, és hát azért ő rá is mennyire az igaz, hogy egy elég sármos, ilyen nagyon mély, búgó hangja van, ahogy az embernek úgy szinte belefúrja a szemébe a szemét. Én elgondolkoztam azon, hogyha ő azért mondjuk egy előnytelenebb külsejű, más karakterű ember lenne, vajon akkor is ez megjelent volna. Alapvetően azért van egy olyan szexuális preferencia zavar, hogy hübrisztofília.
1: Micsoda, még egyszer kérlek?
2: Hübrisztofília. Ugye a filia az mindig egy ilyen vonzódást jelent, és hogy ez egy görög eredetű szó, és tulajdonképpen így az erőszaktevéshez, az erőszaktevőhöz való, tehát a szónak így az eredetét vonzódás. Próbáljuk, hogy így van, hogy értelmezni, hogy akkor egy ilyen fajta vonzódás, ugye azért ez egy ilyen parafília, tehát amikor a szexuális preferencia egy nem megfelelő tárgyra irányul, ugyanúgy, mint mondjuk a pedofília, vagy a zoofília, ugye, amikor állatokhoz vonzódik valaki, vagy a fétisizmus. Tehát, hogy van egy ilyen összetevője, aki ténylegesen, betegesen csak az ilyen pszichopatákhoz, erőszaktevőkhöz vonzódik, de hogy alapvetően azért egy ilyen összetevője lehet, olvastam arról is cikkeket, hogy vannak nők, akik hozzámennek akár életfogytiglanra ítélt gyilkosokhoz, vagy hasonló bűnöző pszichopatákhoz, képzeld el. És hogy ezt vizsgálták, hogy vajon ennek mi a motivációja, vagy mi lehet a személyiség jellemzője egy olyan nőnek, aki mondjuk borzasztó, kegyetlenül elvégzett bűncselekmények elkövetőjébe bele tud szeretni. Hát általában erre az jellemző, hogy valamilyen módon önbizalomhiányos, vagy szeretethiányos, attól érzi magát különlegesnek, vagy azzal próbálja ezt kompenzálni, hogy mondjuk úgy értékeli, hogy ő nagyon sokat jelent egy ilyen híres bűnözőnek. Aha. Tehát, hogy itt azért az önértékeléssel, az önbizalommal valami nagyon súlyos probléma van. Illetve hát, és hogyha itt egy kicsit már a segítő szindróma felé megyünk, hogy nagyon gyakran látjuk azt, hogy majd én megjavítom, majd én kiszeretem belőle, majd aha. én megmentem, ami hát mondjuk egyszerűbb példák esetében sem nagyon szokott működni. Gondoljunk mondjuk az alkoholizmusra, hogy de én majd annyira fogom szeretni, hogy akkor leteszi az italt. Ezek sajnos az esetek legnagyobb többségében nem így működnek, és egy pszichopatából se lehet kiszeretni, hát gyakorlatilag érzéketlen a szeretetre, tehát nem lehet kiszeretni belőle az ő esetleges traumáit.
1: És hogyan fonódik ez vajon össze a párkapcsolatban a segítő szindrómával? És mi ez a segítő szindróma? Akkor most kezdjük innen.
2: A segítő szindrómánál arról van szó, hogy tulajdonképpen a segítő szakembernek már egyfajta ilyen túlzott, egészségtelen segítési vágya van, aminek a forrása az ő saját kisebbrendűségi érzése vagy önértékelése. és ezt próbálja mások segítése árán valamilyen módon kompenzálni. Tehát, hogy állandóan próbál a gyengéken, a rászorulókon segíteni, ami önmagában nem lenne baj, csak nem tartja a határokat. Tehát, hogy már azért segít, mert ez az ő szükséglete, és nem veszi észre azt, amikor már abból ad, ami már neki sincs. Tehát, hogy adja magát az idejét, a törődését, akár a pénzét, az életét, és hát sajnos nagyon gyakori az, hogy nem kap semmifajta viszonzást, és akkor a végén meg teljesen egyedül marad. Azért vannak olyan szakmák, ahol veszélyeztetettebbek vagyunk, ugye pont a pszichoterápia, az embereknek való segítés az ilyen, ahol ugye a személyiségünkkel veszünk részt, tehát ahol nem azzal segítek, hogy mondjuk adok neki pénzt, vagy nem azzal segítek, hogy viszem a bőröngyét, és utána visszadom a bőröndöt, és elválunk, hanem hogy gyakorlatilag az egész kapcsolat az empátián és az elfogadáson alapul. Tehát alapvetően is nehéz a határok tartása, ha még most segítő szindrómám is van hozzá, vagy nem tudok erre kellően odafigyelni, akkor el fogunk veszni ezekben a kapcsolatokban. Mondjuk megjelenhet az, hogy mondjuk nem fizet a páciens, de én annyira együtt érzek vele, hogy szegény, hát milyen rossz élethelyzetben van, mondjuk egy magánrendelésen is akár, hogy jó, hát akkor ne fizessen, vagy jóval kevesebbet fizessen, és akkor, hát azért, hogyha már egy páciens se fizet az embernek, mert mindenkivel annyira azonosulok és empatizálok, az már a saját rovásomra megy, vagy nem tudom a kereteket tartani, és akkor itt megint a magánrendelés azért is nehéz, mert kicsit összefonódik az, hogy a magánéletnek hol van a határa, és hol a munkaidő, mert ugye sokan este 8-kor is rendelnek, vagy akár még hétvégén is. Tehát az én idő rovására is megy, és egyszer csak azt érzem, hogy kvázi felfalnak. Nem tudom tartani a határaimat.
1: Aha. És hogyha a határokat nem tudom tartani, akkor egészen könnyen beférkőzik, ugye ezeken a kis réseken egy ilyen pszichopata személyiségzavaros ember, aki a maga nagyon vonzó és igazán tenyérbe mászó és simulékony viselkedésével ügyesen meg tudja környékezni az embert, hogy a saját érdekét érvényesítse.
2: Nagyon jó emberismerők rendszeresen, tehát, hogy olyan embereknél nem is nagyon próbálkoznak, mert az első próbálkozásnál ugye lepattannak róluk. Hát most nem jött be, de hogy ezért így szondázzák, és megtalálják azokat az embereket, akik ilyen szempontból sérülékenyek, tehát akik mondjuk magányosabbak, nincs elég önbizalmuk, nem érzik azt, hogy nagyon sokan szeretik őket, és hogyha valaki egy ilyen emberrel nagyon kedves, és ugye manipulálja, akkor nagyon könnyen bele tud kerülni a hálójába. És egy párkapcsolaton belül, ahogy említetted is, hogy nagyon vonzó, nagyon kedves, igen, eleinte ez teljesen fel van építve, tehát eleinte ajándékok, drága ajándék akár, szóban is elhalmozza azzal, hogy csodálatos vagy, gyönyörű vagy, fantasztikus vagy, tehát hogy megteremti annak a terét, hogy a másik teljesen oda legyen érte.
1: És mint a házasság szédelgők?
2: Pontosan, mint a házasság szédőgök is az elején, hogy minden, ő engem mennyire fantasztikusnak lehet, ugye különösen, hogyha én nem ehhez vagyok szokva, akkor esetleg teljesen elveszítem a józanítélő képességemet. Aha. Aztán elkezdődik az, hogy még azért az ömében mindig pozitív, és még mindig dicsér, és még mindig idealizál szinte a szavak szintjén, de egy-egy kritika úgy becsusszan. Egyszer csak úgy azt mondja, hogy ez a ruha nem így állt rajtad a múltkor, de aztán rögtön oda megy, hogy de hát nekem akkor is te vagy a legszebb. Tehát eleinte még csak ilyen nagyon ritkán és kvázi rögtön vissza is vonja, csak aztán, ahogy telik előre az idő, és a másik fél elkezd elbizonytalanodni, ebből egyre több lesz, és gyakorlatilag eljutunk oda, hogy a másik önértékelésének és a személyiségének a teljes lerombolásához vezet. Akkor már csak kritika van, illetve megspékelve azzal, hogy szörnyű vagy, gusztustalan vagy, nem vagy vonzó, ostoba vagy, stb. Stb.
1: Nem nagyon mélyen és nagyon mélyre szúr, és nagyon ocsmányul beszél.
2: Nagyon mélyre, és hozzáteszi azt is, hogy igazándiból én még így is szeretlek, másnak viszont nem kellene. Tehát még a kiutakat is lezárja, hiszen ha lerombolják az önértékelésemet, akkor úgy vagyok vele, hogy hát én senkinek nem kellenék, legalább ő még tényleg itt van mellettem.

0: Hogy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Kis Zsófia klinikai szakpszichológus a vendégem, a pszichopata személyiségről, a pszichopata jellemvonásokról, ennek a segítő szindrómával való összefonódásáról beszélgetünk, mondjuk egy párkapcsolaton belül, és erről beszéltünk az imént. De Zsófi, nyilván egy ilyen személyiség, ez megjelenik családon belül is. Nem kell feltétlenül hozzá egy párkapcsolat. Lehet egy szülő-gyerek viszony. Lehet mondjuk, hogyha két gyerek van jelen, vagy több a családban, akkor az egyik ilyen személyiség jegyekkel élő ember, vagy egy pszichopátiában élő szülő, és a rá nagyon hasonlító, szintén így élő gyerek egészen másképp viszonyul akár a testvérekhez, akár a másik szülőhöz, de egyáltalán a világhoz. Tehát ez családon belül is működik, és ha igen, akkor hogyan, mire kell figyelni?
2: Családon belül is működhet, de azért nem egy nagyon reális forgatókönyv, hogy az egyik gyerek öröklik vehezi a pszichopataságot, a másik nem, hanem inkább arról van szó, hogy olyan élmények érik, mert hát akinek nincsen empátiája, nem veszi figyelembe, hogy a másiknak mi a jó, minden mozdulatát gyakorlatilag vagy döntését az hatja át, hogy neki hogy lenne jó, vagy neki milyen érdeke történik ebből. Ott azért a gyerekek ezt nagyon megsínlik. És hát ezek a gyerekkori élmények vezetnek, vagy vezethetnek ahhoz, hogy esetleg ilyen személyiség fejlődési sérülések vagy torzulások lehessenek. Igen, előfordul az, hogy a pszichopata vonások, illetve hát ma már ugye ez az antiszociális személyiség zavar, némi ilyen narcisztikus jellemzőkkel kiegészítve jelenik meg egy családon belül is, ha egyáltalán el tud köteleződni. Mert ugye a klasszikus pszichopata ezzel, amiről beszéltünk, hogy nem szeret, nem szorong, nem tanul, hogy ezzel nem is nagyon köteleződik el. Tehát, hogy az, hogy ő felelősen egy családon belül ott a család fenntartó, vagy egyáltalán a család működésében résztvevő ember hosszú távon legyen, az is nagyon nehéz. És hát azért azt is kell hangsúlyozni, hogy ez megint nem egy ilyen halmaz, hogy van a pszichopata, meg van a nem pszichopata, hanem ez megint csak egy kontinuum. Tehát a nagyon-nagyon súlyos esetben tényleg képtelen betartani bármifajta szabályt, kisodródik az iskolából, elindul a kriminalitás felé, és a kapcsolatait is ez át fogja hatni. Nem marad hűséges, ha esetleg lesz is gyereke, nem valószínű, hogy nagyon fog vele foglalkozni, nem fogja fizetni a tartásdíjat, stb. Akinek azért van egészséges személyiség része is, de vannak pszichopátiás vonásai, ott is kérdés azért, hogy ez mennyire nyilvánul meg, de hát nagyon nehéz ilyen emberrel együtt élni.
1: De lehet ilyen családon belül, lehet ilyen szülő, nyilván van olyan szülő, aki
2: van gyereke.
1: És nem azt mondom, hogy bántalmazza, de mondjuk az önbizalmát azt olyan gyönyörűen tudja eltiporni.
2: Hát szerintem, ez bántalmazás, tulajdonképpen lehet, hogy nem feltétlenül fizikailag, hanem lelkileg. És nagyon nehéz ezekből a kapcsolatokból kifállni a másik félnek. Ugye általában arról szoktunk beszélni, hogy a bántalmazó a férfi, és hogy akkor a feleség nem tud kiszállni, azért ez fordítva is előfordul. Nincsenek azért ezek kőbevésve, hogy ez így a férfi nemhez kapcsolódik. Úgyhogy pont azért inkább úgy fogalmaznék, hogy egy bántalmazó mellől pont azért kilépni, amiről az előbb beszélgettünk, hogy először felmagasztal, nagyon pozitívan beszél rólam, velem, viselkedik mindenhova, víz, büszke rám, és aztán fokozatosan kockáról kockára építi le a személyiségemet, meg az önbizalmamat. Egyszerűen nagyon szoktak csodálkozni az emberek, de miért nem jött el? Hát miért nem hagyta ott? Azért már teljesen el van gyengülve, és zéró az önértékelése. Uh-huh. Amikor a gyereket bántják, az nagyon gyakran azért már egy nagyon erős lökés, és olyankor azért gyakoribb az, hogy a bántalmazott partner akármi is lesz, akkor kilép a gyerekkel együtt.
1: De hogyha ez csak úgy nyilvánul meg, hogy egyfajta uralkodni vágyásban, vagy egyfajta a szülőséget, az anyaságot, vagy az apaságot pozícióba helyezés, azt gondolja, hogy ő, mint uralkodó, uralkodik a gyerekek fölött, tehát ő a főnök, a gyerek az az alkalmazott, vagy a beosztott, és ilyen szinten jelenik ez meg.
2: Ennek is több útja van. Az is előfordulhat, hogy a kamaszkorban a lázadás kapcsán az ilyen szülő teljesen elveszíti a gyereket. Tehát, hogy szembefordul vele, elköltözik otthonról, akár a kapcsolatot is megszakítja vele. De van olyan út is, hogy erre lesz veszélyeztetett, hogy olyan autoritár kapcsolatokban benne marad, mondjuk egy olyan főnök beosztott viszonyban, vagy ő maga is egy olyan párkapcsolatban fog benne ragadni, ahol ugyanezt a mintát ismétli vele valaki. Aha. Nem beszélve arról, hogy azért a pszichoszomatikus megbetegedéseknek a valószínűsége is jóval nagyobb, hiszen az ilyen gyermek egy állandó szorongásban él. És azért azt tudjuk, hogy az állandó szorongásnak milyen hatása van akár az immunrendszerünkre, vagy akár az onkológiai megbetegedésekre, kardiovaszkuláris megbetegedésekre, sokkal veszélyeztetettebb lesz az, aki egy életen át szorong.
1: Zsófi, szorongást okozhat a megfelelni vágyás is?
2: Okozhat, igen. Uh-huh. Itt is,
1: tehát egy gyereknél például?
2: Igen, abszolút, hogyha valami olyan vélt vagy valós elvárásnak kell megfelelnie a gyereknek, amit úgy érez, hogy nagyon nehezen vagy egyáltalán nem tud teljesíteni, az bizony szintén lenyomatot hagy a személyiségen, az önértékelésen.
1: Hogyha bárki ilyesmit tapasztal, erre gyanakszik a saját kapcsolatán, párkapcsolatán, családján belül, ha lát ilyet a környezetében, akkor mindenképpen javasolja az illetőnek, hogy forduljon szakemberhez. Zsófi, köszönöm szépen, hogy velünk voltál.
2: Nagyon szívesen.

0: 98 pontat Manna FM életörömzene, és természetesen Manna napközi, hogy ez ilyenkor lenni szokott. Macskák személyiség típusairól lesz szó, aztán arról is, hogy hogyan tisztítsuk a parafotalpú papucsot, vakontúrás tortát készítünk, és elmondom, hogy a petrezselyem, te és maga a petrezselyem milyen zseniális áldásos hatásokkal bír. Ez a mai Manna napközi, a friss hírek után kezdünk is.
1: Manna morzsa.
2: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartások származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
1: Ez volt a Manna Morzsa, a 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Komoly szakember hiány van a gyermekvédelemben, bezár ideiglenesen a terrorház a múzeum. Napos idő lesz ma záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Alulfinanszírozott a gyermekvédelem, rossz helyzetben vannak a gyermekotthonok, és nagy a szakember hiány is az ágazatban. Ezt mondta a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgáló bizottság elnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Summer Orsolya arról is beszélt, hogy a kegyelmi ügy egy súlyos jelzés volt arra, milyen kirívó esetek történtek a gyermekvédelemben. Hozzátette, vannak arra utaló jelek, hogy a bicskei ügy nem csak mulasztás, hanem tudatos visszaérés volt. Az országgyűlésben a képviselők ma új alkotmánybírókat választanak. Döntenek az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról, és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényekről is. Emellett tárgyalnak a dízel támogatásról és a dohánytermékek jövedéki adó emeléséről is. Az alkotmánybírók pozíciójának betöltéséről szóló mai szavazáson azért nem vesz részt a Fidesz frakció, mert a kialakult helyzet szerintük illegitim, ezt mondta az ellenzéki párt frakció vezetője a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Bóka János úgy fogalmazott, a bírák harmadát visszamenőleges jogalkotással távolították el a tisztségből. Bezár ideiglenesen a Terrorháza Múzeum, és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása is, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, az intézmény addig nem látogatható, amíg lezárul a kiállítás tartalmi átvilágítása, és tisztázzák a jogi kérdéseket. A múzeum a tervek szerint még idén újra megnyit, miután kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek, tette hozzá a tárcavezető. Benzinkutakat, raktárépületeket talált el egy orosz drón Kijevben, egy ember megsérült. Az ukrán hatóságok szerint az elmúlt hónapokban mintegy 300 benzinkutat vettek célba orosz drónokkal, főként Ukrajna frontvonalbeli régióiban. De az ukrán fővárosban sem a mostani az első eset. Hétvégén az ukrán-lengyel határon is kigyulladt egy töltőállomás. Már elérhető a közmédia megújításáról szóló társadalmi egyeztetés harmadik fejezete a Közhangon. A résztvevők megoszthatják, hogy szerintük milyen tartalmat

0: tartalmak hiányoznak a közmédiából. De írhatják, melyik régi műsort látnák újra szívesen, valamint saját műsorötleteket is be lehet vonni a szavazásba.
1: Időjárás.
0: Enyhe őszi idő várható, sok napsütéssel, csak keleten fordulhat elő egy-egy futózápor. Napközben 22-26 fok, este 13-20 fok lesz. Holnap napos idő lesz, majd pénteken lehet ismét eső.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
2: A mai Manna köziben szó lesz a macskák személyiségtípusairól, arról, hogy hogyan tisztítsuk meg a parafatalpú papucsot, hiszen érdemes tisztán elrakni, bár ha jó idő van, akkor még porthatjuk bőven. Vakontúrás tortát készítünk, elmondom, hogy miért hasznos a petrezselyem, te és a petrezselyem is. Ez a Manna közi, már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Életöröm zene. A Manna FM-en.

0: Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: Beauty Time.
0: Beauty Time. Egy rovat a szépségért.
3: Kipróbálni Manna.
4: A szervezetünk háztartása, vízháztartása az nagyon fontos az egészségünk és a szépségünk szempontjából. A vérzsír szintje is természetesen, arról nem beszélve, hogy nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mennyi C-vitamin van a szervezetünkben. Úgyhogy én azt javaslom, készítsünk petrezselyem teát, ami képes kihajtani a felesleges vizet és csökkenti a vérzsír szintjét, és hát ráadásul nem csak C-vitaminnal van tel is tele a petrezselyem, hanem vassal is. Az áldásos hatásai miatt a petrezselyem teát nagyon régóta isszák már. Az egyik legáltalánosabb fűszernövény, ami szinte minden konyhában megtalálható, és bármelyik évszakban hozzáférhető. A magyar gasztronómiában előszeretettel használják, a legjobb, hogyha a kész ételekre szórjuk nyersen, hogy ne veszítsen vitamin és az ásványi anyag tartalmából. Nem csak ízesítőként használható. A petrezselyem antioxidáns vitamin és ásványi anyag tartalma miatt is érdemes rendszeresen fogyasztani, akár tea formájában is. A petrezselyem hatásai a következők. A hatóanyagjainak köszönhetően természetes vízhajtóként működik, úgyhogy ezzel támogatja a máj és a vesék működését, elősegíti a méreganyagok távozását, a víz visszatartás nem csak a premenstruációs szindrómához, a menstruációhoz és a várandósághoz kapcsolódik, hanem természetesen például a túlzott nátrium bevitelhez, azaz a sózáshoz, és bizonyos gyógyszerek szedéséhez is. Olyan erős hatással bír a gyógynövény, hogy vízhajtó szedése mellett nem is javasolt kúraszerűen fogyasztani. Mindenképpen érdemes kezelőorvos véleményét kikérni előtte. Az egészséges volt a miatt napi 1-2 csokor petrezselyemet nyugodtan elfogyaszthatunk, frissen apróra vágva, vajaspirítósra kenve, vagy fokhagymás vajaspirítósra kenve, isteni finom. És az sem elhanyagolható, hogy kellő mennyiségben tartalmaz A-vitamint, káliumot, folsavat, kálciumot, aszkorbinsavat. Ez utóbbiban olyannyira bővelkedik, hogy 15 g petrezselyem fedezi a napi C-vitamin szükséglet 22%-át. Aztán minek utána ez a vitamin antioxidánsként viselkedik, mármint a C-vitamin képes erősíteni az immunrendszert, elősegíti a zsíroxidációt, a zsírbontást, úgyhogy a rendszeres edzés mellett például képes felgyorsítani a zsírégetési folyamatokat, ezért is mondják, hogy minden egyes zöld turmixba, hogyha ezt szeretitek fogyasztani, érdemes egy egész csokoly petrezselyemet beledobni, szárastul, ez nagyon fontos. Támogatja emellett még a kollagén szintézist, ugye a C-vitamin, ami a csontozatban és az izomzatban is megtalálható, és természetesen a bőrünkben, a szemgolyóban is, tehát ezért érdemes odafigyelni arra, hogy ha szeretnénk ránctalanok lenni, egy kicsit simább ragyogó bőrt, akkor fontos, hogy megfelelő mennyiségű C-vitamin legyen. A szervezetünkben más antioxidánsokban is bővelkedik, flavonoidokban, karotinoidokban és tokoferolban is, amelyek csökkentik a szervezet oxidatív stressz szintjét, amit az elhízás egyik fő okozójának tartanak. A gyógynövényben lévő kvercetin flavonoid csökkenti a vérzsír szintet, a vérnyomást, így védi a szívet, védi az érrendszert. A bétakarotin és a folsav tartalma redukálja az LDL, azaz a rossz koleszterin mértékét, és mindezek mellett még a vércukorszint szabályozásában is segíthet. Na de a lényeg, hogyan készítsük el a petrezselyem teát? Ugye legtöbbször ételízesítésre használjuk, de amit kevesebben tudnak, hogy akár tea formájában is könnyen fogyasztható, ráadásul nagyon egyszerű elkészíteni, pont úgy, mint bármelyik másik teát. A hozzávalók: 2,5 deci víz kell, 15 g petrezselyem zöld, vagy 1 g szárított petrezselyem, és a csészébe beletesszük szépen, ennyi az egész a petrezselyemet, felöntjük forrásba lévő vízzel, állni hagyjuk 5-10 percig, és amikor kiáztak az értékes hatóanyagok, akkor szépen leszűrjük az elegyet, és már meg is lehet iszogatni. Mézzel vagy citromlével, pontosabban én úgy mondanám inkább, hogy mézzel és citromlével ízesíthetjük, de akár ez a lépés kihagyható, hogyha szeretitek így. Úgyhogy én azt javaslom mindenkinek, hogy fogyasszon petrezselyem teát, próbálja ki, hogy milyen az, amikor a petrezselyemet nem ételbe teszi, hanem megissza teaként, az biztos, hogy nagyon egészséges.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene. Napi recept. Kipróbálni Manna.
1: Vakontúrás tortát tanulunk meg ma készíteni, ígértem, hogy egy nagyon finom dolgot készítünk, hát ez az elképesztően finom, tejszínes krém van benne, és banán is kell hozzá, és hát szerintem, ami tejszínes, meg banános, meg morzsás és kakaós, az nem lehet más, csak isteni finom. Puha piskóta morzsa, alatta van ez az édes tejszínes krém, az alatt pedig a meglepetés a banán, ami ott lapul alatta, úgyhogy ez egy igazi finomság, amit tulajdonképpen az év bármelyik szakában elkészíthetünk. Születés napi tortának is zseniális jó, és nem is olyan nehéz elkészíteni. A gyerekekkel együtt csináljuk, akkor pedig külön jó, és van benne gyümölcs is, úgyhogy egészséges is, nem csak édes, nagyon egyszerű elkészíteni, tényleg a lényeg csak annyi, hogy a piskóta sütése a kis ujjunkban legyen, tehát hogyha valaki nem sütött még piskótát, akkor kérjen segítséget anyukától, nagymamától, idős barátnőtől. Ha nincs a birtokunkban, akkor vehetünk készen is piskótát. A finomság, ez a finomság akkor az igazi, hogyha jó sok dús krém kerül vele. Ez lehet valamilyen puding és habtejszín párosa, tehát keverhetjük a kettőt, rétegezhetjük is. Ebben a receptben a habtejszíné a főszerep, mellé kerül egy kis mascarpone, ahogy a sóborsnak a receptje mentén haladunk, ahogy ezt Botos Klaudia írta, és így még finomabb a krém. Hát azt azért tudjuk, hogyha mascarpone is valami, akkor az nagyon finom tud lenni. A vakontúrás torta pedig gyümölcsel az igazi, és érdemes banánnal kipróbálni. Én tényleg mindenkinek ezt javaslom. Drága Aranka néni virágbarátnőm anyukája csinált ilyet sokszor, és mindig nagyon finom volt, és ő mindig baránnal csinálta. Ha szépen felszeleteljük, akkor egész gyönyörű tortaszeleteket kaphatunk, mert hogy ez tényleg nem egy torta alakú torta, hanem egy kupac. Úgy néz ki, mint egy vakontúrás. Úgy tudjuk szépen szeletelni viszont, hogyha jó hideg. Úgyhogy egy egész éjszakára hűtőbe kell tenni, dermedni a finomságot, tortás kapcsos műanyag dobozban, tehát rendesen, légmentesen lezárva, vagy ne vegye át a hűtőnek a szagát, ez fontos. No, mi kell hozzá? Ez egy 6 személyes torta lesz, 5 tojás, 2 csomag vaníliás cukor, kint van a Facebookon a recept, nem kell aggódni, ha valaki most nem tudja felírni a hozzávalókat, szóval 5 tojás, 2 csomag vaníliás cukor, 1 csomag sütőpor, 1 deci olaj, 10 deka cukor, 10 deka liszt, 3 evőkanál kakaó és vaj a forma kikenéséhez. Ez a tészta. A töltelékhez kell 3 darab banán, 5 deci habtejszín, 30 deka mascarpone, 2 evőkanál citromlé, 2 evőkanál porcukor és 2 teáskanál vanília kivonat. A tojásokat szétválasztjuk, a tojássárgát a cukorral és a vaníliás cukorral fehéredésig keverjük, a fehérjét kemény habbá verjük, a lisztet pedig a sütőporral és a kakaóval beszitáljuk egy keverőtába, egybeforgatjuk, hozzáadjuk a tojásos keveréket, ezután az olajat is hozzákeverjük, utána pedig a tojásfehérje habot óvatosan beleforgatjuk, ebből lesz a piskóta. A tortaformát kibéleljük sütőpapírral, vagy kikenjük vajjal, utána kisimítjuk szépen a papírt rajta, belesimítjük a masszát, és a süteményt berakjuk 180 fokos előmelegített sütőbe, és nagyjából olyan 25 perc, fél óra alatt készre sütjük. Na, a süteményt kivesszük egy tálcára, a belsejét kivágjuk, vigyázunk, hogy a torta alja ne sérüljön, és a széle se sérüljön. A kivált részbe belerakjuk a megpucolt banánokat, a banánokra rácsorgatjuk a citromlevet, a habtejszint a porcukorral kemény habbá verjük, hozzáadjuk a mascarponét és a vaníliát, és a krémet domb formájában rákenjük a tortára. Aztán a kikanalazott piskótát rászórjuk a krémre, és akkor itt jön a trükk, amit szerintem mondjuk egy sok gyerekes vagy több gyerekes családnál nehéz megoldani, de valahogyan ki kell menteni a tortát, hogy egy éjszakát hűlni tudjon. Tényleg nagyon finom, így bonyolultabbnak tűnhet, de tényleg nem az, és nagyon mutatós, és nagyon cuki, mert valóban úgy néz ki, mint egy nagy földkupac, mint egy vakontúrás. Hogyha szülinapra adjuk kisgyereknek, vagy nem is kisgyereknek, mondjuk akár a mi korosztályunkból a 40 pluszosoknak, akik szerették a Kisvakon nadrági című mesét, akkor esetleg még egy kis vakont figura, marcipán figura ráülhet a vakontúrás torta közepére. Egészségünkre.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Ez a Manna.
3: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. Manna FM. És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
1: Hogyan tudjuk a parafa talpú papucsokat kipucolni? Ugye a nyárnak az egyik legkényelmesebb viselete és nagy kedvence kétségtelenül ez a parafa talpú, talpat alá támasztó bőrbéléses, bőrpántos csatokkal vagy anélkül készült papucs, és ugyanez érvényes nem csak nyáridőben, hanem bármilyen évszakban az otthoni papucsokra is. Ez a legnagyobb kedvenc, ugye létezik belőle a kétpántos, egypántos, de leginkább otthon a bebújós, klumpaszerű parafa talpú, belül is parafa vagy textil bélésű vagy bőrtalpú papucsokat szeretjük. Az élettartamát ezeknek a papucsoknak úgy tudjuk meghosszabbítani, hogyha megfelelően tisztítjuk és rendben tartjuk őket. Ebbe beletartozik az is, hogy nem tesszük ki nagy hőhatásnak, tehát nem szabad őket kint hagyni például nyáron a napon, vagy nem hagyjuk otthon a radiátor alatt, és természetesen ilyenkor, hogyha erre figyelünk, akkor nem zsugorodik össze a bőr. Óvjuk a víztől is, nem mossuk ki a csap alatt, és lehetőség szerint nem pacsálunk benne az esőben. Hogyha ezt mind betartjuk, és mellette megfelelően ápoljuk és tisztítjuk, akkor évekkel tovább hordhatjuk ezeket az úgynevezett biopapucsokat, az otthoniakat és az utcára hordottakat is. Mi kell az ilyen típusú papucs tisztántartásához? Cipőkefe vagy egy régi fogkefe, egy mikroszálas törlőkendő, cipőradír, babahintőpor vagy kukoricakeményítő, mosószer, foltisztító, nyilván egy kell egy tál is, cipőápoló és kondicionáló, ablakpuszolószer, mert hogyha lakbőr a papucs, akkor ez hozzá a legjobb, és vazelin vagy méhviasz szintén hasznos lehet. Vízben nem meríthetjük bele a parafatalpú papucsot, és vizes ruhával sem ajánlott lemosni, ezért inkább speciális trükkökhöz kell folyamodni, ezeknek a hozzávalói az imént felsoroltak. A papucs különböző részeit különböző módon kell ugyanis kitisztítani. Ha hasított bőr papucsról beszélünk, akkor ez külön elbánást igényel. Először lekeféljük a koszt, a földet, a homokot, tisztára töröljük a mikroszálas kendővel, a korábban vizes lett, rácsöppent valamilyen étel, akkor ezt ne dörzsöljük. Ha megszáradt, utána próbáljuk meg ezt lekefélni, hogyha a folt olaj alapú, akkor a keményítő vagy a hintőpor segíthet felszívni a szennyeződést, rászórjuk a foltra, kicsit rajtahatjuk, és ezután keféljük ki. Ha rágógumit vagy más ragacsot szeretnénk eltávolítani, azt akkor jégkockás fagyasztás módszerrel tudjuk megtenni, miután megfagyott, ki tudjuk piszkálni a beleragadt koszt, és akkor ezután jön a cipőradír, vagy a kis dörzsölés, kefélgetés. A bőrpántokról van szó, akkor ugye itt kétféle dolog van, a lak vagy a természetes bőrpánt. Itt a cipőkhöz hasonlóan nedves ruhával áttörjük a pántot, portalanítjuk, és a méhviasz vagy a vazelin segít, hogy újra fényes legyen. Lakbőr esetén pedig az ablaktisztítószer a megoldás, bár régen tejjel tisztították a lakcipőket. A végén pedig a megfelelő színű cipőápolóval tudjuk kifényesíteni a természetes bőrből készült papucsot. Ha textil a felső rész, akkor valószínűleg lengyapjú vagy mikroszálas anyagot tartalmaz. Ezt a hasított bőrhöz hasonlóan kell megtisztítani. A foltok eltávolításához két csésze langyos vízben feloldunk fél-fél teáskanál mosószert, és akár egy kis szodabikarbonát is, de elég egy fél teáskanál mosószer általában. Ezt egy mikroszálas kendővel gyengéden felviszük a papucsra, de használhatunk foltisztítót is, hogyha makacsabb foltok vannak. Ezután pedig egy sima vízben mártott törölközővel szépen lemossuk, és megvárjuk, amíg teljesen megszárad. A parafa talphoz pedig a lemosáshoz használhatunk mosószeres oldatot, ha rászáradt a sár vagy a szennyeződés, akkor a mosószerben mártott kefével vagy fogkefével menjünk végig rajta, töröljük le száraz ruhával és hagyjuk megszáradni. Ha textil a papucs belseje, tehát parafa a talp, de belül egy textilbérés borítja, akkor hasonlóan járunk el, mint a textil felső résszel, megdörzsöljük a mikroszálas kendővel és feloldunk féltáskanál mosószert egy csésze langyos vízben, ezt felviszük a papucsra, szépen a sima vízben mártott törölközővel lemossuk és megvárjuk, mi teljesen megszárad. Hogyha művelúrról, tehát textilvelúrról van szó, akkor ugyanez az eljárás. Meg lehet próbálni a cipőradírt is, de az inkább a valódi velúrhoz való, mert a textil velúr, tehát a művelúrt hamar feldörzsöli, és ott elvékonyodhatnak a szálak. Így tudjuk karban tartani a papucsainkat tehát.

turista. 98.6 FM, íme az állatbarát rovatunk, amiben most el fogom mondani nektek egy nyilván gyűjtések alapján, hogy milyen személyiség típusok lehetnek a macskák. A házipatika gyűjtése is benne van ebben természetesen. Legyenek dorombolósak, fújósak, önállóak, bújósak, a bársony talpú házi kedvenceink viselkedését nem lehet elégszer tanulmányozni, és nem lehet eléggé szeretni őket. Így szól a főcím. Ugye újszerű kérdőíves adatgyűjtés volt az, amivel megvizsgálták a macskák személyiségjegyeit és a viselkedését a Helsinki Egyetem kutatói. 26 fajtába tartozó több mint 4300 macskáról begyűjtött információ alapján 7 csoportba voltak sorolhatók a cicák. Ezek között meghatározó eltérések fedezhetők be fel, és be is számolt az egyetem. Világszerte több macskát tartanak kedvtelésből, mint kutyát, és az együttélési problémákból fakadóan nő a macskák viselkedését elemző vizsgálatok száma. Ezen túl a személyiségjegyek tisztázása is gyakori kutatási téma, és nagyon szoros kapcsolatot mutat természetesen a viselkedésükkel. Teszem hozzá egyébként, hogyha az ember megfigyeli a macskáját, és szeretettel van körülötte, és jól vagyunk együtt, és a jelenlétet együtt töltjük, akkor nagyon könnyű megismerni őket. A stressz egyébként meghatározó tényező nem csak az embereknél, hanem bizony a macskáknál is. A kutyákhoz képest a cicák viselkedéséről és személyiségéről sokkal kevesebbet tudunk, mint gondolnánk, pedig nagy az igény az ezeket kísérő kockázati tényezők azonosítására. Így indokolta a témaválasztást a kutatás vezetője. Minél több ismerettel és eszközzel rendelkezünk, annál hatékonyabban mérsékelhetjük a problémát okozó viselkedés mintát. A legnagyobb nehézséget a macskák agresszivitása és helytelen ürítési szokásai okozzák vagy okozhatják. Nagyon furcsán tudnak viselkedni néha a macskák, ezt még azok is tudják, akiknek nincsen otthon cicájuk, de amit mi különösnek gondolunk, arra legtöbb esetben van ám magyarázat. A kutatás során a macskatartó tesztalanyoknak egy 138 tételes kérdőívet kellett megválaszolniuk. Ez alapján a macskák a következő csoportba sorolhatók. Aktív, játékos, félelmetes, emberekkel agresszív, emberek társaságát kedvelő, más macskák társaságát kedvelő, ürítési problémákra hajlamos, ez azt jelenti, hogy nem az alomba ürít, vagy speciális igényei vannak az alom tisztaságát és fajtáját illetően, továbbá fokozott mosakodási késztetést érez. Hát jól lehet, korábbi vizsgálatok ettől eltérő számú csoportot is felállítottak, de a finn kutatók által meghatározott három kategória tulajdonképpen az volt a három leggyakoribb, ezért ezt választották. Az alomhasználat és a mosakodás nem kimondott személyiségjegy, de nagyon sokat elárul egyébként, akár az adott fajta, akár az adott cica viselkedéséről és stressztűrő képességéről. Hogyan érdemes macska társat választani? Hát én leginkább azt mondom, hogy a mentett macska a legjobb macska, de hát nyilván az egyéni karaktereken túl például az eltérő fajták sajátos személyiségjegyek alapján kategorizálhatók, már pedig azért, mert hogy ugye a tenyésztés folytán azokat a pozitív tulajdonságokat próbálták megőrizni és továbbfejleszteni, amik az ember mellett egy nagyon kellemes társaságot adtak így a macskák személyében. Legaktívabb a bengáli, a legkevésbé aktív pedig a perzsa, illetve az egzotikus fajták. Azt mondják, hogy a legfélelmetesebbnek az orosz kék bizonyul, és legkevésbé félelmetesnek az abesziniai. Na most a legfélelmetesebb az szerintem csak az arckifejezés alapja, mert egyébként az orosz kék cseppet sem agresszív. A török van fajta a leginkább haragos típus, és a legkevésbé tűri el másik macskák társaságát, míg az emberekkel a legbarátságosabb a szijámi és a balinéz, más macskákkal pedig a keleti rövid szőrű. Igazából a házi macskák azok, akikben az összes ilyen különleges tulajdonság vegyülés jelen van, ezért mondom még egyszer, hogy a legjobb macska fajta az örökbe fogadott macska. Van még norvég erdei macska említve, ugye ebben a felmérésben, ahol lehet sűrűben előforduló alomhasználati probléma, de ugyanakkor a korat fajtánál például nem kell ilyesmire számítani. Érdekes különben, hogyha az ember választani szeretne, akkor vagy azért, mert a családban volt már ilyen cica, úgy választ, vagy egyre többen mennek el menhelyre és fogadnak örökbe cicát, és én mondom még egyszer, hogy a legjobb fajta az a mentett fajta, mert hogy a házi cicákban bizony mindenféle fajta tulajdonság és genetikai jegy megtalálható, és hogyha mindenáron szerelmes vagy az egyik fajtába, mint például a ragdollba, aki egy tényleg egy rongybaba, nagyon kedves és kutyának hiszi magát, és úgy is viselkedik, és nagyon kell neki az embertársasága, mindig legyen mellette egy házi cica, akit örökbe fogadsz, és megmented ezzel az életét.

0: 98.6 Manna FM életöröm zene, és azok között is a legfinomabb muzsikák, vagyis indul a zenei finomságok órája. Ez a különleges és egyedülálló zenei óra kizárólag itt a Manna FM-en a friss hírek után.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Anya, megint fáj a hasam.
3: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
5: Csillogó edények foltok nélkül! Szerezd be kedvenc Finish 5XL kiszerelésű mosogatógép tablettáidat szeptember 7-e és 18-a között, most minimum 20% kedvezménnyel üzleteinkben. Rossmann, tudjuk, mire vágysz.
1: Reklám hangzott el.
6: Komoly szakember hiány van a gyermekvédelemben, bezár ideiglenesen a Terrorháza Múzeum. Napos idő lesz ma, záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Alulfinanszírozott a gyermekvédelem, rossz helyzetben vannak a gyermekotthonok is, nagy a szakemberhiány is az ágazatban. Ezt mondta a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság elnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Summer Orsolya arról is beszélt, hogy a kegyelmi ügy egy súlyos jelzés volt arra, milyen kirívó esetek történtek a gyermekvédelemben. Hozzátette, vannak arra utaló jelek, hogy a Bicskei ügy nem csak mulasztás, hanem tudatos visszaélés volt. Az országgyűlésben a képviselők ma új alkotmánybírókat választanak. Döntenek az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényekről is. Emellett tárgyalnak a dízel támogatásról és a dohánytermékek jövedéki adó emeléséről is. Az alkotmánybírók pozíciójának betöltéséről szóló mai szavazáson azért nem vesz részt a Fidesz frakció, mert a kialakult helyzet szerintük illegitim, ezt mondta az ellenzéki párt frakció vezetője a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Bóka János úgy fogalmazott, a bírák harmadát visszamenőleges jogalkotással távolították el a tisztségből. Bezár ideiglenesen a Terrorháza Múzeum, és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása is, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, az intézmény addig nem látogatható, amíg lezárul a kiállítás tartalmi átvilágítása, és tisztázzák a jogi kérdéseket. A múzeum a tervek szerint még idén újra megnyit, miután kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek, tette hozzá a tárca vezető. Júliusban 4,7%-kal nőtt az ipari termelés volumene az egy évvel korábbihoz képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bővülés döntően a járműgyártás és az elektronikai iparágak húzták, miközben a feldolgozóipari ágazatok többségében visszaesett a kibocsátás. A termelés mellett az ipari export is megemelkedett, éves szinten több mint 6%-kal haladva meg a tavalyi szintet. Túlárazás miatt feljelentést tett a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az M6-os autópálya üzemeltetésének ügyében. Vitézi Dávid elmondta, az előző kormány tagadta, de levél bizonyítja, hogy az M6-os autópálya üzemeltetését megrendelték a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-től. A bizonyítékokat átadták az ügyészségnek. Enyhe őszi idő várható, sok napsütéssel, csak keleten lehet egy-egy futó zápor. Napközben 22-26 fok, este 13-20 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Zenei finomságok.
7: Már érdemes most felhangosítani a rádiót, ma is válogatott finomságokkal készültünk a zenei finomságok órájában, ebben az egyedülálló zenei órában. Már is kezdünk.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

Mondhatjuk, hogy bár nagyon-nagyon-nagyon sok szomorú és nehéz és embert próbáló és a napjainkat is megpróbáló eseményt, jelenséget és időket hozott a Covid, de művészi szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok zenésznél, művésznél, zenekarnál, festőnél, szobrásznál, képzőművésznél, iparművésznél, de most ugye muzsikákról beszélünk, egy nagyon termékeny időszak lett és nagyon mély dalokat hozott, úgyhogy itt most a zenei finomságok között a 98 pontát Manna FM-en pontosan egy ilyen lemeznek az egyik dala következik, méghozzá Tori Amos új lemezének, az Ocean to Ocean-nek, az Azonos című dala, ami a címadó dal is. Ezt fogjuk most meghallgatni. Tori Amos, aki a születési nevén Myra Ellen Amos, 63-as születésű amerikai, zongorista, dalszerző, énekes, de leginkább aktivista, ami a patriarchális rendszer ellen újra és újra felszólal, és az egyike azon kevés popsztároknak, akik Bösendorfer zongorát használnak, és a szerzeményeinek fő témái a vallás, a személyes tragédiák és a nemiség, a nőiség és a patriarchátus elleni lázadás. Az édesapja metodista lelkész volt, Észak-Karolinában, Marylandben nőtt fel, és 4 éves korában kezdett el zongorázni, aztán képzeljétek, hogy nem sokkal később, tehát ilyen 5-6 éves korában már komponált, konkrétan zenét szerzett, és aztán 5 éves volt, amikor a Baltimore-i Peabody konzervatóriumba fel is vették, és ott tanult 11 éves koráig. A zene ízlésére nagy hatást gyakorolt a családja és az általuk hallgatott népszerű kortárs zenekarok, és aztán 10 éves korában már rendszeresen fel is lépett, mert hogy annyira támogatta is őt a családja egyrészt, másrészt pedig nagyon sok érdekes információt és stílust gyűjtött össze. Azért különleges az új lemeze, ami egyébként a sorban már a 16. stúdióalbum, és 2021-ben tavaly ősszel, október 29-én adták ki, mert egy nagyon mély, egy nagyon fontos üzenetet hordozó és egy egészen másféle Tori Amost bemutató lemez az Ocean to Ocean, ami valójában ugye a lockdown alatt, a karantén időszak alatt Cornwallban rögzített Tori Amos, ott is lakott, és azt mondta, hogy nagyon bezárt volt ez egész közeg, az állapot, önmagamba bezárva éreztem magam, és ezért egy teljesen másik világba ereszkedik alá ilyenkor az ember, úgyhogy Cornwallnak a tájai, illetve az ősi mítoszok és az azok iránti rajongásom ihlették ezt a lemezt. Az írásainak egy részét úgy is magyarázták, hogy a 2021-es Egyesült Államok Capitol támadására is reagált. Egy sajtóközleményben Tori Amos úgy jellemezte a saját albumát, mint egy felvételt és egy lenyomatot a veszteségeiről és arról, hogy ezekkel hogyan tudunk megbirkózni. Azt mondta, hogy rájöttem, hogy írnom kell, hogy megváltoztassam magamnak a magamról alkotott képet, mert hogy a saját poklomba voltam bezárva, és ezért aztán azt mondtam magamnak, hogy oké, akkor onnan írsz, és ott írsz, ahol vagy. És akkor ezt tettem, innen írtam, innen szabadítottam fel magam, és innen hoztam elő ezeket a dalokat. Tori Amos azt is elmondta, hogy az albumnak kifejezett célja az, hogy leüljön a hallgatóival, a rajongóival, és hallják azt, hogy milyen veszteségeken mentünk keresztül, hogy halljuk azokat a fontos részeket az életünkből, amin nem szabad csak úgy ülni és gondolkodni, hanem amiért tenni kell. Viszont arról is szól, hogy meg kell élni a mélységeit egy fájdalmas időszaknak. Az Ocean to Ocean megjelenését követően azonnal egyetemleges, tehát világszerte elismerést kapott a zenekritikusoktól, és azt is megírták, hogy a legzseniálisabb lemeze Tori Amosnak, a Native Invader óta, ugye 2017-ben jelent meg lemeze. Azt mondták róla, hogy igazából ez zseniálisan gazdag stílusváltozatokat jelenít meg, hogy egy teljesen más Tori Amost kapunk. Ez már a bukleten is látszik, a borítón is látszik. Tori Amost sziklákon és a Cornwalli megye délnyugati partjának a barlangjaiban fotózták. Keressetek majd rá a képekre, valami elképesztő beszédes, nem tudod levenni a szemed róla. És a nagylemezhez kapcsolódóan brit és európai turnét is bejelentett Tori Amost, ami idén február-március indul majd, Berlinben lesz az első helyszín, aztán Lengyelország, Ausztria, Svájc, Olaszország, Franciaország, Hollandia, Dánia, Norvégia, Belgium, az Egyesült Királyság és Írország. Így megy majd a sor. Tori Amos és az új nagy lemezéről, a 16. stúdióalbumáról jön az Ocean to Ocean, a lemez címadó dala. Itt a zenei finomságok között.

A zenei finomságok között itt a 98.6 Manna FM-en a következő fincsiség, a Creed nevű zenekar, akinek az énekese Scott Stapp az, akinek a nevéhez, sőt inkább azt mondom, hogy az életének és az életének nagy fordulópontjához kötődik ez a dal, a With Arms Wide Open, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy milyen szélesre tárt karokkal várta az első gyermek érkezését, mert hogy ez a dal akkor született, amikor megtudta, hogy apa lesz, és megszületett az első gyermeke, a Jagger nevű kisfia, ami nem csak egy kisfiú születését jelenti ilyenkor természetesen, hanem egy édesapának és egy édesanyának a születését is, és erről szól ez a dal. Egy imádsággal kezdődik, nagyon szép, hogy amikor megtudja ezt a hírt, hogy meg fog változni az élete, hogy hogyan fog megváltozni az élete, illetve, hogy milyen fontos dolog történik, akkor ő elkezd imádkozni. Csodaszép a dalszöveg is, és mindez egy olyan jó ízlésű, olyan jó hangzás, olyan fincsi post-grunge stílusba van csomagolva, ami mondhatni, hogy egy kicsit akár a Pearl Jam-et is megszégyeníthetné. Nyilván nem fogja, hiszen ugyanonnan nőtt ki a post-grunge, ahonnan a grunge is elindult. Egy kicsit akkor időzzünk ennél a stílusnál. Ezt a Seattle Soundként is ismertük annak idején. Ez az a fajta könnyűzenei stílus, aminek a gyökereit és a kezdeteit még az amerikai underground mozgalomban kell keresni. Alternatív rock irányzat, ez is az ötvözetében van, de volt benne, vagy van benne rock, punk, hard rock és az indie rock is, úgyhogy tulajdonképpen a Creed is hard rock zenekarként van apostrofálva, annak ellenére, hogy az imént felsorolt stílusok mind-mind megvannak benne. Szerintem sokkal erősebben van meg benne a grunge stílus, semmint hogy post-grunge-nak nevezhessük. Egyébként a megjelenés a 80-as évekre tehető magának a grunge stílus Washington államon belül, azon belül is Seattle környezetére. Ott volt a seattle-i klub életben a Nirvana, a Pearl Jam, ott született meg a Nevermind a Nirvana-tól, a Pearl Jam-től a legendás, legnagyobb sikerű lemezük 91-ben a Ten, és hogyha hangzást keressük, akkor majd fogjuk hallani most a Creednél is, hogy nagyon sokféle hatás keveredik. Ez az a skatuja, amit szeretettel emlegetnek egyébként a zenészek. A 90-es évek seattle-i zenéjét próbálja meg egy kategóriába foglalni, és annak ellenére, hogy a hangzásról általánosan elmondható a gitár vezető szerepe a dalokban, ezt a bizonyos erős torzítást alkalmazó hangszereknek a jelenléte, illetve a mély hangok és az akkordok használata is mind nagyon erősen jelen van. A klasszikus grunge dalok hangulata általában viszont egy kicsit nyomott és feszültebb, függetlenül attól, hogy minden gyors és minden lassú, illetve vontatott dalok is jellemzik a műfajt, tehát nagyon sokféle. A zene mindig van benne egy kis melankólia. Ebben az esetben az amerikai hard rock zenekar, a Creed azért egy kicsit másképp mutatja ezt meg, mert bár a hangzás az olyan, mint amit az imént itt leírtam, a tartalom, a szöveg egészen másról beszél. A Creed 95 óta létezik, tehát ez az első grunge időszak után kezdett el összeállni már, mint maga a zenekar, de ettől függetlenül mondom én is, vitatom, hogy ez csak post-grunge stílus lenne, mert hogy ők már zenéltek, tehát a tagok zenéltek korábban is már az igazi grunge korszakban. Az induláskor érezhetően megvolt benne az Alice in Chains, illetve a Pearl Jam hatása, és ez a ballada, ez az érzékeny ballada, a With Arms Wide Open, ez kifejezetten egy olyan érzelmes dal, ami mégiscsak a rock zenében van szépen elültetve, tehát olyan gyönyörűen megágyaz neki a dallam, és egy férfinak az érzelmes vallomása arról, hogy hogyan szeret bele az életébe újra azáltal, hogy édesapa lesz, és hogy hogyan emeli a gyermek anyját, a gyermeket szíve alatt hordó feleségét a magasba azért, hogy megajándékozz őt egy gyerekkel, és mondom még egyszer, mindez egy igazi seattle-i grunge hangulatban beágyazva. Fantasztikus Creed és a With Arms Wide Open, most a zenei finomságok között a Mannán.

0: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életörömzene.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok.

A 98.6 Manna FM zenei finomságai között most az a dal következik, ami Elton John védjegyévé vált, és amiről tulajdonképpen őt el is nevezték. Ugye nagyon sok előadó kap valamilyen becenevet, Madonna például kifejezetten nem szereti a Material Girl, vagyis az anyagias lány elnevezést, tehát ettől függetlenül sokszor emlegették őt így az idők során. Elton Johnnak a beceneve a Rocketman lett, úgyhogy most ugye nem nehéz kikövetkeztetni, hogy ezt a dalt fogjuk meghallgatni. A Rocketman című dal, ami, ahogy már mondtam, Elton John védjegyévé vált, és így is nevezték el, ez lett a címe az ő életrajzi filmjének is. Ray Bradbury, The Rocketman című novellája ihlette a történet, Bradbury The Illustrated Man című gyűjteményéből származik, és tulajdonképpen úgy mutatja be az űrhajósokat, mintha azok mindennapi munkások lennének, teljesen hétköznapi módon, és ez aztán koncepcióként Bernie Taupin dalszövegíróval is nagyon jól összhangba került, legalábbis Bernie Taupin így fogalmazott. Ő viszont újra gondolta ezt az elképzelést, és arra a magányra és elszigeteltségre összpontosított, azzal húzott egy párhuzamot, amelyet egy űrhajós megtapasztalhat még munka közben is, és ahogyan elszigetelődik egy rockstar, egy popstar a családjától, a szeretteitől, a valós világtól, a való világtól azáltal, ahogyan a népszerűsége egyre nő. Ez már önmagában is nagyon érdekes meglátás volt. A dalszöveg Elton John nagyon erőteljes dallamával és hangszerelésével párosulva összehozott egy olyan slágert, ami óriási siker lett, és tulajdonképpen nem csak a popsztárság, de úgy egyáltalán és ámblokk a megszokottság és az ambíció emberi árának a témáit boncolgatja, hogy tulajdonképpen mennyire fontos az, hogy tisztában legyünk azzal, hogy minek milyen ára van. Taupin egyszer felolvasta Bradbury történetét, ami ugye az űrhajósokat gyakran ábrázolt hősies alakokkal ellentétben bemutatja úgy, mintha a hétköznapi gyári munkások lennének, rendes műszakokban felváltva dolgoznak, stb. Bernie Taupin értelmezése szerint viszont az űrhajósok elszigetelt életére kellett összpontosítsanak, akik a munkájuk kedvéért hátrahagyják a családjukat és a normális életüket, és akkor itt született meg Bernie Taupin, és aztán később Elton John által is az a párhuzam, amiből a Rocketmannek a sikere megszületett. Hogyha a dalnak a jelentését nézzük, akkor ugye egyes értelmezések szerint itt mindenféle különböző földtől elszakadt hangulati világhoz próbálják meg hasonlítani, viszont a dal mégis elsősorban az űrhajós életével járó magányt mutatja be, ahol mondom még egyszer, nem csak a rockstárok, hanem akár a művészeknek az elszigeteltsége, a meg nem értettsége, az ambíciójuknak és a művészetüknek, a gondolataiknak, tovább megyek, adott esetben a véleményüknek a felvállalásával járó magány, elszigeteltség és a társadalomról való leváltságot is bemutatja valamilyen szinten. Ugye az a hangszerelés, amelyben akusztikus gitár és atmoszférikus szintetizátort használnak, illetve slide gitár is megjelenik, ez nagyon nagyban járult hozzá a dalnak az érzelmi mélységéhez és a hatásához. Erről több helyen beszélt Elton John is. Egyébként érdemes megnézni az életéről szóló filmet, ami szintén hasonló címet kapott, ugye ezt már mondtam, mikor elkezdtem beszélgetni a dalról, ez is szintén a Rocketman címet viseli. Kate Bush is feldolgozta a dalt 1991-ben az Elton John Tribute albumon, a Two Rooms-on, és elmondta, hogy ez minden idők egyik kedvenc dala, azt mondta, hogy emlékszem, hogy megvettem, amikor Elton John kislemezeként megjelent, és nem tudtam letenni, annyira szerettem. William Shatner ennek a dalnak a beszélt változatát adta elő a 78-as Science Fiction Film Awards díjátadón, aminek ő volt a házigazdája, és Bernie Taupin mondta el a bemutatkozást egy 1998. augusztus 22-én a kaliforniai Anaheimben tartott koncerten. Jim Carrey csatlakozott Eltonhoz, hogy duettet adjanak elő ebből a dalból, Carrey pedig igazi zongora előadást tartott, mielőtt leült a zongoráz és beverte a fejt a billentyűkbe. Egyébként ez még a Family Guy tévésorozat egyik epizódjában is megjelenik, úgyhogy ez egy olyan klasszikus a popzene egén, hogyha szabad ilyen pátoszosan fogalmazni, amit nem tudunk, és nem is szabad megkerülni. Elton John és a Rocketman itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

Egy újabb svédországi ajándék, gyerekek. Itt a 98 pontot Manna FM-en a zenei finomságok között most jön egy olyan zseniális zenekar, akik ugyanúgy, ahogy még néhányan, akikről már meséltem, hogy poénnak indult az egész, ahogyan ők fogalmaznak, tulajdonképpen csak kreatívan unatkoztak, és elkezdtek lemezborítókat csinálni. Csináltak egy feldolgozást, kidobták a YouTube-ra, és megőrült értük a világ. Figyelj, hogyha létezik örömzenélés, amit mondjuk a Totónál tapasztalhatunk, de közben egy kicsit olyan acid-jazzes, magasan éneklő férfi hanggal megfűszerezve, a Dirty Loops az ilyen, mert hogy őket fogjuk most meghallgatni. 2011-ben három nagyon fiatal svéd zenész, Jonah Nilsson, Henrik Linder és Aaron Mallergard volt az, akik felborzolták a kedélyeket, fogalmazzunk így, amikor feltöltötték a YouTube-ra azt a sajátos, bizonyos első feldolgozásukat, ami ugye szinte egy cover zenekarról van szó, akik újraértelmezik a dalt. Egy Lady Gaga feldolgozás volt ez, és az akkor még Stockholmban a Royal College of Musicben zenei tanulmányokat folytató kis trió nem is sejtette, hogy milyen átkozott, túl nagyot dobott, és mekkorát csapott a popzene asztalára, és hogy micsoda lavinát indítottak el. Képzeljétek el, hogy a videójukat a megjelenéstől számított 2 hónap alatt több mint 100 000-en megnézték, és nem csak Európa szerte, még Japánban, sőt az amerikai zenei piacra is sikerült betörniük, mert hogy a legnagyobbak elismerését vívták ki. Most csak mondok néhányat. Stevie Wonder és Quincy Jones. Azt hiszem, hogy amire Stevie Wonder és Quincy Jones bólint, az rendben van. Tehát arra nem lehet azt mondani, hogy hát igen, jó, hát ilyen kis aranyosak, nem. Poénnak indult, mondom, ők maguk azt mondták, hogy hát igazából így kreatívan unatkoztunk, csak elszorakoztunk, zenélgettünk, énekelgettünk, újra gondoltunk dalokat, a kedvenceinket szólaltattuk meg a saját szánk íze szerint, a saját szívünk szava szerint, csináltunk egy-két vicces borítót, aztán ez lett belőle, tehát tök helyesek különben, hogy nem úgy élik meg, hogy jó, mekkora királycsávok vagyunk mi, és micsoda sikert értünk el, pedig óriási siker, és zeneileg pedig egy egészen elképesztően különleges hangzás és különleges mondani való, mert bár még a szövegben például valamelyik feldolgozásuk ugyanaz lenne is, egészen másképp hangzik. Az ő szájukból, az ő hangszerelésükben, az ő külsejükkel, ezt is hozzá kell tennem, mert hogyha megnézitek a srácokat, három tök különböző karaktert láttok, az egyikük egy ilyen emós külsejű figura, az énekes fiú az úgy néz ki, mint egy amerikai fiatal színész üdvöske, nagyon magas és nagyon átható tekintete van, egészen erős állkapcsa és nagy orra, ami olyan klasszikusan, tudod, az a helyes fiú az osztályból figura. A harmadik srác pedig olyan kis hátul megbúvó, furcsa 90-es évekbeli frizurával, mindegyikük motoros jackiben, amikor ugye fotózáson vannak, de hogyha megnézitek például annak a dalnak a klipjét, amit most fogunk meghallgatni, jelesül a Word on Fire, akkor látjátok, hogy milyenek ők valójában, és ők azt is elmondták, hogy szerették is volna, hogy minden egyes klipjükben tükröződjön az ő saját egyéniségük. Szóval poénnak indult ez a pop-funk jazz fúziós alapú cover song sorozat, ugye, mint maga a Dirty Loops is önmagában egy cover zenekar, de ma már unikumnak számít. Tulajdonképpen stílus csináltak ebből, úgyhogy nem csoda, hogy folyamatos felkéréseket kapnak, folyamatosan jelennek meg a lemezeik, és aztán amikor koncertre kerül a sor, akkor pedig mindig van benne valami kis fricska, úgyhogy nézzétek meg a koncertfelvételeiket is a neten, mert mindig van benne valami olyan, amire az ember nem számít, hogy úgy előkerül hirtelen néhány osztálytársad a színpadon ülnek. Szóval tudod, az az érzés, hogy jaj, hát ezek ők firkálták a padot még tegnap először. Szóval kb. Ez az érzés, ennyire lazák és ennyire természetesek, és egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy a svéd zenekarok valamiért mindig ilyen természetesek tudnak maradni, és soha nem találkoztam, vagy nem is olvastam, meg nem láttam olyan interjút, amiben sikeres svéd zenészek olyan nagyon elszálltan nyilatkoztak volna, mint amilyenek egyébként mondjuk az európaiak vagy az amerikaiak tudnak lenni. Szóval három zseniális zenész fiú, az a Dirty Loops, tőlük is a World on Fire most, itt a zenei finomságok között.

98 pontot Manna FM élettörömzene, és az elmúlt 4 órában a Manna délelőtt Péter Petrával. Remélem, hogy ma is sikerült mindenkinek magával vinnie valami érdekeset, újdonságot és hasznosat. Isten éltesse a születésnaposokat, legyen nagy a tortások, az ajándék, vigyázzon magára mindenki, aki esetleg szezon

0: Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus, olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Elfogadta az országgyűlés az ügynök aktákról szóló törvényt, egyre több magyar utazik tengerpartra repülővel. Folytatódik az enyhe idő, csak elszórtan lehetnek záporok. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Elfogadta az országgyűlés az ügynök aktákról szóló törvényt, amely az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. Az előterjesztést 149 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 35 tartózkodással fogadták el a képviselők. A jogszabály megerősíti az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának szerepét, gyorsítva a dokumentumok feldolgozását, digitalizálását és kutathatóságát. Emellett korszerűsítik az adatmegismerés menetét is, így az érintettek és hozzátartozóik teljes körűen megismerhetik a róluk készült iratokat, valamint a velük kapcsolatban álló ügynökök személyazonosságát. Bezár ideiglenesen a Terrorháza Múzeum, megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása is, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, az intézmény addig nem látogatható, amíg lezárul a kiállítás tartalmi átvilágítása, és tisztázzák a jogi kérdéseket. A Fidesz szerint a Tisza kormány lábbal tiporja az alkotmányosságot, új önkényuralmi rendszert épít, és megszünteti a jogállamiságot is. Benyújtotta felmondását Szász Jenő, a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet elnöke. A döntést bejelentő Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közölte, az intézmény átvilágítása alatt a működésben és a tudományos munkában is több rendezetlenséget találtak. Hűtlenkezelés gyanúja miatt tett feljelentést Szijjártó Péter miniszteri magánképhasználata ügyében Orbán Anita. A külügyminiszter elmondta, hogy a külügyi tárcánál 2022-től rutinszerűvé vált a bérelt repülők és honvédségi gépek igénybevétele. Az utak 2022 és 2026 között így több mint ötször kerültek többe, mintha a delegációk menetrend szerinti bizniszosztályú járattal utaztak volna. A Fidesz komolytalannak nevezte Orbán Anita feljelentését, mert a párt álláspontja szerint a külügyminiszteri repülőutak a vonatkozó kormányrendeletnek teljes egészében megfeleltek. Csaknem kétharmadával nőtt nyáron az európai tengerparti úti célokra repülő magyarok száma a tavalyihoz képest. Ez derült ki az egyik hazai jegyértékesítő cég adataiból. Az utazási kedv élénkülését az árak átlagosan 15%-os csökkenése, az erősödő forint és a papados légitársaságok árversenye hajtotta.
1: Időjárás.
2: Enyhe őszi idő lesz sok napsütéssel, csak keleten fordulhat elő egy-egy futó zápor. Napközben 22-26 fok, este 13-20 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: Ez a Manna Selection. 98.6. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: A stúdióban vendégem Király Eszter, mentálhigiénés szakember. Hát hiszen a hónap utolsó szombatja van, és 9 órakor Eszter van itt, témánk pedig párkapcsolat, mai napon a távkapcsolatokról fogunk beszélgetni. Szervusz Eszter, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szia Gabi!
1: Hihetetlen gyorsan megy az idő, azt gondolom, tehát hogy most voltál itt, és már megint egy hónap eltelt, és mindjárt itt van karácsony is, szóval követni se bírom már így az eseményeket. No, távkapcsolat. Én onnan indulnék elsőként, hogy mi az, ami már távkapcsolatnak minősül? Az, hogyha valakik néha-néha találkoznak, mondjuk most nem mondom, hogy havonta hányszor, de hogy néha-néha találkoznak, de alapvetően a kapcsolatuk az arra épül, hogy akár Messenger, akár nem tudom, telefonhívás, vagy Skype hívás, vagy mindenféle, mert az egyik, tegyük fel, a világ másik végén van, és csak néha tud ide utazni, az már távkapcsolat-e? Vagy kifejezetten azt nevezzük távkapcsolatnak, amikor valakik teljes mértékben csak az interneten keresztül kommunikálnak.
2: Klasszikus értelemben a távkapcsolatokat is a halogató viszonyok közé soroljuk. A prolongált halogató viszonyokról már korábban beszélgettünk.
1: Igen.
2: Ugye ez tulajdonképpen arról szól, amikor valójában önmagunkat helyezzük olyan szituációkba, olyan helyzetekbe, amikor a teljes elköteleződést és a teljes önátadást el lehet kerülni. És egy távkapcsolat, most kérdésedre válaszolva, különbség van azért távkapcsolat és távkapcsolat között. Tehát vannak, akik kifejezetten és tudattalanul, ahogy az előbb fogalmaztam, választják ezt a verziót, ezt a kapcsolati kötődést. Majd a kötődési stílusokról kell itt szintén beszélnünk, mert nagyon szoros összefüggésben van azért tehát kapcsolati választásaink és kapcsolati működésünk a kötődési stílusunkkal. És vannak, akik tulajdonképpen belekényszerülnek egy ilyen állapotba, mert gondoljunk csak egy külföldi munkára, egy külföldi tanulmányokra, amikor ideiglenesen, tartósan vagy rövidebb ideig valaki arra kényszerül, hogy elhagyja a családját, elhagyja a kedvesét, másik városba költözik, például egyetemi tanulmányok miatt, tehát ezek is azért a távkapcsolat kategóriába tartoznak, de összességében egy távkapcsolatot úgy, ahogyan már beszéltünk a szeretői kapcsolatokról, az extrákkal fűszerezett barátságokról, a barátság extrákkal kapcsolatokról, ahogy az előbb mondtam. Tehát igazából ezek a szeretői kapcsolatok is, illetve a távkapcsolatok is ebbe a kategóriába tartoznak, a prolongált halogató viszonyok közé. Különbség van, még egyszer mondom, tehát azok között, a választások között, amikor gyakorlatilag
1: feladat hívja valahova
2: feladat
1: az egyik
2: hívja,
1: felet.
2: És azt érzi, hogy önfeladás lenne gyakorlatilag, tehát egy önfeladással párosulna az, hogyha ő azzal a lehetőséggel nem élne.
1: Na de ilyenkor azért egy nagyon kemény alapnak kell lenni, azt gondolom, egy kapcsolatban, ahhoz, hogy valaki erre azt mondja, hogy rendben szívem, akkor menjél el most 2 évre, mert neked ez fontos. Itt feltétel nélküli szeretetet is mondhatunk, hogy az is fontos, ugye, hogy legyen egy ilyen helyzetben, illetve nagyon nagy elfogadás, bizalom, és folytathatnám.
2: Igen, egyszer valaki úgy fogalmazott egy csoportban, egy önismereti csoportban, hogy mielőtt távkapcsolatra készülünk, vagy legalábbis ő a saját távkapcsolatára gondolt, hogy mielőtt rá készült, vagy mielőtt belehelyezte volna magát ebbe a kapcsolati formába, jól tele kellett volna szívnia magát önbizalommal, hogy ez az önbizalom, az kitartson mindvégig, tehát mindvégig egészen addig kitartson, amíg ez a távkapcsolat verzió tart az életükben, hogy hinni tudjon önmagában, hogy hinni tudjanak egymásban, hogy bízni
1: tudjanak. Itt mind a két félre igaz ez, ugye?
2: Így tehát, van. A bizalom tulajdonképpen az alapjait mindennek, tehát a bizalom segít abban, hogy kontrollálni tudjuk majd a mindennapokat. Ugye ezt a megváltozott, váltakozó életet össze tudjuk hangolni az utazásoknak az ünnepnapjait, mert igazából az utazás az egy ünnepnapként jelentkezik itt egy ilyen tűzijátékérzésként szinte a távkapcsolatban. Tehát, hogy össze tudjuk hangolni az ünnepnapokat a hétköznapokkal, és most az ünnepnapok azok eleinte ünnepnapoknak tűnnek, de aztán tulajdonképpen ez a váltakozó élet, ez a hányódó életmód, ugye, ami eleinte egy hányódó életmódnak tűnik, később rutinná is válhat, és akkor ehhez erőt ad a szerelem, a ragaszkodás, a bizalom, és aztán majd utána kitérünk arra, hogy tulajdonképpen nem is annyira katasztrofális és ördögtől való azért egy távkapcsolat, hogyha arra vigyázunk.
1: Találkoztál már ilyennel, most így a zene előtt egy mondatban, ami nagyon jól működő távkapcsolat? Szünet.
2: A saját életemben, ugye nekem nagyon nehéz itt ilyenkor a szerepemből kilépni. Láttam már idéglenesen jól működő távkapcsolatokat, de nagyon-nagyon fontos, hogy megbeszéljék azt a felek, hogy ez meddig fog tartani. Tehát nem lehet úgy egy távkapcsolatba belépni, hogy nem tudom, hogy meddig leszek benne. És aztán miért? Azért, mert egy kapcsolatnak is, tehát ha az nem távkapcsolat, akkor is mérföldköveket kell annak meglépni. Tehát egy kapcsolat alapja a fejlődés és az utollevés, az, hogy ez mérföldköveket tudjon meglépni. Egy távkapcsolatban nagyon egyszerű mérföldkövek vannak, ugye ez a tulajdonképpen az elvállás, a különlét és a találkozás öröme, és akkor ez váltakozik ciklikusan. Ebbe azért ki lehet fáradni mentálisan és fizikailag is.
1: Egyet értek. Most életöröm zenét hozunk, jövünk vissza, innen folytatjuk a beszélgetést nem sokára Király Eszterrel.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Valamint Király Eszter író, mentálhigiénés szakember. A vendégem ebben az órában párkapcsolat. A témánk ezen kívül belül pedig a távkapcsolatokról beszélgetünk. Szó volt ugye itt arról a zene előtt, hogy mi minősül távkapcsolatnak. Hát itt is azért elég széles utat járhatunk be, azt gondolom. Mert elsősorban én azt úgy definiáltam volna, hogy a távkapcsolat az, amikor valaki bármilyen felületen, legyen ez internetes ismerkedés, megismerkedik mondjuk valakivel, aki világ másik végén él, és akkor belemennek egy ilyen kapcsolatba, ahol tehát ő 1000 kilométerrel odébb, én itt, és akkor ez így megy a csetelgetés, meg a beszélgetés, meg a különböző videóhívások, de ennél több nem történik.
2: Igen, azt hittem, azt mondod, hogy belemennek videóhívásokba, és aztán ez megy a végtelenségig. Azt hittem,
1: akartam egyébként befejezni, úgyhogy köszönöm.
2: Pont arról beszéltünk, ugye, hogy nem mehet a végtelenségig. Igen. Tehát azért azok, akik elkezdenek csetelni 1000 kilométer távolságból, azért nekik is lesz egy igényük a személyes találkozásra. Tehát ez egy nagyon
1: kell
2: fontos.
1: Kell is legyen,
2: az a normális, hogy ez meg igen. tudjon történni.
1: Igen, ez a közelség távolság egyensúlya, ugye erről beszélgettünk a zene előtt is, illetve ezt kezdtük el így boncolgatni, hogy ez hogyan lehet egyébként egészségesen, tehát hogy itt az, hogy van egy igényem arra, hogy egyszer majd találkozunk, vagy nem egyszer, hanem kitűzünk egy dátumot, hogy 2024, mit tudom, márciusában ide utazol már pedig, vagy én oda utazom, vagy hogy, de ez nyilván, hogyha ez egyszer megtörténik, és ez működik tovább is ez a kapcsolat, akkor ennek meg kell újra, meg újra, meg újra történnie egészen addig, amíg előbb vagy utóbb, azért minden távkapcsolatból kell legyen egy normális kapcsolat.
2: Igen, tehát úgy fogalmaznék, hogy együttlét, tehát együttlét. Tulajdonképpen együttlét, elválás, aztán újra a találkozás öröme. És akkor ez folytatódik ciklikusan egészen addig, amíg egy döntés meg nem születik a kapcsolatról. És ez a döntés, ez lehet az, hogy elköteleződnek egymás felé, tehát akkor meg próbálják, vagy legalábbis elkezdik ugye azt a létet, amiben több a találkozás, kevesebb a különlét, aztán utána egy összeköltözés is elkezdődik, de a döntés az is lehet, hogy feladják egymást, mert egyszerűen elfárad egy távkapcsolat egy idő után. De az előbb úgy fogalmaztam, ugye, hogy ez a ciklikusság változik, váltakozik, elválás, különlét, találkozás öröme, ennyi a mérföldkő benne tulajdonképpen. Lehet még mérföldkő egy kisebb utazás, vagy lehet mérföldkő az, hogy együtt töltik a karácsonyt, de gyakorlatilag egy új a belvállás következik, és ez egy elfáradást okoz, egy mentális, fizikai, szexuális energia elfáradást egy idő után, mert egy kapcsolatnak egész egyszerűen fejlődnie kell, tehát mérföldköveket kell meglépnie, és folyton magasabb szintekre kell emelkedni. Tehát gondoljunk csak azokra a párokra, akik mondjuk 20-25 éve együtt vannak, nekik is szükségük van arra, hogy legyen új cél, tehát fel tudja frissíteni a kapcsolatot az, amikor egy újabb mérföldkő felé haladnak együtt, legyen az a mondjuk az unokájuk megszületése például, mondjuk egy 30 éves házasságban. Tehát tulajdonképpen a kapcsolatok lételeme, eszenciája az, hogy fejlődni tudjon.
1: Uh-huh. Most
2: még egy mondat, uh-huh. hogy a döntés meghozatalára sor kell kerüljön, és legyen az a döntés bármi uh-huh. végül.
1: Én ismerek olyan családot, akik, hát nem tudom most pontosan hány éve, de hosszú-hosszú évek óta élnek így, hogy a férjő diplomata, tehát ő kint van minden, mindig a világ különböző pontjain, anyuka pedig itt van a gyerekekkel, mert ugye ez egy olyan helyzet, amikor a gyerekeket nem akarják kivenni iskolából, óvodából, stb. Éppen ki hova jár, úgy van, hogy jobb, ha itthon, és akkor itt végzi el, itt befejezi, és majd egyszer, tehát itt is van egy cél, igen, hogy majd, ha befejezik az iskolát, akkor majd megyünk, de azért én azt gondolom, hogy ilyen hosszú időre tervezni, tehát, hogy lehet tervezni, nyilván nem arról van szó, de hogy mi lesz 10 év múlva, vagy 15 év múlva, azért az egy nagyon nagy kérdés. De ez célként azért ott van, hogy akkor majd mi is megyünk ki a világ valamelyik sarkára.
2: Igen, sokszor tapasztalom én is konzultációk során, hogy nagyon-nagyon nehéz ezt a létet tartósan fenntartani. Megváltozik a családi dinamika, mert gondoljunk csak bele, van egy nem jelenlévő férfi az életemben, nőként családdá válunk, gyerekeink születnek, és kénytelen vagyok egy mindent kézben tartóvá válni, egy mindenért felelősséget vállalóvá válni, tehát nagyon megerősödik ugye ez az egyszemélyes én tudatom, az, hogy nekem kell irányítanom, és a férfi időnként bekapcsolódik abban a rendszerbe, mondjuk gondoljunk csak vele, hétvégén megjelenik, vagy egy hónapban egyszer megjelenik, akkor úgy tűnik, hogy bekapcsolódik, mert ugye van egy találkozás öröme, és örülünk az együttlétnek, de amikor megszűnik például ez az állapot, és mondjuk az a férfi visszatérne ebbe a családi rendszerbe, mert mondjuk megszűnik a külföldi kiküldetés, ott rengeteg kapcsolati problémát tapasztalunk. Egész egyszerűen van egy kívülállóság érzése annak a férfinak. Valójában mindvégig ott volt az a kívülállóság. Csak igen, ugye nem foglalkoztak vele.
1: Az biztos, hogy hosszú-hosszú évek után nagyon-nagyon nehéz lehet. Szinte ez egy újrakezdés, nem szinte, hanem ez egy újrakezdés egy teljesen más minőségű kapcsolatban, hiszen hogyha hirtelen hazaköltözik az a valaki, itthon lesz feladata, és itthon kell folytatni, illetve újrakezdeni, akkor szerintem egy nagyon-nagyon nehéz feladat mindkét fél, sőt, az egész család számára, a gyerekek számára.
2: És nagyon sokszor nem sikerül, hogyha ezt időben nem észlelik.
1: Igen.
2: Mindvégig nem tud kapcsolódási pontot találni az a férfi.
1: Na most hozunk zenét, életöröm zenét, jönnek a legfrissebb hírek, de ezt követően jövünk vissza Király Eszterrel. Maradjanak velünk!

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániás, tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Élet, öröm, zene.
3: Manna FM.
0: Ez a Manna.
3: Manna.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Itt a 98.6 Manna FM-en Király Eszter író mentálhigiénés szakemberrel beszélgetünk. Témánk pedig a távkapcsolat. Aki esetleg jelen pillanatban ilyen kapcsolatban van, az nagyon figyeljen, füleljen, mert szerintem hasznos. Hát mondhatjuk azt, hogy tanácsok vagy segítségek is elhangzanak itt a mai beszélgetésben, de természetesen ez az interjú, ez a beszélgetés is felkerül az oldalunkra, Spotify-on, iTunes-on is elérik majd, vissza lehet hallgatni, akár többször is. No, beszéltünk itt arról, hogy mi számít távkapcsolatnak, meg hogy ennek milyen, hát nem is tudom, járulékos, vagy hogy mondhatnám, miért alakulhat ki az mondjuk valakinél, hogy egy ilyen távkapcsolatban ragad, vagy távkapcsolatba kezd valakivel, és itt ugye a kötődési problémákat hoztuk fel, amiről már, ha jól emlékszem, van egy műsorunk, kötődési, nem problémák, hanem kötődési szokások, vagy ezt hogy neveztük, kötődési stílusokról. De itt ennél a témánál is kell, hogy beszéljünk erről.
2: Igen, nagyon-nagyon szoros összefüggésben van a kötődési stílusunkkal a kapcsolati működésünk, hiszen ugye úgy szeretünk, ahogy gyerekként szerettek minket. Ugye ez az egyik fontos igazság, illetve a másik az, hogy ha valaha elszenvedtünk egy óriási sérülést, egy olyan bizalomvesztést valakiben, amikor nagyon belehelyeztük magunkat, nagyon átengedtük magunkat annak a kapcsolatnak, végre átmertük engedni, így fogalmaznék, és ugye ott volt egy bizalomtörés, egy bizalomvesztés, az alapjaiban rengeti meg gyakorlatilag azt, hogy valaki utána elmerjen köteleződni úgy igazából, hogy önátadóan tudjon viselkedni, működni. Tehát egyrészt ugye az egyik alapja ugye a kötődési stílus, az, hogy hogyan kötődünk, és akkor itt most rá is térnék arra, hogy igazából egy távkapcsolatot egy biztonságosan kötődő tűr a legkiegyensúlyozottabban, viszont rövid ideig, mert azért egy biztonságosan kötődőnek szüksége van a közelségre, tehát arra a közelségre, amiben benne van a testi közelség, a testi kontaktus, és itt nem a szexualitásra gondolunk, hanem arra az ölelésre, arra a bújásra, arra a lelki intimitásra, ugye, ami azon
1: ami nem tud létrejönni valójában interneten keresztül, vagy
2: létre
1: telefonon.
2: Létre tud jönni, csak tehát nagyon fontos ugye verbalizálni itt az érzelem kifejezést, és erre majd rátérünk, hogy a kommunikációnak a pontjainál, hogy ez miért fontos, de itt most még a kötődési stílusunknál maradva egy biztonságosan kötődő viseli el a legkiegyensúlyozottabban, de rövid ideig a közelség igény miatt, mert mondjuk ki, hogy igazából ez alapvető igényünk, hogy meglegyen egy testi kontaktus is azzal, akit szeretünk.
1: Tehát, hogyha jól értem, a kötődési stílus az fontos, hogy hasonló legyen két embernél. Úgy egyébként is, a távkapcsolatnál meg aztán még inkább. Ahhoz,
2: igen,
1: hogy fennmaradhasson egy ideig.
2: Az nagyon szerencsés, hogyha úgy indul két ember egy kapcsolatban, hogy azonos a kötődési stílusuk,
1: bár ritka,
2: azért két
1: gondolom.
2: Biztonságosan kötődő tud ugye a legegészségesebben kapcsolódni. Nem olyan szerencsés, ugye, hogyha egy biztonságosan kötődő egy elkerülővel kerül kapcsolatba, hiszen egy elkerülő az mindig egy... Mindig törekszik a távolságra. És akkor most visszatérve, tehát egy biztonságosan kötődő tűri legjobban, ugye a kapcsolatot, egy ambivalens, szorongó, kötődő, folyamatos figyelmet igényel, tehát ő szorongani fog egy ilyen kapcsolatban, mert nem fogja megkapni azokat a visszacsatolásokat, azokat a megerősítő impulzusokat, amelyek mondjuk egy szemkontaktussal, egy öleléssel, egy valóságos szemkontaktussal tudnak megtörténni, ami után meg is tudjuk érinteni egymást, egymáshoz is tudunk bújni, tehát egy szorongó, ambivalens kötődő nem biztos, hogy egyáltalán ezt elviseli, ugye, ezt az állapotot, és a legjobban úgy mondhatjuk így, hogy az elkerülő kötődők járnak, hiszen egy elkerülő kötődő egyébként is elkerüli az intimitást, tehát a szoros intimitást, sőt, egy elkerülő kötődő, hogyha kapcsolatban él, akkor is törekszik a magányigényre, több napra van szüksége, mondjuk két találkozás között, egyedül szeret töltekezni, többet fordul ugye a kapcsolaton kívüli lét felé, és kevésbé ereszkedik bele, vagy engedi bele magát, hogy teljesen átadással. Sőszinte azt mondani, hogy idéglenesen, tartósan nem, de tulajdonképpen hézagosan át tudja adni magát egy intimitásnak, egy szoros közelségnek, de utána azonnal vágyja az elkülönülést. Tehát egy elkerülő kötődő fog a legjobban járni, de ha mondjuk, ha az ő társa szorosabb közelségre, intimitásra vágyik, akkor nem lesz szerencsés az a távkapcsolati választás.
1: A középút az nincsen? Csak ezek a, mert most ezt én egy kicsit ilyen szélsőségesnek érzem, hogy az elkerülő kötődő és a szorosan kötődő, vagy hogy mondta, hogy fogalmaztál?
2: Szorongó.
1: Szorongó.
2: Ezek tulajdonképpen...
1: Vagy ezek lehet olyan... ezen változtatni, tud az ember változtatni ezeken, hogyha mondjuk egy elkerülő kötődő, egy szorongó kötődővel kerül össze, akkor nyilván a szerelem, a szeretet azért azt segítheti a dolgot, hogy picit tud változtatni valaki, de úgyis visszafog előbb vagy utóbb ugyanabba az alaphelyzetbe kerülni?
2: Egy elkerülő kötődő és szorongó kötődő kombináció, azt gondolom, hogy nem szerencsés választás. Uh-huh. Gondoljunk csak bele, hogy minél elkerülőbb a fél, annál szorongóbb lesz a másik. Uh-huh, uh-huh. Tehát gyakorlatilag minél szorongóbb és minél kapaszkodóbb ugye az egyik fél, annál elkerülőbb az elkerülő.
1: Igen, igen.
2: Hát ugye ez annyira nem. Inkább azt mondom, hogy a biztonságos kötődő tudja meggyógyítani a társát. Tehát egy biztonságosan kötődő személy tud egy olyan állapotot teremteni, amiben az elkerülő megtanul hinni, bízni benne. Uh-huh. Tehát, hogyha úgy kommunikál, úgy viselkedik, ha meghagyja az ő autonómiáját, de ugyanakkor kifejezi a kapcsolódás iránti vágyát is a biztonságosan kötődő, akkor egy elkerülő is újra át tudja engedni magát egy ilyen kapcsolatnak.
1: Na folytatjuk akkor innen, most hozunk életörömzenét, és a távkapcsolattal folytatjuk. Király Eszter, író, mentálhigiénés szakember a vendégem ebben az órában.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Station. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Király Eszter író, mentálhigiénis szakemberrel. Ebben az órában vele beszélgetünk, a távkapcsolata a témánk. Ugye minden hónap utolsó szombatján 9 és 10 óra között beszélgetünk Eszterrel párkapcsolati témában. Ez az interjú, ez a beszélgetés is visszahallgatható lesz, nem sokára felkerül az oldalunkra, Spotify-on, iTunes-on is elérik. Főleg azok, akik távkapcsolatot terveznek, vagy távkapcsolatban élnek, azoknak érdemes figyelni, fülelni, hát ha kapnak egy kis segítséget, impulzus sokat ebből a beszélgetésből arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni, illetve mik a hátrányai, előnyei egy ilyen távkapcsolatnak. Ugye nagyon sok mindenről szó esett. Most így még az utolsó néhány percben a kommunikációról is beszéljünk egy ilyen távkapcsolatban, mert ugye itt azért igencsak erős, azt gondolom, egy távkapcsolatban maga a kommunikáció. Mindaddig, amíg a testi érintés, meg mindenféle más ugye személyes találkozások, azok nincsenek. Itt talán a mérleg a kommunikáció javára billen, hiszen itt szinte mindennapos kommunikáció van, sokkal több mindent beszélnek meg, osztanak meg egymással a felek, mint ugye ha azt nézzük sokszor egy-egy olyan kapcsolatban, ahol hosszú évek óta együtt élnek egy-egy pár, konkrétan teljes mértékben szinte mondhatjuk azt, hogy hiányzik a kommunikáció.
2: Igen, egy jó kommunikáció mindig a kapcsolatnak a minőségét jelzi, ez nagyon fontos, és az érzelmi kommunikáció is. Az érzelmi kommunikáció az nem csak az érzelmeink megosztását jelentik, ugye, hanem a napi történések, a szempontjaink, a véleményünk, a megéléseink megosztását is jelentik, és nagyon sok tulajdonképpen nagyon sok tanulmány alá támasztja, hogy egy jól működő távkapcsolatban a felek nem szenvednek hiányt az egymáshoz közel élő párokhoz képest. Kommunikáció tekintetében. Ez nagyon érdekes, mert hiszen ha belegondolunk, hogy vannak egy fedél alatt élő párok, akiknél van egy érzelmi távolság, van egy érzelmi távolságtartás, tehát gyakorlatilag két különálló sziget gubbaszt egymás mellett mondjuk esténként, és mind a kettő a saját telefonjába van belebújva. Azért ehhez képest mondjuk egy távkapcsolatban a napi többszöri kommunikáció, amikor érdeklődünk, amikor látjuk is egymást például, mert azért a lehetőségek tárháza végtelen, hogyha belegond, hát vagy legalábbis nem is végtelen, de azért a technikai újításokat tekintve rengeteg dolog áll rendelkezésünkre, hogy fent tudjunk tartani egy kapcsolódást. Tehát igazából
1: nagyon sok... kompenzáció.
2: Így van, de nagyon sok múlik a kommunikáción, ahogy mondtad te is. A kommunikáció viszont ugye a feleknek a személyiségén múlik, hogy ők milyen személyiségűek. Tehát nagyon kell, hogy kicsit feljebb lépjünk önmagunknál, és megértsük azt, hogy mennyi minden múlik ezen a napi kapcsolódáson, vagy a napi többszöri kapcsolódáson. Ahogy mondtam, az érzelmek fogják fenntartani, az érzelmek megosztása tartja fenn a kapcsolatunkat, és ebben tehát egy jó kommunikációban, egy jó kommunikáció segítségével fenntartható az elégedettség érzése egy távkapcsolatban is.
1: Amire nyilván később lehet építeni, hogyha már ez a távkapcsolat ugye úgymond véget ér, tehát ha személyessé válik ez a kapcsolódás, akkor erre lehet építeni.
2: Igen, azt lehet akkor egy szilárd alapnak tekinteni, hogy mi már gyakorlatilag egymás világát ismerjük, mi megosztottuk napi szinten a megéléseinket, a szempontjainkat, a véleményünket.
1: Itt nagyon fontos az őszinte kommunikáció, mert ugye ez a messziről jött ember azt mond, amit akar, típusú mondat jutott most eszembe, vagy mondás, hogy itt azért annak is megvan a veszélye, itt a kommunikációnál, hogy valaki teljesen álságos, egy teljesen más valamit mutat a másiknak, hiszen nem tudom ellenőrizni.
2: Hát az már egy patológiás állapotot igen. jelent.
1: De hogy ilyen is van, azért is hoztam ezt be. Igen.
2: Ugye nagyon sok ilyen van, de hát az őszinteség az mindig azt jelent, hogy van bátorságom felvállalni önmagam, tehát van bátorságom a világomba beengedni a másikat. Ugye te most egy olyan kapcsolati felállásról beszélsz, ahol nem látták még egymást a felek. Igen, így van. Tehát ott tulajdonképpen könnyű belesni egy olyan csapdába, ahol van egy másik oldalon, ugye egy torzult személyiség. ezt szintén azért nagyon meg lehet szenvedni ezt az állapotot, de én inkább azokra a kapcsolatokra utaltam, akik már egyszer megélték a találkozást, az intimitást, akik már jól tudnak kapcsolódni egymáshoz, de nagyon kell, hogy fent tudják ezt tartani egy távolságban és egy különlétben, és bár nincs a testi érintés jelen, bár nincs ott a fizikai közelsége a másiknak, de mégis egy fokozott érzelem kifejezéssel. Tehát kérhetjük is a társunkat tulajdonképpen ebben a helyzetben, hogy tanulja meg verbalizálni az érzéseit, és mondjuk ne csak emotikonokkal, vagy ne ilyen félszavakkal üzenje azt, hogy fontosak vagyunk számára, hanem igenis biztassuk, hogy érzéseit fejezze ki szavakban, hogy jobban megérthessük egymást, hogy segíteni tudjuk egymást ebben a távolságban, az aktuális élethelyzeteinkben.
1: És akkor így a műsorunk végén egyetlen mondatban még, tehát működhet egy távkapcsolat, hogyha van egy cél, hogy meddig lesz ez a távkapcsolat, de nyilván ez a végtelenségig nem húzható.
2: Így van, és van benne egy folyamatos fenntartás, kommunikációval, érzelemkifejezéssel, érdeklődéssel, kíváncsiság fenntartásával egymás iránt.
1: Mindkét fél részéről.
2: Mindkét fél részéről.
1: Nagyon szépen köszönöm ezt a mai beszélgetést.
2: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Király Eszter író, mentálhigiénés szakember volt a vendégem, és a beszélgetést visszahallgathatják, nem sokára felkerül az oldalunkra, Spotify-on, iTunes-on is elérik.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna Morzsa.
1: Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik.

0: megjelenítést tartalmazott.
1: Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait, erősödött a hazai ipari termelés. Folytatódik az enyhe idő elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. Alkotmánybíró lett Hronovszki Nóra, Kovács András György, Ligeti Miklós, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt, a Tisza párt frakciójának 5 jelöltje. Megbízatásuk 9 évre szól. A parlament azért választott új tagokat a testületbe, mert az alaptörvény júliusban elfogadott módosítása 70 évben korlátozta a tagok életkorát, így 5 bíró mandátuma megszűnt. A Fidesz és a KDNP képviselői még a titkos szavazás előtt kivonultak az ülésteremből. Korábban közölték, hogy nem vesznek részt az alkotmánybíró választáson, mert az eljárást illegitimnek tartják. Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvényt, amely az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. A jogszabály megerősíti az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának szerepét, gyorsítva a dokumentumok feldolgozását, digitalizálását és kutathatóságát. Emellett korszerűsítik az adatmegismerés menetét is, így az érintettek és hozzátartozóik teljes körűen megismerhetik a róluk készült iratokat, valamint a velük kapcsolatban álló ügynökök személyazonosságát. Hűtlen kezelés gyanúja miatt tett feljelentést Szijjártó Péter miniszteri magángép használata ügyében Orbán Anita. A külügyminiszter elmondta, hogy a külügyi tárcánál 2022-től rutinszerűvé vált a bérelt repülők és honvédségi gépek igénybevétele. Az utak 2022 és 2026 között így több mint 5-ször kerültek többe, mintha a delegációk menetrend szerinti bizniszosztályú járattal utaztak volna. A Fidesz komolytalannak nevezte Orbán Anita feljelentését, mert a párt álláspontja szerint a külügyminiszteri repülőutak a vonatkozó kormányrendeletnek teljes egészében megfeleltek. Túlárazás miatt tett feljelentést a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az M6-os autópálya üzemeltetésének ügyében. Vitézi Dávid tárcavezető közösségi oldalán elmondta, az előző kormány tagadta, de levél bizonyítja, hogy az M6-os autópálya üzemeltetését megrendelték a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-től. Júliusban 4,7%-kal nőtt az ipari termelés volumene az egy évvel korábbihoz képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bővülést döntően a járműgyártás és az elektronikai iparágak húzták, miközben a feldolgozóipari ágazatok többségében visszaesett a kibocsátás. Folytatódik az enyhe őszi idő sok napsütéssel, csak keleten fordulhat elő egy-egy futó zápor. Napközben 22-26 fok valószínű, késő este 13-20 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Az elmúlt időszakban tapasztalt, hogy mind a cégek, mind a magánszemélyek egyre gyakrabban szembesülnek ugye kibertámadásokkal. Honlapok feltörése, bankkártya adatok megszerzése, ez tényleg azt gondolom, főleg a bankkártya adatok megszerzésével a hétköznapi emberek is nagyon sűrűn találkoznak sajnos. Közösségi fiókok ellopása, ezt is tapasztalhatjuk. Ugye, és ezek nem csak bosszúságot, hanem nagyon komoly anyagi károkat is okozhatnak manapság már. Ebben a témában beszélgetünk a 777 honlap 7 év alatt projekt vállalással, ezt aki megálmodta egészen pontosan, nem más, mint Kovács Lóránt, online marketing szakember. Úgyhogy őt hívtuk el, hogy ebben a témában egy picit tisztában lássunk, és hogy mi miért is történhet, illetve erre milyen megoldások vannak. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Ugye én itt úgy indítottam, hogy az utóbbi időben megszaporodtak a különböző kibertámadások. Ez valós adat, amit én most így mondtam, vagy nem lehet ezt így az utóbbi időre ráhúzni, hanem ez már egy sokkal régebb óta létező dolog?
2: Régebb óta jelen van, meg velünk van, de mi is azt látjuk, hogy az elmúlt időszakban megnövekedtek a támadásoknak a számai. Uh-huh. Ez főleg egy éven belül intenzívebben, tehát ilyen évelején kezdődött el, de nyárnak a második felében nagyon intenzív lett sajnos, és ezt tapasztaljuk, hogy szinte mindennaposak valahol a támadások.
1: De ez minek köszönhetően? Tehát miért éppen most így nyár végére, még miért az utóbbi egy évben? Mi történt úgymond ezen a piacon?
2: Konkrét dolgot nem tudok említeni, az lehetséges, hogy jött egy olyan technológiai változás, amivel könnyebb lett a hackereknek a munkája. Uh-huh. Esetleg nyár van, kicsit kényelmesebbek, az emberek nem frissítették a honlapjukat, lett rajta egy biztonsági rés, nem figyeltek oda, nyaralunk, tehát ilyenkor ez, uh-huh, ez sajnos természetes.
1: Tehát nyáron általában nyáron mindig több az ilyen probléma?
2: Hát akkor, amikor a figyelmünk nem ezen van. Mert amikor a tengerparton vagy a Balatonparton pihenünk, igen, akkor nem a weboldallal foglalkozunk.
1: Ez egyébként most engem nagyon meglepett, abszolút tényleg teljesen laikusként ülök itt és kérdezlek téged, hogy egy ilyen dolog, hogy mondjuk egy weboldalt nem frissítek, ezzel veszélyeztetem a saját rendszeremet, úgymond?
2: Igen, mert sok nyílt forráskodó rendszer ilyenkor kiteszi, hogy mi volt a probléma, és hogyan javították ki. És a támadók azt szokták figyelni, hogy mi volt a probléma, megnézik, hogy ezt hogy tudják kihasználni, hogy bejussanak a rendszerekbe, és tudják azt, hogy sokan nem ezzel foglalkoznak, uh-huh, vagy nem egyből foglalkoznak vele, és egész egyszer robotokkal végignézik a weboldalakat, és megnézik, hogy melyik az, amelyiknél van támadási felület, vagy ahol még nem javították ki ezt a problémát, amit korábban találtak, és ezen keresztül megpróbálnak bejutni a weboldalakra.
1: Tehát, hogy itt magyarul, ez azért nagyon fontos dolog akkor, hogy akár most nem feltétlenül kell cégnek lennem, hanem mint magánszemélyként is, folyamatosan frissítsem a rendszereimet, jól értem?
2: Igen, igen, ez fontos.
1: Mert például én sem szoktam ezzel foglalkozni, bocsánat, igen.
2: Ez különös akkor fontos, hogyha van egy weboldalunk, vagy bármilyen olyan más rendszer, uh-huh, amit használunk. Ha nagyon-nagyon magánszemély felhasználó, aki mondjuk használja a telefonját, akkor tényleg arra kell figyelni, hogy a telefonnak a szoftverje rendben legyen. Néha jönnek ilyen felugró értesítések, hogy az alkalmazást frissíteni célszerű, akkor frissítsük be. Lehet, uh-huh, hogy lesznek benne hibek, de legalább ezeket a biztonsági réseket nem hagyjuk nyitva.
1: És elég az, hogyha olyankor frissítjük, amikor kapjuk ezt az értesítést?
2: Elég. Tehát a többiek is akkor kapják.
1: Aha. Tehát, hogy ezt nem kell most erre ilyen görcsösen rámenni, hogy akkor nem tudom, havonta frissítsük, hanem amikor a rendszer küldi, elég akkor frissíteni.
2: Igen, tehát ne görcsöljünk rajta, csak legyünk éberek.
1: Én nagyon kíváncsi vagyok egy dolgokra, kik azok a hackerek? Tehát, hogy ez olyan sokszor, hogy hackerek így, és feltörték, és nem tudjuk elképzelni, hogy van-e ember van mögötte, vagy egy ember, és rengeteg robottal dolgozik, és velük végezteti el ezt, amikor ez hogyan történik? Egy picit segíts nekünk belelátni.
2: Ezek emberek, tehát az egész folyamatoknak a végén emberek vannak, de hogy mi a motivációjuk, az eltérő. Uh-huh. Ez lehet egy kisiskolás is, aki kitalált valamit, és akkor meg akarja mutatni, hogy ő föltörte az oldalt. Tényleg lehetséges ez, hogyha valaki mélyen utána néz. Ennek lehetnek gazdasági okai is, hogy a másiknak kárt okozzunk, blokkoljuk, ne tudjon eladni, ne tudjon értékesíteni. Lehet marketing oka is, uh-huh, hogy a Google belőlébb lehet kerülni, hogyha más oldalakról linkek mutatnak ránk. És akkor ezt próbálják meg kihasználni, hogy bejutnak különböző oldalakra, elhelyeznek linket, ezeket sokszor észre sem veszik az oldaltulajdonosok, és ezzel egy másik, harmadik oldalt erősítenek. Csak ez akkor problémás, amikor mondjuk kaszinót vagy más szerencsejátékos hirdető oldalt tesznek be, vagy olyan bannereket, és akkor ebből lehetnek kellemetlenségek.
1: Tehát, hogyha egy hacker véletlenül megtámadja, nem véletlenül, tehát az a direkt módon megtámadja mondjuk az én laptopomat, akkor bármilyen személyes adatomhoz hozzáférhet?
2: Ezek általában szerverek és olyan szerverek, amiket weboldalakat tartalmaznak, eszközöket, mint laptopokat, azokat nem annyira szokták. És egyébként ez tényleg lehet véletlen is, mert nem, általában nem specifikus a támadás, tehát hogy nem ellened irányul, hanem lefuttatnak egy algoritmust, és azt nézik meg, hogy hol van olyan sebezhetőségi pont. Tehát sokszor ők se tudják, hogy kit támadnak, csak azt látják, hogy darab-darab. Többféle értékeket látnak.
1: Arra, avval mennyire foglalkozzunk, most tényleg ilyen személyes tapasztalatokból kérdezlek, hogy szoktam kapni olyat, hogy ugye vannak elmentett jelszavaim, hogy az ön jelszava kiszivároghatott egy, nem tudom mi során, most pontosan nem tudom, hogy szól az üzenet, hogy ezt komolyan kell vennem, vagy ez lehet akár hacker is, aki csak úgy kapok egy ilyen üzenetet, és ha én erre ráklikkelek, hogy úristen gyorsan, akkor már adtam is neki lehetőséget, hogy beférjen a rendszerembe.
2: Igen, itt két fontos dolog merült föl. Egyrészt, hogy ezt komolyan kell venni, másrészt, hogy ne kattintsunk rá.
1: Aha.
2: Tehát ez fontos, hogy bármit kapunk, ne kattintsunk rá. Először mindig meg kell győződni, hogy tényleg az a feladó, akitől jött, és sokszor vagy hasonló, vagy a cégek is használnak másik e-mail címet, és arról küldik el szerencsétlenül, és akkor nem lehet ebben biztosnak lenni. Ilyenkor én azt szoktam csinálni, hogy megnézem, hogy ki a feladó, annak az oldalára én manuálisan belépek, és akkor úgy végzem el az adott műveleteket. A jelszavaknál tényleg kiszivároghat. Tehát tényleg vannak olyan támadások, hogy valakiktől megszerzik tömegesen a jelszavakat, levelező szolgáltatóktól, nagyon ritka esetben bankoktól, vagy más, ténylegesen más, akár közműszolgáltatóktól is. Ilyenkor azért érdemes változtatni a jelszót.
1: Hát igen, ez egy borzasztóan fontos tanács. Most életörömzene jön, ezt követően folytatjuk a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig

0: nem jöttél annól.
1: Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
2: Kovács Lóránttal beszélgetek ebben az órában a kibertámadásokról, és ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy milyen fontos, hogy például, hogyha kapunk egy értesítést, hogy frissítsünk valamit a gépünkön, akkor azt megtegyük, és ugye a tömeges jelszavakat, hogyha lehet, akkor azt cseréljük, tehát mindig próbáljunk újítani valamit. De a valójában tömeges jelszavakat szereznek, meg az egyáltalán nem biztos még, hogy az én jelszavammal vissza fognak élni, nem? Vagy ezt is a robot csinálja, és akkor végül is mindenre kiterjed a figyelme, idézőjelbe figyelme.
3: Igen, ez nem biztos. Itt annak a kockázatát veszélyeztetjük, hogy, vagy abban futunk kockázatot, hogy nagyobb eséllyel törhetik fel a miénket. Mert hogyha mondjuk választunk egy 12 karakterből álló számok, speciális ékezetekkel tartalmazó jelszót, hogyha egy lassabb számítógépről próbálják meg feltörni, az az én 2-3 év, mire végig futhatják az összes verziót. Ezért kell ilyen bonyolultabb jelszót választani. De hogyha csak ezt egy olyan adatbázisra futtatják, ahol mondjuk van 2 millió rekord, mert annyi jelszó szivárogtatott ki, és megnézik, hogy vajon a miénk benne van-e, vagy olyan jelszót használunk, ami azokban benne van, mert vannak kedvenc jelszavai az embereknek, amik több helyen azonosak, akkor ez mondjuk ez a 2 év, ez lerövidül 3 percre. Tehát ennyivel jelentősebb tud lenni, és azért érdemes ilyenkor megváltoztatni, mert nem biztos, hogy össze tudják társítani a mi e-mail címünkkel bármivel, de sokkal egyszerűbb, sokkal kisebb idő alatt le lehet futtatni ezt az adatbázist, és végig lehet próbálni, hogy valamelyik jelszó a stimmel-e.
2: Tehát azért nem jó mondjuk ugyanazt a jelszót használni mindenhez, bár könnyebben megjegyezzük, nyilván tudjuk, hogy mindenhova ugyanaz a belépő, de ugyanakkor sokkal nagyobb a veszély is.
3: Adjunk egy tippet a rádióhallgatóknak.
2: Igen.
3: Legyen egy alapjelszó, és utána mindegyik verziónál tegyen valamit a jelszó mögé. Mondjuk egy plusz jellel.
2: Aha.
3: Az oldalneve, az akármi születési dátum, vagy valami, akármi specifikus, amit meg tud jegyezni, hogy az ahhoz kapcsolódik. Mert akkor az már nem ugyanaz, de ő, a felhasználó tudja a mintázatot, és ez a legfontosabb, hogy nekünk eszünkbe jusson, hogy éppen hogy van.
2: És viszont, hogyha esetleg kiszivárog a jelszó, akkor nem annyira, nincs olyan könnyű dolga a hackereknek, hogy tudja azonosítani.
3: Igen.
2: Mik azok így a legutóbbi időben, amik a legnagyobb károkat okozták, milyen típusú támadások, hogyha tudunk így néhányat kiemelni?
3: Károkozásba nagyon jelentős az, amikor leterhelik a szervert. És ezt sokszor webshopok ellen használják, tehát azt csinálják, hogy nagyon sok lekérést indítanak, több helyről nem tudja kiszolgálni a szerver, megáll a webshop, nem tud forgalmazni, ez bevételkiesés az adott webshopnak. Meg mire visszaáll, de az sok probléma, fejfájás, tehát ez egy problematikus helyzet. És ezt előszeretettel használják ki. Pláne, hogyha vannak éles versenytársak, akkor látjuk, hogyha épp valaki meghirdet egy akciót, akkor pont az akció napján jön egy ilyen terhelés. Ez egy nem tisztességes piaci verseny, de látjuk, hogy van, tudjuk, hogy van, és figyelni kell rá, és fel kell rá készülni.
2: Tehát egy adott webshop tulajdonosa megteszi azt, hogy fizet valakinek azért, hogy a versenytársat mondjuk kicsit alább, tehát hogy a versenytársnak egy picit megállítsa a forgalmát ahhoz, hogy ő följebb tudjon lépni.
3: Erre nem tudok egy egyértelmű igent mondani, de azt látjuk, hogy voltak olyanok, amikor a támadások kifejezetten az akciónak a napjára fókuszáltak.
2: Ez egyébként döbbenet. Hát igen, emberekről beszélünk, ugye? Tehát, hogy igen. Ha megtörtént a baj, tegyük fel, hogy most egyik hallgatunk azt mondja, hogy te jó ég, most velem pont ez történt. Mi lehet az első lépés? Vagy mit tud tenni a károsult nyilván?
3: Ha már megtörtént a probléma, akkor szerintem az a legfontosabb, hogy merjünk segítséget kérni. Mert nagyon sokan szégyellik ezt, hogy velük ez megtörtént. Miközben nem tudják, hogy ez szinte mindennapos. Tehát ezt nem szabad szégyelni. Itt segítséget kell kérni, és minél hamarabb. Mert hogyha minél hamarabb egy szakemberhez fordulnak, akkor sokkal gyorsabban, sokkal hatékonyabban tud segíteni, mert sokszor vannak olyan időablakok, amikor ezeket még meg lehet lépni. És ez magánszemélyeknél is igaz. Mert hogyha elveszik a banki adatainkat, akkor nem megy át egyből a pénz, hanem egy darabig ott van, amit a bank bizonyos esetekben, bizonyos módon vissza lehet még fordítani. De ez, itt is egy időkeret van, tehát tényleg az a legfontosabb, hogyha észlelik, akkor egyből kérjenek segítséget, és merjenek segítséget kérni.
2: Mert hiszen hát nyilván önmagától senki nem tudja ezt megoldani, illetve ilyenkor, hogyha nem tudom, nem egy olyan nagy ívű dologról van szó, akkor avval, hogy törlök valamit, akár egy, nem tudom, egy, most nem tudom, hogy egy honlapot mennyire egyszerű, nagyon gyorsan, vagy az megoldása most? Lehet, hogy ez egy tényleg egy nagyon-nagyon laikus kérdés, de felmerült bennem.
3: Akik ezt csinálják, tehát a hackerek, azért egy lépéssel előrébb járnak. Aha. Valamilyen úton, módon. És nem biztos, hogy elég csak visszaállítani, mert lehet, hogy elrejtenek olyan fájlokat, amiket újra telepítik magukat, és ezt meg kell találni, és nálunk is volt olyan, hogy harmadik-negyedik telepítésre találtunk meg a szerver struktúrában egy olyan fájlt, ami visszaépítette a saját vírust, vagy ezeket a hátsó ajtókat, amin keresztül be tudtak jutni. Tehát nem elég csak visszatenni és megnyugodni, hogy akkor minden rendben, hanem érdemes akkor egy ilyen biztonsági ellenőrzést is, vagy egy biztonsági auditot csinálni. Ez azért is van, mert a későbbiekben ez egy kockázatelemzésnek egy alapja lehet, hogy mit kell ahhoz tenni, hogy ez ne ismétlődhessen meg. És hogy elkerüljük a jövőben az ilyen eseményeket.
2: Hogyha, tegyük fel, nem lassul, vagy nem mondjuk most a webshop volt ugye egy példa, nem webshopon van, hanem egyszerűen csak egy sima, egyszerű, nem tudom, internet felhasználó vagyok, de nyilván használok közösségi oldalakat, stb. Honnan tűnhet fel, és mondjuk tegyük fel, nem kapok ilyen üzeneteket. Van-e olyan, amitől mindenképpen feltűnhet az, hogy valami, tehát, hogy megtámadták, hacker van valahol az én rendszerembe. Vagy tudnak-e ők egyáltalán úgy megtámadni, meg tudják-e úgy támadni mondjuk az én rendszeremet, hogy ennek semmi jelét nem látom, és ott vannak hosszú ideig mondjuk mögötte.
3: Igen, meg tudják csinálni. Mondok egy gyakorlati dolgot. Hogy sokan mondják azt, hogy belépnek a videókamerába, és akkor nézik, hogy mit csinálok a gépen. Egyáltalán csak körbenéznek, és erre sokan mondják azt, hogy de hát akkor fölgyullad az a kis lámpa a laptopon, meg a kameráknál, hogy benéznek. A videónál igaz, de hogyha képet csinálnak, akkor nem, és hogyha csinálnak mondjuk másodpercenként 24 képet, ami mozgóképét tudnak alakítani, akkor már tulajdonképpen helyettesítik a videókamerát úgy, hogy nem veszük észre. És ezzel nem azt szeretném elültetni a hallgatóknak a fülébe, hogy legyenek szkeptikusok, meg hogy féljenek ettől, csak hogy
2: igen, mert láttad, hogy én most egy kicsit ezen így megijedtem, elgondolkodtam, igen.
3: Tehát legyünk tisztában azzal, hogy akik támadnak, azok napra készek a technikai tudással. Meg tudnak verni mindenkit. Mi tulajdonképpen utánuk megyünk, és megpróbáljuk azt kitalálni, hogy mit csinálhatnak, és hogy hogyan tudjuk megelőzni, de ebben nem lehetünk sose biztosak. Ez egy kicsit ilyen macska-egér játék.
2: Olyan érdekes, hogy ebben... Ez konkrétan ijesztő. Na de most, ha hozunk életöröm zenét, jönnek a legfrissebb hírek, és ezt követően folytatjuk a beszélgetést.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életöröm zene.
0: Életöröm zene. Ez a Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Kovács Lórántal beszélgetek a kibertámadásokról. Ugye rengeteg dologról szó esett. Nagyon fontos változtatni néha a jelszavakat, figyelni a frissítéseket, azokat mindig megtenni, és hát figyelni a kamerákat, ugye a laptopunkon, vagy akár a webkamerákat, amiről ugye beszéltünk itt a zene előtt, hiszen tehát ez valós, most is itt van előttem egy laptop, ugye, és hogy a kamerán keresztül, tehát hogy be tudnak nézni, meg egyáltalán mi a cél ebben, vagy miért, ez nem teljesen érthetetlen.
2: Nincs cél, ez ilyen szórakozás sokszor. Vagy hogy megmutassák, hogy meg tudják csinálni, vagy...
1: Ti mennyire tudtok napra készek lenni, mert hiszen gondolom ezek a hackerek is azért, hát ez az életük, feltételezem, és mindig a legújabb dolgokat próbálják ki, tehát azért itt nektek is folyton napra késznek kell lenni, arról nem is beszélve, hogy még itt van a mesterséges intelligencia, amit most már ugye, hát én magam is rendesen használok.
2: Igyekszünk napra készek lenni. Tehát az egyik az, hogy egy lépést hátrébb lépek, mert a legfontosabb itt a megelőzés.
1: Igen.
2: Előzzük meg ezeket. Mi is azért adunk karbantartást, mert akkor mi megcsináljuk a partnereink helyett a frissítéseket, hogy ott ne tudjanak bejönni. Próbálunk előre gondolkozni, hogy hogyan tudnánk mi saját magunk a saját rendszereinket feltörni. Sőt, itt vannak baráti cégek, és tulajdonképpen egymást nézzük, hogy mi mit csinálnánk, és ezzel is segítséget nyújtunk a másiknak, hogy kicsit más szemszögből megközelíteni az ő rendszerét, hogy hát, ha van olyan dolog, amire ő nem gondolt. És a nehézség az egészben az, hogy az látszódik, amikor baj történt. Amikor nem sikerült betörniük, az nem látszódik. Lehet, hogy sikerült kivédeni egy támadást, de arról nem lesz semmi látható nyom, és az nem is tűnik fel az embereknek. Ez kicsit olyan, mint a repülőgép szerencsétlenség, hogy akkor arról beszélünk, amikor valami probléma történik, miközben minden pillanatban 20-30 ezer repülőgép repül felettünk, nincsen semmi probléma, tehát ennek nincs hírértéke. Annak van hírértéke, hogyha probléma történik. Szóval szerintem itt is fontos az, hogy ezeket a problémákat előzzük meg.
1: Igen.
2: És az a leghatékonyabb, meg a legfájdalommentesebb.
1: Vannak ugye ezek a vírus írtó programok, vagy nem is tudom, ilyen pontosan, majd mindjárt elmondott, hogy mik vannak, de hogy ami így, nem is tudom, van ilyen is talán, hogy kém program ellen, vagy hogyha ezeket letöltjük, és ezeket frissítjük, ezek valóban óvnak minket? Vagy azért nem lehet 100%-osan ezekben sem megbízni?
2: Valamennyire védnek. De ez az eszközre vonatkozik. De már a mindennapi életben nagyon sokat használjuk a telefonunkat, weboldalakat, alkalmazásokat, tehát már nem annyira az eszközöket támadják, hanem az online funkciók, az alkalmazások, telefonos alkalmazásokon keresztül próbálnak vagy technológiailag támadni, vagy csak aznak a legális dolgain keresztül megszerezni olyan adatokat, amiket később felhasználhatnak. Bankkártya adatok, tehát hogy valószínűleg többen hallottak már arról a csalás sorozatról, amikor apró hirdetési oldalon keresztül megkeresnek, hogy igen, érdekel ez a termék, de hogy adja meg a bankkártya adatokat, mert akkor úgy tudnak fizetni. És itt senki nem adja meg a bankkártya adataikat, mert bankkártya adatokra nem lehet fizetni. Arról csak pénzt levenni lehet. És akkor ez egy nagyon, nagyon nehéz dolog, mert itt sokan voltak, akik ebben kárt szenvedtek, és akkor itt a csalóknak súgnak. Efelől ne legyen kétségünk, mert sokszor ilyen 10-15 ezer forint érték körüli adásvételi tárgyakkal, meghirdetett apró hirdetési tárgyakkal mentek ezek rá. Azért is, mert a bankoknál ez a pénz visszafordítási folyamat, ez olyan 15-20 ezer forint körül van. Tehát, hogy igazából azt kifizetnénk a banknak, amit vissza is kapnánk, tehát, hogy nullánál lennénk, és tudják, hogy akkor az emberek már nem indítják el ezt a folyamatot, mert hogy akkor már nincs megmennük az a motiváció, mert nem tudnak visszaszerezni pénzt, és inkább elengedik, mert hogy kellemetlen erről beszélni az ismerősöknek, barátoknak, nekem még idő, energia, és inkább hagyjuk az egészet.
1: Igen, ez nagyon fontos, nem kellemetlen, tehát hogy ezt meg kéne tanuljuk, hogy nincs ilyen, hogy ha valami ilyen kárt szenvedtem, hogy erről kellemetlen beszélni, igenis kell beszélni. Egyrészt, mert ugye segítséget is könnyebben kap talán az ember, másrészt meg, hogy igenis leleplezni ezeket a csalókat, és segíteni akár másoknak, hogy ne kerüljenek ilyen helyzetbe.
2: Igen. Sőt, itt lehet, hogy lépéssel tovább mennék, mert azt javaslom, hogy tegyenek feljelentést. Most már ott van az e-papír, amin keresztül egyszerűen, gyorsan és kvázi kényelmesen feljelentést lehet tenni. Belépnek a DAP-pal vagy a magyarország.hu-ra, és ott ezt meg tudják tenni. És ez azért kell, mert önmaguk számára is kell egy olyan védelmi pont, hogyha valami probléma történik, akkor igazolni tudják, hogy ezek nem én voltam, hanem valaki más belépett a rendszerbe, és a nevemben járt el, vagy nevemben csinált valamit. Tehát ez nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen dokumentum a kezünkben, amivel védeni tudjuk magunkat.
1: Tehát magunkat tudjuk védeni, de maga a kártevő, őt nem igazán tudja, tehát tudja büntetni az igazságszolgáltatás egyáltalán, lehet-e citálni úgymond valakit, hogy...
2: Lehet, mert ez egy büntető törvénykönyvi tétel, jogállás. De hogy talán az a fontosabb, hogyha többen is feljelentést tesznek, akkor összefutnak a szálak, és könnyebb elkapni ezt a bűncselekmény elkövetőt, meg könnyebb felderíteni, meg hogyha több ügy van, akkor azzal jobban kell foglalkozni a rendőrségnek is, vagy a nyomozóhatóságnak. És akkor már foglalkoznak vele, és hogyha elkapnak egy óperjét, akkor azért ebben a körben nagyon gyorsan terjednek a hírek. Tehát, hogy akik támadnak, akik bűncselekményt követnek el, a hackerek körében azért van egy belső információ áramlás, és hogy ott is elkezdik, hogy hallják, hogy feljelentések jöttek, az már nem egy kellemes hír. Ha hallják azt, hogy elkaptak elkövetőket, az még kellemetlenebb hír, és akkor ezt így tovább tud terjedni, meg tovább tud gyűrűzni. Igen.
1: Egyébként azt, hogy mondtad, hogy a internetes vásárlásnál, hogy bankkártya adatokat kérnek, van olyan, aki elküldi, tehát mit tudom, hogy 10-ből néhány ember elküldi, mert nyilván kell, hogy legyen erre úgymond nekik olyan gyakorlatuk, hogy elküldik, hogyha ezt csinálják.
2: Igen, van ilyen. Azért lássuk azt is, hogy sokszor profikkal állunk szembe, csak mi ezt nem tudjuk. Tehát annyira tökéletesen csalják ki az adatainkat, hogy teljesen megtévesztőek. Teljesen megtévesztőek. És aki ebben nem rutinos, az abszolút. Vagy mondok egy másikat. A Facebook fiókok nagyon sokszor úgy törik föl, hogy írnak egy üzenetet, hogy már egy feltört fiókból, hogy van valamilyen szavazás, és hogy elküldtünk oda egy jelentkezést, és hogy majd küldenek egy kódot, és hogy azzal kell hitelesíteni a szavazást, és hogy küld vissza nekünk. Na, ezt a kódot sem szabad visszaküldeni, mert általában ők megpróbálnak belépni a fiókunkba, mondjuk Facebook fiókba, csak ahhoz kell egy hitelesítő kód, hogy őt beengedje, és így akarja tőlünk kicsalni ezt a hitelesítő kódot. És ez azért is volt érdekes, mert múltkor pont utaztam az egyik ismerősömmel, és kapott egy ilyen üzenetet, ő teljesen elhitte, és ott volt, hogy átküldi akkor ezt a kódot, és ott voltam neki, hogy ne, mert hogy ezt...
1: Milyen szerencséje volt, hogy ott voltál.
2: Ez tényleg szerencse volt, és láttam, hogy mire megy ki az egész, és akkor kicsit elvettem a telefonját, és elkezdtem írogatni teljesen falsz számokat. Utána elkezdtem beletenni karaktereket is, ami nem létezik. Akkor már egy kicsit gyanúsan írt vissza, és amikor a végén beletettem a számsorozatba üzeneteket is, akkor már megértette, hogy... És utána el is tűnt, de már nem is válaszolt, de akkor neki teljesen egyértelművé vált, hogy lebukott, és hogy tudjuk, hogy mire ment ki a játék.
1: Ez egyébként tényleg olyan, én értem, hogy adatokat akarnak megszerezni, például egy Facebook oldal feltörésével, de hogy mit, mert hogyha ezt úgymond olyan célokra használják fel, amit az imént is mondtunk, hogy akár egy webshop, és akkor azt szeretném, hogy inkább tőlem vásároljanak, és ne a másiktól, vagy annak egy picit leállítani úgymond a forgalmát, akkor ezt sem tudom megérteni nyilván, de itt értem a célt, de az, hogy egy magánembernek a... Nyilván gondolom itt is akkor a mindenféle jelszavak, banki adatok, hogyan tudok hozzáférni, vagy akár híváslista, üzenet, nem tudom, tehát elképzelésem sincs. De hát nyilván nem mindenki gondolkodik ugyanúgy. Most életöröm zene jön, ezt követően pedig folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmai. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: mit mondom.
1: Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
2: Folytatjuk a beszélgetés, vendégem Kovács Lóránt. A kibertámadások megelőzéséről van szó. Ugye itt beszéltünk arról, hogy fontos, hogy frissítsük a gépünket, hogyha kapunk egy ilyen üzenetet, hogy frissíteni kell, akkor mindig tegyük meg. Frissítsük a jelszavainkat is, hiszen ugye ez bármikor kiszivároghat. Illetve ezeknél a közösségi oldalaknál egyszer nem is értem, hogy ott mi a cél annak, azoknak a feltörésénél, mondjuk egy magánszemélynek a Facebook oldalánál akár.
3: A Facebook oldalaknál az a tipikus feltörési ok. Egyrészt, hogy azt remélik, hogy van mögötte hirdetési fiók, és ők tudnak hirdetni valamelyik más oldalukat, amiből nekik bevételük lesz, és akkor tulajdonképpen ez pénzmosás.
2: Igen.
3: De hogy ezért, hogy a másnak a pénzével hirdessenek. Sokaknak nincsen hirdetési fiókjuk, nincsen beállítva bankkártya, ilyenkor ezt nem tudják megtenni, viszont ezekben az esetekben is meg tudják azt csinálni, hogy elindítanak mondjuk egy online streaminget, egy élőadást, amiben megy bármi, tényleg bármi, és közben megmegy az értékesítés, hogy akkor vegyél egy ilyen terméket, vegyél egy olyan terméket. És hogyha ezt több helyen indítják el egyszerre, akkor ez összeadódik, és akkor a Facebook is előrébb hozza ezeket, akkor elterjed az adott embernek, az ismerőseinek, és akkor teljesen szürreális dolgok szoktak lenni meg. Nagyon sokszor ez, mert nem Magyarországra céloznak, ez ilyen történik. Mert vagy az indiai térség, vagy az amerikai térségre céloznak, és akkor ott nekünk általában hajnal van, vagy kora este, és akkor futnak ezek a dolgok. És nekik az a céljuk, hogy minél több emberhez eljussanak, és ezekből is kvázi pénzt szerezzenek.
2: Hát van ez a nagyon nagy nevű, nem mondom ki direkt a nevét, az webshopnak minősül, igen, ami mint a vírus úgy terjedt el, ugye a legutóbb. Hát na, az például, az folyamatosan, tehát az most nem tudom, ilyet csinál-e, nem is kell erre most válaszolnod, hogy ha tudsz is ilyenről, de hogy az tény, hogy beütsz egy terméket, bármit, teljesen mindegy, a Google-be rákeresel valamire, az első, nem is tudom, 10-ből 8 ez a cég, aki hirdeti olcsón, szinte csúnyát mondtam mennyiért, nagyon-nagyon olcsón a terméket.
3: Szerintem ők nem csinálnak ilyet, mert nincsenek rászorulva.
2: Aha, ők hát, ezzel csinálják, igen.
3: Igen, mert hogy mindenki róluk beszél, ahogy most mi is.
2: Igen.
3: És ezáltal őket előre sorolja a Google.
2: Döbbenet. No, ez a 777 honlap 7 év alatt, ez mit akar pontosan?
3: Itt volt egy olyan gondolatunk, hogy csinálunk 777 weboldalt 7 év alatt, és hogy miért ez a sok hetes? Ez a cégnevünkből jön, mert az a telefonnak a hetes gombja. Volt egy ilyen egyezés, és akkor gondoltuk, hogy ez milyen jól hangzik, meg akkor ez egy olyan cél, ami elérhető, nehezen, de elérhető, tehát van benne egy kihívási faktor, és ugyanakkor van benne egy elérhetőség is. Mert egy olyan célt érdemes magunk elé állítani, ami nem könnyen elérhető, hogy azért dolgozunk rajta, ugyanakkor nem is lehetetlen.
2: Ezt mikor kezdtétek el, vagy ez hogyan, hogy képzeljük el?
3: Ezt idén július 7-én, 7 órakor kezdtük el.
2: Jó, 7. hó, 7-én, 7 órakor.
3: 7-én, 7 órakor.
2: És akkor miért? Tehát, hogy az a cél, hogy 777 honlapot 7 év alatt létrehozzatok weboldalt.
3: Igen.
2: És akkor itt nyilván gondolom, hogy emögött akkor van, tehát ugyanúgy ezek a óvintézkedések, tehát ez a létrehozott weboldalaknak a felügyelete, a úgymond karbantartása, most idézőjelben, amit eszembe jobb szó, ezt mind vállaljátok, ugye?
3: Igen, ezeket az oldalakat csak úgy adjuk ki, hogy van mögött egy ilyen felügyelet. Pont azért, mert tudjuk, hogy van benne egy veszélyfaktor is, még nem az oldalban, hanem az egész környezetben, csak hogy ettől is mentesüljön.
2: És akkor a felügyeletet 7 évre vállaljátok?
3: Azt vállaljuk végig, a végtelenségig, de ezt évente meg kell újítani.
2: Aha. És ezeket a weboldalakat főként cégeknek, KKV-knak, vagy magánszemélyeknek is, vagy hogyan képzeljük el?
3: Ez nagyon vegyes. Ezek jellemzően ilyen belépő szintű weboldalak. Olyan cégek, akinek kvázi digitális névjegykártyaként kell, vagy hogy rájuk találjanak, mert lefoglaltak egy domain nevet, de még nem volt semmi. Nekik ez tökéletes, de ugyanígy a másik oldalon a magánszemélyeknek is jó, tehát hogy egyéni vállalkozóknak vagy, hogyha valakinek van bármilyen nevéhez fűződött tevékenysége, akkor erre egy tökéletes dolog tud lenni, hogy megtalálják, ott híreket tudja megosztani. Mert ez egy saját tartalom, mert nagyon jók a közösségi média felületek is, csak onnan, hogyha nem tereljük át valahova, akkor az nem a miénk, ami a közösségi médiában van, és hogyha egyik napról a másikra megszűnik, akkor azzal nagyon, nagyon nehéz mit kezdeni, meg problémás, De a weboldalon lévő adatok azok a miénk, azokkal tudunk dolgozni.
2: Igen, ez a egyik napról a másikra megszűnik, ez most egy érdekes, ezen én olyan sokat gondolkodom. Most nyilván gondolom, arra gondolsz, ha feltörik az oldalt és a közösségi oldalt. De mi van, ha ez az egész közösségi média egyszer csak így lehúzzák a WC-n már, bocsánat, vagy kihúzzák a konnektorból? Nem tudom, hogy akkor mi történik például azokkal az influencerekkel, akik mondjuk ott élnek, vagy ott keresnek sok-sok pénzt.
3: Én azt látom, hogy ezek nem egyik napról a másikra menő folyamatok, hanem ilyen tendenciák. Uh-huh. És lehet egy ilyen fölmenő íve, meg lehet egy lemenő íve. A ívnek is vége lett, tehát az is egy szépen így lecsengett.
2: De az mondjuk elég rövid ideig volt, amúgy, ha azt nézzük, hogy mióta van
3: rövid,
2: már Facebookon.
3: Igen, de nem egyik napról, az sem egyik napról nem. A másikra. Szóval itt inkább tendenciák vannak, itt sokkal veszélyesebb az, amikor oldalakat is támadnak, tehát nem kell feltörni, de hogyha sokan egyszer jelentik, akkor mondjuk a Facebook vagy a YouTube az elérhetetlenné teheti ezeket az oldalakat. Mm. És ezeket vagy nem lehet visszaszerezni, vagy ha vissza lehet szerezni, akkor nem biztos, hogy úgy kapjuk vissza, vagy újra kell építeni. És itt több nagy nevű oldal is volt, meg nagyobb cégek is, akiknek egyik napra a másikra eltűnt az oldaluk, és ezáltal a céges tevékenységük is veszélybe került.
2: Mm. Na és akkor ti ez a 777 honlap 7 év alatt projektetekkel ezt valahol garantáljátok, vagy biztosítjátok?
3: Vigyázunk a partnereinkre, ügyfeleinkre.
2: Hogyha egy mondatban így a beszélgetésünk végén meg kéne fogalmaznod azt, hogy mi az, amire leginkább figyeljenek a hallgatóink, akkor mit mondanál?
3: Megelőzés. Uh-huh. Legyenek kicsit kételkedőek, figyeljenek oda, és a megelőzés az nagyon fontos, mert a közösségi média felületeken is meg lehet szerezni ilyen hitelesítő pipát. Ez egy kettős dolog, mert pénzbe kerül sokszor, és ez kellemetlen, meg nehéz. Másik oldalról úgy pedig egy nagy segítség, mert azok az oldalak, amiket sikerült visszaszerezni, azok túlnyomó többségében rendelkeztek ezzel a kék pipával, amiket nem sikerült, és nem válaszolnak olyan gyorsan az ügyfélszolgálatnál, azok pedig azok, akik nem rendelkeztek ilyennel. Uh-huh. És itt van, akinél már másfél éve húzódik az ügy, teljesen egyértelmű, és nem segítenek. Uh-huh. És akkor még egy dolgot hagyom elég, és ez lehet akár a zárszó is. Van ez a kétfaktoros hitelesítés, ami sokszor felmerül, sokszor ilyen varázsigeként beszélünk róla, meg nem tiszta, hogy ez mi is. Ez nem más, mint mondjuk, hogy egy SMS-t kapunk, amiben egy azonosítószám van, vagy van nekünk egy azonosítónk a telefonon, ami kiad egy másodlagos vagy második jelszót, mint hogy a bankoknál szokták a tokenek kiadni.
2: Igen.
3: És ez azért jó, mert ez egy nálunk lévő azonosító, és ezt nem tudják megszerezni alaphelyzetben a hackerek. Viszont, ha mi nem állítjuk be, és föltörik a fiókunkat, és ők beállítják, na akkor az egy olyan helyzetet reményez, amiből nagyon-nagyon nehéz visszaszerezni az accountot. Uh-huh. Tehát ne adjunk teret a hackereknek. Ez szintén megelőzés, csak hogy ilyen dolgokra is érdemes figyelni, hogy ezt a másodlagos azonosítót kezdjük el használni. Hasznos, és hogyha nem kezdjük el mi használni, akkor majd a hackere kezdik el, és az meg fejfájással teli.
2: Hát ez azt gondolom egy nagyon-nagyon jó tanács volt így a végére, meg hát az egész beszélgetés, én is nagyon-nagyon sokat tanultam, és most már sokkal óvatosabb leszek, úgyhogy köszönöm szépen a beszélgetést.
3: Köszönöm én is.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna

0: az út.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Folytatódik az enyhe idő, elszórtan záporokkal, megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait.

0: Így 5 bíró mandátuma megszűnt. A Fidesz és a KDNP képviselői még a titkos szavazás előtt kivonultak az ülésteremből. Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvényt, amely az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. A jogszabály többek között megerősíti az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának szerepét, gyorsítva a dokumentumok feldolgozását, digitalizálását és kutathatóságát. Előállította Jelinek Dánielt és Szívek Norbertet az ügyészség, jelentette be Magyar Péter a közösségi oldalán. A kormányfő Jelinek Dánielt az egyik leggazdagabb magyar vállalkozóként, Tiborcz István üzlettársaként, Szívek Norbertet pedig a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT volt vezérigazgatójaként említette. A miniszterelnök posztjában úgy fogalmazott, a magyar igazságszolgáltatás, a magyar nyomozóhatóság dolgozik. Eljárást indított az erdészeti hatóság Lázár János ellen. A Fidesz volt minisztere képviselője az elmúlt években 25 hektár erdőt telepített saját költségére, utakat, raktárakat, irodát létesített. Közösségi oldalán azt írta, 10 év után indítottak eljárást engedély nélküli építkezés miatt. 13 millió forintos bírság megfizetésére, erdei létesítményei elbontására kötelezték, jól lehet 10 éve a hatóság arról tájékoztatta, a beruházásokhoz nincs szükség engedélyre. Lázár János szerint a döntés méltánytalan, csak azért született, mert a Fidesz politikusa volt. A Hankook 540 millió euróból bővítette magyarországi gyárát. A Fejér megyei Rácalmáson októbertől kezdik meg a tehergépkocsi és autóbusz abroncsok gyártását. Az üzemben évente 800 ezer darabot állítanak majd elő. A dél-koreai cégcsoport ezzel több mint 450 munkahelyet teremt a térségben.
1: Időjárás.
0: Napos, száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet, hajnalban átmenetileg köd képződhet. Holnap késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, éjszaka 8 és 15, holnap napközben 25 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
2: Nagy üdv mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel. Indul a Manna délután, ma is egészen délután 5-ig rádiózhatunk együtt. Szuper kis 3 óra áll előttünk. Ma van egyébként az Európai Mozdonyvezetők napja, hogy miért ünnepeljük ezt is, mikortól azt is elmondom, de remek dobbantó ez arra, hogy vonatos dalok érkezzenek. Jó, majd az AC/DC klasszikusa, de itt lesz Holly Johnson, akivel majd a szerelem vonatra toppanunk fel, és aztán majd időutazunk 2011 és 21 terítéken, szokás szerint az akkor is lágerista vezetőkkel jön a Swedish House Mafia, Ákos vagy a GLS fiú formáció, az óra végén, illetve délután végén pedig majd az óra sztárjai érkeznek, Ed Sheeran, illetve John Newman 3-3 slágerrel. Szűk keresztmetszetként egyelőre ennyi, mindjárt mondom a részleteket, egyelőre indulunk a Maroon 5-val. Jön a Middle Ground, jó szórakozás nekünk mára is.
1: Élet, öröm, zene, ez a Manna.

Itt a 98 pontat Manna FM életöröm zenéke. Jó szórakozás nekünk mára is, mindjárt vonatozunk, hiszen a mai nap egy jeles nap arra, hogy vonatos muzsikák érkeznek. Jön majd az AC/DC, John Mayer és Holly Johnson az óra első felében. Közben egyébként nézem SMS számunkat, már én kezelem a falat, ha Viber eset is, 0-77-098-at ide jöhetnek az üzenetek. Egyébként ma is, holnap is ragyogó, tulajdonképpen késő nyári idő várható, aztán talán majd csütörtöktől ismét jön a csapadék. Nagyon bezuhanás nem lesz, maradnak a 20 fok feletti értékek. No, de akkor vonatozzunk, európai mozdonyvezetők napja van ugyanis a mai napon, szeptember 15-én 1995-től, hát hogy kit mennyire érint ez személyesen, azt nem tudom, nekünk egy remek dobbantó arra, hogy olyan muzsikák érkezzenek, amelyek a vonatozással kapcsolatosak. Van az AC/DC-nek egy slágere, ide passzolóan jön a Rock and Roll Train, John Mayer majd a Last Train Home-mal, és Holly Johnson is a Love Train-nel, aztán majd még három klasszikust idézzünk meg, itt lesz a Dobby Brothers és az LGT nagy slágere. Hát az AC/DC Rock and Roll Train-je egyébként nagyjából egy késői slágernek számít már, hogyha magát a csapatot vesszük, hiszen ők a 70-es évek óta ott vannak az élvonalban, ugye elég sok váltást megéltek, Bon Scott volt az eredeti énekes, aztán ő eléggé kemény életmódot élt, úgyhogy korai halála után Brian Johnson lett a zenekar új énekese. Rövid idő alatt el is készítették új albumukat, amelynek címe Back in Black lett, ez a hard rock történelem egyik legsikeresebb albuma lett, 200 millió példányban kelt el virágszerte, és aztán utána tulajdonképpen olyan klasszikusokat adtak a világnak, mint például a Thunder, de ez a Rock and Roll Train is nagyot ment, ez már a 2000-es években került ki a lemezboltok polcaira, és aztán került a slágeristák élére. Aztán majd őket John Mayer váltja, a Last Train Home egy viszonylag új sláger tőle, ő egyébként egy amerikai énekes, dalszerző és producer, a Berklee College of Musicba járt, hát ugye ezt többször említettem, mint iskolát, a legnagyobb sztárok itt fényesítették a tudásukat, miután érezték magukban a tehetséget. Első két albuma egyébként már óriásit ment, 2001-ből és 2003-ból Grammy-díjat is hozott neki, később aztán B.B. King-el, Eric Claptonnal dolgozott együtt, és aztán a 2007-es Grammy díjátadón ismét nyert szobrokat a legjobb popvokál album kategóriában és a legjobb férfi popvokál előadás kategóriájában. Pillanatokon belül érkezik tőle tehát a Last Train Home, ami egyébként nagyjából egy 2-3 éves láger, és aztán majd Holly Johnson érkezik hozzánk, hát rá egyébként előszeretettel bélyegzik azt a bizonyos bilogot, hogy esslágeres, az Americanos volt a nagy slágere, de hát már is bizonyítom a Love Train-nál, hogy több is volt neki, nekünk ugye ez vág témába, úgyhogy már is a szerelem vonat, mint olyan érkezik, William Holly Johnsontól, ez az eredeti neve. Az ő karrieri egyébként a 70-es évek második felében kezdődött, a 80-as évek egyik híret botránybandája, a Frankie Goes to Hollywood énekese volt, a Relax-el és a Two Tribes-szal óriásit mentek, és aztán utána szétszélett a csapat, Holly Johnson pedig az Atomic City-vel, a Heaven's Here-rel, az Americanos-szal és a Rough Train-nel mászta meg bár szólóban a slágeristákat. Úgyhogy ő is érkezik hozzánk hamarosan, itt az Európai Mozdonyvezetők napján, és aztán nem sokára csatlakozik majd a következő körben a Doobie Brothers, az LGT és Irene Cara is a 98 pontat Manna FM-en az életöröm zenék között. Jó szórakozást hozzájuk!

98.6 Manna FM életörömzenékkel. Nem tudom ki, hogy van vele, én nagyon imádom az évnek ezen szakaszát, amikor már nincs az a dögmeleg, de még mindig azért viszonylag nyári kártyákat dobál az időjárás, mert tök jól lehet aludni, betakarozni rendesen, hiszen nem folyik rólunk a víz, napközben pedig még mindig lehet rövid gatyában meg rövid ujjúban flangálni. Egyébként nagyjából ez lesz a helyzet a folytatásban is, úgy ingadozik a hőmérséklet, de maradunk tartósan 20 fok felett, majd talán a jövő hét közepe hozhat egy bezuhanás, de hát naponta változtatják egyébként az időjósok is a jóslataikat, úgyhogy nehéz ezt így még megtippelni. Inkább foglalkozunk azzal, ami az óra témája. Ma van az Európai Mozdonyvezetők napja, ezt 1995 óta jegyzik, mint ünnepet. Nekünk pedig ez egy remek dobbantó arra, hogy vonatos dalokkal muzsikáljunk. Már is jön a Doobie Brothers és egy olyan klub klasszikus, ami számtalan köntöst kapott az utóbbi években, és hát a mai napig egyébként, hogyha meghalljuk, akkor szerintem az emberek kedve támad felvenni az ünneplőjét és elindulni egy jó kis partiba, legyen bármilyen idő is. A Long Train Running érkezik, aztán az LGT és a zenevonat, és Irene Cara és egy viszonylag ritkábbik dal, az ő nevét említem általában a Flashdance ugrékbe, pedig volt neki még slágere, ilyen például a Funky Train. Na de a Doobie Brothers klub klasszikusával indulunk, hát ők egy amerikai bármi meglepő rock együttes, egyébként tényleg rockot játszottak, ez a Long Train Running is tulajdonképpen rockos alapokon indul el, de aztán végül is inkább a funky műfajában meg a klub érában ment nagyot, és ezzel vésték be magukat az örökzöldek közé. Fél évszázados fennállásuk alatt 14 nagy lemezt adtak ki, 70-ben alakultak meg egyébként a kaliforniai San Joséban, ahogy mondtam, főleg rockzenét játszanak, de a pop és a soul műfajában is jelen vannak. Különben két korszakuk volt, először 70-től 82-ig működtek, majd 87-től napjainkig, és 2020-ban az együttes beiktatták a Rock and Roll Hall of Fame-be is, úgyhogy már ott vannak a legnagyobbak között. Aztán majd a magyar történelem egyik legsikeresebb formációja érkezik, az LGT, és természetesen a zenevonat, hiszen a mai napon ez illik nekünk. A magyar rockzene egyik legnagyobb hatású együtteséről van szó. A zenekar nevében talán kevesen tudják, gyorsan mondom, a GT, a Gran Turismo rövidítése, utalva a tagok előtt álló hosszú útra vagy a mozdony típusra. Az LGT névadó szimbólumának eredete egyébként nem annyira tisztázott. A legelső lemezükön felbukkanó, akkor még akváriumban álló stilizált gőzmozdony motívuma végigkísérte a történetét. Lemezborítók sokaságán szerepelt, a 92-es búcsú koncerten pedig showelemként egy valódi gőzösön érkezett a nyugati pályaudvarra a négy zenész. Hát sajnos azóta már többen távoztak az élők sorából, úgyhogy Presser Gábor bejelentette nem is olyan régi, hogy valószínűleg soha többet nem lesz LGT koncert, hiszen Somló Tamás nélkül az már nem lenne az igazi. A végére pedig majd Irene Cara érkezik hozzánk. Hát, hogyha azt mondom, hogy Irene Cara, akkor szerintem mindenkinek nagyjából a Flashdance What a Feeling című betétdal jut eszébe a Flashdance filmből, pedig egyébként volt neki slágere. Egyébként sajnos már nincsen közöttünk, 63 éves korában hunyt el a floridai otthonában. Oscar-díjas előadóról van szó. Pillanatokon belül érkezik majd tőle a Funky Train. Egyébként New Yorkban született 59-ben, 5 gyerekes családban, ő volt a legfiatalabb, szülei pedig tesóival együtt már a kezdetektől támogatták a karrierjét. Pillanatokon belül tehát majd a Funky Train-nál jön, de egyelőre a Doobie Brothers és a Long Train Running, a kettő között pedig az LGT és a zenevonat a mai napon az Európai Mozdonyvezetők napján. Itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM-en megállás nélkül jönnek egyébként a legjobb zenék. Már is a reggae műfaj egyik nagy-nagy képviselője, a Magic formáció, akik egyébként egy modernkori reggae zenét játszanak. Hát minden műfaj egyébként az idők során változik. Már is meghallgathatjuk, hogy a 2020-as években milyen a reggae zene. Jön a Root.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
3: Ősszel mindenképpen érdemes kimozdulni, hiszen az őszi természet mesés színekben pompázik. Már nem annyira izzadósak a kaptatók, hűvösebbek a reggelek, de ilyenkor sem árt figyelni a hidratáltságra, illetve hogy kellő mennyiségű vizet vigyünk magunkkal az útra. Most olyan kedvenc célpontokat ajánlunk, amelyek nem túl nehezek, gyerekekkel is könnyen teljesíthetők, mégis kalandosak és sokfélék. Mindezekről a Világ Budapesten olvastam. Ilyen például a Bölcsőhegy Lajos forrás kilátó és egy kis kaptató. A Lajos forrásnál található kiinduló pontot autóval is könnyen elérhetjük, Budapestről mindössze 25 km távolságra van, és a Dömörkapu elágazástól egy nem túl jó minőségű aszfaltúton közelíthetjük meg. A forrás mögül induló ösvény felé vesszük az irányt, ahol nem túl hosszú, de elég kaptatós úton a háromszögjelzést követve érkezünk meg a túra első pontjához. A Bölcsőhegyi kilátó nem tartozik a túl magas kilátók közé, mindössze néhány lépcsőn kell felmennünk, mégis mesés körpanoráma tárul elénk, amely igazán Kárpótól az eddig csak felfelé haladó útvonal miatt. A kilátóból lefelé ereszkedve követjük a hol sziklás, hol kidőlt fákkal szegélyezett útvonalat, amíg vissza nem érünk a kiinduló ponthoz. Egy rövid túra, amely egy délelőttbe is bőven belefér, viszont a Lajos forrástól akár a Kőhegyi turistaház irányába, vagy gyalogosan Dömörkapu felé is bővíthetjük a kirándulást. Ez utóbbinál mindenképpen figyeljünk arra, hogy egy katonai lőtér mellett halad az útvonal. A következő állomásunk a Katalin puszta. A családosok egyik kedvenc célpontja a Naszály lábánál Szendely határában lévő Katalin pusztai kirándulópont, amely bő 50 perc alatt elérhető Budapestről, és ahonnan több tanösvény is indul. Az egyik kedvenc a gyadai ösvény, amely változatos tájakon pallós ösvényeken halad, sőt még egy függőhíd is van útközben. A 6-os kilométeres körtúrán a zöld T, vagyis tanösvényjelzést kell követnünk végig, útunk pedig erdőkön, mezőkön, sőt a mocsaras részeknél pallón halad. Az Óriások rétjén megpihentünk, majd a hegyoldalban felkapaszkodva érjük el a leglátványosabb részét a túránknak, a függőhidat. Innen folytathatjuk tovább az utat a tanösvényen, ezúttal többnyire már lefelé haladva, de akik szívesen mennének még felfelé, egészen a Naszály tetejére, az országos kék túra jelzést kövessék. Az útvonal tervezőbe a Fáji Présházat megjelölve érünk a tanösvény legelejéhez, ez már a következő állomás, ahonnan csak a kék lepke jelzést kell követnünk a Somlyón felkapaszkodva, majd leereszkedve. A legtöbb lepkét nyilván a melegebb időszakokban láthatjuk, de még ősz végén, napsütéses napokon is találkozhatunk velük. A körtúra mindössze 3,5 kilométeren keresztül kanyarog, a többi ösvényhez hasonlóan itt is igen változatos a növény és az állatvilág. A Somlyót nem is neveznénk egynek, inkább domb, ahova elég gyorsan fel lehet kapaszkodni kisebb fáradtság nélkül, így gyerekekkel is ajánljuk. A túra kilátópontjáról érdemes körbe tekinteni, és egy tábla segít abban is, hogy a környező hegyeket beazonosítsuk. Innen már csak lefelé vezet az út, de főként tölgyerdős részekkel és sziklás tájakkal találkozunk. Nagyon szeretjük az út mentén található 200 éves molyhos tölgyfát is, amely olyan, mint egy meséből lépett volna elő. Az útról letérni sehol sem szabad, és korlátok is védik a ritka növényfajokat a kirándulóktól. A Présházhoz visszatérve már egy kicsit sem csodálkozunk azon, hogy Vörös Marti Mihály miért szerette ennyire ezt a környéket, és miért időzött ilyen sokat itt a Présházban. A végére pedig jön a Jági tanösvény, a Budapestről könnyen és gyorsan megközelíthető Piliszentivánról, pontosabban a sportpályák és a Villa Negra büfé mellől induló túra. A zöld hárslevél jelzést követve egy régi bányán, egy mára sajnos már kiszáradt tó mellett, hatalmas mezőkön, vagy éppen hatalmas fák között vezet az utunk, sőt egy 2000 éves település nyomait is felfedezhetjük, és egy vadkapun is átmászhatunk.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Jó kis időutazás fűszerezi majd meg a délutánunkat a folytatásban. Már is két évben kötünk ki, hiszen ez az időutazás lényege. 2011 és 21 lesz majd terítéken, az akkor is lágerista vezetőkkel és némi információval megtámogatva, hogy tudjuk, hogy hol járunk. Varga Viktor érkezik, aztán Adél, a későbbi évből pedig a Swedish House Mafia is többek között Ákos, az óra pedig egy hamisítatlan nyári dallal indul. Jön Nikia.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-éig érvényes.
4: Kiságy, babakocsi, babaszoba.
5: Minden kész.
4: És a szülészet? Azt már kiválasztottad?
6: Olyan helyet szeretnék, ahol a kisbabámmal a legnagyobb biztonságban vagyunk.
7: A Triton Life szülészetén emelt szintű koraszülött és újszülött intenzív háttér áll rendelkezésre. Biztonság már az első pillanattól. Triton Life, ahol a család születik.
2: Reklám hangzott el.
8: Folytatódik az enyhe idő, elszórtan záporokkal, megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait, bővítette magyarországi gyárát a Hankook. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. Alkotmánybíró lett Hronovszki Nóra, Kovács András György, Ligeti Miklós, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt a Tisza párt frakciójának öt jelöltje. Megbízatásuk 9 évre szól. A parlament

0: környezetvédelmet és kutathatóságát. Zseppénznek nevezte az üzemanyagárak ellensúlyozására bevezetett havi 5000 forintos dízel kompenzációt a Fidesz frakció. Az ellenzéki képviselőcsoport szerint az intézkedésből a hazai autósok mintegy háromnegyede kimarad, miközben a juttatás többszörösét vonják el tőlük a dohánytermékek jövedéki adójának emelésével. Hozzátették, az agrártermelőknek ígért kedvezmény is csupán látszatintézkedés, ezért az elképzelés helyett továbbra is a védett árak visszaállítását szorgalmazzák. Házkutatást tartottak az Országos Onkológia Intézetben a Nemzeti Nyomozóiroda és a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai, értesült a Telex. A portál megkeresésére az intézet azt írta, egy eszközbeszerzés jogi hátterével kapcsolatban zajlik náluk vizsgálat. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter augusztus végén közölte, hogy egy hozzájuk érkezett bejelentés alapján az Onkológia Intézetben vizsgálat indult, amelyet az Országos Kórházi Főigazgatóság, valamint a fekvő és járóbeteg szakellátásért felelős államtitkárság végez. A Hankook 540 millió euróból bővítette magyarországi gyárát. A Fejér megyei Rácalmáson októbertől kezdik meg a tehergépkocsi és autóbusz abroncsok gyártását. Az üzemben évente 800 ezer darabot állítanak majd elő. A dél-koreai cégcsoport ezzel több mint 450 munkahelyet teremt a térségben.
1: Időjárás.
0: Napos, száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet, hajnalban átmenetileg köd képződhet. Holnap késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, éjszaka 8 és 15, holnap napközben 25 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
2: Már is indul az újabb óra, elő mindenkinek, én István Dániel vagyok. Egy jó kis időutazást terveztem már itt a gép, beprogramoztam a két esztendőt, ahová visszamegyünk 2011-ig például, akkor ment nagyot a GLS fiúformáció és a Beat Again, meg Varga Viktor és a nagy-nagy sikere, a Lehet zöld az ég, és aztán majd a Swedish House Mafia, Ákos és GC Stewart is érkeznek, csak ők már megidézve a 2021-es esztendőt, hiszen az lesz majd a második állomásunk. Induljunk el, már is elsőként jön Nicky Jól. Jó szórakozást!
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

a 98 pontat Manna FM életörömzenékkel. 0-74-098-6, ez pedig az SMS és Viber számunk. Mindig nézem, amikor itt vagyok a mikrofonnál, az SMS és Viber falunkat, hiszen lassacskán indul a hazafelé vezető szakasz. Hogyha Budapestről kifelé valaki lát valami hasznos infót, ami a többieknek is jól jöhet, akkor

küldj el nekem, aztán mondom nekik. Egyébként tulajdonképpen mi is utazunk, csak visszafelé az időben, 2011 terítéken már is, és aztán majd a későbbi év a 2021 lesz. Mindkét évből 3-3 sláger érkezik majd a listák éléről. A GLS formáció Varga Viktor és Adél is pillanatokon belül benéz hozzánk. Csak némi információ, hogy el tudjuk helyezni magunkat az időben. Hát 2011 volt az az év, amikor március 11-én a Japánban valamiért legnagyobb 9-es erőségű földrengés rázta meg a Szigetország északkeleti partvidékét. A hatóságok 10 méter magas hullámra vonatkozó cunami riadót rendeltek el. Nagy volt a katasztrófa, több ezer áldozatot követelt, és az anyagi kár, hát elsősorban ugye a rengést követő cunami következtében hatalmas volt. Azóta már sorozat is készült ebből az eseményből. Szerintem a mai napig látható az egyik streaming szolgáltatón. Én legalábbis megnéztem. Április 29-én kötött házasságot Vilmos brit királyi herceg és Catherine Middleton a londoni Westminster apátságban. Az eseményt mintegy 2 milliárd ember követte világszerte. Azóta pedig a páros 3 gyönyörű gyermek, anyukája és apukája. Hát abszolút kirakatban élik az életüket, de hát ez már egy királyi családról, hogyha Angliáról van szó, már csak így van. A GLS érkezik mindjárt, egy angol fiú együttes, a tagok Ashton Marigold, aki egyébként szólóban is többször beugrik hozzánk, a Guess Stupiddal, Orissey Williams, Marvin Humes és J.B. Gill. Ők egyébként X-faktorosok voltak, klasszikusan egy ilyen mozaik együttes, akiket a verseny során raktak össze. 2008-ban a második helyezettek lettek Alexander Burke mögött, ezt követően az Epic Records szerződtette őket, hogy most jelenleg léteznek-e? Azt nem tudom, de 2011-ben adtak egy nagy slágert a világnak, ez lesz a Beat Again. Aztán majd Varga Viktor érkezik, aki szintén tehetségkutatós volt, ő ugye a Csillagszületik című tehetségkutató műsor első szériájában tűnt fel, döntőig jutott, aztán ott viszonylag hamar szerintem indokolatlanul kiesett. Én egyébként akkoriban élőben dolgoztam a műsorban, és emlékszem, hogy Viktor nagyon megviselte ez a dolog, még el is pityeredett, de hát nem sejtette, hogy tulajdonképpen ez csak egy dobbantó volt a karrierjében, hiszen óriásit futott utána, szóló előadóként is, a mai napig egyébként bármit csinál meg. Tölti a bulvárlapok hasábjait, hiszen kimondottan egy ilyen furcsa fickó, aki érdekli az embereket. Mindjárt a Lehet zöld az ég érkezik tőle, amit egyébként a későbbi X-faktor mentor Malek Miklós szerzett Varga Viktornak. Emlékszem, hogy egészen Amerikáig ment, hogy felénekelje Miklós kezei alatt ezt a bizonyos dalt. És aztán majd Adél érkezik hozzánk harmadikként. Hát a Someone Like You szinte leuralta annak idején az egész évet. 2011-ben óriási siker volt az album, amin ezzel a szerepelt. Egyébként Adél nagyon sokat fogyott az utóbbi időben, 45 kiló mínusznál jár, egészen más fizimiskával énekelt ez a Someone Like You-t, mint ahogy most néz ki. Egyébként jelen pillanatban pihen, hiszen mennyasszony lett, második menyegzőjére készül, eléggé kiénekelte magát több éven át Las Vegasban, úgyhogy most egy kis pihenőre ment. Hát mikor tér vissza, visszatér egyáltalán, azt nem tudom, az biztos, hogy hagyott maga mögött bőven dalt, amiből tudunk csemegézni. 2011-ből is majd érkezik tehát a Someone Like You, de egyelőre a GLS-el indulunk, itt van a Beat Again, a 98 pontat Manna FM-en.

Itt a 98 pont, tehát Manna FM életöröm zenéke. Jó utat azzal felé, vagy jó munkát, hogyha abból jut. Egyébként munka után, vagy suli után érdemes járni egy nagyot sétálni, hiszen nagyon kellemes arcát mutatja az időjárás. Holnap még egy picit emelkedik majd a hőmérséklet. 25 fokos lehet a maximum, ez szinte ilyen késő nyári idő. Aztán majd talán csütörtöktől ismét érkezik a csapadék, és egy picit csökken a hőmérséklet, de maradunk 20 fok felett. Most ameddig a szem ellát, egyébként jó idő lesz, talán jövő hét közepén lesz majd hűvösebb, de erről majd még bővebben értekezünk a későbbiekben. 2011 után folytatódik az időutazás, csak évet váltunk, 2021 terítéken. A Swedish House Mafia érkezik Ákos és GC Stewart pillanatokon belül. De némi áttekintő, hogy mi minden történt akkor. Hát január 6-án Trump párti tüntetők elfoglalták a Kapitóliumot, ahol ugye a szenátus és a képviselőház közösülése éppen hitelesítette a 2020-as amerikai elnökválasztás eredményét. 5 ember elhunyt a zavargásokban. Február 8-án a magyar kormány folytatólagosan újra vészhelyzetet hirdetett a koronavírus járvánnyal összefüggésben. Sajnos ekkor még abszolút tombolt a járvány Magyarországon is. Szeptember 12-én pedig Ferenc pápa a Szépművészeti Múzeumban találkozott a köztársasági elnökkel, a miniszterelnökkel és a püspöki kar tagjaival, majd később a Hősök terén celebrált misét, és tovább utazott több napos szlovákiai látogatására. Hát ennyit az év margójára. Jöjjenek a zenék, a Swedish House Mafia mindenkit meglepett egyébként 2021-ben, hogy újból összeálltak és slágert adtak Weekenddel közösen, hiszen 2016-ban bejelentette a háromtagú formáció, hogy nagyjából letették a lantot, és így, hogy Swedish House Mafia nem nagyon üzemelnek tovább, úgyhogy nagy sláger volt, vagy nagy szó, hogy jött a Mosso Flame Weekenddel, ez érkezik, aztán majd Ákos és a Fel a szívekkel 2021-ből. Hát Ákos is elég komoly időszakon ment keresztül, nemrégiben kedvezetlen őszinteséggel nyilatkozott arról, hogy nagyon komoly betegséget állapítottak meg nála, időben elkapták, mindez köszönhető volt a korai szűrővizsgálatoknak, és pontosan azért beszélt Ákos mindenről, hogy mindenki, hogyha bármi tünetet érez magán, rögtön menjen a szűrővizsgálatra, hiszen a gyilkos kór is legyőzhető, hogyha időben elkapják. Ő most éppen egyébként egy hosszabb pihenésen van, remélhetőleg már nem sokára visszatér a színpadra is. Jó egészséget kívánunk neki. És aztán a GC Stewart zárja a 2021-es kalandozásunkat, a Break My Heart érkezik tőle. Hát a 2021-es év nagy robbanása volt ez a dal. A fiatal előadó óriásit menetelt előre az előző évben, 2021-ben, akkor több mint 3 milliós havi Spotify hallgatottsággal büszkélkedhetett, valamint a nemzetközi rádiók is egyre többet játszották a dalait, még egy ütős virális videót is készített, amiben a Jó barátok ikonikus főcímdalát dolgozta át karantén kompatibilisre. A kisfilm hamar világszerte ismerté lett, még Jennifer Aniston is megosztotta az Instagram oldalán, aki ugye Rachel-t alakította a Jó barátokban, a Friendsben. Fú, hát nagyon furi erről beszélni, egészen más korszakot éltünk akkor a járvány miatt, szerencsére ennek már vége. A következő zenéken egyébként a hangulaton abszolút nem érződik, hogy a karantén alatt készültek, legalábbis bízom benne. Jön a Swedish House Mafia, tehát 2021-ben is a Motor Flame, Ákos és a Fel a szívekkel, és aztán a végre GC Stewart és a Break My Heart. Itt a 98 pontat Manna FM-en az életöröm zenék között, az időutazásban.

0: a 98.6 Manna FM életörömzenéke. Mindjárt megállás nélkül jönnek ezek. Egy hazai formáció jön majd a Random Trip. Hát ők egyébként így, hogy Random Trip fix tagokkal nem definiálhatók, hiszen pontosan a dolog lényege az, hogy különböző zenészek állnak össze, és tulajdonképpen egy ilyen örömzenéléses session keretében alkotnak különböző remek műveket, és aztán amelyek úgy jól sikerülnek, úgy fennmaradnak az utókornak. Hát ilyen a következő dal is, amivel pillanatokon belül folytatom. Jön a Hajolj közel!
1: Hajolj közel!
2: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
3: Életörömzene.
2: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: 100 éves a budapesti mozi, amit sokan a világ legszebbjének tartanak. Évek óta a világ legszebb moziai között tartják számon a Puskint, ami idén 100 éves. Bár a Ziegler Győző tervezte épület eredetileg nem filmszínháznak épült, 1926 óta mégis filmvetítések otthonaként működik. Ám a mozi nem csak a legszebb termeiről híres. Itt vetítettek az országban először hangos filmet, ám az egész történet majdnem kudarcba fulladt, írja a Vilap Budapest. A főváros egyik legrégebbi művészmozia, tehát abszolút kerekesztendőt ünnepel. A centenárium alkalmából számos programmal és különleges vetítésekkel készül a Puskin. Ennek apropóján az épület tereit érdemes bejárni. A centenárium annyiban becsapós, hogy míg a filmszínház idén lépett be a matuzsálemi korba, az annak otthonadó épület már 1895 óta áll a Kossuth Lajos utca és a Semmelweis utca sarkán. Ez a belvárosi telekhez számtalan történet fűződik. Egykor egy jezsuita kolostorként használt épület állt a területen, ahol az 1810-es évektől a Pestre költözött Nagyszombati Egyetem szülészeti tanszéke működött. Ezen a helyszínen volt medikus hallgató Semmelweis Ignác is. A klinika 1859-ig működött itt, az épületet elbontották, helyén pedig évekkel később épült fel a Ziegler Győző tervezte Tudományi Egyetem alapbérháza. Így hát az épület homlokzatán lévő szobrok nem a filmszínház isteneit idézik, hanem az építtetőre utalnak, vagyis a tudás, a dicsőség, a hit és a törvény allegorikus alakjai. A bérház földszintjén már átadása után is sorra nyíltak az üzletek, ám a köztudatban leginkább a sarki helyiségben üzemelő Magyar Világ Kávéház miatt maradt meg. A környék az 1900-as évekre már a politika és kulturális élet fontos helyszínévé vált, így a kávéház is művészek, irodalmárok, közéleti szereplők, a pénz arisztokrácia és a sportemberek kedvelt találkozó helye lett. A pazarul berendezett helyszínen gyakori volt az 5 órai tea és az élő zene. A színház élet hasábjain szinte himnusz zengtek az átalakított helyről. A fényes kávéhez helye előbb banká, a 20-as évek második felére pedig mozivá alakult. 1926 november 26-án nyitotta meg kapuit a főváros új filmszínháza, a Fórum mozi. A 20-as években egyre inkább megnőtt az igény a filmek iránt. Az évek óta filmkölcsönző céget működtető Deák Jenő kapva kapott az alkalmon, Jánszky Béla és Szívesi Tibor tervei alapján pedig többet magával létrehozta a Fórum filmszínházat, a mai Puskin elődjét. A Fórum hamar a pesti közönség kedvelt mozia lett. Már a megnyitón hatalmas tömeg gyűlt össze, smokingos és estéi ruhás alakok töltötték meg a nézőteret, ahol az est fényét csak emelte a pompás enteriőr. Az aranyozott szobrokkal, domborművekkel díszített terem Krisztián Sándor és Varga Oszkár munkája volt, míg a csillát Grünberger Jenő szállította. A vörös bársonyszékeknek köszönhetően pedig igazi elit helyen már-már színházban érezhette magát a közönség. Ma is impozáns belső terem miatt a Puskint a világ legszebb moziai között tartják számon. Mielőtt a mozi a nagy közönség előtt is kitárta volna kapuit, tartottak egy díszes megnyitót, ami hatalmas társadalmi eseménynek számított. Közel 900 ember vett részt rajta, a nézők között pedig ott volt József Ferenc főherceg és felesége, Anna főhercegnő is. Az eseményről hosszan megemlékezett az Est újságírója. Így tudjuk, hogy még a filmvetítés előtt az operaház egykori karmestere Szikla Adolf vezetésével zenekar játszott el Beethoven István király nyitányát, majd a himnuszt. Ezután kezdődött meg a vetítés.
2: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
2: FM-en a 98.6-on. Online. És

0: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
1: Billentyűk abszurd viszonya, belelesnem van-e, merszem még. Új dallam, hát ez micsoda,

98.6 Manna FM életöröm zenékkel, hogy milyen idő lesz a folytatásban a hétvégén, hogyan készüljünk, az kiderül a friss információk végén, és aztán majd indul egy újabb 60 perc. Az óra sztárjai garantálják a jó szórakozást. Ők mindig ketten vannak, és három-három slágerrel érkeznek, miközben próbálom összefoglalni a karrierjüket. Ed Sheeran érkezik majd, és John Newman, az óra pedig a Golddal indul.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
3: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
4: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
5: Red Bull Lada Derby, szeptember 20, Tabán.
1: Reklám hangzott el.
6: Folytatódik az enyhe idő, elszórtan záporokkal. Elfogadta az országgyűlés a dízelautósok támogatásáról szóló javaslatot. Holnap indul az Európai Mobilitás Hete. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A döntés értelmében a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. A Ruf Bálint miniszterelnök helyettes által benyújtott jogszabály arról is rendelkezik, hogy novemberben a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő. Zseppénznek nevezte az üzemanyagárak ellensúlyozására bevezetett havi 5000 forintos dízel kompenzációt a Fidesz frakció. Az ellenzéki képviselőcsoport szerint az intézkedésből a hazai autósok mintegy háromnegyede kimarad, miközben a juttatás többszörösét vonják el tőlük a dohánytermékek jövedéki adójának emelésével. Hozzátették, az agrártermelőknek ígért kedvezmény is csupán látszatintézkedés, ezért az elképzelés helyett továbbra is a védett árak visszaállítását szorgalmazzák. Benzinkutakat lőttek az oroszok Kijevben, az ukránok orosz olajfinomítót vettek célba.

0: A Ceutában történtek azt mutatják, hogy meg kell kettőzni az erőfeszítéseket, mert az illegális bevándorlóknak, az emberkereskedőknek és az embercsempészeknek is meg kell érteniük, hogy az EU elszánt és nem enged a saját szabályaiból. Bringás reggelivel várja a belvároson át munkába, iskolába igyekvőket a BKK szerdán. 7 és 9 óra között minden kerékpárral érkezőt friss gyümölcsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálnak a Városháza parkban. A Bringás reggelit az Európai Mobilitás Hét részeként szervezik.
1: Időjárás.
0: Napos, száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet, hajnalban átmenetileg köd képződhet. Holnap késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkülhet. Éjszaka 8 és 15, holnap napközben 25 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
2: Megvoltak az információk, jöhetnek a zenék, az óra sztárjai garantálják a jó hangulatot. Kettő főszereplőnk lesz, rajtuk lesz a Reflektor fény 3-3 dal elejéig. Ed Sheeran érkezik, és a Bad Habits többek között, meg az első olyan átütő siker, bár ezen lehet veszekedni, a Shape of You. Majd három dallal jön, csak úgy John Newman, tőle itt lesz a Fire in Me, meg az Ollie. Mesélek majd róluk bővebben, de egyelőre Loi indítja az órát, egy német előadó. Az ő dala a Gold. Jó szórakozást!
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

gold. Itt a 98.6 Manna FM életörömzenékkel kiegyeznénk szerintem egész évben ilyen frankó időjárással, mint amilyen a mai napon volt. Tehát holnap még jobb lesz, úgyhogy szerintem a kiskabátokra szinte reggel szükség sem lesz. 25 fokos lesz majd a maximum. Csapadékra egyelőre nem kell számítani. Közben jó utat hazafelé, most már elmúlt délután 4 az abszolút a hazafelé vezető szakasz. Ha lenne információ, az ma is szívesen veszem. Randoljon nálunk, aztán továbbadom a többieknek. SMS és Viber számunk hozzá 0677 986. Autóban, akár munkáján szól a Manna FM, jó zenéket hallatunk mindjárt, hiszen az óra sztárjai garantálják a jó hangulatot, ők mindig három dallal érkeznek, így van ezzel már is. Ed Sheeran, ő háromszoros Grammy-díjas angol énekes dalszövegíró, a suffolki Framlingenben nevelkedett, majd 2008-ban Londonba költözött, hogy zenei karriert építsen. 2011

Elején adott ki egy független középlemez Number 5 Collaboration Project címmel, amelyre felfigyelt Elton John és Jamie Foxx is. Ekkor szerződött le az Asylum Recordshoz. A debütáló albuma a Plus, amely a The A-Team című és a Lego House című kislemezeket is tartalmazta, ötszörös platina lemez lett az Egyesült Királyságban. 2012-ben két brit díjat kapott, mint a legjobb brit férfi zenész, illetve mint a legjobb új brit előadó. A The A-Team Ivor Novello díjat nyert, mint a legjobb dal zeneileg és szövegileg. Sheeran 2012-ben kezdett ismerté válni az Egyesült Államokban. Vendégszerepet kapott Taylor Swift negyedik nagylemezén, a Redden, és dalokat írt a One Directionnek. A 2013-as Grammy díját adón a The A-Team című dalt az év dalának jelölték, és Sheeran elő is adta a dalt Elton Johnnal együtt. 2014-ben a legjobb új előadónak járó Grammy díjra jelölték. A második albuma a Multiply világszerte 2014. június 23-án jelent meg, harmadik albuma pedig a Divide 2017. márciusában került a lemezboltokba. Sheeran egyébként apai nagyszülei írek. 4 éves korától egy egyházi kórus énekelt, és már nagyon fiatalon megtanult gitározni és zongorázni, majd később csellózni, hegedülni és ütős hangszereken játszani. Középiskolai tanulmányait a Framlingemi Thomas Mills High Schoolban végezte. 16 éves korában felvették a National Youth Theaterbe. Sheeran a Youth Music Theater védnöke is egyben. A napokban egyébként egy Sheeran titkos lemeze 38 millió forintért kelt el, a relikviát egy jómódú rajongó vásárolta meg. Mindössze 13 éves volt a zenész, amikor stúdióba vonult, hogy saját szerzésű dalait felénekelje. Az album mindössze 20 példányban jelent meg, hiszen abszolút magánkiadásról van szó, és a család csupán ennyit engedhetett meg magának. A nem titkolt cél az volt, hogy a korong a világ nagy kiadóihoz és producereihez eljusson, akik lehetőséget ajánlanak majd a fiatal tehetségnek. A lelkes gyűjtőkereken 100 ezer fontot, azaz körülbelül 38 millió forintot adott azért a lemezért, ami amúgy a Spinning Man címet kapta, és állítólag nem is rossz. A napokban derült még ki, hogy a világhírű énekes édesapa lesz. Ennek örömére már meg is terveztette a születendő gyermekéről szóló tetoválását. A zenész tetkósa Kevin Paul elmondta, hogy a sztár már tudja, mit varrat magára, ám a dizájn attól függ, hogy a baba fiú vagy lány lesz-e, valamint a név is szerepet játszik majd a mintában. Sheeran az új tetoválását valószínűleg a derekára varratja majd. A tetováló művész szerint a zenész számára apának lenni a legfontosabb dolog a világon, épp ezért mindenképpen szeretné a testén is feltüntetni. Egyébként az énekesnek körülbelül 62 darab tetoválása van. Na hát, ez az érdekes csodapók, énekel nekünk már is 3-at, jön a Bad Habits, a Shape of You és a Galway Girl, össze-vissza próbáltam hozni dalokat a karrierjéből, hogy minél változatosabbak legyünk. Úgyhogy jó szórakozást egy Sheeran álmosához. Itt a 98.6 Manna FM-en.

98.6 Manna FM-et hallgatjátok, örömre hangolunk, a 0774986 pedig a rendelkezésetekre áll, ez az SMS és Viber számunk. Egyébként az óra sztárjaival szórakozunk, már is érkezik három dal John Newman-nel. John William Peter Newman néven született különben, 90. június 16-án Yorkshire Dales megyei Seattle-ben, és ott is járt főiskolára. John még csak 6 éves volt, amikor alkoholista édesapja elhagyta őt, bátyját, James-et és édesanyjukat, Jackie-t. Visszaemlékezése szerint családjának a napi 1 fontból kellett megélnie. Inspirációja a nyomorból való kitörés volt, ezért már 14 évesen megtanult gitározni, zongorázni, majd egy kis kitérőt tett az elektronikus zene világába. 16 évesen John Leeds-be költözött, és itt kezdett el igazán a zenével foglalkozni. Leeds-ben tartózkodása során két legjobb barátja meghalt egy autóbalesetben. Newman azt mondta, a Leeds-be költözés első évében, ahelyett, hogy könyvek kerültem volna a könyvtári asztalon és zenét tanultam volna, valójában egy teljesen más módon tanultam. Amiatt, amit átéltem, és minden este összetörtem és élveztem a hallgató életet, utána pedig gitárral ültem és egész éjjel sírtam, miközben zenét írtam. Elmondása szerint, annyit fejlődtem zenei szempontból, popzenét írtam, és most úgy érzem, hogy olyan zenét írok, melyet szeretek, nyilatkozta. 20 éves korában John Londonba költözött, zenekart alapított, élőben játszott és leszerződött az Island Recordshoz. Míg az a Silver Bullet Barban dolgozott, összebarátkozott Pierce Edgettel, a Rudimentál egyik tagjával, megjelentette a Cheating nevű dalát, melyet le lehetett tölteni, és az akusztikus változata is megjelent. 2012. májusában John Newman szerepelt a Rudimentál Field of Love című kislemezében. Ez 2012. június elején a UK Singles chartjának első helyén debütált. A dal Ausztráliában, Belgiumban, Hollandiában és Új-Zélandon is a top 5-ben szerepelt. Azóta kétszeres platinum minősítéssel rendelkezik, melyet az Ausztrál Hanglemezipari Szövetség adott. A dal szerepelt a 2012-es Need for Speed Most Wanted című videójátékban és a Foxtel Ausztrália 2013-as promóciós reklámjában is. 2012. novemberében közreműködött a Rudimentál következő kis lemezében is, a Not Giving In-ben, amely a UK Singles listán a 14. helyet érte el. Egy évvel később, 2013. júniusában John Newman kiadta debütáló Love Me Again című kis lemezét. A Digital Spy-nak adott interjúban Newman megkérdezték, hogy tartalmaz-e a dal valami különlegességet, mire azt válaszolta, hogy igen, a sráccal, akivel a dalt írtam, hátrafordultunk, és hatalmas vigyor volt az arcunkon, és azt mondtuk, van itt valami jó. Newmantől azt is megkérdezték, hogy nehéz-e írni a szerelemről és a szakításról, mire azt válaszolta, hogy nem, ez az egyetlen, amelyben valóban megnyílik valakinek a zenéje révén. Az albumot ő is rendezte és írta, és szeret mindent kézben tartani. A felvétel a UK Singles chartjának első helyén debütált. A dal több mint 10 országban, így Ausztráliában, Ausztriában, Belgiumban, Dániában, Németországban, Írországban, Új-Zélandon, Norvégiában és Svájcban is a top 10 között volt, a FIFA 14 filmzenéjén is szerepelt. 2013 közepén a DJ és lemezproducer Kobe-val kiadta a Love Me Again remixjét, és olyan műsorokban kapott szerepet, mint az EDM csatornán a Sirius XM BPM. Szóval nagyon gazdag az ő zenei világa, már is három dallal szórakoztat minket. Elsőként jön a Fire in Me, aztán majd egy igazi nyári siker az Olé, a végére pedig a Give Me Your Love, itt a 98.6 Manna FM-en John Newman-nel a főszerepben.

itt a 98 pontat Manna FM élet öröm zenékkel. Mindjárt Jason Mraz érkezik pillanatokon belül hozzánk, aki egyébként cseppfelmenőkkel rendelkezik. A nagyapja viszonylag korán emigrált az Egyesült Államokba, ő már egyébként ott született. Jön tőle a Live in the Moment.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
3: Nem sokára startol a Kulturális Örökség napjai rendezvény, ahol amellett, hogy a máskülönben zárva tartó épületekbe is bejuthatunk, különleges workshopokon és városi sétákon vehetünk részt. Idén bejuthatunk többek között arra a helyre, ahol Mindszentit tartották fogva. Megnézhetjük az országgyűlési könyvtárat és egy vezetett sétán megismerhetjük a MÁV telep történetét. A Kulturális Örökség napjai programsorozat 1984-ben Franciaországból indult, két évtizede pedig a hazai kulturális élet egyik fontos eseménye. A műemléki és a kulturális helyszínek szervezetek rengeteg fedezni valóval és különleges programmal készülnek a szeptember 19-20. Hétvégére. A legtöbb program ingyenes, de létszámkorlátos vagy regisztrációhoz kötött, írja Vilav Budapest. A Solgó-Tarjáni utcai zsidó temető a nemzeti emlékezet egyik fontos helyszíne. Az 1874-ben megnyitott temető a magyarországi zsidó emancipáció és a monarchia korának társadalmi művészeti áramlatainak átfogó képét adja. Építészeti és kultúrtörténeti szempontból is kiemelkedő fontosságú, 2002 óta teljes területe műemlék. Olyan a magyar és zsidó történelem kiemelt alakjai nyugszanak itt, mint a gyáros Weiss Manfred, az unikum atya Czavak József, de Kis József költő és Fényes Adolf festő is. A Kulturális Örökség napjain szeptember 20-án vezetett sétákon járhatjuk be és ismerhetjük meg a temető történetét. A volt Kontima Tolnai Lajos utcai fogda 1899-ben nyitott meg, kezdetben hadbíróság és börtön is működött itt. Ez volt Mindszenty József bíboros börtöne, ami teljesen eredeti állapotban maradt fent, és az emlékiratok segítségével a bíboros több cellája is azonosítható. De Szenes Hannát, Plaszidatját és Kétli Annát is itt tartották fogva. A 41. szám alatti épület ma is a rendőrséghez tartozik, ezért csak előzetes regisztrációval látogatható. A börtönben szeptember 19-én indítanak vezetett bejárásokat, amelyeken a Magyarországi Mindszenty Alapítvány munkatársai és meghívott vendégek mesélnek az épület és a fogvatartottak történetéről. Budapest külkerületeiben is akadnak igazi építészeti különlegességek, például a Rákospalotai MÁV telep, amit a 20. század elején az István Telki főműhely dolgozói számára építettek. A típustervek alapján készült magyaros szecessziós házak között sétálva ma is jól kirajzolódik az egykori vasutas kolónia világa. A lakásokhoz kiskertek tartoztak, a telepen iskola, piac és orvosi rendelő is működött, utcanevei pedig máig őrzik a vasutas múltat. A Kulturális Örökség napjain vezetett sétán fedezhetjük fel a ma már fővárosi védelem alatt álló telepet, és azt is megtudhatjuk, hogyan éltek itt a fénykorában, a 20-as, 30-as években. Az országgyűlési könyvtár egy nyilvános országos jogi szakkönyvtár, amit az 1860-as évek végén hozott létre az országgyűlés képviselőháza, az országházba 1902-ben költözött, akkor még 50 ezer kötettel. A könyvtárban nagyjából 8000 muzáris értékű művet találunk, vannak köztük 16.-17. századi kiadványok, törvények, rendeletek eredeti kiadása, egyházjogi, magánjogi, alkotmányjogi, valamint állam és jogtudományi összefoglaló művek. A muzáris kötetek egy része Gici Ignác híres komáromi könyvgyűjtő országgyűlési képviselő hagyatékából származik, melyek örökösei ajándékoztak 1872-ben a képviselőházi könyvtárnak. Ide is be lehet jutni, a hétvégén viszont a programon való részvétel regisztrációhoz kötött, érdemes utána nézni mindennek az interneten.
0: Élet, öröm, zene. Ez a

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, István Dániel búcsúzik, jó kis 3 óránk volt. Remélem holnap ismét találkozunk. 2-kor várok mindenkit nagy-nagy szeretettel, és hát holnapig is érdemes minket hallgatni, hiszen maradnak az életöröm zenék is. Jó szórakozást hozzájuk!
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna Morzsa.
2: Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
5: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
6: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
7: Anya, megint fáj a hasam.
8: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
9: Bármikor jöhet a pák. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
10: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
11: Carglass javít, Carglass cserél.
12: Reklám hangzott el.
13: Folytatódik az enyhe idő, elszórtan záporokkal. Elfogadta az országgyűlés a dízelautósok támogatásáról szóló javaslatot. Holnap indul az Európai Mobilitás Hete. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
13: Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A döntés értelmében a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. A Ruf Bálint miniszterelnök helyettes által benyújtott jogszabály arról is rendelkezik, hogy novemberben a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő. Zseppénznek nevezte az üzemanyagárak ellensúlyozására bevezetett havi 5000 forintos dízelkompenzációt a Fidesz frakció. Az ellenzéki képviselőcsoport szerint az intézkedésből a hazai autósok mintegy háromnegyede kimarad, miközben a juttatás többszörösét vonják el tőlük a dohánytermékek jövedéki adójának emelésével. Hozzátették, az agrártermelőknek ígért kedvezmény is csupán látszatintézkedés, ezért az elképzelés helyett továbbra is a védett árak visszaállítását szorgalmazzák. Őrizetbe vettek 3 embert a Volánbusz ZRT-t érintő buszbeszerzésekkel és személyszállítási szolgáltatásokkal kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyben, közölte a központi nyomozó főügyészség. A hatóságok több helyszínen tartottak házkutatást. bár az ügyészség a gyanúsítottak személyéről nem adott információt. A miniszterelnök közösségi oldalán arról számolt be, hogy az előállítottak között van Jellinek Dániel üzletember és Szívek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatója is. Új módszert fejlesztett ki a mobil lefedettség mérésére a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. Az új eljárással az autóval nem megközelíthető helyeken, így például a kerékpárutakon is ellenőrizhető a térerő. A hatóság hangsúlyozta, hazánkban 4000 kilométernyi

0: átmenetileg ködképződhet. Holnap késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkülhet. Éjszaka 8 és 15, holnap napközben 25 fok várható.
1: Manna Hits.

0: Fantasztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hits.
1: Hi, this is Joel Vaughn, and I wanted to tell you the story behind my song, Make the Most of It.
2: Egy évvel ezelőtt hajnali egykor arra ébredtem, hogy a barátom SMS-ben megkérdezi tőlem, hogy ébren vagyok-e. Mondtam neki, hogy igen, és nagyon örülök, hogy elküldte nekem ezt az SMS-t. Pillanatokkal később jött a következő üzenet tőle, amiben ez állt. Jó, mert egy nagy tornádó egyenesen a városotok felé tart, és meg akartam róla győződni, hogy tuti biztos jól vagytok. Felpattantam, bekapcsoltam a tévét, és láttam, hogy a vihar egyenesen felénk tart. Amilyen gyorsan csak tudtuk, felkaptuk a gyerekeket, és egy óvóhelyre vittük őket. Néhány perc múlva elment az áram, és üvölteni kezdett a szél. A vihar elementáris erővel tombolt, és mi csak imádkoztunk a biztonságunkért, és azért, hogy Isten oltalmazzon meg minket. Ott ültünk 30 percig, és azon töprengtünk, hogy vajon mit fogunk látni, amikor kijutunk a pincéből. Mikor vége volt a tornádónak, megtudtuk, hogy a városunkra közvetlenül csapott le, és szinte mindent elpusztított. Amikor előjöttünk, nem hittem a szememnek. Vizet és élelmiszert kezdtem osztogatni az áldozatoknak, és azoknak az embereknek, akik segíteni jöttek. Rettenetes volt, amit magam körül láttam, de azt tudtam, hogy bízhatok. A nehézségek és a tragédiák közepette Isten ott van velünk, hogy megtartson minket és a családunkat. Ez vigasztalt engem a tomboló vihar közepén, mert ez a lényeg. Remélem, a dalommal szolgálhatok feléd a körülötted tomboló viharban.
1: The whole point of this song. I hope it ministers to you and

0: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszínközeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg, és oxigént termelnek. Nem látványosak, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceán védelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a mi történetünk is.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

0: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene.
1: Folytatódik az enyhe idő, elszórtan záporokkal. Elfogadta az országgyűlés a dízelautósok támogatásáról szóló javaslatot. Holnap indul az Európai Mobilitás Hete. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A döntés értelmében a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. A Ruf Bálint miniszterelnök helyettes által benyújtott jogszabály arról is rendelkezik, hogy novemberben a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő. Zseppénznek nevezte az üzemanyagárak ellensúlyozására bevezetett havi 5000 forintos dízel kompenzációt a Fidesz frakció. Az ellenzéki képviselőcsoport szerint az intézkedésből a hazai autósok mintegy háromnegyede kimarad, miközben a juttatás többszörösét vonják el tőlük a dohánytermékek jövedéki adójának emelésével. Hozzátették, az agrártermelőknek ígért kedvezmény is csupán látszatintézkedés, ezért az elképzelés helyett továbbra is a védett árak visszaállítását szorgalmazzák. Őrizetbe vettek három embert a Volánbusz ZRT-t érintő buszbeszerzésekkel és személyszállítási szolgáltatásokkal kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyben, közölte a központi nyomozó főügyészség. A hatóságok több helyszínen tartottak házkutatást. Bár az ügyészség a gyanúsítottak személyéről nem adott információt, a miniszterelnök közösségi oldalán arról számolt be, hogy az előállítottak között van Jellinek Dániel üzletember és Szivek Norbert a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatója is. Új módszert fejlesztett ki a mobil lefedettség mérésére a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. Az új eljárással az autóval nem megközelíthető helyeken, így például a kerékpárutakon is ellenőrizhető a térerő. A hatóság hangsúlyozta, hazánkban 4000 kilométernyi épített kerékpárút van, és fontos, hogy ezeken a területeken is megfelelő legyen a mobil hálózat, például navigáció vagy segítségkérés miatt. Bringás reggelivel várja a belvároson át munkába, iskolába igyekvőket a BKK szerdán. 7 és 9 óra között minden kerékpárral érkezőt friss gyümölccsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálnak a Városháza parkban. A bringás reggelit az Európai Mobilitás Hét részeként szervezik.
0: Időjárás.
1: Napos, száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet, hajnalban átmenetileg köd képződhet. Holnap késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkülhet. Éjszaka 8 és 15, holnap napközben 25 fok várható.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a Manna Hét.
1: Miracles come in all shapes and sizes.
2: A Million Little Miracles című dalunk a csodákról szól, hiszen a csodák mindenféle formában és méretben léteznek. Némelyeket könnyű észrevenni, másokat pedig könnyű figyelmen kívül hagyni. Könnyű figyelmen kívül hagyni például azt a 22 000 lélegzetvételt, amelyet minden egyes nap veszünk. Vagy azt a csodálatos tényt, hogy ma reggel kinyitottad a szemedet. Vagy például azt az apró örömöt, amikor a barátok SMS-ei megfelelő pillanatban érkeznek, hogy bátorítsanak egy olyan bénító szívfájdalom után, ami nem volt véletlen, hanem Isten gyógyító érintésének a csodája volt. Mi itt az Elevation Worship-ben hiszünk Isten csodáiban. Az utolsó szendvics, amit ettél, ajándék volt. A gyerekeid nevetése tegnap este lefekvéskor ajándék volt. Azt, hogy ezt a dalt most hallod, és ahogyan a hangunk szól benne, Isten művészi teremtésének a csodája. Isten törődésének, kedvességének a megfigyelése az egyik legjobb módja annak, hogy megtöltsük szívünket hálával. Nehéz nem mosolyogni, vagy hálátlannak lenni, ha arra gondolsz, hogy mennyi áldást ad neked Isten minden egyes nap. Remélem, hogy a Million Little Miracles című dalunk segít abban, hogy elkezd megszámolni az apró csodákat, vagy legalább emlékeztet majd arra, hogy milyen hatalmas ajándék Isten kegyelme.
1: I pray you're reminded what a gift the grace of God is.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
3: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
4: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
5: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklám hangzott el.
7: Folytatódik az enyhe idő elszórtan záporokkal. Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait. Ideiglenesen bezár a Terrorháza Múzeum. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. Alkotmánybíró lett Hronovszki Nóra, Kovács András György, Ligeti Miklós, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt a Tisza párt frakciójának 5 jelöltje. Megbízatású 9 évre szól. A parlament azért választott új tagokat a testületbe, mert az alaptörvény júliusban elfogadott módosítása 70 évben korlátozta a tagok életkorát. Így 5 bíró mandátuma megszűnt. A Fidesz és a KDNP képviselői még a titkos szavazás előtt kivonultak az ülésteremből. Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvényt, amely az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. A jogszabály többek között megerősíti az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának szerepét, gyorsítva a dokumentumok feldolgozását, digitalizálását és kutathatóságát. Ideiglenesen bezár a Terrorháza

0: Az erősödő forint és a fapados légitársaságok árversenye hajtotta. A legnépszerűbb célpontok közé idén Bari, Tirana és Alicante mellett Malaga, valamint Zadar tartozott. Új módszert fejlesztett ki a mobil lefedettség mérésére a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. Az új eljárással az autóval nem megközelíthető helyeken, így például a kerékpárutakon is ellenőrizhető a térerő. Budapesten a Puskás Arénában rendezik a labdarúgó konferencia liga döntőjét 2029-ben. Az Európai Labdarúgó Szövetség az UEFA Végrehajtó Bizottságának Szalonikiben tartott ülésén döntöttek arról, hogy 3 év múlva a magyar fővárosban lesz a 3. számú európai kupasorozat fináléja. Időjárás. Napos száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet, hajnalban átmenetileg köd képződhet. Szerdán késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkülhet. Hajnalban 8 és 15, napközben 25 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Tanácsból tőke. Könyvek, amelyek megváltoztatták az életem. Iványi Ildikó pénzügyi elemző és Péter Petra podcastja. A mai epizódunk vendége Szepesvári Petra fotós, akit ketten is ajánlottak, Ráb Márti és Dévényi Kat-

0: ti is Petrára szavazott. Szia, köszönjük szépen, hogy jöttél.
1: Sziasztok, köszönöm a meghívást.
2: Picit többet mondanék el rólad. Petra, a munkáiban az emberi arc, a természetesség és a valódi történetek állnak a középpontban. Petra több mint 2 évtizede foglalkozik fotózással, és különösen a portré műfajában találta meg azt a nyelvet, amelyel nem csak képet, hanem jelenlétet és személyiséget is meg tud mutatni. Legutóbb, Ahogy vagy, a Létezés nyomai című projektje az 50 év feletti nők természetes szépségére, méltóságára és láthatóságára irányítja fel a figyelmet. A sorozat nem a tökéletességet keresi, hanem az önazonosságot. Azt, hogy az idő múlása nem veszteség, hanem tapasztalat, karakter és történet. A kérdésem mindjárt hozzád az, hogy válhat a fotózás önismereti úttá, és hogyan lehet egy alkotói látásmódból társadalmi üzenet?
1: Azt gondolom, hogy a képekkel alapvetően tudunk üzenni, pláne a mai világban, ahol a vizualitás egyre erőteljesebb, és sok esetben a képek gyorsabban eljutnak az emberekhez, mint bármiféle szöveg, mert ugye azt el kell olvasni, és tényleg ebbe a felgyorsult világba így ezrével jönnek napi szinten is a számítógép előtt az arcunkba a képek. Tehát ilyen szempontból egyértelmű az, hogy vizuális formában könnyű üzenni az embereknek, és ha egy olyan témát választ az ember, ami többeket érint, akkor nyilván a társadalmi üzenet is adva van.
2: Azt mondják egyébként is, hogy az agyunk a képeket könnyebben jegyzi meg, mint ugye a hallott a hangokat, vagy pedig a szavak, a olvasott, vagy írt anyagot.
1: Ez biztos így van egyébként. Tehát ha most magamra is gondolok, hogy gyorsabban megjegyzek egy fotót, nyilván mondjuk egyébként, tehát hogy én másképp működök ilyen szempontból, mert ugye, ahogy te is elmondtad, már elég régóta a képek vesznek körül, tehát nekem gyorsabban megmarad egy kép talán, mint egy átlagos nézőnek.
0: Képben gondolkodás és képben látás, ez egy különleges tulajdonság, és hogyha ezek a képek kimerevített pillanatok, akkor különösen izgalmassá és örökérvényűvé tudnak tenni nem csak egy-egy mozdanatot, egy-egy érzést vagy pillanatot, hanem tulajdonképpen a létezésnek egy-egy pici pontját is. És szerintem, hogyha valaki fotósként éli az életét, akkor tök másképp látja a világot, mint egy hétköznapi ember, vagy hát úgy hétköznapi ember, hogy aki nem fotós.
1: Gondolom, hogy így van, de ugye nincs gond.
0: Így érzed-e?
1: Nem tudom, hogy az átlag mit lát. Én azt tudom, csak amit
0: kérdezem,
1: én látom.
0: Te tudsz-e nem fotózva gondolkodni, vagy nem fotózva menni az utcán, még akkor is, hogyha nincs nálad gép?
1: Amikor rohanok, akkor igen.
0: Aha. De egyébként akkor nem?
1: De egyébként meglátom, igen, a jó perspektívát, hogyha csak úgy sétálgatok.
0: Tehát mindig van nálad gép?
1: Nem, nincsen. Azt nem bírnám.
0: Telefonnal fotózol?
1: Nem szeretem azt a részét. Nincs olyan telefonom, amivel azt a szintet tudnám hozni.
0: Digitális géped van, vagy tükörreflexes? Vagy digitális tükörreflexes?
1: Most már van egy új kategória a digitálisba, ez a MILC kategória. Hát ez egy új viszony, hát újabb, mint a tükörreflexes technológia, úgyhogy nekem az van, és már ez az elterjedtebb így a szakmai körökbe, a MILC, a tükörreflexes. Mert ez egy precízebb mechanika most már a tükörreflexeshez képest.
0: Tehát annak a nagy testvére mondjuk? Olyasmi?
1: Hát, igen, másképp működik. Tehát az, ami volt pont a tükör, az nincs benne ebbe a MILC-be.
0: Aha. A fotóban és a könyvekben, vagy a fotózásban és a könyvekben az a közös és nagyon szép meccéspont, hogy nagyon sok nagyon klassz fotós könyv létezik, ami tulajdonképpen akár szöveg nélkül is meg tud mutatni egy embernek egy útvonalat, egy országot, egy életérzést, egy élettörténetet, egy csomó mindent. Van-e ilyen kedvenc könyved?
1: Hát otthon nincsenek sajnos ilyen albumok, mert erre gondolsz, nem? Tehát ilyen
0: híres. Ha láttál valakinél, vagy olvastál, vagy hallottál róla, vagy kezedbe fogtad könyvtárban, nem feltétlenül az a lényeg, hogy a tiéde.
1: Csak igen, igen. Alapvetően nem azt mondanám, hogy kedvenc könyvem, hanem inkább alkotom, és onnan meg szinte minden. Én nagyon szeretem Peter Lindbergh munkásságát, Helmut Newtonét, és annak nagyon örültem, hogy Helmut Newton kiállítására, ami Bécsben volt pár éve, oda sikerült eljutnom, és az egy nagy élmény volt, de már én sem vagyok az az ember, aki mondjuk elmegyek a könyvtárba, és akkor ilyen albumokkal térek haza, és otthon nézegetem, és sajnos otthon sincs a polcon ilyen típusú album, de nagyon sok alkotót szeretek, és szívesen venném, hogyha ott lennének a polcomon.
0: Mi az első könyvélményed? És ez most független a fotózástól, uh-huh. vagy akár az is lehet, ami azonnal beugrik, és mondjuk a fotózás felé vitt téged?
1: Nem volt ilyen könyv. Előbb találtam meg a fotózást, mint mondjuk alkotókat a fotózás területéről, uh-huh. akik könyvek formájában megjelentek volna az életembe. Hát ugye gyerekkoromra kell visszamenni, hogyha az első könyvélményem, és nem tudom, hogy miért ez ugrik be, de egy ilyen pöttyös könyvsorozat, az Erdészház című, de már azt se tudom, miről szólt, és csak a borítójára emlékszem.
0: Mi volt a borítóján?
1: Zöld alapon fehér pöttyök. és egy kislányról volt egy rajz, ilyen kis medálszerű formába.
2: Ez érdekes, mert nagyon sokan említik egyébként a pöttyös könyveket és a csíkos könyveket, amik valamilyen módon, vagy a tartalma miatt, vagy ahogy te mondod, maga a borítója miatt, de egy életre szóló élményt adott. Hogy lettél fotós? Tehát mi volt az az intuíció, vagy az a kép, ami benned a felé munkált, hogy te fotós legyél?
1: Nem volt egy konkrét pillanat, vagy ilyesmi, hanem a családon belül volt egy kompakt fényképezőgép, és annak idején még apukám nagyon sokat fényképezett Zenit tükörreflexes fényképezőgéppel. Ez egy ilyen igazán ilyen régi fajta, még természetesen filmes gép volt. És arra emlékszem, hogy amikor ő fényképezett, akkor ilyen percekig úgy kellett maradni, hogy a vakú rendesen felgyulladjon és elvillanjon. És azt úgy nagyon nem szerettük, de akkor lett egy kompakt fényképezőgépe a családnak, és akkor én azt a kezembe vettem, és akkor kezdtem el úgy igazán érdeklődni a fotózás iránt, hogy ott csak nyomtam a gombot, és tetszett az, hogy tulajdonképpen alkotok vele, és utána viszont látom. Úgyhogy ilyen családi képeket csináltam, meg portrékat.
2: Tulajdonképpen a fotózás az annak a idő másodpercnek ugye a megörökítése, ami már a következő másodpercben ugye nem ugyanaz. És talán ezért is szeretünk most azzal, hogy a technológia így a zsebünkben van, de szinte mindent lefotózni, és megörökíteni, és aztán utána ugye sokkal könnyebben szelektálunk, de az az idő, amiről te beszélsz, akkor még ugye el kellett vonulni egy sötét szobába, elő kellett hívni azokat a képeket. Azt a részét is szeretted, vagy azt édesapáddal együtt csináltad, vagy pedig az nem volt annyira a szívedcsücske?
1: Otthon nem volt nekünk sötét kamránk, tehát ez csak egy ilyen szokásos amatőr film kidolgozás a sarki kodakba például, vagy fényszövbe. De amikor végeztem a fotós iskolát, akkor nekünk volt kézilaborálás, és igazándiból az egy lutri volt, de én ugye úgy kezdtem a fotózást, hogy még analóg technikával, akkor még nem volt digitális, majd lassan kezdett bekúszni egy pár év múlva, és emlékszem, hogy az bennem egy ilyen filozófikus kérdéssort is elindított, hogy akkor így, hogy nem is én csinálom a képet tulajdonképpen, hanem a számítógép, most az utómunka részére gondolok, hogy az mennyiben az én munkám, vagy hogy az, hogy így kattintgatok, meg így magán a számítógépen, és alakítom a képet így, ahogy látom, hogy az mennyiben az enyém. De hát átlendültem ezen, és rájöttem, hogy az is az én alkotásom, hogyha ugye a számítógépen Photoshop-pal csinálom, és nem pedig a vegyszerbe nyúlkálok, mert én még tényleg nyúlkáltam vegyszerekbe.
0: Práter utcába jártál?
1: Nem, én Pécsre jártam.
0: Amikor elkezdtél a fotózással foglalkozni, akkor mi volt az, ami a legnehezebb volt? Mert hogy akkor még te is tanultál retusálni egy szál szőrölcsettel, meg ilyenek, igaz?
1: Nem volt már nekünk ilyen. Tehát én egy ilyen átmeneti korszakban születtem, és ez több szempontból visszaköszönt, lásd a orosz kötelező és nem kötelező tanulni, és a többi. És amikor én elkezdtem a fotózást, akkor még analóg technológia volt, de már így kezdett bekúszni a digitális. És pont ezért egy kicsit ebből is, kicsit abból is tanultunk, de már ilyen részleteiben, hogy én ott ecsettel, mint a szüleink idejében a balagási képen, hogy ott a szemöldök látszik, hogy valahogy ki van húzva, tehát ilyeneket nem kellett. Pontosan, ilyeneket nem kellett már csinálnunk, de egyébként hívtunk elő abszolút negatívat, tehát hogy a filmet betettük a vegyszeres bödönbe, és akkor tekercseltük. Tehát minden ilyesmit csináltunk, és nagyítottunk le színes képet is, ami nehezebb volt, mint a fekete-fehér.
2: Az a sorozat, amit említettem a bemutatódban, meg itt tulajdonképpen a Márti is, és a Kati is megemlített, vagy beszéltünk róla, ez az Ahogy vagy, a létezés nyomai, ez hogy született? Hogy jött ez a gondolat, hogy ezt létrehozzátok? Mert ugye ez egy team munka volt.
1: Igen, na itt viszont volt egy konkrét pillanat, amikor megszületett bennem az ötlet, és ez tavaly a Lindberg kiállítás volt a Műcsarnokba, és mint látogató ott voltam, és ahogy így körbejártam a képeket, ugye tudni kell, hogy Lindberg volt az a divatfotós, aki Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford és társaikat.
0: A klasszikus top modelleket a 90-es évek elején közepén.
1: Igen, és gyakorlatilag az ő munkásságának is köszönhető, hogy rájuk fölfigyeltek, és szupermodellek lettek, mert nagyon sok divatfotót ő készített róluk. És nyilván
0: akkor még nem volt ez a kategória.
1: Igen.
0: És akkor voltak modellek, aztán kész.
1: Igen. És többek közt az ő munkáinak hála lettek ők, úgy mond azok a szupermodellek. És ahogy ott nézegettem a róluk készült képeket is a tavalyi életmű kiállításon, akkor jött a gondolat, hogy tényleg ezek a csajok már lassan 60 évesek, és mennyire érdekes lenne megmutatni ezt a korosztályt most, hogy milyen állapotban vannak, és hát nyilván ugye őket nem szólítottam meg a témába, de eszembe jutott, hogy az viszont még érdekesebb lenne, hogyha ezt a korosztályt így a magyar felhozatalba megmutatnám. És akkor így valahogy rögtön bekapcsolt bennem az, hogy az egy nagyon fontos kritérium lenne, hogy teljesen természetes állapotú hölgyek legyenek, tehát ne az legyen, hogy itt-ott meg van csináltatva ez az rajta, hanem tényleg úgy, ahogy ő van, ahogy az élet rányomta a bélyegét, azt megmutatni, és megmutatni, hogy ebben az életkorban is a női lét ez egy valid dolog, tehát így jelen van, és nem kell senkinek a kardjába dőlni 40 fölött, mert hogy tényleg a női form, vagy létezési forma az egy belül dől el.
2: Ez belülről jön.
1: Igen.
2: Gyakorlatilag az a kisugárzás, ami ugye minden nőben megvan, de mondjuk ugyanúgy ugye a másik nemben is.
1: Persze.
2: Csak a kérdés az, hogy mennyire figyelünk rá, illetve az, hogy az 50 pluszos, az önmagát mennyire fogadja el, ugye abban a korpuszban, amiben ő van, és megbékélte magával. Igen. És azokkal a változásokkal, amik mondjuk 20 és 30 éves, vagy 20 és 50 éves kora között ugye megváltozott és bekövetkezett.
1: Igen.
0: Az is nagyon különleges dolog egyébként, hogyha valaki divatfotósként működik és modellekkel dolgozik, akkor bizonyos százalékban muszáj egy kicsit pszichológusnak lenni, vagy legalábbis nagyon jó emberismerőnek.
1: Igen, de ez a civilekre is igaz, tehát hogyha civilekkel foglalkozol, mert pont még lehet, hogy az nehezebb is kicsit, mert...
0: Ja, mert a modellek hozzászoktak.
1: Igen, meg a modell az vállalja magát, tehát ő oda megy, ott van, nincsenek olyan szintű frusztrációi, mint egy hétköznapi embernek, akinek el kell jönnie, mert kell neki egy üzleti portré a munkájához, vagy elküldte a főnöke, vagy sorolhatnám, és nyilván az emberek 90%-a, nem túlzok, úgy jön hozzám, hogy görcsbe van, és hogy ő nem szereti ezt az egészet, utálja, ha fényképezik, és ő nem fotogén, úgyhogy így készüljek. És akkor ebből a szintből tehát indulunk el, és kell létrehozni róla olyan képet, ahol tényleg önmaga köszön vissza.
2: Magamat hallottam.
1: Ugye?
2: Igen. Igen.
0: Manapság nagyon divatosak a családi fotók, a várandós fotók, kisgyerek egyéves, oda megyünk, beöltözünk, kicsi dolgok.
2: Karácsonyi fotók.
0: Igen, és akkor külön album, meg szexi fotózás a párunknak ajándékba, stb. Ez még mindig annyira virágzik, mint mondjuk egy 10 évvel ezelőtt?
1: Igen, és szerintem amíg a social media lesz, addig fog is. Tehát,
2: talán ez még rá is erősített erre az egészre.
1: Igen, igen, én is azt gondolom, hogy nyilván ez a fotószakmára nézve pozitív, hogy a közönség motiváltabb, mint mondjuk, mikor mi voltunk gyerekek, és elvittek a fényszövbe, és akkor otthon a...
2: Beállítottak apa, anya közé, igen, valahogy besújkoltak bennünket, igen.
1: Pöttyös labdával a kezünkbe, de nyilván akkor nem volt ilyen nagy közönsége a képeknek, és akkor talán nem is volt a fotó ennyire a hétköznapi élet része úgy a családok életébe. Tehát nem, tényleg nagyon ritkán vittek el mondjuk minket konkrétan.
0: Te nézegeted a saját képeidet? Mert amikor ma ekkora lehetőségünk van arra, hogy bármit lefotózunk, igazából hogyha az ember egy jobb kamerával rendelkező telefont vásárol, akkor már egy egész jó lencse minőséggel tud idézőjelben dolgozni, vagy fényképezni, de én nagyon kevés olyan embert ismerek, aki nézegeti is azokat a képeket, vagy összerendezni a galériáját, vagy szelektálná a képeket, vagy ésszel fényképezne. Te nézegeted a saját képeidet? A kérdés egyik része az ez, a másik pedig, hogyha fotóalbum, könyvek nincsenek, azért saját albumaid vannak?
1: Saját albumaim
0: vannak. Van. Kinyomtatott képeid? Sajátok?
1: Az ilyen projektjeim kapcsán.
0: Akár, bármi.
1: Van egy-kettő, igen, de azok azért, mert volt pár kiállítás már így az életemben, és akkor amik megmaradtak, azok...
0: De te magadnak csak azért, hogy nézegesd és a kezedbe foghasd, azért nem nyomtatsz ki képet.
1: Hát ilyen projekt alapon nem, mert nincs elég falfelületem, sajnos. Tehát, hogy ez is egy viszont...
0: Nem kicsit, amit régen nézegettünk, tudod.
1: 10-15-ösben vannak, viszont nyilván ilyen családi képek is vannak, de szégyen gyalázat, hogy nem vagyok aktív ebbe, tehát én is tisztában vagyok vele, hogy egy külső Winchester tönkre mehet, egy számítógép tönkre mehet, és hogyha csak azon tároljuk a fotókat, akkor volt, nincs a gyerekeimnek a életét bemutató sorozatok tömkelege, de azért vannak kinyomtatva, még régen szorgalmasabb voltam, és vannak róluk is képek, és egyébként, ha az néha a kezembe kerül, mindig érzem a különbséget, hogy ez mennyivel jobb, hogy ott egy album, és végig tudom lapozni, mert nyilván nem ülök le a számítógép elé, és nyitom meg a 2012-es mappát, hogy akkor ki mekkora volt éppen közülük, és senki sem ezt csinálja, meg nem így működik, pedig tehát, hogy kellene kinyomtatni fotókat és albumba rakni.
0: Van időd olvasni a munkád mellett?
1: Nem sok.
0: És ha mégis igen, akkor mi az, amit szívesen olvasol? Vagy van-e kedvenc könyved? Inkább akkor ezt kérdezem, legyen egy teljesen klasszikus kérdés.
1: Kedvenc könyvem, most így
0: konkrét... Mondtad szóval, amit még nem olvastál, csak nagyon
1: jó.
0: Szeretnél.
1: Én nagyon szeretném elolvasni Jean Paumero, és lehet, hogy nem jól mondom, pedig személyesen is ismerem a szerzőt, és neki jelent meg a Helikon kiadásába tavaly egy életrajzi ihletésű könyve, a Hazám és az otthonom címmel, ugyanis ő egy francia, most már magyarnak is vallja magát, kortárs író, Pécsen él, és több mint 20 éve lakik Magyarországon, és azon belül is Pécs városába, és ezt az elmúlt 20 évet írta meg, és annyira szeretném elolvasni, és ez a következő tervem, hogy ezt a könyvet elolvasom tőle, mert ezt az érdekes, ambivalens élethelyzetet, ami már sok magyarra is jellemző, hogy kimegy külföldre, ő ugye mondjuk konkrétan Franciaországból bejött Magyarországra, de nyilván ugyanabban az élethelyzetben van, mint sok külföldön élő magyar, hogy milyen integrálódni egy idegen kultúrába, egy idegen környezetbe, és hogy ő 20 éves volt, amikor ide került, és csak egy évre jött, és akkor folyamatosan ez az időtartam, még egy év, és aztán eltelt 20 év, és azóta lett családja, felesége, gyereke, szóval, hogy ilyen teljesen itt van, de mégis ennyi év után meg az a kérdés foglalkoztat, hogy akkor az ő identitása most mi is igazániban, mert nem érzi magát teljes mértékben franciának se, de nyilván magyarnak sem, és ezt ilyen humorosan, tehát ilyen tényleg ilyen jó sztorizással, és ami a legnagyobb tisztelet irányába tőlem, hogy mindezt alapból magyar nyelven írta meg. Tehát teljes mértékben, és nem is volt téma, hogy franciául írja meg, úgyhogy ezt a könyvet nagyon szeretném már elolvasni.
0: Most már én is.
2: Hát most már nekem is felkeltetted az érdeklődésemet. A beszélgetésekbe, így már mondtad, hogy belehallgattál egy Igen. párba, akkor tudod, hogy a végét azt általában azzal szoktuk zárni, hogy kinek adnád át a stafétabotot.
1: Én Debrei Bernadettnek, aki a Színkör lakás színház vezetője. Ez a színház a második kerületben található a Lövőház utcába, és nagyon klassz kis dolgokat csinálnak ott. Tehát van egy konkrétan a Füves Beszélgetések című sorozat, ami a Márainak a füves könyvén alapul, és akkor abból vannak ilyen random részletek, és az kapcsán a meghívott vendéget kérdezgetik a adott témakör. Tehát amit az a részlet idéz, téma, az arról beszélgetnek, és Szélmárk az, aki vezeti ilyenkor a műsort, és akkor tényleg ilyen színészeket, írókat, tehát ilyen közismert embereket hívnak meg, és többek között ez egy ilyen egyedi produkciójuk, de vannak ott ilyen kamaradarabok is, tehát olyan abszolút érdekes.
0: Petra, köszönjük szépen, hogy ránk értél.
1: Én is köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen. Köszönöm.
0: A mai epizód vendége volt a Szepesvári Petra fotós, vele beszélgettünk.
3: A beszélgetéseket megtaláljátok az iványildikó.hu oldalon és a Manna FM-en.
4: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
5: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
4: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek. Meghallgatnak, ahol fontos vagy.
0: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
4: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
6: Élet, öröm, zene.
4: Ez a Manna.
6: Manna FM.
4: FM-en a 98.6-on. Online. És applikáció.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Szeptember 18 és 20 között ismét bejárhatjuk a Rákosszent Mihályi víztárolót. A fővárosi vízművek idén második alkalommal nyitja meg a különleges létesítményt, ahol egy rövid előadás után a medence oszlopai között is sétálhatunk. A Rákosszent Mihályi víztároló 1972-ben épült, a létesítmény egy gépházból és egy 10.000 köbméteres medencéből áll. A zongora alakú feszített beton medence Magyarország első ilyen jellegű kísérleti építménye volt. Az itt szerzett tapasztalatokat később a Gellért-hegyi víztároló építésénél is hasznosították. A teljes program ezúttal is 30 perces. Egy körülbelül 10 perces Budapest vízellátását bemutató előadást követően lehet lesétálni a medence térbe. Az egyéni látogatókat szeptember 18-án pénteken délután 2 és 15 óra 40 között, szeptember 19-én és 20-án pedig 9 és 15 óra 40 között várják, míg péntek délelőtt iskolai csoportok érkezhetnek. A belépőért 14 éves kor felett kell fizetni, 14 éves vagy annál fiatalabb diákigazolvánnyal rendelkező gyerekek számára díjmentes jegyet kell váltani. Mi történik, ha egy forgalmas metró aluljáró üres üzlethelyisége kortárs kiállító térré változik? A Tekintet című csoportos tárlat a Móricz Zsigmond körtéren arra hívja fel a figyelmet, hogyan nézzünk a női testre, milyen társadalmi normák alakítják a nézőpontunkat, és mely tapasztalatok maradnak gyakran láthatatlanok. A kortárs művészet ezúttal nem egy megszokott galéria térben várja a látogatókat. Szeptember 25-ig a Móricz Zsigmond körtér metró aluljárójának egyik üres üzlethelyisége alakul ideiglenes kiállító térré, így a Tekintet olyan városi közegben jelenik meg, ahol naponta több ezer ember fordul meg. A három külön helyiségben megvalósuló tárlat tematikailag összefüggő, mégis eltérő nézőpontokból közelít a női kiszolgáltatottság kérdéséhez. Az egyik réteg a női test ábrázolását és tárgyasítását vizsgálja, majd a kiállítás a személyes és a kollektív tapasztalatok felé tágítja a fókuszt. A harmadik tér a patriarchális rendszer működését, annak társadalmi és politikai beágyazottságát helyezi középpontba. A három nézőpont együtt azt járja körül, hogy mennyire nem semleges az, ahogyan nézünk. A társadalmi normák és elvárások ugyanis már jóval azelőtt formálhatják a tekintetünket, hogy tudatosítanánk magunkban, miért látunk valakit vagy valamit éppen úgy, ahogy. A kiállítás a harmadik műszak kortárs vizuális művészeti kollektíva szervezésében valósul meg. A kollektíva célja, hogy a vizuális művészet eszközeivel olyan nyilvános, gondolkodásra ösztönző tereket hozzon létre, amik a női test és a női lét társadalmi, kulturális és jogi meghatározottságára irányítják a figyelmet. A harmadik műszak elnevezés az alkotásra fordított időre utal, arra az időre, ami gyakran csak a megélhetést biztosító munka és a háztartási feladatok után marad. Ez a maradék idővállalat az alkotás, a kísérletezés és a kritikai gondolkodás terévé. A Tekintet kiállításon Antalka Zsófia, Cene Márta, Farkas Alíz és Kállai Eszter, Ivádi Holli, Kudela Gréta, Kaciba Andi, Kmetyó Anna Mária, Setényi Anna Eszter, Simon Zsuzsi, Széchenyi Szemerédi Judit és Turi Lili munkái láthatóak. A kurátorok Antman Kira és Ivádi Holli.
0: Programajánlót hallottak.
2: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Folytatódik az enyhe idő, elszórtan záporokkal. Elfogadta az országgyűlés a dízelautósok támogatásáról szóló javaslatot. Nőtt az európai tengerparti úti célokra repülő magyarok száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A döntés értelmében a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. A Ruf Bálint miniszterelnök helyettes által benyújtott jogszabály arról is rendelkezik, hogy novemberben a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő. Mindent meg fog tenni az Európai Bizottság, hogy támogassa Szerbiát az uniós csatlakozásban, jelentette ki a brüsszeli testület bővítéséért felelős biztosa. Martakos hangsúlyozta, a Nyugat-Balkán stabilitása az Európai Unió stratégiai érdekeit szolgálja. Szerbia ebben nagyon fontos szerepet tölt be, de a revizionizmus, a népirtás tagadása összeegyeztethetetlen az európai értékekkel. Nincs helyük az Unióban, ahogy nincs

0: ki az egyik hazai jegyértékesítő cég adataiból. Az utazási kedv élénkülését az árak átlagosan 15%-os csökkenése, az erősödő forint és a fapados légitársaságok árversenye hajtotta. A legnépszerűbb célpontok közé idén Bari, Tirana és Alicante mellett Malaga, Rimini, valamint Zadar tartozott. Budapesten a Puskás Arénában rendezik a labdarúgó konferencia liga döntőjét 2029-ben. Az Európai Labdarúgó Szövetség az UEFA Végrehajtó Bizottságának Szalonikiben tartott ülésén döntöttek arról, hogy 3 év múlva a magyar fővárosban lesz a 3. számú európai kupasorozat fináléja.
1: Időjárás.
0: Napos száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet, hajnalban átmenetileg köd képződhet. Szerdán késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkülhet. Hajnalban 8 és 15, napközben 25 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
2: If you ask a stupid question,

0: kapcsolatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Ebben az órában vendégem Hering Mónika, szakmai vezető, a TSMT-ről fogunk beszélgetni, és ezt most azért mondom egy kicsit ilyen, nem is tudom, milyen furán, mert hogy nekem sincs erről a nagyon sok tudásom, hogy mi is ez, pontosan ez a TSMT, de majd mindjárt be fog minket avatni a részletekbe, Mónika, legalábbis bízom benne, ugye egy terápiáról van szó, de hogy milyen fajta terápia, ezt majd mindjárt belecsapunk így a közepébe. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szervusztok! Én Hering Mónika vagyok, alapvégzettségemet tekintve gyógypedagógus, és emellett lettem TSMT terapeuta, mert folyamatosan azt kerestem, hogy melyik azok a hatékony módszerek, amelyekkel a ránk bízott gyerekeket a legoptimálisabban lehetne fejleszteni.
1: Tehát akkor ebből már megtudtunk egy kis dolgot, tehát hogy a gyógypedagógusi végzettség az előfeltétel annak, hogy valaki TSMT terapista legyen, vagy terapeuta
2: igen,
1: legyen.
2: Úgy hívjuk magunkat.
1: Nem trapista, hanem terapeuta.
2: Nem, trapista semmiképp, mert a TSMT terápiában alap, hogy nagyon sokat beszélünk a gyerekekhez, uh-huh. és tőlük is várjuk, hogy beszéljenek, mert a beszédmozgás összerendezése az nagyon jól segíti az idegrendszer érési folyamatait. Tehát nálunk ahhoz, hogy valaki TSMT terapeutához válhasson, egy képzési folyamaton kell átmennie, aminek a

0: belépési feltétel az, hogy pedagógus, gyógypedagógus, konduktor, gyógytestnevelő, gyógytornász vagy pszichológus alapvégzettsége legyen. Tehát diplomához kötött mindenképpen a terapeuta képzés elkezdése.
1: Uh-huh. No, és akkor itt ugye már itt egy-két dolgot felsoroltál, hogy miben is segít egészen pontosan, de miben különbözik, akkor nézzük meg, hogy miben különbözik ez akár másfajta ilyen fejlesztő módszerektől.
0: Hát a TSMT terápiának az a lényege, hogy a szülők ugye folyamatosan monitorozzák a gyerekeiket. Mindig elhangzik ez, hogy jaj, ne hasonlítgassuk a gyerekünket, de ha nem hasonlítgatjuk, akkor honnan tudnánk például egy almáról is, hogy ez már érett, leszedhetem, megehetem, vagy ezzel még várjak egy kicsit.
1: Igen.
0: A gyerkőcénket ugyanígy mindig egy kontextusban az életkorukhoz, a kortársékhoz képest viszonyítva nézzük, és ha egy szülőnek vagy egy pedagógusnak feltűnik, hogy valamelyik gyerekkel valami olyan, mintha nem a legoptimálisabb lenne, rövidebb a figyelme, alacsonyabb a szókincse, vagy ebben az életkorban a többiek már beszélnek, ő még nem beszél, a többiek már szuperül bicikliznek 5 évesen, ő még nagyon fél egy kerékpározást, vagy nem is tudott megtanulni, akkor elindul a gondolkodás, hogy mi lehet ennek a hátterében. És ilyenkor szokott képbe kerülni egy TSMT terapeuta, akit a szülők keresnek meg abszolút önkéntesen, és elmondják a gyerekükkel tapasztalt tüneteket, amire a terapeuta egy vizsgálatot tud nekik ajánlani. Mi ezt úgy hívjuk, hogy longitudinális komplex vizsgálat, ahol nagyon sok szempontból megnézzük a gyerekeket, nézzük őket alapvetően látás, hallás, mozgás, koordináció, kifejező és befogadó nyelvi készség szempontjából is, és a vizsgálat végén tudunk egy visszajelzést adni a szülőnek arra, hogy az ő általa felvetett problémák, azok valóban reálisak-e, mi a gond, hogyan lehetne itt segíteni ennek a gyerkőcnek, hogy optimálisabban fejlődjön, hogy ki tudja bontakoztatni azokat a képességeket, amik előszületett. És ennek az egyik lehetséges megoldás az a TSMT terápia, ami a tervezett szenzomotoros tréningnek a rövidítése.
1: Mennyi idő egy ilyen vizsgálat, egy ilyen felmérés? Tehát ez napokon keresztül zajlik, heteken, egy állandó megfigyelés a gyereknél, vagy ez egy nevezzük egy tesztnek igazából?
0: Igaziból mondhatjuk rá azt, hogy egy teszt. Tehát úgy indulunk, hogy a szülőktől nagyon sok információt bekérünk előre, ki kell töltenünk egy nagyon részletes anamnézist, egy szenzoros feldolgozásra vonatkozó kérdőívet. Ha van az óvodából, bölcsödéből, bármi közösségből vélemény, előzetesen a pedagógiai szakszolgálatban már vizsgálták a gyereket, akkor a terapeuták ezt a sok-sok információt begyűjtik, ebből felkészülnek a vizsgálatra, és maga a vizsgálat az a gyerek életkorától függ, hogy milyen hosszú. Mi korrigált 3 hónapos kortól vizsgáljuk a babákat, egészen 11 éves korig. Na most egy 3 hónapos baba vizsgálat az körülbelül fél óra, hiszen ő még picike, a figyelme, a terhelhetősége, míg egy 5 évesnél idősebb gyerek vizsgálat az már akár 2 óra is lehet a gyerek tempójának a figyelembe vételével. Tehát ha belegondolunk, hogy egy pedagógiai szakszolgálatban is egy komplex vizsgálat az ilyen hosszú, meg minden területre rá szeretnénk nézni, ez így teljesen érthető.
1: Itt egyébként hány úgymond tünetnek kell egyeznie ahhoz, hogy adott diagnózis megszülessen?
0: Mi nem adunk diagnózisokat, mert ugye a diagnózisok azok pszichiátriai, pszichológusi, stb. Kompetenciákhoz kötöttek. Mi nem adunk FNO meg BNO kódokat sem, tehát mi nem a pedagógiai szakszolgálat keretén belül működünk, ami megállapíthatja, hogy a gyerek esetleg esen is és az óvodában milyen fejlesztésre jogosult, hanem mi egy külön fogalomrendszerben gondolkodunk, és azt mondjuk, hogy bármilyen egy darab tünet is, amivel érkezik hozzánk egy szülő, az egy nagyon jó lehetőség arra, hogy egy komplex képet kapjon a gyerekéről. Van, aki csak azért jön el egy longikid vizsgálatra, mert hogy szeretné tudni, hogy minden optimális, mert ő úgy érzi, hogy igen, de nagyon jól esik, hogy egy külső szem ezt megerősíti. És a vizsgálat során több mint 400 változót kezelünk, az izomtónustól, a vizuális figyelemig, tehát az, hogy mennyire tud a szemével követni dolgokat, egészen odáig, hogy mennyire ért meg egyszerű, meg bonyolult utasításokat, hogyan tud mozgásokat utánozni, és ebből születik egy kép, amire pontszámokat, meg százalékokat is kap egy gyerek, és ebből tudjuk utána elmagyarázni a szülőknek, hogy na most itt mi történt, mit tapasztaltunk, és miért ez a javaslatunk.
1: Most megállunk egy zene erejéig, de életörömzene után jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést, maradjanak itt a Mannán.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést, a TSMT terápiáról van szó éppen. Arra lennék kíváncsi, hogy mióta létezik ez a vizsgálat. Uh-huh. Tehát, hogy itt arra vagyok kíváncsi, hogy én gondolom ezeket régen ilyet nem csináltak, tehát, hogy nem nagyon nézték a gyerekeket ilyen szempontból.
2: Hát igazándiból maga a TSMT terápia uh-huh. az már több mint 30 éve létezik. Lakatos Katalin dolgozta ki anno, és ő azonnal kidolgozta az állapot és mozgásvizsgálat nevű vizsgálatot, mivel 5 éves kor fölött vizsgálta a gyerekeket. Előtte a szíd fejlődési skála szempontrendszerét alkalmaztuk kicsit módosítva a TSMT szemszögből. És ez a Longikid vizsgálat az idővel alakult ki, mert előjött az az igény, hogy fiatalabb életkorban is jó lenne nézni ugyanazokat a területeket, amiket az iskola érettség időszakában, persze az életkorának megfelelő szinten. Uh-huh. És magát a Longikid vizsgálatot 2017 óta tanítjuk, azóta képezünk Longikid vizsgálókat. Tehát tulajdonképpen most hirtelen belegondolok, már 11 éve oktatjuk lassan ezt a módszert, mert ugye 2017 előtt belső képzések folytak így a TSMT módszertani központban, és több mint 1500 gyereken csináltunk próbavizsgálatokat, miközben ezt a vizsgálatot magát kialakítottuk.
1: Ha kiderül egy adott gyerekről, hogy szüksége van mondjuk ilyen terápiára, TSMT terápiára, de a szülő valamilyen okból kifolyólag úgy dönt, hogy mégsem, tehát hogy ez nem igaz. Vannak ilyen szülők, ugye mindig vannak szkeptikusok. Akkor ennek milyen következménye lehet a gyereknél, vagy ne is nevezzük következménynek, hogyha hosszú távon ugyanebben az állapotban él tovább a gyerek, akkor mik jelentkezhetnek?
2: Hát én azt gondolom, hogy egy szülőnek manapság nagyon nehéz dolga van, mert nagyon erős az a nyomás, hogy ekkor ezt így kéne neked szülőként a gyerekednek, tehát egy nagyon erős elvárás van azzal szemben, hogy tökéletes legyél, és mosolyog bár.
1: És nem csak a gyerekeknél, úgy általában.
2: Úgy általában is. Tehát mi terapeuták azt tanuljuk, azt tanítjuk a képzésen a terapeutáknak, és tőlük azt várjuk el, hogy ha egy szülő azt jelzi, hogy köszöni szépen, ő ezt nem, mert még nem ilyen, nem áll rá készen, nem tudja elfogadni, nem illeszti be azt, nem tudja beilleszteni az életébe, akkor ezzel mi nem minősítünk egy szülőt, hanem azt mondjuk, hogy semmi gond, értjük, hogy ebben az életszakaszban ez most nem megoldható, próbálunk alternatív javaslatokat adni, hogyha nem TSMT, akkor mit lehetne helyette csinálni, vagy próbáljuk úgy segíteni őket a terápia folyamatában, hogy mégiscsak megkaphassa a gyerek azt az optimális, azt a lehetőséget, hogy optimálisan fejlődjön. Mert azt látjuk, hogy a gyerekek jogai, az a jog, hogy az optimális fejlesztéshez szükséges életkörülményei meglegyenek, azok nagyon sok esetben sérülnek így a mai rohanó világban, meg túlterhelt rendszerben. De azt is tudjuk, hogy TSMT-zni nem könnyű otthon. Na most, ha valaki időben nem kapja meg azokat a segítségeket, azokat a támogatásokat, inkább én azt mondanám, akkor elképzelhető, hogy az az állapot, amiben ő tart, amiben a kortársaihoz képest megkésett vagy eltérő a fejlődése, az végig vele marad élete folyamán, vagy még nagyobbá nyílik az az olló, az a lemaradás, amivel ő neki szembe kell nézni ugyanazokkal a kihívásokkal, mint az optimálisan fejlett társainak.
1: Milyen korban lehet elkezdeni legelőször egy ilyen terápiát? Uh-huh.
2: Hát mi azt mondjuk, hogy korrigált 3 hónapos kor, tehát akkor a szülőbabáknál is megvárjuk, amíg legalább a korrigált 3 hónapos kort elérik, mert először az a dolguk, hogy érkezzenek meg a világba. Minden kisbabának ez a dolga először, hogy érkezzen meg a világba, álljanak össze ők, mint család, alakuljanak ki a ritmusok, és ha mondjuk 3 hónapos korra körül azt tapasztalja egy édesanyja, hogy ez a baba, ha hasra teszik, nagyon sír, nem emeli a buksiját, nehéz megnyugtatni, akkor azt mondjuk, hogy ez már lehet egy tünet, érdemes egy TSMT terapeutát felkeresni, aki azt mondja, hogy valóban van ennek oka, vagy meg tudja nyugtatni a szülőket, hogy ez még a természetes fejlődésnek a velejárója. És azért mondjuk, hogy olyan 10-11 éves korig érdemes TSMT terapeutához fordulni, mert utána az idegrendszerben olyan érési folyamatok zajlanak már, meg zárulnak le, ahol maga a TSMT terápia már nem hatékony, viszont más terápiák be tudnak lépni és tudnak segíteni, ha valaki addig nem jutott el odáig, hogy időben segítséget kapjon.
1: Tudunk beszélni egy picit arról, hogy hogyan zajlik egy ilyen TSMT terápia? Nyilván ez is gondolom egyénfüggő, gyerekfüggő, állapotfüggő, de hogy mégis mik azok az alap dolgok, amik jellemzőek a terápiára.
2: Hát ugye a Longikid vizsgálat eredményei alapján tudjuk eldönteni, illetve még plusz a család életkörülményeit mérlegelve, hogy egyéni vagy csoportos TSMT terápiát javaslunk. Az egyéni TSMT terápia az úgy zajlik, hogy a terapeuta lerajzol egy feladatsort, néhány otthonra beszerzendő eszközre adaptálva, és megtanítja a családnak, hogy nézd csak, először ez az egyes, kettes feladat, ideál, így fog meg a gyerkőcödet, közben éneklünk, mondókázunk, és igyekszünk ezt az otthon végzendő terápiát egy ilyen ilyen nagyon kellemes közös rituálévá alakítani, mert azt mondjuk, hogy minimum heti 3-szor uh-huh. ezt a kötött feladatsort 1-estől a 18-osig, 20-osig végig kell otthon csinálni a gyerkőcötökkel. Babáknál ez 15-20 perc, iskolába készülő gyerekeknél akár 30-40 perc is lehet, és azt tudjuk, hogy hazértünk az oviból rohanva, még vacsorát kéne főzni, leckét írni a tesóval és a kicsivel is foglak, és még teljesen tíznünk is kell fél órát, úgyhogy mindenki békén hagyja minket. Ez egy nagyon nehéz feladat a szülőknek, tehát a terapeuták...
1: Meg nem is jó gondolom ez, hogyha már ideg, tiszta idegből áll a szülő hozzá. Tehát...
2: Hát, ugye, ha még be kell rohanunk bevásárolni is meg minden, akkor nagyon nem könnyű a mai tempó mellett megteremteni azokat a feltételeket, hogy én is elég türelmes, meg elég nyitott legyek, és úgy nézek a gyerekemre, hogy most nem azért nem csinálja ezt a feladatot, mert direkt bosszant engem, hanem mit is mondtak a vizsgálatkor, hogy neki ez a nehézség, és ha ilyen szemmel nézek a viselkedésére, akkor nem a viselkedés alapján minősítem őt, hanem elkezdem szülőként is mögé látni a tüneteket, és azt tudom mondani, hogy de kaptam egy megoldó kulcsot, kaptam egy kottát, amin ha végigmegyünk, akkor ezen közösen együtt a gyerekem és én fogunk tudni változtatni. És ez az, ami az egyéni terápiának egy nagyon fontos része.
1: Bocsáss meg, egy picit megállítalak, muszáj lesz hoznunk zenét, életörömzene legfrissebb hírek, de ezt követően jövünk vissza és folytatjuk a beszélgetést, úgyhogy mindenképpen maradjanak itt velünk a Mannán.

0: 98.6 Manna FM, Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életörömzene.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: A TSMT terápiáról beszélgetünk ebben az órában, hogy a csoportos és egyéni terápiás lehetőségek is vannak, és az egyéni terápiánál tartottunk, hogy kérlek folytasd, hogy itt az egyéni terápiában ez hogyan zajlik pontosan.
2: Aki az egyéni TSMT terápiában ügyes lett, együttműködő lett, egy longikontroll vizsgálaton már azt mutatja, hogy csoport érett, vagy eleve csak kisebb problémával érkezett, és azt mondjuk, hogy csoportos TSMT terápiát javaslunk. Ott pedig másfél éves, két éves kortól tudunk csoportokat ajánlani, szintén ilyen 8-9 éves korig. A picik még a szüleikkel együtt vesznek részt ezen a mozgásfejlesztésen, a nagyok pedig egyedül. Heti két alkalommal a szüleik elhozzák őket, elköszönnek az ajtóban, és a torna néni dolga, hogy azt a TSMT terápiás foglalkozást a lehető leghatékonyabban levezesse ezekkel a gyerkőcökkel. És amit még elé tudunk ajánlani, ez a harmadik lábunk, az a HRG terápia, ami a vízben végzett TSMT. A régi hivatalos neve az volt, hogy hidroterápiás rehabilitációs gimnasztika. Ma már ezt így nem használjuk, mert ez így nagyon orvosos, meg ijesztő. Ugye sokat változtak az ilyen szakmai nevezéktanok is, tehát már röviden csak HRG-nek hívjuk, ami azt jelenti, hogy egy melegvizes medencében megérkezik a szülő meg a gyerkőc, és csoportban vagy egyéniben egy terapeuta vezetésével a Longikid vizsgálatra épülő feladatokat végzik közösen, énekelve, mondókázva, billegve, kötélbe kapaszkodva, pörögve, forogva, nagyokat fröcskölve.
1: Ezt gondolom, akkor szeretik is nyilván, tehát, hogy a gyerekeknek ez egyfajta játékként élhetik meg.
2: Nálunk ez egy nagyon fontos rész a terápiában, hogy a gyerekek ezt úgy éljék meg, hogy ez egy klassz, kellemes, jó, csinálható közös aktivitást, mert ugye azt mondjuk, hogy mi azt tapasztaltuk a vizsgálatok során, hogy a szülő vagy a pedagógusok által észlelt tünetek mögött egy idegrendszeri éretlenség, egy idegrendszeri eltérés áll. Tehát mit szeretnénk? Hogy az ő idegrendszerét, az ő agyát tanítsuk arra, hogy jobban és hatékonyabban működjön. De ha valaki nagyon feszült, és ez a most nem akarok nyelveket mondani, de régen volt, hogy bizonyos nyelveket kötelező volt tanulni, és úgy utáltuk, hogy akármilyen ügyes is volt ez a pedagógus, nem tanultuk meg, mert eleve blokkoltuk, meg ezt kell csinálni. Na most, ha a terápia így zajlik, hogy azt kell, és én sírok, és utálom, az agyam nem tanul, az agyam azon gondolkodik, hogy menekülni tudjak. Tehát a TSMT terápiában ez nagyon fontos, hogy egy szerethető, meg csinálható terápia legyen, és ez a terapeuták felelőssége, hogy úgy támogassák a szülőket ebben a nem egyszerű folyamatban, hogy hogyan tudják ezt megoldani. A csoportos TSMT, meg a HRG-n kicsit könnyebb, viszont maga a terapeuta vezeti a foglalkozásukat, és ő teremti meg ezt a meleg, biztonságos légkört, ahol a gyerekek optimálisan tudnak fejlődni.
1: És akkor időközönként van ilyen újabb állapotfelmérés, hogy meddig jutott el mondjuk a gyerek, hol tart most, hogyan tovább?
2: Igen, mi azt javasoljuk, hogy körülbelül fél év terápiás időszak után érdemes egy kontrollvizsgálatot elvégezni, de van, amikor a terapeuta és a szülő egyeztetnek, és azt mondják, hogy majd egy egyéves időszak után végzik el ezt a kontrollvizsgálatot, tehát ebben azért van a terapeutáknak egy olyan szabadsága, hogy a fejlődési ütemet követve, a hányszor tudtak eljönni a család a fejlesztésre, ezeket is figyelembe véve tudja megtervezni, hogy mikor legyen a következő kontrollvizsgálat időpontja, hiszen ott látjuk azt, hogy a bemenethez képest wow, számszerűen is mennyit fejlődtünk, nem csak a hétköznapokban érezzük, hogy tényleg most jól érzem, hogy ebben már ügyesebb, hogy szebben beszél, hogy több szót használ. És itt már számokban is meg tudjuk mutatni, hogy nézd, ez a terület ennyi százalékot, itt ennyivel több pontja lett. Az elején még nagyon sok feladatban nem működött együtt, nem tudtuk igazán jól megvizsgálni. De nézd csak, most már minden feladatban együtt működött, és egy még pontosabb képünk van róla. Tehát ezek nagyon fontosak, mert ilyenkor zajlik az újra tervezés a terápiás folyamatnak.
1: Egyébként ez, tehát ennek van egyszer csak vége ennek a terápiának? Tehát amikor eljut oda, hogy na ez most már a gyerekbe úgymond már minden helyére került, most így fogalmazva, és akkor innentől kezdve már nincs szükség továbbiakban.
2: Igen, a TSMT terápiának is, mint minden terápiának, többféle vége, kimenete, lezárása lehet. Ez a legoptimálisabb, mikor olyan hosszú ideig bent tudjuk tartani a családot és a gyerkőcöt a fejlesztési folyamatban, hogy azt mondjuk, hogy itt a vége, fuss el vélen, nincs több dolgunk, és semmilyen más terápiára nálatok nincs is szükség, mert elérte azt az optimális fejlettségi szintet, ami az ő életkorában a legjobb, és innentől kezdve a maga természetes ütemében fejlődik, hiszen mindig fejlődünk a rengeteg környezeti ingertől, és ami körülvesz. Lehet olyan kifutás, hogy azt mondjuk, hogy szuper, eddig tartott a TSMT, valamire még szükség van, és javaslunk más terápiákat, akár alapozó terápiát, akár egyéb olyan nagyobb gyerekekre való terápiát, ami hatékonyan folytatja a TSMT-ben megkezdett utat. Olyan is van, hogy azt mondjuk, hogy Hú, most idáig jutottunk. Most egy nagy levegőt kell venni, mert itt egy komolyabb diagnózissal állunk szemben, és azt érezzük, hogy ennek a gyerkőcnek nagyon sokféle fejlesztésre van szüksége, komplex gyógypedagógiai fejlesztésre, ilyen-olyan típusú fejlesztésre, és akkor meg kell találnunk az arányt, és hogy most ebben a fejlettségi állapotban, ebben az élethelyzetben mire van leginkább szükség. És azt mondjuk, hogy még a mozgásán is tudnék csiszolni, de mondjuk a figyelemfejlesztés vagy a szociokommunikációs készségfejlesztés fontosabb, ezért a mozgásterapeuta visszalép. Egyelőre pihentetjük a TSMT-t, és egy másik területre fókuszálunk. Vagy előfordul olyan is, hogy egy családon azt látjuk, hogy nagyon-nagyon elfáradt. Hogy minden erőtartalékot mozgósítottak, például egy halmozottan fogyatékos gyereket nevelő családnál is tud segíteni egy darabig a TSMT, de azért nagyon érzékenyen próbálunk erre figyelni, hogy ne terheljük túl se a családokat, se a gyerekeket, és tudjuk azt mondani, hogy eddig dolgoztunk együtt, és most valaki más következik.
1: De akkor itt, ha jól értem, akkor az egyik kiegészítheti akár a másikat, ugye? Tehát, hogy attól függetlenül most egyikkel, mit tudom én, szünetet tartotok, átmegy a valami másfajta feladatokat végeztek, de hogy mindegyik ugyanúgy hatékony, kiegészítve egymást,
2: igen,
1: ha jól értem.
2: Tehát, hogy mi azt tartjuk, hogy egy terápia akkor hatékony, ha van egy bemeneti mérés, van egy állapotfelmérés, hogy honnan indulok. Hiszen annak alapján tudom eldönteni, hogy ebben az adott helyzetben az én általam ismert terápia és alkalmazott terápia hatékony, vagy valami másra van szükség. Tehát enélkül azt mondjuk, hogy csak úgy a levegőbe csinálni valamit, az nagyon-nagyon nagy felelőtlenség, még akár árthat is vele az ember. Tehát az állapotfelmérés nagyon fontos, a terápia folyamán ez a nyomon követés a másik kiemelt fontosságú terület, és a TSMT terapeuták mindig komplexen gondolkodnak. Tehát azt mondják, hogy igen, ezt a részt én meg tudom oldani mozgáson keresztül, de kell mellém egy logopédus, aki a beszédben segít. Kell egy orgégész, mert valami nem oké, kell egy személyzeti vizsgálat, kell egy gyógytornász manuálterapeuta, mert fizikailag olyan az izomzata a gyerkőcnek, hogy egy ilyen típusú segítségre van szükség. Vagy a komplex gyógypedagógiai ellátás, hiszen egy TSMT terápiában nem tudok annyi részképességet olyan szinten fejleszteni, mint mondjuk egy papírceruza helyzetben egy fejlesztő pedagógus vagy egy gyógypedagógus meg tudja ezt tenni.
1: Most megállunk újra egy picikét, és zene után jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Ebben az órában Hering Mónikával beszélek, aki TSMT szakmai vezető, témánk pedig a TMST terápia. Kikre lehet alkalmazni ezt a terápiát egyébként, tehát hogy milyen problémával küszködő gyerekeknél?
2: Ugye nagyon sokszor felmerül, hogy például autizmusban érintett gyerekek is járnak TSMT terápiára, és azt mondjuk, hogy igen, hiszen ő is gyerek. Neki is van egy mozgása, igen. Neki is van egy koordináció, amin én a TSMT terápiával tudok segíteni. De azt például egy TSMT terápia kapcsán nem tudom neki megtanítani, hogyan kapcsolódjon ügyesebben a társaihoz, hogyan értelmezze jobban mások jelzéseit. Ezért ő mondjuk egy autizmus specifikus gyógypedagógushoz jár, aki ebben segít, hogy azon a területen is fejlődjön, miközben én terapeutaként azon segítek, hogy mondjuk a ceruza fogása ügyesebb legyen, és a suliban abból legyen gondja, hogy hú, hát nem tudok írni.
1: Egyébként olyan csodálatos, hogy olyan sok lehetőség van már arra, hogy tényleg a gyerekeink, meg akár mi is, tehát hogy nyilván, mert ezek felnőttként is ugye van rengeteg olyan módszer, meg akár terápia, ami segíti az ember, de hogy a lehető legnyilván nem tökéletességre törekszünk, de hogy a lehető legtökéletesebben tudjuk kihasználni akár a lehetőségeinket, a tehetségünket, szóval, hogy ez, én azt gondolom, hogy ha bármilyen kérdés felmerül a szülőkben, hogy akár szükség lehet egy ilyen terápiára, azt nem szabad félre söpörni, hogy majd a gyerek kinövi, és majd megoldódik valahogy, mert még azt gondolom, hogy hiába írunk 2025-öt, még mindig vannak ilyen szülők.
2: Hát én azt gondolom, hogy mindig van tennivalónk, igen, mert én azt gondolom, hogy a szülők a legérzékenyebbek a gyerekeikre, igen, és sokszor szembesülünk azzal, hogy egy édesanyja már érzi, hogy valami nem oké. De hát a másik gyerekem nem így fejlődött, vagy a játszótéren látom a többieket, és akkor megkapja azt, hogy ó, ráérsz még, majd kinövi, ő csak lassabb típus, olyan, mint az apja volt már, bocsánat, kedves apukák, vagy mint a nagypapá, vagy bárki. Igen. És akkor ugye, mikor ez a vizsgálati eredmények kommunikációkor is elhangzik a szülők részről, hogy de hát, akkor szoktam mondani, hogy oké, és gondoljuk vissza, hogy aki ilyen volt kicsinek, ő hogy érte meg a sulit például? És rám mondják, hogy hát igen, az nagyon nyögve, és most is a munkámban. Vagy amikor autót vezetek a balra, meg a jobbra, vagy a tolatást. Tehát ezek mind olyan hétköznapi dolgok, amik felnőtt korunkig el tudnak minket kísérni, megoldjuk. Mert iszonyú jól tudunk kompenzálni.
1: Igen.
2: El tudjuk takarni ezeket a problémát. Megfeszülünk, hogy nagyon jól csináljuk. De ha időben megtámogatnak például egy TSMT terápiával, akkor sokkal kisebb energiabefektetésen, sokkal hatékonyabban fogjuk megoldani ezeket a helyzeteket felnőtt korunkban is.
1: Igen. Hol lehet elérni titeket? Hol találnak meg a hallgatók, hogyha most valaki úgy gondolja, hogy érdeklődne?
2: Hát most ez egy nagyon jó kérdés, köszönöm szépen. Van egy weboldalunk, az a címe, hogy tsmtmodel.hu, kétel elírjuk ezt a modellt, tehát a tsmtmodel.hu weboldalon létrehoztunk egy terapeuta keresőt. Mert nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a gyerekek jogai semmilyen szempontból ne sérüljenek, tehát mindig a lehető legoptimálisabb fejlesztést kaphassák, vagy segítséget, vagy támogatást, és ehhez nagyon fontos számunkra, hogy a terapeutáink a lehető legnapra készebb tudással rendelkezzenek. Egy évvel ezelőtt létrehoztuk a TSMT terapeuta hálózatot, amelyben már több mint 600 TSMT terapeuta csatlakozott. Ők vállalták azt, hogy egy általunk meghatározott protokoll szerint végzik a munkájukat, egy számítógépes szoftvert használnak a gyerekek vizsgálati eredményének a kiértékeléséhez, és folyamatosan egy ilyen 5 éves cikluson belül megújítják vizsgálói és terapeuta tudásukat. A szülők számára ezen a weboldalon van egy visszajelzési lehetőség a terapeutákról, illetve ezt a terapeuta keresőt ajánlom mindenkinek nagyon a figyelmébe, mert ha erre rákattintanak, egy Magyarország térképen látják, hogy az ő lakóhelyük közelében ez ki az jó, a minősített terapeuta, akinek a munkájáért mi, mint képzőhely garanciát vállalunk, mert biztos, hogy a legnapra készebb tudással, a szabályokat maximálisan betartva, empatikusan, felkészülten fogja őket fogadni és ellátni.
1: Igen, és ez nyilván nagyon-nagyon fontos, igen.
2: Ez azért
1: valaki
2: nagyon...
1: garanciát vállal, igen.
2: Igen, ez... tehát hogy azt láttuk, hogy az elmúlt 30 évben zajlott a terapeuta képzés, de egy picit gyengébb volt ez az utánkövetés, és ezt tudjuk, hogy mindenkinek a tudása megkophat, egy kicsit változhat, és találkoztunk olyan esetekkel, amikor a szülők jelezték, hogy ők mondjuk TSMT-znek, de ez nem volt annyira hatékony, és akkor kiderült, hogy egy régebben végzett terapeuta volt. És ezért nagyon fontos számunkra, hogy a szülők figyelmét erre felhívjuk, hogy ezen a weboldalon található terapeuták közül válasszanak, mert ők biztos, hogy naprakész tudással és olyan szemlélettel és mindennel fogják őket segíteni, hogy biztos, hogy hatékony lesz a közösen végzett munka.
1: Hát én nagyon-nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést, és azt gondolom, hogy nélkülözhetetlen ez a munka, amit ti csináltok, és ahogyan ti segítettek, úgyhogy köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Mi is köszönjük a lehetőséget.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Hering Mónika volt a vendégem, aki TSMT szakmai vezető.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manda délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
1: A víz nem csak akkor fogy, amikor megnyitjuk a csapot. Nyáron gyakran beszélünk arról, hogy igyunk eleget, de a víz nem csak a pohárban fontos. Ott van az élelmiszerek előállításában, a ruhákban, a tárgyakban, a városok hűtésében, a természet működésében. A víz körforgása tartja életben az erdőket, a mezőgazdaságot, a folyókat, és közvetve minket is. A háztartásban a tudatos vízhasználat nem feltétlenül jelent kényelmetlenséget. Rövidebb zuhany, csöpögőcsap megjavítása, esővízgyűjtése növényekhez, reggeli vagy esti locsolás, szárazságtűrőbb növények választása. Ezek mind apró döntések, egyenként kicsinek tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A magyon cukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A vízhez való viszonyunk nyáron válik igazán láthatóvá. Megisszuk, hűtjük vele magunkat, öntözzük vele a növényeinket. És közben érdemes emlékezni rá, nem magától értetődő kincs, hanem közös erőforrás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folytatódik az enyhe idő, elszórtan záporokkal. Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait, feljelentette Orbán Viktort a Momentum alapítója. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. Alkotmánybíró lett Hronovszki Nóra, Kovács András György, Ligeti Miklós, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt, a Tisza párt frakciójának öt jelöltje. Megbízatású 9 évre szól. A parlament azért választott új tagokat a testületbe, mert az alaptörvény júliusban elfogadott módosítása 70 évben korlátozta a tagok életkorát. Így 5 bíró mandátuma megszűnt. A Fidesz és a KDNP képviselői még a titkos szavazás előtt kivonultak az ülésteremből. Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvényt, amely az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. A jogszabály többek között megerősíti az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának szerepét, gyorsítva a dokumentumok feldolgozását, digitalizálását és kutathatóságát. Feljelentette Orbán Viktort a Momentum alapítója. Fekete Győr András szerint a korábbi miniszterelnök megfenyegette a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal dolgozóit. Orbán Viktor a Hír TV-ben vasárnap azt mondta, nyomon fogják követni és nyilvánosságra hozzák azokat, akik munkát vállalnak az új hivatalnál, és nem kerülik majd el a felelősségre vonást, ha a Fidesz visszatér a hatalomba. Fekete Győr András szerint ez túlmutat a véleménynyilvánításon, ez az igazságszolgáltatás megfélemlítésére tett kísérlet. Válaszolni fog Moszkva arra, hogy 10 diplomatáját kitiltották Magyarországról, ismételte meg az orosz külügyi szóvivő egy sajtótájékoztatón. Maria Zaharova úgy fogalmazott, 100%-ig biztos, hogy lesz válasz, de még egyeztetnek az érintett hatóságok arról, hogy a lépés melyik területet érinti majd. Másodszor is meghosszabbította Spanyolország az Olaszországból érkezők határellenőrzését, miután az olasz kormány hasonló intézkedést jelentett be. Eszerint további 3 hétig érvényben marad a szúrópróbaszerű ellenőrzés a repülőtereken és a kikötőkben. Olaszország augusztus elején függesztette fel a schengeni megállapodást Spanyolországgal, miután több mint 70 000-re jutottak be illegálisan a Marokkóval határos észak-afrikai spanyol városba, Ceutába.
0: Időjárás.
2: Napos száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet, hajnalban átmenetileg köd képződhet. Szerdán késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkülhet. Hajnalban 8 és 15, napközben 25 fok várható. A műsorszám.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Utazási rovatomat hallják, ahol hát most már visszajáró állandó vendégem itt van velem a stúdióban, Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazási szakember. A mostani témánk ebben az adásban pedig Amerika lesz, ugyanis nem régen volt 10 napot tölthetett Amerikában Szilvi, és akkor erről fogunk beszámolni, hogy milyen is volt ez az amerikai út. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szervusz!
1: No, induljunk onnan, hogy a maga kiutásodról, tehát hogy hogyan jött neked ez az amerikai lehetőség, mert itt már maga az utazásban is van olyan információ, amit azt gondolom, hogy fontos a hallgatóknak elmondani, hogy van ilyen lehetőség.
2: Igen, az egyik légitársasággal hoztuk össze ezt az utat, konkrétan a TAP portugál légitársasággal. Ők most azt próbálják promotálni, hogy minél több napot töltsünk magában Portugáliában, a fővárosban, Lisszabonban, és ezért változatlan jegyáron ott lehet tölteni néhány napot, és nem kell újabb repülőjegyet venni. Tehát gyakorlatilag úgy mentünk ki Miami-ba, hogy Lisszabon stopoverrel. Tehát ez volt az apropója az egész útnak.
1: Tehát, hogy ez akkor úgy értsük, hogy repülsz Lisszabonig, ott töltesz 2 napot.
2: Vagy lehet akár egy hetet, sőt, akár azt hiszem 2 hétig. És nem kell új jegyet venni, hanem gyakorlatilag annak

0: folytatása a jegynek, a folytatása, mintha bent lennél a tranzitban, csak kimész közben egy-két hétre.
1: Ez mondjuk napra. Azért egy nagyon jó lehetőség.
0: Igen.
1: Ez még mindig él, ugye? Tehát, hogy ez most él. Van.
0: Igen, igen, ezt kifejezetten ők promotálják, tehát szeretnék, hogy minél több időt töltsenek az országba az ott átutazó.
1: Na, ennek én is meg fogom nézni akkor ezt a lehetőséget, mert nagyon érdekel egyébként egészen pontosan Lisszabon, úgyhogy valószínű, hogy ezt meg fogom tenni én is, ezt az utat. Lisszabonról meséljünk egy picit, hogy ott mi az, amit érdemes megnézni, ami miatt érdekes az egész.
0: Lisszabon ugye a legnyugatibb tranzit reptér, mondjuk én már ilyen szakmailag igen. fogalmazok, és én olyan apropóból gondolkodtam ebben, hogy minél jobban lerövidítsem egy ilyen transzkontinentális utazásnak a hosszú szakaszát. Tehát én nagyon régóta terveztem ezt, hogy a lehető legnyugatabbról menjek át az amerikai kontinensre, és így ezt úgy sikerült megoldani, hogy ez igazából 8 óra volt csak.
1: Tehát Budapest, vagy nem.
0: Lisszabon, Miami,
1: igen.
0: Igen, azért, tehát ez így 8 óra, ami azért úgy kezelhető. De mondjuk ez egy Amsterdamból, vagy Párizsból, Londonból azért hosszabb.
1: Azért hosszabb, igen.
0: Hosszabb, igen.
1: Hát és főleg így, hogy akkor Lisszabonban úgymond megpihentél egy picit, vagy megpihentetek.
0: Így meg mindenféleképpen, pontosan, így van. Tehát az ember egy kicsit szétnéz a városban. Nagyon szép a város, tehát régi, klasszikus európai kultúra, ugye az egyik kikötőváros, ráadásul a Tehó folyónak a torkolata, itt tömlik az óceánba, és a hajókirándulásra mész ilyen folyami hajózás, de hát az ember gyakorlatilag a tengeren van már, tehát olyan széles már a torkolata, hogy tengerhullámok vannak. Az óceánjárók emiatt be tudnak jönni teljesen a város központjába, nagyon érdekes, tehát ha mondjuk valaki ilyen hajós úton vesz részt, akkor nem kell átszállni kis hajó, nagy hajó, hanem ott megáll a főtéren, és gyakorlatilag be lehet menni az óvárosba. Tehát ez is egy érdekessége volt a városnak. Amit még tudni kell, hát nyilván a látnivalók mellett itt van az úgynevezett klasszikus villamosvonalak, itt a 28-as, ami a leginkább klasszikus körbe megy a városon, ilyen nagyon régi vágású kis villamos, és lehet onnan belőle fényképezni a legfontosabb helyeket. Meg lehet nézni, 7 dombra épült a város, tehát fölle, hegyes dombos. Emiatt van, hogy annyira keskenyek a kis utcák, hogy sokszor csak egyirányúak, hogy erre lehet menni, arra visszafele már ugyanott nem, szóval én ilyen helyen szeretem azért a helyiekre bízni magam. Bár tény, hogy föl lehet fedezni a várost, vannak 2 napos bérletek például, ha megvesszük az összes tömegközlekedésre érvényes. Mondjuk ezekre a klasszikus járatokra arra külön jegy kell, azért ott is megvannak a maguk vonalai, hogy ez erre megy arra, villamos, busz, de ilyen kis...
1: Tehát ugyanaz a rendszer van, bocsáss meg, a jegyrendszerben, mint itthon, hogy jegyet veszek és lekezelem, vagy valamilyen kártyás rendszer, ami...
0: Lehet venni ezt a 2 napos kártyát, és akkor azzal bármire föl lehet szállni, kivéve ezekre az úgynevezett ilyen történelmi útvonalak, és akkor arra, amit tudom, ilyen 28-asra külön meg kell venni.
1: Ez általában mondjuk egyébként mindenhol így van, szerintem, amilyen különlegesebb, vagy nem tartozik a tömegközlekedési rendszerbe, az külön kell.
0: És ott megvannak ezek a pontok, ahol ezeket a jegyeket árulják. Tehát az, de ugye elérhetők a belvárosba, tehát nem egy olyan különleges dolog megtalálni. Érdemes szétnézni ott is, tehát én is azt mondom, illetve hát, ha több időnk van, akkor nyilván egész Portugáliában.
1: Igen.
0: Tehát ez egy jó kezdeményezés, tehát szakmailag egy nagyon jó új termék. Úgy mondanám, a turisztikai iparban ez. Tehát utasbarát.
1: Igen. Hát lehet, hogy lesz több ilyen. Tehát, hogyha ez egy beváló módszer, vagy beválik ez a módszer, akkor valószínű, hogy azért itt is lesznek szerintem változások a közeljövőben, hiszen kell alkalmazkodni ugye az emberek utazási szokásaihoz, és szerintem egyre inkább ebbe az irányba megyünk, hogy ne csak egy desztinációt látogassunk meg, és hogyha van ilyen lehetőség, hogy útközben megállunk, és ugyanazzal a repjeggyel tudunk tovább menni, ez egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés, azt gondolom.
0: Igen, és hát innen mentünk tovább, ugye Miami-ban. Azt tudni kell a lisszaboni reptérről, hogy nagyon kinőtte már ez a forgalom, ezt a repteret. Tehát ők maguk is tervezik, és ráadásul a város fölött érkezik be az ember. Hú. Tehát, mint hogyha belógna a lábam egy templomba, tehát annyira nagyon nem jó helyen van.
1: Központban van.
0: Igen, a központban van, és tervezik, hogy kihelyezik a városból, de ezt érezni is lehet magán a reptéren. Nagyon-nagyon túlterhelt, nem mindenhol jól működnek ezek a leolvasók, tehát mindenféleképp nyomtassuk ki a boarding passunkat feltétlenül, mert a telefonosok ott kínlódtak, nem érzékelték a készülékek, ekkora tömegek halmozódtak fel, és mindenki rohant utána, amikor átjutott végre valamelyik kapun, véletlen rossz kapuhoz áll be az ember, ez velünk is előfordult, akkor újra végigállni. Tehát feltétlenül egy plusz órát javaslok. Ez a reptér nagyon-nagyon túlterhelt. Nagyon sokan éppen, hogy le nem késik a járatukat, tehát ezt javaslom, nem a nagy tranzitterek közé tartozik. Biztos át fogják építeni majd, de jelen helyzetében én ezt azért javaslom. Plusz egy óra, mindenképpen.
1: Szilvi, most tartunk egy rövid szünetet, de aztán visszajövünk és megnézzük, hogy hogyan is innen aztán ugye mész tovább, folytatjuk az utat Miami-ba. Tartsanak velünk önök is.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést vendégem ebben az órában, Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazás szervező. Nem régen tért haza ugye Miami-ból, és annak apropóján beszélgetünk. Egyrészt ugye Miami-ról fogunk nem sokára beszélgetni, de ugye egy olyan járattal jutott el, ami Lisszabon, és onnan ment tovább Miami-ba, és van lehetőség arra, hogy külön repjegy vásárlása nélkül Lisszabonba eltölteni egy kis időt, és akár két napot, három napot, négy napot, ki mennyit szeretne, és aztán úgy ugyanazzal a jeggyel tud tovább utazni Miami-ba. És ugye arról is beszéltünk, hogy ez a lisszaboni reptér kezd kicsi lenni, tehát olyan nagy az átmenő forgalom, hogy valószínű, hogy itt majd ebben lesz változás a jövőben, legalábbis bízunk benne. Na és akkor Miami, tehát hogy hol meddig mentetek, hol szállt le a gép?
2: Hát a Miami nemzetközi repülőtéren. Tudni kell előtte, hogy az ezt a formanyomtatványt ki kell töltenünk.
1: Ja, aha.
2: Ez jogosít.
1: Ez még itthon Magyarországon?
2: Ez itthon, aha. Tehát anélkül ki se lehet menni. Tehát már az ember bent van a rendszerben, azonnal nézik, ahogy érkezik. Sőt, már Lisszabonban vannak rutin ellenőrzések, konkrétan minket is leellenőriztek, hogy megvan-e. Mindent leellenőriztek, és ki kell tölteni egy nyomtatványt kifejezetten az USA utazás előtt, ahol majdnem, hogy ilyen ezt a részletességgel, hogy hol fogunk lakni, annak a címe, annak a telefon elérhetősége, tehát mindent kérdeztek, és egy biztonsági szolgálat még külön odajött, és lecsekkolgatott minket, legalábbis minket mindenféleképpen. Na most ugyanez az érkezéskor megvan, tehát láttam, hogy benne vagyunk a gépben, tehát ott csak is már engedéllyel különben szerintem föl se engedtek volna szállni a gépre, vagy ha valaki ott át megy, akkor itt azonnal visszafordítják. Tehát annak rendbe kell lenni. Más egyéb nincs, tehát egy sima utazáshoz ez elég. Akár mondjuk tovább megy valaki egy krúzra, tehát egy hajóútra, azt meg is kérdezik ott mindjárt érkezéskor, hogy hajóútra megy tovább, vagy itt fog lakni egy szállodában, és hát mondtam, hogy itt fogunk lakni, illetve hát rokonaink vannak. Úgyhogy, és akkor utána egy viszonylag hamar túl van az ember ezen. Most, hogy az elnök választás volt, szerintem ez lényegesen nehezebb átjutni. Tehát sokkal szigorúbb szerintem az ellenőrzés. Ebben egészen biztos vagyok.
1: Vagy szigorúbb lesz, gondolom. Vagy,
2: hát vagy most volt, hogy ugye, hogy
1: a választás miatt, igen.
2: Ebben az időszakban mindenféleképpen.
1: De mondjuk Amerikába bejutni régen is eléggé nehéz volt. Szóval nagyon-nagyon... tényleg minden papírodat, mindent megkérdeznek, mindent, és amit én észrevettem, amikor voltam én 2013-ban, hogy véletlenül sem mosolyogj rá az ott álló ember, aki az útleveledet nézi, megkérdez, mert hogy, tehát konkrétan én azon voltam meglepődve, hogy tehát ilyen Joker arccal konkrétan megjed az ember, hogy úristen, mi valami rosszat csináltam, vagy mi, miért? Próbálsz mosolyogni, de semmit nem kapsz vissza ebből, szóval érdekes.
2: Igen. Itt nem. Amennyire az emberek egyébként már az országban kifejezetten sokkal mosolygósabbak, mint én vártam volna, de itt a hivatalos közegek nem.
1: Igen. Ez abszolút feltűnő. No és akkor Miami, mi volt miket jártatok be, vagy merre mentetek?
2: Hát Miami, azt tudjuk, hogy a gazdag dél.
1: Igen.
2: Fővárosa, a latinok fővárosa, nemzetközileg azt tudni kell, tehát ugye a legtöbb Kubát elhagyó itt telepedett le, és a városnak a lakosságának 70%-a hispán vagy latin-amerikai eredetű, ezt is kevesen tudják. Van az úgynevezett Little Havanna negyede, ahol csak ők élnek, tehát a háború, vagyis hát a forradalom után ide menekültek, és rengetegen vannak itt. Talán a harmadik leggazdagabb amerikai város, vagy második, nem tudom, de hát ez látszik is. Tehát az ember ugye jár kell az utcákon, ez látszik, de mondjuk az érkezés nekünk első körben Fort Lauderdale volt, mert ott laktam, ezt akartam is mondani, hogy érdemesebb egy kicsikét szétnézni a városon túl, tehát hogy lényegesen jobb árakon lehet kapni szállodákat. A szezont illetően én tudatosan kérdeztem, hogy mikor van a low season, és az a szeptember.
1: Aha.
2: Tehát már elment mindenki az iskolás gyerekekkel, még nem érkeztek meg a winterbirdök, ugye, akik lejönnek New Yorkból, az északi államokból lejönnek, és ott töltenek 2-3-4 hónapot, azok jönnek olyan november környékén, tehát szeptember az, amikor a létező legjobb árakon tudunk szállást foglalni, ezt csak úgy mondom, és kicsit kijebb kell menni Miami-n, mert már is szintén sokkal olcsóbbak a szállások. Konkrétan, ha szétnézünk, ha mondjuk nem szakembert bíztunk meg vele, akkor érdemes a felkapott beachek, tehát a Fort Lauderdale Beach, a Hollywood Beach, a Pompano Beach, nem itt, ezeken a turistás helyeken, hanem köztük vannak ezek a lakónegyedek, szintén a óceánparton, vagy egy-két utcával beljebb, és ahol kevesebb a szálloda, és ha kimegyünk a partra, csak mi vagyunk. Tehát nem az, hogy
1: üvölt, turista
2: az,
1: is kevés, meg aha.
2: Igen, tehát azok mind ugye apartman házak, tele vannak lakókkal, ők elmennek dolgozni, de a turistás helyeken ott dübörög a zene, egy perc nyugalma nincs az embernek, tehát hogy ki mit szeret. Igen. Ha szeretik a nyüzsgést, akkor Fort Lauderdale Beach, Miami Beach, ha nem, akkor meg kicsikét kijebb, és a lakónegyedekbe érdemes ott szállásokat foglalni. Hmm. Különböző típusú szállásokat lehet. A szezont illetően én a szeptembert ajánlom.
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy ilyenkor a tengerbe, tehát fürödni tudtatok, abszolút. Meg minden, tehát abszolút jó idő volt.
2: Igen, ilyenkor mindig, hogyha a előszezon vagy utó, akkor mindig az utószezont választjuk, mert akkor még meleg a víz. Tehát az előszezonban még jó eséllyel bele lehet fagyni. Itt meg még nagyon jó, isteni jó meleg a víz, tehát abszolút. Tehát egy novemberig bezárólag bőven, bármikor.
1: Tehát akkor most, ha jól gondolom, akkor ez az időszak abszolút kedvező arra, hogy odautazzunk. Most életöröm zenét hozunk. Ennek a legfrissebb hírek, ezt követően folytatjuk a beszélgetést Szeszler Szilviával.

0: egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Élet, öröm, zene.
3: Manna FM.
0: Ez a Manna.

0: egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazás szervező. Nemrégen volt Amerikában, Miami-ba, egészen pontosan Lisszabonon keresztül, tehát van erre lehetőség egyébként most már bárkinek, hogy vesz egy repjegyet úgy, hogy Lisszabon és ott száll át, és Lisszabonba eltölthet akár egy hetet is, és onnan mehet tovább ugyanazzal a jeggyel Miami-ig. Ugye beszéltünk a lisszaboni reptérről, hogy hatalmas forgalom van ott, tehát nagyon észnél kell lenni, hogyha így utaznánk lisszaboni átszállással. És akkor ugye megérkeztünk Miami-ba, ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy ilyenkor az őszi időszak az egészen jó, lehet fürödni a tengerbe, tehát csodálatos az idő. Alapvetően, hogyha azt nézzük, neked mi a benyomásod, vagy milyen élményeid vannak így Amerikával kapcsolatosan? A helyi, gondolok én itt az emberekre, akár a turistákra, nem is annyira, a helyi emberekre gondolva, meg az ottani feelinggel, ami így átlengi a Floridát, nyilván ott voltatok elsősorban.
2: Igen. Nekem nagyon bejött, megmondom őszintén, nem gondoltam volna, hogy ennyire barátságosak. Uh-huh. Én egész másnak képzeltem el őket. Én nagyon sokat jártam Ázsiában, ahol az emberek nagyon-nagyon barátságosak, és én ehhez hozzászoktam, és nem pont ezt vártam itt. Rendkívül barátságosak, lazák, közvetlenek, tehát nincs meg az a, mint mondjuk az ázsiai embereknél, hogy a három lépés, tehát csak akkor beszél, amikor én kezdeményezek, hanem halálos lelki nyugalommal, I just love your hair, tehát, hogy annyira
1: ja, vörös a hajad.
2: Igen. De bárhol, az ABC-be, a parkolóba, hogy
1: imádom. És vadidegen emberek is
2: odaszól. Igen, tehát nagyon barátságos, nagyon közvetlenek voltak, hogy hú, de jó a ruhád, meg mit, ilyen. Tehát ez nekem fura volt, és ugye mosolyogni kötelező, tehát uh-huh. ezt érzi az ember, hogy lényegesen, hát szóval kedvesebbek voltak, mint uh-huh. amit én vártam, és hát lazák.
1: Hát nyilván ez van, akinek mondjuk nem komfortos, hogyha mindenki megdicséri az utcán, csak úgy jön, megy, és hogy mindenki odaszól, és szerintem mi magyarok egy picit azért visszafogottabbak vagyunk.
2: Igen, lényegesen. Én magam is, de meg hát a közeg, amiben itt élünk, azért egy sokkal konzervatívabb közeg. Nem tudom, lehet az időjárás, ugye a trópusok, meg eleve az, mondom, az egész mentalitásuk lényegesen közvetlenebb. Nagyon-nagyon tetszett és bejött.
1: Na most ide, hogyha megy az ember, akkor főként a nyaralás a lényeg, vagy azért van ott is, mert hát azért nem tudom, mennyire kulturális, mennyire gazdag mondjuk az a rész, az a régió.
2: Engem természetileg fogott meg. Valamikor ez a mocsaras, erdős terület, ami itt van, ezt úgy meghódították, és hát olyan nagyon amerikás lett, hogy úgy mondjam, Fort Lauderdale például, ami ugye Florida Velencéjének hívnak. Most itt nem lakhat mindenki az óceánparton, de mindenki szeretne. Ugye itt gazdag emberek laknak, igen. Hatalmas házakkal, és ugye mindenki szeretne a parton lakni, ez nem megoldható. Viszont bevezették ilyen csatornákon az óceánvizét, tehát az óceán elérhetősége a jachtjukkal, ez szinte kötelező. Ebből adódóan van egy utca, és a ház sorok mögött a másik utca, az pedig mindenhol egy csatorna, és a jachtok ott állnak a backstreetben, úgyhogy igen, tehát ez nagyon-nagyon lenyűgöző, tehát döbbenetesen szépek a házak, hát látszik, hogy rendkívül gazdagok, hatalmas jaktok a hátsó udvarban, és összeköttetéssel az óceánhoz. Tehát ez nagyon szépen meg van tervezve. Megzabolázták a természetet, hogy úgy mondjam, nagyon-nagyon lenyűgöző, és ez is, de ugyanakkor Fort Lauderdale-nek is megvan a maga üzleti központja. Most a kicsit beljebb megyünk, ugye hát ott Miami, a klasszikus Miami, szintén a maga Art Deco épületeivel, amit mi annyira ismerünk, ugye ez gyakorlatilag az Ocean Drive, ami párhuzamosan fut az Atlanti uh-huh. óceán, az első ilyen fő utca. Ezek a 1920-as, 30-as Art Deco épületekkel, gyönyörű pasztelszínekben, eszméletlenül szép, és napközben is dübörög a zene, de hát este, éjjel pedig kivilágítva, hát az valami elképesztő hangulata van. Ugye ott az óceán azonnali közelsége, tehát ezek hát ez rendkívül vonzóvá teszi. Ugyanakkor a filmiparnak a központja, a szórakoztatóiparnak a központja, bárkivel összefuthat az ember az utcán, beülünk egy italra, és akármilyen ismert emberek eljöhetnek ott az ember asztala mellett, tehát ez nagyon-nagyon...
1: Fel kell készülni, mondom. Akkor a fotóapparátokat elő kell venni, mert gyorsan kell fotózni, mielőtt elmegy az illető.
2: Igen. Most ahogy mondod, hogy épület, tehát ezek ugye egyrészt uh-huh. ugye az Art Deco épületek, amiről ismerjük, és tényleg valóban lenyűgözően szépek. Ugyan itt az Ocean Drive-on mindjárt az elején egy nagyon-nagyon híres épület van, a Versace Palota. ami nekem nagyon nehéz már újat mutatni, amitől én megdöbbenek, de ez olyan volt.
1: Tehát, és miben volt?
2: Versace, szerintem 92-ben vette ezt meg. Uh-huh. Ez egy olyan palota, amit még annak idején Kolumbusz Kristóf fia építetett Santo Domingóban, ez annak a kicsinyített mása.
1: Aha.
2: És ő amikor megvette, kiegészítette néhány szárnyal, és az ő ízlésével rendezték be. Hát ez valami pazar. Tehát ugye egy ilyen hogy mondjam, egy ilyen formátumú divatdiktát, az ő ízlésével berendezett épület, a medencét kibővítette ezzel a nagyon-nagyon híres medencével, az azurkék gyönyörű medence, mindenhol görög és római motívumok. Ennek a medencének aranyból vannak lent a lapjai, a lépcsőn, ahogy lemegyünk, aranycsikozás, döbbenetesen szép. Az ember elmegy a mellékhelyiségbe, ki van aranyozva a fal, tehát ez...
1: De az valódi arany, vagy csak...
2: Vannak benne valódi arany, igen, tehát döbbenetes, ugye az ízlése, a gazdagsága, mindez egy trópusi környezetben, minden, ugye eleve az épület maga,
1: igen.
2: Egy olyan épületnek a mása, ami már egy ilyen, nem is tudom, abban a stílusban, spanyol stílusban, egy ilyen régi spanyol stílusban épült, és ez felturbozva ezzel egy ilyen ízlésű embernek a... Hát szóval döbbenetesen szép volt. Ide nem lesz csak úgy bejutni.
1: Ezt akartam pont kérdezni, mintha meghallottad volna a kérdésemet.
2: Igen, tehát ide nem lehet csak úgy bejutni, hetekkel korábban lehet foglalni, van egy ilyen néhány asztal, ahol le lehet ülni, egy ilyen luxus étterem, és akkor gondolom egy órát ott lehet tölteni, szerintem többet nem, de hetekkel korábban le kell foglalni.
1: Tehát egy órát lehet bent ott
2: tudom, hogy pontosan mennyi, de nyilván limitálva van, igen. Tehát az, hogy
1: és gondolom sokan látogatják egyébként. Tehát,
2: hát
1: hogy
2: látogatnák, ha betudnának. Igen. Tehát azért erre, ha ezt bevesszük a programba, Miami-ba feltétlenül így készüljünk, hogy hetekkel előtte.
1: Uh-huh.
2: Ott be kell jelentkezni, úgyhogy azért mondom, és nem olyan nagy, hogy akármilyen tömeget elbírna, és közben ott étkeznek, tehát igen. Erre úgy készüljünk fel.
1: Szilvi, most újra tartunk egy rövid szünetet, de jövünk vissza nem sokára, és folytatjuk avval, hogy vajon még mi mindent érdemes megnézni itt Miami-ban. Tartsanak velünk Önök is!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Action. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést, vendégem Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazásszervező. Miami-ban volt nemrégen, egy lisszaboni átszállással utazott, egyébként ez az utazási lehetőség bárkinek adott, tehát egy lisszaboni átszállással. A részleteket amúgy elmondta a műsor elején, ha valaki nem tudott minket hallgatni, ajánlom, hogy hallgassa vissza ezt az adásunkat, hiszen megtalálja, nem sokára felkerül Spotify-ra, iTunes-ra, az ingyenes letölthető applikációnkon, illetve a weboldalunkon is visszahallgatható. No, folytatjuk, megyünk tovább. Még mi az, amit itt azt gondolod, hogy érdemes megnézni, vagy amiről így szeretnél mesélni, illetve még majd az árakra is úgy kíváncsi vagyok. Ugye ezek mindig kardinális kérdések az embernek. Mekkora pénztárcája, menjek oda, megbírom venni, kibírom fizetni, vagy sem. Amerikáról meg ugye az a hír járja mindig, hogy hát megfizethetetlen, főleg a floridai rész.
2: Hát igen, ugye ez a gazdag Amerika, igen. Tehát azért erre készüljünk fel. Azért mondom, hogy a szezont válasszuk meg mindent előre, mert semmi nincs ingyen. Hát így.
1: A levegőt talán most még igen.
2: Fizetni kell. Viszonylag igen. Olcsó egyébként az autóbérlés. Még Miami-ról annyit mondanék, hogy a levegőből is megtekinthető, és az nem olyan vészes, tehát egy ilyen 33-35 ezer forint egy olyan fél óra, 3-4 órás út egy főre, kis repülőgéppel.
1: Azért ez eléggé soknak tűnik, bár maga az élmény gondolom, tehát az élményhez viszonyítva azért ez az összeg.
2: Ez nem olyan vészes, más helyeken ez duplán is tud lenni. Tehát én is meglepődtem, hogy ez nem olyan... Tehát nem mondanám drágának. Itt Miami-ban is sok minden van még, ami látnivaló. A kikötő, ahol végig latin zene van, üzletekkel, éttermekkel, feltétlenül be lehet fizetni egy olyan hajóútra, ahol a világsztároknak a villáit látjuk, és mondják, hogy ezért a színész és sportoló, és a többi, Tehát az ő villáik, azt megcsodálhatjuk a vízről, ilyen van. Érdemes úgy foglalni ide egy... olyan időpontban a hajóútra, hogy nappal menjünk ki, és este érkezzünk. Tehát akkor már látjuk az esti fényeit Miami-nak, ahogy bejövünk a kikötőbe, mint a filmben.
1: De szép lehet, igen.
2: Ami még érdemes megnézni így Miami környékén, hát Miami-ban is rengeteg dolog az állatkertől kezdve, ami egészen exkluzív. Meg kell nézni a Seminole, a Hard Rock Cafét és hotelt. Ezt tudni kell, ez egy picikét odébb van, talán egy fél órányira Miami-tól, és a világhírű, hát azt ugye tudjuk.
1: Így van.
2: És ez a klasszikus épület, aztán kafék vannak mindenhol a világon, tehát kávéházak, ugye a Hard Rock, de ez a hotel és a kaszinó. Ez a kaszinó a legnagyobb Floridában, ennél nagyobb már csak Nevadában van, illetve ugye Las Vegasban. Hatalmas, tehát ilyen épület komplexumok, és ez még csak a kaszinó része. Hát amellett, hogy óriási élmény, tehát mintha az Ocean's 12-be becsöppent volna az ember a forgatásra, ugye szivaroznak, italoznak, viszik oda.
1: Olyan, mint a filmeken.
2: Abszolút, abszolút. A falakon tele van a...
1: De ott nem lehet bent fotózni, ugye? Ezt jól tudom?
2: Vagy... Hát nem lehet.
1: Mert
2: fotózni,
1: igen.
2: Igen, arra azért csak óvatosan. És a falakon tele van dekorálva különböző rockstárok, énekesek, fellépő ruháival, hogy ezt mikor és hol viselte, ugyanígy együttesek, Elvis Presley ilyen gitárja, nem tudom, tehát ilyen kellékekkel, ami döbbenetes, tehát elképesztően nagy élmény. Maga a hotel világsztárokkal van tele, előadóterem is van, úgyhogy nagyon nagy koncerteket rendeznek, tehát világsztároknak a koncerteket. Az ismert sztárokat pedig ingyen fogadják, természetesen is limuzinokkal szállítják reptérről, és
1: akkor itt meg lehet, itt mondhatjuk azt, hogy lencse végre kapható esetleg egy világsztár.
2: Abszolút, akár. Bármikor, igen. Tehát simán szembe jön, tehát ezek ilyen helyszínek, igen.
1: És hát minden, akkor ide is el kell menni.
2: Feltétlenül. A Seminole indiánoknak a területén van azért Seminole a neve, és a mai napig az ő bevételeiket segíti, ami egy elég komoly bevétel, mert ők engedélyezték, hogy itt felépítsék ezt a csodálatos hotelt és szórakoztató központot. Ők azok az indiánok egyébként, akik nagyon sokáig megmaradtak, és a fehérre nagyon későn tudták őket elérni, mert ők itt az Everglades-ben el tudtak bújni. És az 1800-as évekig meg se találták őket, tehát ez egy olyan, az Everglades ugye a klasszikus csodálatos növényi, hogy is mondjam, tehát ilyen erdő, egy dzsungel a vizen, nem lehet bejutni, úgy vágtak bele ilyen utakat, ahol most hajókkal be lehet menni, de egyébként áthatolhatatlan. Ez egy ilyen lassan mozgó víz tömeg, nagyon-nagyon lassan, és állandóan friss így a víz, amíg végül eljut az óceánig. Nagyon érdekes természetileg is, mint képződmény, és egy egész különleges vadvilága van. Aligátorokkal van tele, igen, teknősökkel, különböző vízi állatokkal, úgyhogy hát semmiféleképpen nem megengedett oda csak úgy bemenni, tehát aki oda bemegy, annak
1: annyi, az nem jön ki, nem valószínű, hogy kijön.
2: Csak akartam mondani, hogy a filmekben nem véletlen van, igen, az, hogy gyakran ilyen bűnügyi helyszín, igen, de nem lehet bemenni, tehát nem is lehet csak úgy privát.
1: Mennyi idő szükséges szerinted egy ilyen, ahhoz, hogy az ember mondjuk fürödjön, megnézzen akár egy-kettőt, amit megemlítettél ezekből a helyekből, nevezetességekből, hogy... Hát igen, hogy nagyjából ennyit. Tehát mi az időintervallum, amit szükséges ott eltölteni? Azt is számoljuk bele, hogy az utazást is, hiszen az sem egy órás út.
2: Igen, hát minimum 10 nap, 2 hét. Uh-huh. És ez szűken csak ez a déli régió. Tehát akkor még nem mentünk fel Orlandóba, uh-huh, vagy Tampába, vagy a West Palm Beach, ami még egészen közel van. Tehát ugye ezek a beach-ek egymás után.
1: Igen.
2: A Miami, a Fort Lauderdale, a Hollywood Beach, a Pompano Beach, a West Palm Beach egymás után, ahogy ezek jönnek.
1: Tehát ha valaki megteheti, még akár 2 hétnél hosszabb útra is, persze, utazhat, vagy ugye ez egy ilyen visszatérésre ad még okot, hogyha az ember kimegy 1 hétre, 2-re, és akkor utána még egyszer kimegy, hát ha megengedheti, ugye, mert akkor az árak tekintetében ez, hogy látod? Hogy
2: nem volt olyan vészes, tehát például vásároltunk sokszor ilyen nálunk ABC szervezetekben, és egészen kedvező árak voltak. Uh-huh. Nem
1: szállás, meg szálloda, meg a ilyen étterek, azok gondolom, azok drágábbak.
2: Azok drágábbak, igen, és ahogy mondtam, a szezon.
1: Uh-huh.
2: Ez tehát a nagyon választjuk meg, ha én ezt mondhatom, mert 2-3 szorosa a hotel, a szolgáltatások, uh-huh, tehát éttermek, így megy föl az ár, tehát uh-huh, azonnal, ha egy hónappal később megyünk, tehát ez itt kulcskérdés.
1: Uh-huh.
2: És a közlekedés még, bocsánat, a közlekedésről annyit mondanék, hogy csak autó.
1: Tehát autóbérlés kint?
2: Autóbérlés, vagy akkor egy megszervezett program, nem tudom, de programokra, hogy hozzanak, vigyenek, mert az autópályák, hát az egymás alatt, fölött, uh-huh, nem tudom hány sávos, mennek rendkívül gyorsan, tehát csak is GPS-szel, csak is úgy, hogy vagy a sofőr, aki ismeri a helyszínt, vagy aki nagyon tud vezetni, és aki GPS-szel, uh-huh, tehát...
1: Más lehetőség akkor nem nagyon adott ott azon a részen.
2: Van ott egy vasúti vonal Orlandóba, de hát ennyi.
1: Uh-huh.
2: Egyébként nem jellemző. Tehát van tömegközlekedés, hát ez túlzás, nincsenek összehangolva. Mondjuk itt van egy buszjárat, de az nem passzol semmi máshoz.
1: Tehát nem sok értelme van ezt választani, azt inkább akkor felejtsük is el, maradjon inkább az autó, mert az ugye azt megemlítetted az elején, hogy egész megfizethető a bérelt autó.
2: Igen, kezelhető a költsége. Uh-huh. És vannak ilyen magyarok is, akik egyébként
1: foglalkoznak
2: az autóikat, vagy hoznak, visznek minket, és az megoldható, így igen, viszonylag jó áron.
1: Hát azt gondolom, hogy újra egy csodálatos desztinációról beszélhettünk. Hosszú-hosszú évekig elérhetetlen volt egyébként nekünk magyaroknak ez a rész. Most nagyon jó, hogy végre lehet menni, és igazából, hogy nem csak ide, hanem hogy a világ így most már nyitott, és tényleg bárhova utazhat az ember, szerintem annyira fontos megismerni egy másik kultúrát, más az embereket, hogy adott részen, adott városokban, adott országokban hogy gondolkodnak, mi a fontos nekik, annyira másak vagyunk, ugyanakkor meg mégsem, de hogy tényleg óriási különbségeket, különbözőségeket lehet felfedezni. Szilvi, nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hát majd még visszatérsz hozzám, remélem majd a közeljövőben. Köszönöm neked.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazási szakember volt a vendégem.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folytatódik az enyhe idő elszórtan záporokkal. Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait. Moszkva válaszolni fog diplomatáinak Budapest általi kiutasítására. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. Alkotmánybíró lett Hronovszki Nóra, Kovács András György, Ligeti Miklós, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt, a Tisza párt frakciójának öt jelöltje. Megbízatásuk 9 évre szól. A parlament azért választott új tagokat a testületbe, mert az alaptörvény júliusban elfogadott módosítása 70 évben korlátozta a tagok életkorát. Így 5 bíró mandátuma megszűnt. A Fidesz és a KDNP képviselői még a titkos szavazás előtt kivonultak az ülésteremből. Közpénzügyi munkacsoportot hoz létre a pénzügyminiszter. A testület feladata lesz egyebek mellett a közpénzügyi reform előkészítése és végrehajtása, valamint a költségvetési szabályok kidolgozása és az éves költségvetési törvény előkészítése, továbbá a nemzetközi gyakorlatok feltérképezése. A munkacsoportnak a pénzügyminisztérium szakemberei mellett a Magyar Államkincstár elnöke is a tagja lesz. Átalakul a szakképzési centrumok irányítási rendszere. A parlament elfogadta a szakképzési törvény módosítását, amely megszünteti a kettős vezetést azzal, hogy kivezetik a kancellári munkakört. Az intézményeket főigazgató vezeti majd. A felső vezetők számának csökkentésétől számottevő megtakarítást vár a kormány. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki, amelyen a centrumok korábbi, illetve jelenlegi vezetői is indulhatnak. Válaszolni fog Moszkva arra, hogy 10 diplomatáját kitiltották Magyarországról, ismételte meg az orosz külügyi szóvivő egy sajtótájékoztatón. Maria Zaharova úgy fogalmazott, 100%-ig biztos, hogy lesz válasz, de még egyeztetnek az érintett hatóságok arról, hogy a lépés melyik területet érinti majd. Másodszor is meghosszabbította Spanyolország az Olaszországból érkezők határellenőrzését, miután az olasz kormány hasonló intézkedést jelentett be.

0: Fantasztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Az On and On című dalunk a szívünk egyik legnagyobb vágyát kelti életre, ez pedig az, hogy a szemünket folyamatosan az örökkévaló Istenre szegezzük. Arra a mindenhatóra, aki volt, és van, és újra el fog jönni, ahogyan azt a Jelenések könyvének a negyedik részében olvashatjátok. A hétköznapok forgatagában nagyon könnyű a napi küzdelmeinkre koncentrálni. Egyszerűen elveszítjük a fókuszt és levesszük a szemünket Jézusról. Régebben írtuk ezt a dalt a barátainkkal, és már csak arra vágytunk, hogy teljesen elkészüljünk vele és hallhassátok. Azért imádkozom, hogy ez a zene áldjon meg benneteket. Imádkozom, hogy ez az ének a gyülekezetekben, a családotokban elérje és megdobogtassa mindenki szívét. És emlékeztessen benneteket arra, hogy egy reménységünk van az örök való Isten, és őre kell fókuszálnunk.

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey, I'm Nathan Sheridan, and this is the story behind my new song, Something We're Singing About.

0: 59:16 says this, but I will sing
1: a Zsoltárok 59:17-ben Dávid ezt mondja. Én pedig hatalmadról éneklek, magasztalom minden reggel hűségedet, mert erős váram vagy, menedékem, mikor bajba jutok. Néha olyan könnyen elhatalmasodnak rajtam a hétköznapok nehézségei, de amikor megállok, hogy átgondoljam, mit tett értem Isten, és milyen hihetetlenül csodálatos az evangélium igazsága, mindig megnyugszom. Jézus az ő kegyelméből és szeretetéből, a halálból az életbe hozott minket. A bűn szolgassága helyett olyan szabadságot kaptunk, amit nem ismerhetnénk Jézus nélkül. A kereszten hozott áldozata miatt az én lelkem szabad. Az Isten él bennem. Erről szól az új dalom.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Kiszmeyer tanítások a 98.6 Manna FM-en. Pax Televízió jó voltából.
1: Most beszéljünk az összezavarodásról, mert szerintem jó szívű, jót akaró emberek elindulnak egy jó irányba, de a sátán nem akarja, hogy előbbre lépjél, különösen nem szellemi téren. Az nem zavarja őt, ha eljössz ide és itt üldögélsz, de nem akarja, hogy hazamenjél és kezdj valamit azzal, amit hallottál. Egyáltalán nem zavarja, hogy itt vagy, de nem akarja, hogy amit hallottál előrelépést jelentsen az életedben. Úgyhogy eltökéltnek kell lenned, kitartónak. És a sátán sok dolgot küld, hogy megzavarjon, elrabolja az idődet és az energiát. Energiádat, hogy ne abba fektesd, amibe kell. Észrevettétek már ezt az életetekben? Nem elképesztő, mennyi időt képes az ördög elrabolni, és milyen könnyen letérít az útról. Szeretném, ha úgy gondolnátok magatokra ma reggel, mint egy vonatra, aminek a sínpárja egy bizonyos irányba tart. És a sínek mentén a sátán különböző útakadályokat helyezett el, remélve, hogy nekimész, és kisiklasz, és csak egy roncs leszel, ami többé nem halad előre a cél irányába. Bele vagy bonyolódva mások problémáiba? Te jó ég! Bele bonyolódtál más ember problémájába, aki nem is akar változni? A sátán ezáltal kiszívja az örömöt és az erőt az életedből. De mivel jó keresztény vagy, tudod, hogy segítened kéne az embereken, és azt gondolod, megjavíthatod őket. Én szeretek segíteni az embereknek. Semmit nem szeretek jobban, mint segíteni másokon, de ha nem vagyok elég óvatos, akkor megmentek olyan embereket is, akiket Isten nem akar megmenteni. Azt akarja, hogy vele másszanak ki az űrzavarból. Nem akarja, hogy valaki menjen és megmentse őket. És főleg a nők elég rosszak e téren. Bennünk van ez a tápláló, befedező, anyáskodó, tyúkanyóság. És ha ráadásul szolgáló is vagy, az csak duplázza a problémát. Ezért nekem is nagyon óvatosnak kell lennem, hogy ne bonyolodjak bele egy csomó dologba, amiben nem kéne, mert a sátán még a jó szándékot is, a jó szívűséget is felhasználja, hogy visszatartson attól a céltól, amire Isten elhívott. Értitek? Szeretnénk segíteni másoknak, de nem gabajodhatunk bele az ő káoszukba. Mondok egy példát. Volt egy öcsém, 9 évvel fiatalabb nálam. Decemberben meghalt, és nagyon-nagyon szomorú körülmények között halt meg. Hajléktalan volt. Megkérdezheted, hogy hogy lehetett neked egy hajléktalan öcséd? Hát, úgy, hogy nem tudsz valakit megjavítani, aki nem akar megjavulni. Úgy döntöttem, elmesélem ezt nektek ma reggel, mert szerintem tanulni lehet belőle. Szóval az én szolgálatom része, hogy segítsek hajléktalan embereknek, és az öcsém mégis hajléktalanként halt meg egy elhagyott épületben, Los Angelesben. 2-3 mérföldre attól a terápiás központtól, ahova elhelyeztük. 30 napot ott maradt, de utána azt mondta, hogy bár ez egy nagyszerű program, és nagyon hálás érte, de mégsem neki való. Leélte az egész életét, és soha semmi nem volt neki való. Körülbelül 10 éve visszajött St. Louisba, és Dave-vel és velem lakott 4 évig. Megtettünk mindent, hogy egyenesbe jöjjön. Újjászületett, betöltekezett Szent Szellemmel, egészséges lett. Megcsináltattuk a fogait, amik ki voltak rohadva a drogok miatt. Szép ruhákat vettünk neki, és kocsit is. 2 évig az otthonunkban lakott, velünk dolgozott, utazott, mindenre lehetősége volt, amit csak egy ember akarhat. 2 év után aztán úgy éreztem, Isten szeretné, hogy kilépjen és elkezdje irányítani a saját életét. Én nem akartam, hogy örökké velem éljen. Ő azonban olyan ember volt, aki csak akkor tette azt, ami helyes, ha valaki kötelezte erre. De ez nem működhetett így örökké. Előbb vagy utóbb a saját lábadra kell állni, meg kell hoznod a saját döntéseidet és a helyes dolgokat megcselekedni, azért, mert tudod, hogy az jó neked, nem pedig azért, mert más késztet rá. Ő 9 évvel fiatalabb volt nálam, amikor meghalt, de 40 évvel idősebbnek nézett ki. A bűn tönkretesz. Ha mindig Isten elől futsz, teljesen tönkremész. Amikor elkerült tőlünk, egy folyamatos rémálom volt. Úgy értem, mindig jöttek a telefonok, hogy miket csinált, vagy mit nem csinált. Nem fizette ki a lakbért, stb. Kilakoltatták, kellett találni neki egy új helyet, stb. Stb. Egy bizonyos idő elteltével, és sok ima után végül úgy gondoltam, Istenem, nem fogom az életemet ezzel tölteni. Nem erre hívtál el. Akartam segíteni, az egyetlen öcsém. Sajnáltam, 17 évesen kezdett drogozni a tengerészetnél. Azért osztom meg veletek ma ezt a történetet, hogy tudjátok, hogy bár a szolgálatom az emberek segítése, mégsem segíthettem a saját öcsémen. Nem azért, mert nem tudtam, hanem mert ő nem segített magán, és nem tudsz olyan embernek segíteni, aki nem segít ebben. Egy idő után az öcsém apukámhoz és anyukámhoz költözött, és majdnem megőrítette őket. Ez még inkább tetőzte a problémáimat, mert már a 80-as éveikben jártak, és én voltam a felelős, hogy gondoskodjak róluk. Így ott voltak mindketten, plusz az öcsém, és én ott tartottam, hogy Istenem, meg kellett hoznom egy nehéz döntést, hogy ezt nem engedhetem. Azt mondtam, nem fogom ezt tovább csinálni, és megtettem. Ha tudni akarjátok az igazat, a királyságért tett. És nektek is meg kell hozni néhány döntést a királyságért, mert Istennek szüksége van rád, hogy teljes erővel tudjál előre menni, és megtedd mindazt, amit meg kell tenned az életben. Bármi is az, felnevelni a gyerekedet, vagy egy nagyszerű feleségnek, vagy férnek lenni, vagy egy üzletet vezetni. De az első és legfontosabb, megismerned Istent. Azonban néha annyira belebonyolódunk a dolgokba, hogy nincs időnk megismerni Istent. Aztán szétesik az életünk, mert engedtük, hogy ezek az öröm elszívók kiszívják az összes erőnket. Nem azt mondom, hogy add fel a gyerekeiddel kapcsolatban, vagy a férjeddel kapcsolatban. A férjem se adta fel velem kapcsolatban, és ezért nagyon hálás vagyok. De Dave egy érett keresztény volt, aki tudta, hogyan segítsen nekem, viszont nem engedte, hogy a viselkedésem tönkre tegye az ő életét. És ha embereken fogsz segíteni, akkor elég érett kereszténynek kell lenned ahhoz, hogy meglásd, mikor vagy hatással rájuk, és mikor fertőznek meg ők téged. Amen. Addig, amíg te vagy hatással rájuk, és látod, hogy előre tartanak, addig természetesen segítünk az embereknek. De nem akarhatod csak tétován nézni és engedni, hogy valaki kiszívja az erődet, elpazarolja, elvegye az idődet, amikor igazából nem is akar változni. És tudod mit? Néha a legjobb dolog, amit tehetsz valakiért, ha azt mondod, nem foglak sajnálni. Ó, ez fáj. Az emberek ilyenkor, emlékszem, amikor Dave rám nézett, és ezt mondta, nem foglak sajnálni. Hát tudod, az a harag, ami bennem volt, csak meg akartam. Ó, hogy érted, hogy nem fogsz sajnálni? Nem tudod, hogy hogy bántak velem? Nem érted, mint mentem keresztül? Mit jelentsen ez? Te érzéketlen, nem törődöm. Te nem fogsz sajnálni? Azt mondta, Joyce, nem foglak sajnálni, mert az nem segít rajtad. Nem arról beszélek, hogy ne legyen bennünk igazi együttérzés. Isten mondta nekünk, hogy legyünk együttérzők az emberekkel. De még a béna embertől is János 5-ben, aki 38 éve ott feküdt a kapuban, Jézus azt kérdezte, mennyi ideje vagy ebben az állapotban? 38 éve. Jézus megkérdezte, valóban meg akarsz gyógyulni? Jézus nem ült mellé és sírt vele együtt. Jaj, szegény, szerencsétlen ember, el sem hiszem. A férfi két kifogást mondott. Azt mondta, minden alkalommal, amikor bemehetnék a medencébe, valaki megelőz, és nincs senki, aki segítene. Klasszikus példája annak, amiről ma beszéltem. Én csak egy szerencsétlen ember vagyok, itt fekszem, senki sem segít, senki sem teszi meg értem. Jézus ránézett, és a Bibliában van egy nagy felkiáltójel. Azt mondta, kelj fel! Ez nem úgy hangzik, mint a sajnálat. Kelj fel! Gondoljátok, hogy nekem nem volt nagyon nehéz, hogy az öcsém hajléktalan? És gondoljátok, hogy az ördög soha nem mondta nekem, hogy mit csinálsz? Össze-vissza rohangálsz, segítesz embereknek a világ minden részén, és nem tudsz segíteni neki? De újra elmondom, nem segíthetsz valakin, ha nem akar segíteni magán. Nem lehetséges. Szóval, amit tennünk kell, elég bölcsnek kell lenni ahhoz, hogy ne engedjük, hogy kiszívjanak mindent belőlünk, csak azért, mert valaki úgy dönt, hogy tönkreteszi a saját életét. Miért hagy hogy tönkre tegye az enyémet is. Máté 25:1. Akkor hasonló lesz a mennyek királysága a 10 szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására. 5 közülük balga volt, 5 pedig okos. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették a lámpásukat, nem vittek magukkal extra olajat. Most szeretném elmondani nektek, hogy a lusta emberek nem akarnak tenni semmi extrát. Nem akarnak extra időt tölteni a munkahelyükön, de szeretnének előléptetést és magas fizetést. Nem akarnak 5 perccel előbb érkezni, vagy 5 perccel tovább maradni. Szeretnének egész nap telefonálni, a személyes ügyeiket intézni, játszani a neten, és elfelejtik, mit mond a Biblia, hogy ki mint vet, úgy arat. Túl kell lépnünk azon, hogy úgy érezzük. Nekünk jár, jogunk van. Nem jár magas fizetés csak azért, mert megjelensz az épületben. Dolgoznod kell. Jaj, Istenem, Dave és én annyit dolgoztunk, és dolgoztunk, és dolgoztunk. Emlékszem, amikor elkezdtük, amit most csinálunk, és nem volt pénzünk szállodában aludni. Elmentünk egy 2-3 órára levő kisvárosba tanítani 25-30 embernek, éjszaka vezettünk haza, és félre kellett állnunk egy McDonald's vagy egy Burger King parkolójában, hogy Dave aludhasson egy kicsit, hogy tovább tudjunk menni még néhány mérföldet. Nagy értéke van, ha kemény munkával éred el, amit elérsz. Amikor csak a kezedbe adják, nem jelent neked semmit. Nem jelent semmit számodra, ha más dolgozott meg érte. És olyan hozzáállás van ma a világban, nekem jogom van ehhez, nekem jár ez, és a kormány tartozik nekem ezzel, és a kormány tartozik nekem azzal. Istentől kell, hogy függjünk. Őbenne kell, hogy bízzunk. Tőle kell, hogy függjünk. Amire ennek a nemzetnek szüksége van, az az, hogy visszaforduljon Istenhez. Amikor a 2001. szeptember 11-i tragédia történt, mindenki Istenről beszélt. Elképesztő, hogy az emberek egy tragédia során hogyan beszélnek Istenről. Az egyik hírközlő ezt mondta, vajon hol volt Isten, amikor ez történt? Ott volt, ahova mindenki próbálta őt helyezni. Kint. Ki az iskolákból, ki a kormányból, ki? A balgák, amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal extra olajat. Tedd meg az extrát, menj extra mérföldet. Ne légy középszerű, tökéletlen, lusta, langyos ember, aki nem tesz mást, csak morog, panaszkodik, irigykedik másokra, akik áldottak. Ne irigykedj soha másokéra, ha nem akarod megtenni, amit ők megtettek érte. Amen. Dolgozz keményen, légy fegyelmezett és kitartó. Tervezd meg a fájdalmadat és az örömödet. Előre átgondolva hozz döntéseket. Szeretném, ha hazamennél és gondolkodnál az életedről. Szeretném, ha gondolkodnál az életed irányáról. Ne élj csak a mának, mert el fog jönni a holnap, és amit ma teszel, meghatározza a holnapjaidat. Az okosok viszont a lámpásukkal együtt olajat is vittek magukkal. Ne csak akkor tölts időt Isten, amikor kétségbe esett vagy. Tölts időt Istennel naponta, és amikor a kétségbeejtő helyzetek jönnek, nem esel kétségbe, mert annyi van benned Istenből, hogy ezáltal túljutsz mindenen. De tudjátok, a balga embereknek nincs idejük Istenre, ha csak nem csodára van szükségük. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás hallatszott. Íme a vőlegény, jöjjetek a fogadására. Ekkor felébredtek a szüzek mind, és rendbe hozták a lámpásaikat. A bolgák így szóltak az okosakhoz. Ez történik most? Tényleg, pontosan ez. Most, épp most. Valami történik. A bolgák oda mennek az okosakhoz. Adjatok nekünk az olajatokból. Mert a lámpásunk kialszik. De az okosak így válaszoltak. Nem lesz elég nekünk is, meg nektek is. Menjetek a kereskedőhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és lemaradtak az egész ünneplésről. Nem azért, mert szánalomra méltók voltak, vagy mert nem voltak meg ugyanazok a lehetőségeik. Én hiszem, hogy Isten egy egyenlő esélyeket biztosító munkáltató. És amit Isten értettez, az nem függ az iskolai végzettségettől, vagy bármitől, amiről ez a világ beszél, hanem ez mindenkire érvényes. Nézzük meg a 13. verset. Vigyázzatok tehát, szenteljetek figyelmet, legyetek óvatosak és aktívak, mert nem tudjátok se a napot, se az órát, amikor az emberfia visszatér. Tudjátok, olyan óvatosnak kell lennetek, kivel töltötök időt. Kikkel töltötök sok időt. Főleg akiket ti választotok. Persze tudom, hogy vannak néhányan, akiket a szüleik megőrjítenek. Nem azt mondom, hogy ne tölts időt a szüleiddel. Néhányatokat a házastársa kerget őrületbe, és igen, vannak olyan kapcsolatok, amiken dolgozni kell, és velük élni, de Isten megadja az erőt hozzá. De én arról beszélek, amikor tudatosan megyünk bele nevetséges helyzetekbe. Nem várhatjuk el, hogy ne legyen hatással ránk. Meg kell bizonyosodnod arról, hogy akikkel körülveszed magad, azok felfelé motiválnak, és nem lefelé húznak. Néhányan meg tudnátok változtatni az életeteket csupán azáltal, hogy más emberekkel töltitek az időtöket. Nem mondom, hogy ne próbáljatok segíteni az embereknek. Fontos, hogy próbáljunk segíteni az embereknek. Pál azt mondta, nem mondom, hogy soha ne legyetek olyan emberekkel, akik rosszul viselkednek. Azt mondja, mert akkor teljesen ki kéne mennetek a világból. Emlékezzetek, mit mondtam. Bizonyosodjatok meg, hogy hatással vagytok rájuk, és nem ők fertőznek meg titeket. A céltalan emberek nem szeretik a céltudatos embereket. Mindig azt fogják mondani, hogy túl merev vagy, túl szigorú, túl ilyen, túl olyan. Én egy célorientált ember vagyok. Ha nem lennék, biztos nem csinálnám, amit most csinálok. És meg kellett hoznom azt a döntést az életemben, hogy tudom, nem fog mindenki megérteni, valószínű a legtöbb ember nem fog megérteni, és nem fog nekik tetszeni, amit csinálok, és nem értik a döntéseimet, de mégis úgy fogom élni az életem, hogy azt tegyem, amire Isten elhívott, és be fogom fejezni a munkát, amit nekem adott. És nem fogok vakvágányra futni, nem fogok belegabajódni dolgokba, és nem engedem, hogy mások kiszívják az erőt belőlem, amit Istentől kaptam, azért, mert engedelmeskedek neki. Az egyik dolog, amit a sátán leginkább felhasznál ellenünk, az a körülöttünk élő emberek. Szeretnénk ugyanis a szeretetüket, elfogadásukat és az elismerésüket. Ők azonban elutasítanak, mert nem vagyunk olyanok, amilyennek ők szeretnének minket, hogy legyünk. Amikor Jézus kiküldte a 70 tanítványt, azt mondta, menjetek be a városba, hirdessétek az örömhírt, és ha elutasítanak, még a port is verjétek le a lábatokról, és menjetek a következő városba, mert nem fognak elfogyni a városok. Észrevettem, hogy a sátán mindennél jobban használja az elutasítás fájdalmát arra, hogy vakvágányra vezessen. Amikor először betölt kezdtem a Szent Szellemmel, és az Úr elhívott a szolgálatra, elvesztettem minden barátomat, és sok családtag is elfordult tőlünk. Az emberek azt hitték, elment az eszem. Kinek képzeled magad? Nők nem csinálnak ilyet. Hoppá, lehet, hogy Isten nem tudta, hogy nő vagyok? És Istenhez fordultam, és azt mondtam, tudod, Uram, én nő vagyok, mintha nem tudná. A pásztorunk egy nap Dave-re nézett, és azt mondta, testvér, neked kéne a Biblia órán tanítanod az otthonodban, nem a feleségednek. Szóval engedelmesek akartunk lenni, hazamentünk, Dave próbált tanítani, én próbáltam csendben maradni, de egyik sem működött. Sok embernek nincs meg a bátorsága, hogy azok legyenek, akik valójában. Mert igen, talán más vagy. Ez nem megszokott, nem illik a képbe. Az emberek állandóan kérdezgetik. És Dave, mit szól, hogy te itt állsz fent? Tudjátok, Dave tudja, hogy ő kicsoda. És egy kicsit se zavarja, hogy én itt vagyok. Dave büszke rám, és ő boldogan teszi azt, amit Isten az ő szívére helyezett. Elmondok nektek valamit, a férjem igazi férfi. A férjem igazi férfi. Mert nem rémül meg attól, hogy megengedje, hogy a felesége azzá legyen, akivé lehet. És tudja, hogy csak azért felelős, amit Isten tőle kért, hogy tegyen. Amikor azt próbálta tenni, amit én, akkor nem volt boldog. És én sem voltam boldog. Hány ember nem boldog azért, mert azt teszik, amit a világ vár el tőlük, ahelyett, hogy azt tennék, amit Isten mondott nekik, hogy tegyenek. Amen. Pál azt mondta a Galata 1:10-ben, ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem lennék apostol. Nem mindig járhatod az utadat Istennel, amit szeretnél úgy, hogy egyben népszerű is legyél mindenki szemében. De mondok valamit, inkább légy egyedül, mint rossz emberek társaságában. Hadd mondjam el újra, jobb neked egyedül, mint rossz emberek társaságában lenni. Hadd mondjak valamit. Nem kell, hogy az legyen az élet célod, hogy szerte a világon hirdeted az evangéliumot, vagy egy nagyszerű dicsőítés vezető legyél, vagy dalíró. Lehet, hogy az a célod, hogy egy nagyszerű anyuka legyél, nagyszerű férj, vagy nagyszerű feleség, de tudod, az elsődleges célodnak Isten megismerése kell, hogy legyen. És figyeljetek, és hogy képviseld őt ezen a földön kiválósággal. Tudjátok, én nem próbálok jól viselkedni és megtenni mindent, amit a Biblia mond, azért, hogy több piros pontot szerezzek Istennél. Kegyelem által van üdvösségünk, nem cselekedetekért. De minden nap törekszem, hogy olyan életet éljek, amilyet Jézus szeretne, mert szeretném, ha Istennek olyan emberei lennének, akikre büszke lehet. Lehet, hogy ez fura, de néha sajnálom Istent a sok hiába valóság miatt, és az emberek miatt, akik próbálják kizárni őt, és kompromisszumot kötni a világgal. És biztos elmosolyodik, amikor valaki reggel kinyitja a szemét, és azt mondja, Istenem, szükségem van rád, te vagy az első, az életem csak rólad szól, senki nem vagyok nélküled. Istenem, segíts, segíts nekem, adj iránymutatást, mutasd meg, mit szeretnél, hogy tegyek. Ellentétben azzal a keresztény, aki fel kell reggel, és felsorol 10 dolgot Istennek, amit délig tervez megtenni azért, hogy üdvözüljön. Nagyon jól szórakozom, próbálom abba hagyni. Céltudatos ember kell, hogy legyél. Szeretném, ha hazamennél, és időt szánnál arra, hogy elgondolkodj. Elgondolkodnál az életedről, és feltennéd magadnak a kérdést, hogy valóban abba az irányba halad-e az életed, amerre szeretnéd? Kérdezd meg Istentől, van-e olyan dolog az életedben, amit el kéne hagynod a napi rendedből? Bizonyosodj meg, hogy töltesz minden nap időt Istennel. Semmi nem fog működni az életedben, ha nem helyezed Istent az első helyre. És nem kell túl aggódnod magad, hogy hogyan fogod eltölteni ezt az időt. Istent egyszerűen megtiszteli, ha adsz neki időt. Nem gondolom, hogy a legnagyobb biblia tudósnak kell lenned a világon. Nem hiszem, hogy érezned kell. Érzem Istent. Biztos van egy megszokott helyed, oda mész minden nap, és azt mondod, Uram, itt vagyok, újra én. És csak szeretném elmondani, hogy egy percig se gondolom, hogy nélküled sikeres lehetek. Lehetetlen, hogy kimenjek az ajtón, és kedves legyek, ha nem segítesz nekem. Nagyon rosszul fogok viselkedni ma, ha nem adsz nekem erőt és kegyelmet. Szükségem van rád, Istenem, szükségem van rád, szükségem van rád. Ezután tölts egy kis időt azzal, hogy megköszönöd mindazt, amit érted tett. Légy egy hálás ember. Istenem, köszönöm, köszönöm, köszönöm, köszönöm, köszönöm. Ez nem nehéz. Ne tedd az Istennel eltöltött időt nehézzé és bonyolultá. Csak menj oda, hidd el, hogy ott van, és találkozol vele. Garantálom. Ha Istent az első helyre teszed az életedben, és ez lesz az elsődleges célod, minden más a helyére kerül. Amen.
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
2: Manna Hit.
0: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.

0: újra délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
1: Kiszél.
0: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás, vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna morzsa.
3: Folytatódik az enyhe idő, elszórtan záporokkal. Támogatást kapnak a dízelautók tulajdonosai. A Vatikánba utazik a jövő héten Magyar Péter. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A döntés értelmében a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. A Ruf Bálint miniszterelnök helyettes által benyújtott jogszabály arról is rendelkezik, hogy novemberben a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő. Zseppénznek nevezte az üzemanyagárak ellensúlyozására bevezetett havi 5000 forintos dízelkompenzációt a Fidesz frakció. Az ellenzéki képviselőcsoport szerint az intézkedésből a hazai autósok mintegy háromnegyede kimarad, miközben a juttatás többszörösét vonják el tőlük a dohánytermékek jövedéki adójának emelésével. Jövő csütörtökön a Vatikánba utazik a miniszterelnök. Magyar Pétert magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. A kormányfő közölte azt is, hogy látogatása során tárgyalást folytat majd Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével. Hamarosan megindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid közölte, a vasútbiztonsági teszteken nem merült fel hiba. Október első hétvégéjén teljes terhelést modellező tesztet végeznek. A vonatok utasok nélkül, de a nappali csúcsidős menetrend szerint közlekednek majd 160 km/órás sebességgel. Idén nyáron csaknem kétharmadával nőtt az európai tengerparti úti célokra repülő magyarok száma tavalyihoz képest. Derül ki az egyik hazai jegyértékesítő cég adataiból. Az utazási kedv élénkülését az árak átlagosan 15%-os csökkenése, az erősödő forint és a fapados légitársaságok árversenye hajtotta. A legnépszerűbb célpontok közé idén Bari, Tirana és Alicante mellett Malaga, Rimini, valamint Zadar tartozott. Bringás reggelivel várja a belvároson át munkába, iskolába igyekvőket a BKK szerdán. 7 és 9 óra között minden kerékpárral érkezőt friss gyümölccsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálnak a Városháza parkban. A bringás reggelit az Európai Mobilitás Hét részeként szervezik. Napos száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet. Szerdán késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkülhet. Hajnalban 8 és 15, napközben 25 fok várható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyílik a kalendárium a mai nap mellett, szeptember 15-e oldalán, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. Hát 168 év 1858-ban született Szent Károly testvér, francia származású trapista, szerzetes, katolikus pap, földrajztudós, nyelvész. Lelki hagyatéka nyomán számos szerzetes kongregáció, világi és papi közösség társulás jött létre. 178 éve a mai napon az országgyűlés létrehozta az Országos Honvédelmi Bizonyványt, amelynek elnöke Kossuth Lajos volt, a védelem megszervezésére hozták létre. 85 éve Herceg-Szánton született Albert Florian labdarúgó edző, az FTC focistája, 75-szörös válogatott volt 1952-től 74-ig, játszott olimpián, VB-n, EB-n bronzérmes csapatban. 1967-ben elnyerte a France Football aranylabdáját, 68-ban világválogatott volt. Edzőként dolgozott Líbiában, első osztályú csapatnál, valamint az FTC ifjúsági csapatánál. Volt utánpótlás szakágvezető, szakosztályigazgató, majd 90-től szakosztály alelnök. 70-ben Hofer Józseffel megjelent Rúgd a labdát című műve. 83 éve született Foltin Jolán, a Nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth és Erkel Ferenc díjas koreográfus, rendező, táncművész. Más forrás szerint egyébként a születésnapja későbbre tehető. 80 éve Alpáron látott napvilágot Kásás Zoltán, 92-szeres válogatott vízilabdázó. Ő pályafutását 1958-ban az FTC vívójaként kezdte, majd vízilabdázó lett. 77-től Tatabányán játszott. Tagja volt a KEK győztes, az olimpiai ezüstérmes, a világbajnok és az Európa bajnok csapatnak. 87-től szövetségi kapitány volt, majd 89-től az olasz Ortigia Siracusa csapat edzője. 74 éve látott napvilágot Bencsik Sándor Samu, a P-Mobil és a P-Box gitárosa, zeneszerző, Budapesten született. A 70-es évek elején a Sigma nevű sashalmi zenekarban kezdett, majd egy ideig a Beatrice tagja lett. Innen a Gezarolba került, ez a zenekar vette fel 73. május 1-én a P-Mobil nevet. Cseráti István billentyűssel aztán kilépett és megalapították a P-Box zenekart. Bencsik 87 nyarán először Svédországba ment, majd egy ausztriai lágerben hunyt el, azóta is tisztázatlan körülmények között. Debrecenben utcát neveztek el róla. 69 éve született szintén a mai napon Tölgyesi Péter alkotmányjogász, a Tudományos Akadémia Állami és Jogtudományi Intézetének munkatársa, politikus. Tölgyesi 87-ben közreműködött a Fordulat és Reform című tanulmánygyűjtemény megírásában. 89-ben az ellenzéki kerekasztal munkájában jelentős szerepet játszott a köztársasági alkotmány módosításának, továbbá a párttörvény, a választójogi törvény és az alkotmánybíróságról szóló törvénykoncepció kidolgozásában. 90-től az SZDSZ országgyűlési képviselője, majd parlamenti frakciójának vezetője, 91. november 23-ától pedig 92.

2013-ig az SZDSZ elnöke is volt. 96. augusztus 31-én jelentette be kilépését a pártból és a parlamenti frakcióból, azóta független képviselőként dolgozott. 168 éve született Hubay Jenő, hegedűművész, zeneszerző, akadémikus, a Magyar Hegedű Iskola megalapozója. Pesten látott napvilágot, 19-ben a Zeneakadémia igazgatója, később főigazgatója volt. Operákat, szimfóniákat és hegedű versenyeket komponált. 29 éve egyébként a mai nap a Google egyik születésnapja is, a google.com domain bejegyzésének évfordulóján. A Google jelenleg a legnépszerűbb internetes keresőrendszer. A keresésen kívül többek között térkép és útvonaltervező, pénzváltó, számológép, naptár, levelező, fordító és hirdető rendszer is. A projektet Larry Page és Sergey Brin alapította, mindketten a Stanford Egyetemen végeztek. A Google különböző napokon is megünnepli egyébként a születésnapját. Néhányan úgy tartják, hogy a születésnap a domain bejegyzésének napja, ami 97. szeptember 15-e. Természetesen fontos dátum a cég alapításához szükséges iratok aláírásának a napja is, amely 98. szeptember 4-e. Bulikat és ünnepségeket pedig szeptember 7-én és 27-én is tartanak. A Google mindegyik születésnapját ünnepli, meglepetésszerűen változó Google logókat, doodle-eket láthatnak a felhasználók ezen alkalmakkor.

0: Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam ma. Jönnek a budapesti aktualitások a Budapest Update-ben. Például szigorú parkolási szabályokra kell figyelni a budapesti repülőtéren. Bár a nyári szabadságolások véget értek, a repülőtéri utasforgalom ősszel sem csökken. A kellemesebb időjárást és kedvezőbb repülőjegyárakat kihasználva egyre többen választják a szeptember-októberi városlátogatásokat vagy az utószezoni tengerparti pihenést. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre induló utósoknak azonban nem csak az utazás előkészületeire, hanem a megváltozott és szigorodott parkolási viszonyokra is érdemes figyelniük. A terminálok közvetlen közelében érvényben lévő behajtási és parkolási szabályokat, beleértve a szigorúan mért ingyenes áthajtási időkereteket is, a többség mára megszokta. A tapasztalatok szerint azonban sokan még mindig nincsenek tisztában az érvényben lévő szabályokkal és tarifákkal, így az áthajtási idő túllépése kényelmetlen perceket és nem várt plusz költségeket okozhat. A terminál előtti szűkös ingyenes időkeret valóban mindössze annyira alkalmas, hogy gyorsan kiugorjon valaki az autóból egy csomaggal, de húzamosabb várakozásra vagy búcsúzkodásra már nincs lehetőség. Azt látjuk, hogy az utazók többsége már tudatosan keresi az alternatívákat, mivel sem a terminál közi magas napi díjakat, sem a kapkodást nem szeretnénk felvállalni, számolt be róla Rácz Béla, a Mopark marketing igazgatója. A szakértő szerint az utóbbi években egyértelmű szemléletváltás történt az utazási szokásokban. A reptér közvetlen környékén található transfer szolgáltatást kínáló külső parkolók igénybevétele már nem csak a kisebb büdzsével utazók, hanem a családok és az üzleti útra indulók körében is az egyik legnépszerűbb megoldássá vált. A reptértől mindössze néhány percre elhelyezkedő őrzött parkoló komplexumokból dedikált transferjáratok viszik a terminálig az utasokat és csomagjaikat, elkerülve a terminál körüli torlódásokat és költségeket. A szezonális utazási hullámok idején, így az őszi utószezonban is gyorsan betelnek a szabad helyek, így a reptéri parkoló célszerű legalább egy-két héttel az indulás előtt lefoglalni az opciók és árak összehasonlítása után. Emellett van néhány fontos tudnivaló azok számára, akik úgy döntenek, hogy saját autójukkal mennek ki a repülőtérre, és hosszabb távú parkolásra rendezkednek be. A Mopark szakértőjének elsődleges tanácsa, hogy ne hagyjunk értéket az utastérben. Bár a zárt, kamerával megfigyelt és 24 órás jelenléttel védett parkolók alapvető biztonságot nyújtanak, a látható helyen hagyott táskák, műszaki cikkek vagy akár pénz felesleges kísértést jelenthetnek, emelte ki Rácz. Hozzátette, hogy indulás előtt érdemes ellenőrizni az akkumulátort és a gumiabroncsokat is. A hűvösebb őszi éjszakák alatt a gyengébb akkumulátorok meglepetést okozhatnak a több napos állás után. Utazás előtt bizonyosodjunk meg róla, hogy az autónk megfelelő műszaki állapotban van, a keréknyomást is ellenőrizzük. A szakértő arra is figyelmeztetett, az őszi esőzések a lehulló falevelek ellen a fedett beállók nyújtanak maximális védelmet, míg a kültéri parkolásnál ügyeljünk arra, hogy az ablakok teljesen fel legyenek húzva. A célunk az, hogy az utazás élménye ne a reptéri parkolóhely keresés stresszével és felesleges áthajtási pódiakkal kezdődjön. Ha az autósok előre terveznek, biztonságban tudhatják a járművüket, miközben a transfer segítségével kényelmesen, pontosan érkeznek meg az indulási oldalra, tette hozzá Rácz Béla. Budapest hagyományosan legkeresettebb kerületeiben hűlt le leginkább a vevői érdeklődés közben az elmúlt egy évben. A legfrissebb kerületi adatok szerint a 14. kerület iránti érdeklődés 20%-ról 15%-ra esett, a 13. kerületi 25-ről 21-re, a 6-é 19-ről 15%-ra. Hasonló mértékben csökkent az érdeklődés a 9., a 11. és a 7. kerület iránt is. A 7 vizsgált kerület közül egyedül a 2. kerületben nem történt érdemi elmozdulás. Az érdeklődés így gyakorlatilag a tavalyi szinten áll. Minél népszerűbb és drágább volt egy kerület egy évvel ezelőtt, most annál nagyobbat esett a kereslet iránta. A 2. kerület ez alól kivétel, mert ott a vevői kör összetétele nem változott annyira, mint másutt, mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője. A jelenség szorosan összefügg azzal, hogy az elmúlt egy évben tartósan megnőtt az első lakásukat vásárlók aránya a fővárosi piacon, miközben a korábban meghatározó befektetői kereslet visszaszorult. Az első lakásukat vásárlók árérzékenyebbek, kevésbé engedhetik meg maguknak a legdrágább népszerű kerületeket, tette hozzá Szegő. Ez a réteg most inkább a megfizethetőbb, korábban kevésbé keresett kerületek felé fordul. Ez látszik most a drágább város részek visszaeső érdeklődési mutatói. A legnagyobb visszaesés a 14. kerület történt, ott az érdeklődés több mint 5% ponttal esett, miközben a piac egészen a keresletindex csak a nyári szezonális szint körül mozgott. A 6 érintett kerületben átlagosan 3,6% ponttal csökkent az érdeklődés. A legkeresettebb kerületek tehát a piaci átlagnál is nagyobb értékben vesztettek vonzerejükből. Érdekes az is, hogy az érdeklődés nem áramlott át egy-két konkrét olcsóbb kerület felé. A 23 fővárosi kerület közül mindössze kettőben, a 12-ben is Budafokon nőtt egy év alatt a vevői érdeklődés. A többi kerületben a legkeresettebbeken kívül is stagnált vagy enyhén csökkent. Mindez tehát egy általános, szinte a teljes fővárosra kiterjedő kereslet lassulást mutat, amelyben a korábban legnépszerűbb kerületek estek vissza leginkább. Október 24 és november 1-e között harmadik alkalommal rendezik meg a Budapest International Film Festivalt a Corvin moziban. Az első ad bejelentett film Cannes, Velence és Sundance idei programjából érkezik, a válogatásban pedig Nemes László és Horváth Lili új alkotása is szerepel. A BIF két év alatt Budapest egyik meghatározó kulturális találkozó helyévé vált, ahol a közönség egy helyen fedezheti fel az év nemzetközi filmtermésének legizgalmasabb darabjait, találkozhat az alkotókkal, és részese lehet annak, ami a kortárs filmkultúrában éppen történik, írják a szervezők. A programban Nemes László történelmi drámája, Horváth Lili sci-fi elemekkel átsző szerelmi története, Radu Jude társadalmi szatírája, Jane Schönbrunn queer horror vígjátéka, John Wilson kreatív dokumentumfilmje és Merin Atlan felnővés története kerül egymás mellé. A fesztivál kiemelt bemutatóinak helyet adó gála szekcióban két új magyar film szerepel. A Mulan Nemes László első francia nyelven készített alkotása, melyet az idei Cannes filmfesztivál versenyprogramjában mutattak be. Az Oscar-díjas rendező új filmjében Jean Moulin, a híres francia ellenálló és Klaus Barbie, a Lyoni Gestapo vezetője közötti végzetes összecsapáson keresztül idézi fel a második világháború egyik legsötétebb fejezetét. A Moulin pszichológiai thriller két férfi végleges párharcáról egy eldöntetlen civilizációs pillanatban. Rendhagyó helyszínen a Klauzáltéri vásárcsarnok első emeletén vásárolhatunk kortárs műveket a Budapest Independent Art Fair nevű független művészeti vásáron október 9 és 11 között. Képzeljük el, hogy a piacon nem csak zöldségeket, gyümölcsöt és húst vásárolunk, de akár egy impozáns festményt is. A Klauzáltéri vásárcsarnok első emeletén nem sokára megtehetjük mindezt, az említett napokon ugyanis a karzaton közel tucatnyi galéria fogja belakni az üresen álló standokat, hogy különféle műtárgyakat áruljon. A vásár ötletét Polgár Ladó találta ki, majd megkereste vele Analóg Angerikát, a Margit körúti 2021-ben alapított Start Galéria vezetőjét, és Tarnai Edinát, az 5. kerületi 2021-ben indult Dindin Galéria megálmodóját. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: Manna Morzsa.
1: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. szeptember 15-e van kedd, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Novembertől jelentősen emelkednek a pótdíjak a budapesti közösségi közlekedésben. Fontos budapesti közterületek kerülnek vissza a főváros kezelésébe. Egy hétvégére különleges budapesti épületek nyílnak meg a látogatók előtt. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. November 2-ától jelentősen többet kell fizetniük azoknak, akiket érvényes jegy vagy bérlet nélkül ellenőriznek a budapesti közösségi közlekedésben. A BKK pótdíjai 20-25%-kal emelkednek, miközben több bérlettel rendelkező utasokra vonatkozó kedvezményes összeg változatlan marad. Aki a helyszínen vagy az ellenőrzést követő két napon belül rendezi a pótdíjat, annak a jelenlegi 12.000 helyett 15.000 forintot kell fizetnie. Ha erre csak később, de 30 napon belül kerül sor, 25.000-ről 30.000 forintra emelkedik az összeg. 30 napon túl továbbra is 50.000 forint lesz a pótdíj. Változik az a kedvezmény is, amelyet akkor lehet igénybe venni, ha a jegy nélkül utazó még aznap havi bérletet vásárol, majd azt két napon belül bemutatja. Ebben az esetben a jelenlegi 6.000 helyett 7.500 forintot kell fizetni. A negyedéves, illetve az érvényességi idő alatt vissza nem váltható bérletekhez kapcsolódó kedvezményes pótdíjak ugyanakkor nem emelkednek. Nem változik a helyzet azoknál sem, akiknek van érvényes bérletük, csak az ellenőrzéskor nem tudják bemutatni. Ha a havi bérletet 5 napon belül igazolják, továbbra is 2000 forintot kell fizetniük, éves vagy negyedéves bérlet esetén pedig 1000 forintot. Erre naptári évenként legfeljebb 2 alkalommal van lehetőség. A BKK az emelést többek között azzal indokolja, hogy a pótdíjak legutóbb 2022. szeptemberében változtak, azóta pedig mintegy 30%-kal emelkedtek a fogyasztói árak. A közlekedési központ szerint emiatt a bírságok reálértéke és a blitzeléstől visszatartó hatás is csökkent. A társaság számításai szerint a novemberben életbe lépő változtatás évente mintegy 560 millió forinttal növelheti a bevételeket. Emellett arra számítanak, hogy a magasabb pótdíjak több utast ösztönözhetnek, jegy- és bérletvásárlásra is. A BKK a fővárosi közösségi közlekedés likviditási helyzetére hivatkozva sürgős döntést kért, az emelésről szóló határozatot pedig Karácsony Gergely főpolgármester már aláírta. Visszakerülnek a fővárosi önkormányzat kezelésébe az 5. kerület legfontosabb közterei, valamint több 22. kerületi dunaparti ingatlan. A kormány döntéséről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be, aki szerint ezzel több korábbi hatáskör átruházást is korrigálnak. A változás egyik legfontosabb része a belváros kiemelt jelentőségű köztereinek helyzetét érinti. Ezek kezelését korábban a fővárostól az 5. kerületi önkormányzathoz helyezték át, a mostani döntés értelmében azonban ismét Budapest kezelésébe kerülnek. Hasonló változás történik a 22. kerületben is. A Háros út 1-3 szám alatti egykori laktanya, valamint a hozzá kapcsolódó dunaparti területek szintén visszakerülnek a fővároshoz. Ezeket az ingatlanokat 2022-ben adták át a 22. kerületi önkormányzatnak. Vitézi Dávid szerint a döntés lehetőséget teremthet arra, hogy ismét egységesebb szemlélet alapján kezeljék Budapest dunaparti területeit. A miniszter emlékeztetett arra, hogy a folyópartok egységes fővárosi kezelése már Tarlós István főpolgármestersége idején is fontos várospolitikai cél volt. A mostani változtatás a kormány és a főváros közötti együttműködés szempontjából is jelentős lehet. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, hogy a korábbi állapot részbeni helyreállítása teremtheti meg az alapot ahhoz, hogy a fővárosi és az állami szereplők a jövőben közösen dönthessenek Budapest kiemelt közterületeinek és dunaparti ingatlanjainak fejlesztéséről. Egy hétvégére különleges budapesti épületek nyílnak meg a látogatók előtt. Olyan budapesti épületekbe is bejuthatnak az érdeklődők szeptember 19-én és 20-án, amelyek máskor egyáltalán nem, vagy csak ritkán látogathatók. A kulturális örökség napjai keretében egyebek mellett az Országház, a Sándor Palota és az évek óta zárva tartó Iparművészeti Múzeum is különleges ingyenes programokkal készül. Az idei rendezvény központi témája a veszélyben lévő épített örökség, valamint a történelmi épületek megújítása és új funkciókkal való megtöltése. A hétvége során országszerte műemlékek, középületek, paloták, múzeumok és ipartörténeti helyszínek nyitják meg kapuikat. Budapesten több olyan épület is látogatható lesz, amelynek belső tereit a nagyközönség csak kivételes alkalmakkor láthatja. Az Országházban mindkét napon különleges vezetéseket tartanak. Az érdeklődők az épület alaksori tereit is bejárhatják, emellett a Szent Korona és a koronázási ékszerek történetével foglalkozó programot, valamint gyerekeknek szóló vezetéseket is szerveznek. A legtöbb program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, és a csoportok létszáma korlátozott. Szintén megnyílik a látogatók előtt a budai várban található Sándor Palota, amely a köztársasági elnök hivatalának ad otthont. A történelmi dísztermeket szeptember 19-én és 20-án délelőtt 10 és este 6 óra között lehet felkeresni. Ide nem szükséges előzetesen regisztrálni, ezért nagyobb sorokra lehet számítani. A hétvége egyik legkülönlegesebb programját az Iparművészeti Múzeum kínálja. A Lechner Ödön tervezte szecessziós épület 2017 óta zárva tart. Szeptember 20-án azonban néhány órára ismét megnyílik. A látogatók egy 11 állomásból álló útvonalon járhatják be a múzeumpalota központi részét, még a tervezett felújítás előtti állapotában. Az Iparművészeti Múzeumba kizárólag személyre szóló visszaigazolt regisztrációval lehet majd belépni. A jelentkezés szeptember 16-án nyílik meg. Az épület jelenlegi állapota miatt lift, használható mosdó és ivóvíz nincs, a bejárás során pedig több lépcsősort is érintenek. A kulturális örökség napjai budapesti programjai ingyenesek, a belépési feltételek azonban helyszínenként eltérnek. A népszerűbb épületeknél ezért érdemes előre ellenőrizni, hogy szükség van-e regisztrációra. Több mint 40 millió forintot fordíthat Józsefváros a Fidó Park és környékének zöldítésére. A Fiumei út és a Dobozi utca találkozásánál fekvő közösségi tér fejlesztéséhez Európai Uniós forrást nyert a kerület, a konkrét terveket pedig a környéken élők és a park használóinak bevonásával szeretnék kialakítani. A terület jelentős átalakuláson ment keresztül az elmúlt évtizedben. A korábban elhanyagolt és funkció nélküli tér 2014-ben a Magdolna negyed program részeként újult meg. Ekkor egy ingyenesen használható ifjúsági és sportközpontot alakítottak ki, amely azóta a környék egyik fontos közösségi helyszínévé vált. A Fidó Parkban többek között rekordtán focipálya, fitness eszközök és játszótér kapott helyet. Különlegessége a több funkciós közösségi pavilon, amelynek tetején gördeszkapáját alakítottak ki. A központ működésében szociális munkások is részt vesznek, így a park a sportolási lehetőségek mellett közösségi és szociális feladatokat is ellát. A következő fejlesztési ütem elsősorban a zöldítésre és a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra koncentrál. Józsefváros a Just for Care nevű uniós projekt keretében mintegy 42 millió forintot fordíthat a Fidó Park és környékek közterületi fejlesztéseire, valamint kapcsolódó zöld programokra. Arról azonban még nem született végleges döntés, hogy pontosan milyen beruházások valósuljanak meg. Az önkormányzat október elejéig kérdőíven méri fel a park használóinak és a környező házak lakóinak igényeit. Az eredményeket később egy nyilvános eseményen ismertetik, majd önkormányzati, civil és helyi lakossági részvétellel munkacsoportot hoznak létre a konkrét javaslatok kidolgozására. A tényleges átalakításokra még várni kell, a tervek szerint a fejlesztések 2027-ben és 2028-ban valósulhatnak meg. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: A Bulvárd és Brezsnyev Galéria a Király utcában működött 2006 és 11 között, és a célja az volt, hogy a feltörekvő festőknek, grafikusoknak és fotósoknak lehetőséget és helyszínt biztosítson kiállítások megtartására. A galériában annak idején kezdőként megfordult művészek jelentős része ma már jó nevű befutott alkotónak számít. Az ő régi és újabb műveiből nyílt ingyen megtekintető kiállítás a Kult Hét Galériában, írja a Virág Budapest. A pár napja a Klauzál téri galériában megnyitott hatalmas képmennyiségű új tárlat egészen a 2000-es évekbe repíti vissza a kiállítás látogatóit. Az akkor működött művészeti legenda a Bulvárd és Brezsnyev Galéria történetét meséli el, ami ugyan 2011 környékén megszűnt és alapítványi formában működött tovább, ám a megalapítása éppen 20 évvel ezelőtt 2006-ban történt. A később politikai pályára váltott képzőművész Viktora Zsolt azzal a céllal alapította meg a galériát, hogy a feltörekvő képzőművészeknek, majd később fotóművészeknek biztosítson bemutatkozási és kiállítási lehetőséget. A nyitástól a megszűnésig több mint 100 tárlatot szervezett a galéria, ami elég szép számnak mondható bő 5 éves működése alatt. A BB-ben akkoriban bemutatkozott és kiállított művészek azóta befutott alkotók lettek, mint például a kiállítás egyik kurátora, a fotós részt összeállító és a mostani kiállítási anyagban is szereplő Mucsi Szilvia, aki többek között a Budapest Fotófesztiválnak is az egyik fontos alapítója és szervezője, vagy a BB-t annak idején megalapító már említett Viktora Zsolt, aki szintén mint kurátor és mint kiállító művész is részt vesz a mostani kiállításon, sőt, amíg nyitva van, október 3-áig, addig minden csütörtökön tárlatvezetést is tart, időutazásra invitál bennünket a 2000-es évekbe. A Jane Goodall Intézet Magyarország által hagyományteremtő szándékkal életre hívott rendezvény dr. Jane Goodall etológus természetvédő és csimpánzkutató életműve előtt tiszteleg majd október 3-án, és halálának első évfordulója alkalmából örökségét ünneplés viszi tovább. A fesztivál középpontjában Jane Goodall egyik meghatározó üzenete, az okok a reményre szemlélete áll. Annak felismerése, hogy a remény önmagában nem elég, cselekvéssé kell formálnunk. A fesztivál arra keresi a választ, hogyan élhetünk egészségesebb, tartalmasabb és kiegyensúlyozott a életet úgy, hogy közben szorosabb kapcsolatot alakítunk ki a természettel, önmagunkkal és egymással. A szervezők meggyőződése szerint a személyes jólét és a bolygó jövője szorosan összefügg. Ha teszünk önmagunkért, egymásért és a természetért, egyszerre járulhatunk hozzá egészségesebb közösségekhez és egy fenntarthatóbb jövőhöz. A Jane Goodall Fesztivál nem egy tudományos konferencia, hanem egy sokszínű, inspiráló és élményközpontú rendezvény, ahol a résztvevők feltöltődhetnek, új gondolatokkal találkozhatnak, és konkrét példákon keresztül fedezhetik fel, hogyan tehetnek saját maguk és környezetük jólétéért. Szeptember végén ismét érdemes lesz a kávé illat után menni Budapesten, ekkor rendezik meg a Budapest Coffee Week-et, ami 2026-ban több mint 80 kávézót, pörkölőt és a kávészakma különböző szereplőit kapcsolja össze. A városszerte zajló programsorozatban a speciality kávé, a különleges italoké, a workshopoké és a közösségi élményeké lesz a főszerep, ráadásul idén a Macsa is saját útvonalat kap. A Budapest Coffee Week során nem kell egyetlen fesztivál helyszínre bezsúfolódni, a rendezvény tulajdonképpen egész Budapestet bevonja a programba. A résztvevő kávézók saját kifejezetten erre a hétre megálmodott italokkal készülnek, miközben különböző pontokon kóstolók, cuppingok, workshopok, szakmai beszélgetések és kötetlenebb közösségi programok várják a kávérajongókat.
2: Tömegek közönlöttek a Modern Szocialista Bevásárló Központba, már is az első budapesti skála történetét mondom, a Villa Budapest írt róla. 1976. áprilisában nyitott meg az első skála Budapesten. Már az építés idején olyan jó volt az áruház marketingje, hogy nem csak a nyitásnál voltak tömegek, de a rendszerváltásig ez volt a vásárlás fellegvára, valamint a széles választék és a jó mód szimbóluma. Ma már alapnak vesszük, hogy a Bercsényi utca és az október 23-a utca tömbjénél ott az allé, tele üzletekkel és éttermekkel, ahogy minden más plázában is szokás, de a 2000-es évek elejéig egészen másfajta áruház állt itt, az első skála. 72. április 3-án nyitott meg a bécsi áruházakat idéző háromszintes bevásárlóközpont, ami részben a jó marketing, részben az állami áruházaktól eltérő széles választéka miatt hamar óriási sikerré vált. Az első skálát az egykori budapesti egyetemi atlétikai klub sportpályája helyén építették fel a szövetkezeti tervező és kivitelező vállalat tervei alapján. A maga korábban rendkívül modernnek számító épületben, ami Magyarország és Közép-Európa legnagyobb áruháza volt, Olyan újításokkal lehetett találkozni, mint a légkondi, a saját stúdió. Itt volt először sprinkler tűzjelzőrendszer és mozgójárda is. De persze olyan a kereskedelmi épületekre jellemző újdonságokra is rácsodálkozhattak a vásárlók, mint a hatalmas, tágas és nyílt terek, a bevásárlókocsi vagy az önkiszolgáló rendszer. A hiánycikkek és az állami áruházak szűkös kínálatának idején szokatlan volt ez az áruház, ahol a vásárlók mindig megtalálták az éppen szükséges termékeket, legyen szó elemről, kávéfőzőről, trapper farmerről vagy televízióról. Ebben közrejátszott az is, hogy a háromszintes épületet nem az állam finanszírozta, hanem szövetkezeti volt. Az első igazgató, Demján Sándor tulajdonképpen az egésznek ő volt a kitalálója, pedig szabad kezet kapott az áruház kialakítása terén. A több mint 22.000 négyzetméter alapterületű áruházban lényegében mindent lehetett kapni. A bevásárlóközpont neve is az áruválasztékot szimbolizálja. Az NDK importszövettől és a lengyel fonaltól kezdve a hazai és import porcelánon át a motorkerékpárig. A földszinten ABC működött, amire előtte itthon még nem volt példa, ahogy újszerűnek számított az is, hogy számtalan 74 fajta szolgáltatás megtalálható volt. Így a skálában nem csak vásárolni járattak az emberek, de mehettek fodrászhoz, kozmetikushoz, optikushoz vagy szabóhoz is. A skála 9 osztályán több mint 30 részleg működik, a teljes áruválaszték szinte minden hazánkban szokásos cikket felölel. Az áruház vezetői felkészültek a nyitáskor várató rendkívüli érdeklődésre. A nyitás napján mintegy 800 eladó dolgozik, 101 pénztár működik, olvasható a Magyar Nemzetben. Itt mindig bőséges árukészlet várta a vásárlókat, átlagosan naponta 80 ezer fővárosi kereste fel, és 8 millió forint értékben vásároltak, ahogy a skála 40. jubileumán készült filmben is hallható. A budai skála a sikere után országszerte amolyan franchise rendszerben egyre több skála áruház nyitott meg. A székesfehérvári skála, a skála metro a nyugati Marx téren, és így tovább. Így a 70-es évek végére a skála kóp országos szövetkező beszerző és értékesítő közös vállalat hatalmas vállalatcsoportá nőtte ki magát. Bár egészen a rendszerváltásig tömegek jártak a budai skála nagyáruházba, a rendszerváltás után megváltozott a helyzet. A 90-es években egyre több korszerű pláza jelent meg, amelyek egyre inkább elszívták a vásárlókat, míg végül a bezárás és bontás mellett döntöttek. Az ikonikus áruház bontását ünnepélyes keretek között kezdték 2007. augusztus 7-én, az eseményen pedig a skála arca, Komjáti Ágnes modell is ott volt, akit a legtöbben skála Ágiként emlegettek. A sors fintora, hogy az áruház helyén pont egy pláza épült fel, az Allé. A Budapest környéki erdők számtalan szépséget rejtenek, több száz éves fákat, különleges alakú sziklákat, páratlan kilátást nyújtó hegycsúcsokat és vadregényes várromokat. A világ Budapest szedte össze a Budapest környéki várakat. Az erdőket sokszor emlegetjük olyan vidékként, ahol távol lehetünk az emberektől, ahol kicsit kiszakadhatunk a civilizációból, azonban láthatjuk, hogy az erdőkben is mindenhol ott vannak az emberi élet nyomai. Néha egészen romantikus formában, a fák sűrűjéből előbukkanó romos várfalak képében. A Vértes, a Börzsöny vagy a Pilis tele van kisebb erődítményekkel, sok közülük az Árpád korban épült, jellemző, hogy vadászkastélyként használtuk őket. Vitányvár elhagyatottsága ellenére meglepően jó állapotban megmaradt erődítmény, egyes falszakaszai 10-15 méter magasan állnak. A Vértesben található, legegyszerűbben Szárliget felől közelíthető meg az országos kék túra vonalán, csupán nagyjából 100-200 méterrel a vár előtt kell rátérni a kék vár jelzésre. A várat valószínűleg a Csák nemzetség emeltette a tatárjárás után, első említése 1319-ből való. Tulajdonosai gyakran változtak. Egy időben a hédervárjak, majd a rozgonyiak birtokát képezte, de aztán később luxemburgi Zsigmond erődítményeinek számát gyarapította. A 16. században a török kétszer is megostromolta és bevette, miután visszavívták, lerombolták, hogy még egyszer ne juthasson oszmán kézre. Köveinek jelentős részét ezután elhordták különböző építkezésekhez. A Börzsöny leglátogatottabb bára jó eséllyel Nógrád, de a jóval ismeretlenebb Zuvárat az őt közvetlenül körülvevő vidék miatt is érdemes meglátogatni. Márianoszra környéke a hegység kevéssé látogatott, de annál szebb része. A vár másik neve Ódamásd vára, nem összekeverendő a Damásdi várral, ami szintén a közelben található az Ipoly partján. A vár története meglehetősen régre nyúlik vissza, és már az Árpád korban véget ért. A leletanyag szerint már a 10-11. Században aktív élet folyt itt. Szabálytalan négyszög alakú kőfallal, árokkal és sáncokkal körbevett erődítmény állt itt. A 13.-14. Században pusztult el, a 80-as években végzett ásatások tanúsága szerint tűz okozta az épületvesztét. A köveit a Nagy Lajos által 1352-ben alapított Mária Nosztra kolostorba építették be. Dömös az uralkodói testvérház tanúja. A Visegrádi hegységben a dömösi prépostság romjai mellől csodás kilátás nyílik az egész Dunakanyarra. Gyönyörködés közben senki nem gondol arra, hogy milyen véres királydrámának volt helyszíne az egyházi épület. Egy oklevél szerint Első László 1079-ben Dömösön tartózkodott, vagyis ekkor már kellett itt állni a királyi kúriának, ami ez a kor szokásai szerint biztosan tartozott kápolna. A szenti avatott lovak királyt Kálmán követte a trónon. Az ellene fellázadt Álmos herceg a Szentfölddel zarándokolt, hogy bűnbocsánatot nyerjen, hazatérve alapította meg az antiohiai Szent Margit tiszteletére a dömösi monostort. Bármennyire is ájtatosnak tűnnek ezek a cselekedetek, Kálmánt nem győzték meg, így aztán megvakítatta testvérét és annak fiát Bélát, hogy alkalmatlanok legyenek az uralkodásra. Apa és fia Dömösre menekültek ekkor, innen pedig Bizáncba. A krónikák szerint Kálmán Dömösre küldött egy vitézt, hogy ölje meg a potenciális trónkövetelőket, de Álmos herceg Margit oltárába kapaszkodva a szerzetesek segítségével menekült meg a merénylettől. A monostort később a tatárok dúlták fel, a veszprémi, majd az esztergomi püspök tulajdona lett. Luxemburgi Zsigmond itáliai szerzeteseket telepített ide, de a hely a 16. századra elveszítette a jelentőségét. A török időkben végleg elpusztult, a köveit az új barokk templom falaiba építették be a 18. század elején, ma néhol 5 méter magas fal maradványokat láthat az ide érkező. Az altemplom megmaradt, a mai napig ökumenikus imahelyként működik.

0: Budapest Update.
1: 100 éves a budapesti mozi, amit sokan a világ legszebbjének tartanak. Évek óta világ legszebb moziai között tartják számon a Puskint, ami idén 100 éves. Bár a Ziegler Győző tervezte épület eredetileg nem filmszínháznak épült, 1926 óta mégis filmvetítések otthonaként működik. Ám a mozi nem csak a legszebb termeiről híres. Itt vetítettek az országban először hangos filmet, ám az egész történet majdnem kudarcba fulladt, írja a Villa Budapest. A főváros egyik legrégebbi művész mozia, tehát abszolút kerekesztendőt ünnepel. A centenárium alkalmából számos programmal és különleges vetítésekkel készül a Puskin. Ennek apropóján az épület tereit érdemes bejárni. A centenárium annyiban becsapós, hogy még a filmszínház idén lépett be a matuzsálemi korba, az annak otthonadó épület már 1895 óta áll a Kossuth Lajos utca és a Semmelweis utca sarkán. Ez a belvárosi telekhez számtalan történet fűződik. Egykor egy jezsuita kolostorként használt épület állt a területen, ahol az 1810-es évektől a Pestre költözött Nagyszombati Egyetem szülészeti tanszéke működött. Ezen a helyszínen volt medikus hallgató Semmelweis Ignác is. A klinika 1859-ig működött itt, az épületet elbontották, helyén pedig évekkel később épült fel a Ziegler Győző tervezte Tudományi Egyetem alapbérháza. Így hát az épület homlokzatán lévő szobrok nem a filmszínház isteneit idézik, hanem az építtetőre utalnak, vagyis a tudás, a dicsőség, a hit és a törvény allegorikus alakjai. A bérház földszintjén már átadása után is sorra nyíltak az üzletek, ám a köztudatban leginkább a sarki helyiségben üzemelő Magyar Világ Kávéház miatt maradt meg. A környék az 1900-as évekre már a politika és kulturális élet fontos helyszínévé vált, így a kávéház is művészek, irodalmárok, közéleti szereplők, a pénz arisztokrácia és a sportemberek kedvelt találkozó helye lett. A pazarul berendezett helyszínen gyakori volt az 5 órai tea és az élő zene. A színház élet hasábjain szinte himnusz zengtek az átalakított helyről. A fényes kávéház helye előbb banká, a 20-as évek második felére pedig mozivá alakult. 1926. november 26-án nyitotta meg kapuit a főváros új filmszínháza, a Fórum mozi. A 20-as években egyre inkább megnőtt az igény a filmek iránt. Az évek óta filmkölcsönző céget működtető Deák Jenő kapva kapott az alkalmon, Jánszky Béla és Szívesi Tibor tervei alapján pedig többet magával létrehozta a Fórum filmszínházat, a mai Puskin elődjét. A Fórum hamar a pesti közönség kedvelt mozia lett. Már a megnyitón hatalmas tömeg gyűlt össze, smokingos és estei ruhás alakok töltötték meg a nézőteret, ahol az estfényét csak emelte a pompás enteriőr. Az aranyozott szobrokkal, domborművekkel díszített terem Krisztián Sándor és Varga Oszkár munkája volt, míg a csillárt Grünberger Jenő szállította. A vörös bársonyszékeknek köszönhetően pedig igazi elit helyen már-már színházban érezhette magát a közönség. Ma is impozáns belső tere miatt a Puskint a világ legszebb moziai között tartják számon. Mielőtt a mozi a nagy közönség előtt is kitárta volna kapuit, tartottak egy díszes megnyitót, ami hatalmas társadalmi eseménynek számított. Közel 900 ember vett részt rajta, a nézők között pedig ott volt József Ferenc főherceg és felesége, Anna főhercegnő is. Az eseményről hosszan megemlékezett az Est újságírója. Így tudjuk, hogy még a filmvetítés előtt az Operaház egykori karmestere Szikla Adolf vezetésével zenekar játszott el Beethoven István király nyitányát, majd a himnuszt. Ezután kezdődött meg a vetítés.
0: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Folytatódik az enyhe idő, elszórtan záporokkal. Támogatást kapnak a dízelautók tulajdonosai. A Vatikánba utazik a jövő héten Magyar Péter. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A döntés értelmében a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. A Ruf Bálint miniszterelnök helyettes által benyújtott jogszabály arról is rendelkezik, hogy novemberben a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő. Zseppénznek nevezte az üzemanyagárak ellensúlyozására bevezetett havi 5000 forintos dízel kompenzációt a Fidesz frakció. Az ellenzéki képviselőcsoport szerint az intézkedésből a hazai autósok mintegy háromnegyede kimarad, miközben a juttatás többszörösét vonják el tőlük a dohánytermékek jövedéki adójának emelésével. Jövő csütörtökön a Vatikánba utazik a miniszterelnök. Magyar Pétert magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. A kormányfő közölte azt is, hogy látogatása során tárgyalást folytat majd Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével. Hamarosan megindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid közölte, a vasútbiztonsági teszteken nem merült fel hiba. Október első hétvégéjén teljes terhelést modellező tesztet végeznek. A vonatok utasok nélkül, de a nappali csúcsidős menetrend szerint közlekednek majd 160 km/órás sebességgel. Idén nyáron csaknem kétharmadával nőtt az európai tengerparti úti célokra repülő magyarok száma tavalyihoz képest. Derül ki az egyik hazai jegyértékesítő cég adataiból. Az utazási kedv élénkülését az árak átlagosan 15%-os csökkenése, az erősödő forint és a fapados légitársaságok árversenye hajtotta. A legnépszerűbb célpontok közé idén Bari, Tirana és Alicante mellett Malaga, Rimini, valamint Zadar tartozott. Bringás reggelivel várja a belvároson át munkába, iskolába igyekvőket a BKK szerdán. 7 és 9 óra között minden kerékpárral érkezőt friss gyümölccsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálnak a Városháza parkban. A Bringás reggelit az Európai Mobilitás Hét részeként szervezik.
0: Időjárás.
3: Napos száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet. Szerdán késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkülhet. Hajnalban 8 és 15, napközben 25 fok várható.
2: Manna FM, Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
2: Magyar zene megszakítás nélkül.
4: Nem csúszik az este.

0: Bárki, akit akartok egy ideig.
1: Manna Morzsa. AI a művészetben. Régen csak emberek alkottak, ma már gépek is. A mesterséges intelligencia fest, zenét komponál, sőt regényeket is ír. Ott vannak az AI festmények, amik galériákban lógnak, és a zenék, amiket hallgatunk, anélkül, hogy tudnánk, nem ember írta őket. Persze sokan kérdezik, lehet-e egy gép kreatív? Érezhet-e ihletet? A válasz talán az, hogy az AI nem érzi, csak mintát követ, de néha olyan jól, hogy emberi lesz az eredmény. És bár a gép nem tudja, mi a szerelem vagy a bánat, a mintákból mégis olyan dalokat alkot, amik rólunk szólnak. A művészet így lassan közös játék lesz ember és gép között. Egy új korszak, ahol a kreativitás határai elmosódnak.
2: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 98.6.
2: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Vendégem Kis Zsófi, a klinikai szakpszichológus. Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy állandó szakértőnk. Újra köszöntünk. Szia Zsófi.
2: Szia Petra.
1: Azt gondoltam, hogy beszéljünk egy kicsit arról, ami szerintem segítség és útravaló lehet erre az évre is, de egyébként bármelyikben nyilván hasznos, hogy az úgynevezett pszichopaták miért annyira vonzók, akár egy kapcsolatban, akár egy munkahelyen, akár egy társaságon belül, és hogyan kapcsolódik össze ez a segítő szindrómával. De még mielőtt ebbe a kettőbe belemennénk, és a kettő összefüggésébe, én azt szeretném, hogyha tisztáznánk, hogy van-e különbség, és ha igen, mi a pszichopata és a szociopata között?
2: De a pszichopata tulajdonképpen ez a diagnosztikai kritérium, vagyis ez a diagnózis, ez már nem létezik. 1980-ig létezett a pszichopátia fogalma a pszichiátriában. Most ezt már felváltotta az antiszociális személyiségzavar. Annak idején a pszichopatát azokra az emberekre mondták, akiknél ez a hármas jelent meg, hogy nem tanul, nem szeret, nem szorong. Ezzel próbálták meg leírni, és ehhez kapcsolódott egyébként, amit így a pszichiáterek megfigyeltek gyakran, hogy van egy ilyen úgynevezett pszichopata báj. És talán ez az, amiről te is említést tettél, hogy, hogy kifejezetten vonzóak is lehetnek. Mondjuk én azt gondolom, hogy azért nem mindegyik. Tehát, hogyha vannak olyan fizikai adottságai, mondjuk egy ilyen jóképű férfi, búgó, mély hangja van, azért az intellektusa is magasabb, akkor azért ezek is nyomnak alatba, mert hogyha egy ilyen nagyon előgytelen, külsejű, nagyon nem értelmes férfiről van szó, akkor nyilván ez a maga az, hogy pszichopata, az nem fogja ezt így ellensúlyozni. De visszatérve erre, hogy pszichopata, szociopata, hogy ebben megint nincs tulajdonképpen egyetértés így a szakmában, a pszichiáterek egyrészt azt mondja, hogy ez ugyanaz, ugyanazt a jelenséget írjuk le, az egyik azt mondja, hogy pszichopata, a másik azt, hogy szociopata. Aztán a másik megközelítés az, hogy a pszichopátia az a nagyobb halmaz, tehát minden szociopata, pszichopata is egyben, de nem minden pszichopata, szociopata. Tehát a szociopaták azok olyanok, olyan pszichopaták, akiknek elsősorban a probléma az, hogy a törvénnyel, illetve a társas szabályokkal nagyon erősen szembe szállnak, vagy ezeket figyelmen kívül hagynak. Egy harmadik megközelítés meg azt mondja, hogy a pszichopátiánál jellemzően van valami biológiai, genetikai faktor, tehát hogy kvázi öröklik a pszichopataságot, míg a szociopata az, akit az ő körülményei tesznek szociopatává, vagy pszichopatává, tehát hogy olyan környezetben nagyon rossz körülmények közül származik, a szülei elhanyagolják, vagy bántalmazzák, tehát hogy valami ilyen társas hatások, rossz társaságba keveredés, ami az oka annak, hogy az ő személyisége ilyen irányban torzul.
1: És az lehetséges, gyorsan még egy kérdés, és az lehetséges, hogy aki a körülmények hatására válik pszichopatává, vagy a pszichopátia tüneteit mutatja, vagy annak jegyeit mutatja, annak már a gyereke mondjuk örökli ezt a viselkedés formát?
2: Az a nagyon nehéz, hogyha valaki így működik, akkor például őt bántalmazzák. Sajnos nagyon gyakori az, hogy a nagyon súlyosan, brutálisan bántalmazott gyerekeknek a személyisége olyan szinten sérül, hogy aztán ezt valahogy lehet, hogy ismétlik. Tehát, hogy amikor ez nagyon érdekes, hogy börtönbe dolgozó kollégák mesélik, hogy beszélgetnek az adott elítéltel, aki hát egy súlyos, mondjuk

0: személyiségzavar. Annak idején ezt nekem az egyik kedves tanárom az egyetemen úgy fogalmazta meg, hogy rossz gyerek megnő, nem javul. Tehát, hogy ebben benne van az, hogy az antiszociális személyiségzavarnál, ugye személyiségzavar 18 éves kor alatt nem diagnosztizálunk, de hogy az antiszociális személyiségzavarral diagnosztizált embereknél megjelenik az, hogy már 15 éves korától, vagy még akár ennél fiatalabb életkorban is vannak olyan dolgok, ami már szembe megy a törvénnyel, szembe megy a szociális normákkal. Mire gondolunk itt az, hogy például kínozzák az állatokat, vagy állandóan verekedést kezdeményeznek. Tehát, hogy érdekes, hogy ez már ugye gyerekkorban megnyilvánul. Persze ebből nem tudhatjuk, hogy öröklődés, vagy környezet, vagy mind a kettő, mert hát amiket az előbb elmondtam, abból ez nem derül ki. És hogy ami még közös jellemző, hogy valahogy képtelenek betartani a törvényeket. Gyakran csalnak, hazudnak, átvernek embereket, nincs empátiájuk. Tehát, hogy pont ezért van az is, hogy az emberi kapcsolataikban is ez nagyon meg tud nyilvánulni, hogy lelkiismeretfurdalás nélkül ver át, vagy akár bántalmaz lelkileg, vagy fizikailag másokat, illetve egy nagyon erős impulzivitás is jellemző, tehát hogy hirtelen kvázi erre szokták mondani, hogy elborul az agya, és olyan dolgokat csinál, akár agresszív cselekményeknek a formájában, ami hát abszolút törvénytelen, vagy társadalmilag nem elfogadott.
1: Hogyha a pszichopátiának, vagy ennek a viselkedés, vagy személyiség formának a jegyeit nézzük, akkor nyilván adódik a kérdés, hogy ez miért tud ennyire vonzó lenni. Úgyhogy innen folytatjuk, mert hogyha vonzó, akkor bizony egy párkapcsolatban ez könnyen megjelenik. Hogy mit jelent a Joe Goldberg hatás, arról is szó lesz a következőkben, és hogy a segítő szindrómával hogyan tud összefonódni a pszichopata vonzereje, és ez hogyan jelenik meg egy párkapcsolatban. Érdemes lesz nagyon figyelni, hamarosan folytatom a beszélgetést Kis Zsófia klinikai szakpszichológussal.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Kis Zsófi klinikai szakpszichológus a vendége. Pszichopata vonzerejéről, a segítő szindrómáról és a kettő összeolvadásáról a párkapcsolatban. Erről beszélgetünk, és ugye említettem én, hogy beszélgetünk egy kicsit a Joe Goldberg hatásról, és arról, hogy a pszichopata miért tud annyira vonzó lenni, és hogy tud így gyakorlatilag bárkit és mindenkit megvezetni, még azt is, akit igazából nem akarna, általában érdeke fűződik ehhez. A Joe Goldberg hatás, még mielőtt Zsófival folytatjuk, ez azt jelenti, amit egy férfi szereplő, egy Netflixes 2018-ban indult sorozatnak a főszereplője, ez a You, vagyis a Te, magyarul Te címen futó sorozatnak a főszereplője, aki egy pszichopata, és akkor kezdtek el felfigyelni a közösségi médiában, illetve úgy egyáltalán a világban arra, hogy ez tulajdonképpen most miről is szól, és ez hasznos-e, vagy hogy mennyire sok nő van, aki azonnal ráharap erre a viselkedés formára, amikor elkezdtek a közösségi médiában ömlengeni nők ezrei, hogy ez a főszereplő karakter, ez a Joe, ez milyen vonzó, ez milyen fantasztikus, és ez milyen helyes, és hogy tudja, hogy mit szeretnének a nők, és akkor itt bizony, már a Netflix is elkezdett, nem tudom én, bocsánatot kérni, a Twitteren próbálta megfékezni a kommenteket, hogy nem a sorozattal van gond, vagy a főszereplővel, vagy a karakterrel, hanem azokkal, akik szexinek találják őt és a viselkedését, mert hogy ő deklaráltan egy pszichopata a sorozatban.
2: Igen, hát láttam ott a kis videót, és hát azért ő rá is mennyire az igaz, hogy egy elég sármos, ilyen nagyon mély, búgó hangja van, ahogy az embernek úgy szinte belefúrja a szemébe a szemét. Én elgondolkoztam azon, hogyha ő azért mondjuk egy előnytelenebb külsejű, más karakterű ember lenne, vajon akkor is ez megjelent volna. Alapvetően azért van egy olyan szexuális preferencia zavar, hogy hübrisztofília.
1: Micsoda, még egyszer kérlek?
2: Hübrisztofília. Ugye a filia az mindig egy ilyen vonzódást jelent, és hogy ez egy görög eredetű szó, és tulajdonképpen így az erőszaktevéshez, az erőszaktevőhöz való, tehát ha a szónak így az eredetét vonzódás. Próbáljuk, hogy így van, hogy értelmezni, hogy akkor egy ilyen fajta vonzódás, ugye azért ez egy ilyen parafília, tehát amikor a szexuális preferencia egy nem megfelelő tárgyra irányul, ugyanúgy, mint mondjuk a pedofília, vagy a zoofília, ugye amikor állatokhoz vonzódik valaki, vagy a fétisizmus, tehát hogy van egy ilyen összetevője, aki ténylegesen betegesen csak az ilyen pszichopatákhoz, erőszaktevőkhöz vonzódik, de hogy alapvetően azért egy ilyen összetevője lehet, olvastam arról is cikkeket, hogy vannak nők, akik hozzámennek akár életfogytiglanra ítél gyilkosokhoz, vagy hasonló bűnöző pszichopatákhoz, képzeld el. És hogy ezt vizsgálták, hogy vajon ennek mi a motivációja, vagy mi lehet a személyiség jellemzője egy olyan nőnek, aki mondjuk borzasztó, kegyetlenül elvégzett bűncselekmények elkövetőjébe bele tud szeretni. Hát általában erre az jellemző, hogy valamilyen módon önbizalom hiányos, vagy szeretet hiányos, attól érzi magát különlegesnek, vagy azzal próbálja ezt kompenzálni, hogy mondjuk úgy értékeli, hogy ő nagyon sokat jelent egy ilyen híres bűnözőnek. Aha. Tehát, hogy itt azért az önértékeléssel, az önbizalommal valami nagyon súlyos probléma van. Illetve hát, és hogyha itt egy kicsit már a segítő szindróma felé megyünk, hogy nagyon gyakran látjuk azt, hogy majd én megjavítom, majd én kiszeretem belőle, majd én megmentem, ami hát mondjuk egyszerűbb példák esetében sem nagyon szokott működni. Gondoljunk mondjuk az alkoholizmusra, hogy de én majd annyira fogom szeretni, hogy akkor leteszi az italt. Ezek sajnos az esetek legnagyobb többségében nem így működnek, és egy pszichopatából se lehet kiszeretni, hát gyakorlatilag érzéketlen a szeretetre, tehát nem lehet kiszeretni belőle az ő esetleges traumáit.
1: És hogyan fonódik ez vajon össze a párkapcsolatban a segítő szindrómával? És mi ez a segítő szindróma? Akkor most kezdjük innen.
2: A segítő szindrómánál arról van szó, hogy tulajdonképpen a segítő szakembernek már egyfajta ilyen túlzott egészségtelen segítési vágya van, aminek a forrása az ő saját kisebb rendőrségi érzése vagy önértékelése, és ezt próbálja mások segítése árán valamilyen módon kompenzálni. tehát hogy állandóan próbál a gyengéken, a rászorulókon segíteni, ami önmagában nem lenne baj, csak nem tartja a határokat. Aha. Tehát, hogy már azért segít, mert ez az ő szükséglete, és nem veszi észre azt, amikor már abból ad, ami már neki sincs. Tehát, hogy adja magát az idejét, a törődését, akár a pénzét, az életét, és hát sajnos nagyon gyakori az, hogy nem kap semmifajta viszonzást, és akkor a végén meg teljesen egyedül marad. Azért vannak olyan szakmák, ahol veszélyeztetettebbek vagyunk, ugye pont a pszichoterápia, az embereknek való segítés az ilyen, ahol ugye a személyiségünkkel veszünk részt, tehát ahol nem azzal segítek, hogy mondjuk adok neki pénzt, vagy nem azzal segítek, hogy viszem a bőröndjét, és utána visszadom a bőröndöt, és elválunk, hanem hogy gyakorlatilag az egész kapcsolat az empátián és az elfogadáson alapul. Tehát alapvetően is nehéz a határok tartása, ha még most segítő szindrómám is van hozzá, vagy nem tudok erre kellően odafigyelni, akkor el fogunk veszni ezekben a kapcsolatokban. Mondjuk megjelenhet az, hogy mondjuk nem fizet a páciens, de én annyira együtt érzek vele, hogy szegény, hát milyen rossz élethelyzetben van, mondjuk egy magánrendelésen is akár, hogy jó, hát akkor ne fizessen, vagy jóval kevesebbet fizessen, és akkor, hát azért, hogyha már egy páciens se fizet az embernek, mert mindenkivel annyira azonosulok és empatizálok, az már a saját rovásomra megy, vagy nem tudom a kereteket tartani, és akkor itt megint a magánrendelés azért is nehéz, mert kicsit összefonódik az, hogy a magánéletnek hol van a határa, és hol a munkaidő, mert ugye sokan este 8-kor is rendelnek, vagy akár még hétvégén is. Tehát az én idő rovására is megy, és egyszer csak azt érzem, hogy kvázi felfalnak. Nem tudom tartani a határaimat.
1: Aha. És hogyha a határokat nem tudom tartani, akkor egészen könnyen beférkőzik, ugye ezeken a kis réseken egy ilyen pszichopata személyiségzavaros ember, aki a maga nagyon vonzó és igazán tenyérbe mászó és simulékony viselkedésével ügyesen meg tudja környékezni az embert, hogy a saját érdekeit érvényesítse.
2: Nagyon jó emberismerők rendszeresen, tehát, hogy olyan embereknél nem is nagyon próbálkoznak, mert az első próbálkozásnál ugye lepattannak róluk. Hát most nem jött be, de hogy ezért így szondázzák, és megtalálják azokat az embereket, akik ilyen szempontból sérülékenyek, tehát akik mondjuk magányosabbak, nincs elég önbizalmuk, nem érzik azt, hogy nagyon sokan szeretik őket, és hogyha valaki egy ilyen emberrel nagyon kedves, és ugye manipulálja, akkor nagyon könnyen bele tud kerülni a hálójába. És egy párkapcsolaton belül, ahogy említetted is, hogy nagyon vonzó, nagyon kedves, igen, eleinte ez teljesen fel van építve, tehát eleinte ajándékok, drága ajándék akár, szóban is elhalmozza azzal, hogy csodálatos vagy, gyönyörű vagy, fantasztikus vagy, tehát hogy megteremti annak a terét, hogy a másik teljesen oda legyen érte.
1: És mint a házasság szédelgők?
2: Pontosan, mint a házasság szédőgök is az elején, hogy minden, ő engem mennyire fantasztikusnak lehet, ugye különösen, hogyha én nem ehhez vagyok szokva, akkor esetleg teljesen elveszítem a józanítélő képességemet. Aha. Aztán elkezdődik az, hogy még azért az ömében mindig pozitív, és még mindig dicsér, és még mindig idealizál szinte a szavak szintjén, de egy-egy kritika úgy becsusszan. Egyszer csak úgy azt mondja, hogy ez a ruha nem így állt rajtad a múltkor, de aztán rögtön oda megy, hogy de hát nekem akkor is te vagy a legszebb. Tehát eleinte még csak ilyen nagyon ritkán és kvázi rögtön vissza is vonja, csak aztán, ahogy telik előre az idő, és a másik fél elkezd elbizonytalanodni, ebből egyre több lesz, és gyakorlatilag eljutunk oda, hogy a másik önértékelésének és a személyiségének a teljes lerombolásához vezet. Akkor már csak kritika van, illetve megspékelve azzal, hogy szörnyű vagy, gusztustalan vagy, nem vagy vonzó, ostoba vagy, stb. Stb.
1: Nem nagyon mélyen és nagyon mélyre szúr, és nagyon ocsmányul beszél.
2: Nagyon mélyre, és hozzáteszi azt is, hogy igazándiból én még így is szeretlek, másnak viszont nem kellene. Tehát még a kiutakat is lezárja, hiszen ha lerombolják az önértékelésemet, akkor úgy vagyok vele, hogy hát én senkinek nem kellenék, legalább ő még tényleg itt van mellettem.
1: A vendégem Kis Zsófi klinikai szakpszichológus, a beszélgetést hamarosan folytatjuk itt a Manna délutánban.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Tölts Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Kis Zsófia klinikai szakpszichológus a vendégem, a pszichopata személyiségről, a pszichopata jellemvonásokról, ennek a segítő szindrómával való összefonódásáról beszélgetünk, mondjuk egy párkapcsolaton belül, és erről beszéltünk az imént. De Zsófi, nyilván egy ilyen személyiség, ez megjelenik családon belül is. Nem kell feltétlenül hozzá egy párkapcsolat. Lehet egy szülő-gyerek viszony. Lehet mondjuk, hogyha két gyerek van jelen, vagy több a családban, akkor az egyik ilyen személyiség jegyekkel élő ember, vagy egy pszichopátiában élő szülő, és a rá nagyon hasonlító, szintén így élő gyerek egészen másképp viszonyul akár a testvérekhez, akár a másik szülőhöz, de egyáltalán a világhoz. Tehát ez családon belül is működik, és ha igen, akkor hogyan, mire kell figyelni?
2: Családon belül is működhet, de azért nem egy nagyon reális forgatókönyv, hogy az egyik gyerek öröklik vehezi a pszichopataságot, a másik nem, hanem inkább arról van szó, hogy olyan élmények érik, mert hát akinek nincsen empátiája, nem veszi figyelembe, hogy a másiknak mi a jó, minden mozdulatát gyakorlatilag vagy döntését az hatja át, hogy neki hogy lenne jó, vagy neki milyen érdeke történik ebből, ott azért a gyerekek ezt nagyon megsínlik. És hát ezek a gyerekkori élmények vezetnek, vagy vezethetnek ahhoz, hogy esetleg ilyen személyiség fejlődési sérülések vagy tordulások lehessenek. Igen, előfordul az, hogy a pszichopata vonások, illetve hát ma már ugye ez az antiszociális személyiségzavar némi ilyen narcisztikus jellemzőkkel kiegészítve jelenik meg egy családon belül is, ha egyáltalán el tud köteleződni. Mert ugye a klasszikus pszichopata ezzel, amiről beszéltünk, hogy nem szeret, nem szorong, nem tanul, hogy ezzel nem is nagyon köteleződik el. Tehát, hogy az, hogy ő felelősen egy családon belül ott a család fenntartó, vagy egyáltalán a család működésében résztvevő ember hosszú távon legyen, az is nagyon nehéz. És hát azért azt is kell hangsúlyozni, hogy ez megint nem egy ilyen halmaz, hogy van a pszichopata, meg van a nem pszichopata, hanem ez megint csak egy kontinuum. Tehát a nagyon-nagyon súlyos esetben tényleg képtelen betartani bármifajta szabályt, kisodródik az iskolából, elindul a kriminalitás felé, és a kapcsolatait is ez át fogja hatni. Nem marad hűséges, ha esetleg lesz is gyereke, nem valószínű, hogy nagyon fog vele foglalkozni, nem fogja fizetni a tartásdíjat, stb. Akinek azért van egészséges személyiség része is, de vannak pszichopátiás vonásai, ott is kérdés azért, hogy az mennyire nyilvánul meg, de hát nagyon nehéz ilyen emberrel együtt élni.
1: De lehet ilyen családon belül, lehet ilyen szülő, nyilván van olyan szülő, hát, aki igen, így él, igen, és van gyereke, igen. És nem azt mondom, hogy bántalmazza, de mondjuk az önbizalmát azt olyan gyönyörűen tudja eltiporni.
2: Hát szerintem, ez bántalmazás, tulajdonképpen lehet, hogy nem feltétlenül fizikailag, hanem lelkileg. És nagyon nehéz ezekből a kapcsolatokból kifállni a másik félnek. Ugye általában arról szoktunk beszélni, hogy a bántalmazó a férfi, és hogy akkor a feleség nem tud kiszállni, azért ez fordítva is előfordul. Nincsenek azért ezek kőbevésve, hogy ez így a férfi nemhez kapcsolódik. Úgyhogy pont ezért inkább úgy fogalmaznék, hogy egy bántalmazó mellől pont azért kilépni, amiről az előbb beszélgettünk, hogy először felmagasztal, nagyon pozitívan beszél rólam, velem, viselkedik mindenhova, víz, büszke rám, és aztán fokozatosan kockáról kockára építi le a személyiségemet, meg az önbizalmamat. Egyszerűen nagyon szoktak csodálkozni az emberek, de miért nem jött el? Hát miért nem hagyta ott? Azért, mert teljesen el van gyengülve, és zéró az önértékelése. Amikor a gyereket bántják, az nagyon gyakran azért már egy nagyon erős lökés, és olyankor azért gyakoribb az, hogy a bántalmazott partner akármi is lesz, akkor kilép a gyerekkel együtt.
1: De hogyha ez csak úgy nyilvánul meg, hogy egyfajta uralkodni vágyásban, vagy egyfajta a szülőséget, az anyaságot, vagy az apaságot pozícióba helyezés, azt gondolja, hogy ő, mint uralkodó, uralkodik a gyerekek fölött, tehát ő a főnök, a gyerek az az alkalmazott, vagy a beosztott, és ilyen szinten jelenik ez meg.
2: Ennek is több útja van. Az is előfordulhat, hogy a kamaszkorban a lázadás kapcsán az ilyen szülő teljesen elveszíti a gyereket. Tehát, hogy fordul vele, elköltözik otthonról, akár a kapcsolatot is megszakítja vele, de van olyan út is, hogy erre lesz veszélyeztetett, hogy olyan autoriter kapcsolatokban benne marad, mondjuk egy olyan főnök beosztott viszonyban, vagy ő maga is egy olyan párkapcsolatban fog benne ragadni, ahol ugyanezt a mintát ismétli vele valaki. Aha. Nem beszélve arról, hogy azért a pszichoszomatikus megbetegedéseknek a valószínűsége is jóval nagyobb, hiszen az ilyen gyermek egy állandó szorongásban él. És azért azt tudjuk, hogy az állandó szorongásnak milyen hatása van akár az immunrendszerünkre, vagy akár az onkológiai megbetegedésekre, kardiovaszkuláris megbetegedésekre, sokkal veszélyeztetettebb lesz az, aki egy életen át szorong.
1: Zsófi, szorongást okozhat a megfelelni vágyás is?
2: Okozhat, igen. Uh-huh. Itt is,
1: tehát egy gyereknél például?
2: Igen, abszolút, hogyha valami olyan vélt vagy valós elvárásnak kell megfelelnie a gyereknek, amit úgy érez, hogy nagyon nehezen vagy egyáltalán nem tud teljesíteni, az bizony szintén lenyomatot hagy a személyiségen, az önértékelésen.
1: Hogyha bárki ilyesmit tapasztal, erre gyanakszik a saját kapcsolatán, párkapcsolatán, családján belül, ha lát ilyet a környezetében, akkor mindenképpen javasolja az illetőnek, hogy forduljon szakemberhez. Zsófi, köszönöm szépen, hogy velünk voltál.
2: Nagyon szívesen.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életöröm zene.
0: Életöröm zene. Ez a Manna FM.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Hogyan tudjuk a parafa talpú papucsokat kipucolni? Ugye a nyárnak az egyik legkényelmesebb viselete és nagy kedvence kétségtelenül ez a parafa talpú, talpat alá támasztó bőrbéléses, bőrpántos csatokkal vagy anélkül készült papucs, és ugyanez érvényes nem csak nyáridőben, hanem bármilyen évszakban az otthoni papucsokra is. Ez a legnagyobb kedvenc, ugye létezik belőle a kétpántos, egypántos, de leginkább otthon a bebújós, klumpaszerű, parafatalpú, belül is parafa vagy textilbélésű vagy bőrtalpú papucsokat szeretjük. Az élettartamát ezeknek a papucsoknak úgy tudjuk meghosszabbítani, hogyha megfelelően tisztítjuk és rendben tartjuk őket. Ebbe beletartozik az is, hogy nem tesszük ki nagy hőhatásnak, tehát nem szabad őket kint hagyni például nyáron a napon, vagy nem hagyjuk otthon a radiátor alatt, és természetesen ilyenkor, hogyha erre figyelünk, akkor nem zsugorodik össze a bőr. Óvjuk a víztől is, nem mossuk ki a csap alatt, és lehetőség szerint nem pacsálunk benne az esőben. Hogyha ezt mind betartjuk, és mellette megfelelően ápoljuk és tisztítjuk, akkor évekkel tovább hordhatjuk ezeket az úgynevezett biopapucsokat, az otthoniakat és az utcára hordottakat is. Mi kell az ilyen típusú papucs tisztántartásához? Cipőkefe vagy egy régi fogkefe, egy mikroszálas törlőkendő, cipőradír, babahintőpor vagy kukoricakeményítő, mosószer, foltisztító, nyilván egy kell egy tál is, cipőápoló és kondicionáló, ablakpuszolószer, mert hogyha lakbőr a papucs, akkor ez hozzá a legjobb, és vazelin vagy méhviasz szintén hasznos lehet. Vízben nem meríthetjük bele a parafatalpú papucsot, és vizes ruhával sem ajánlott lemosni, ezért inkább speciális trükkökhöz kell folyamodni, ezeknek a hozzávalói az imént felsoroltak. A papucs különböző részeit különböző módon kell ugyanis kitisztítani. Ha hasított bőr papucsról beszélünk, akkor ez külön elbánást igényel. Először lekeféljük a koszt, a földet, a homokot, tisztára töröljük a mikroszálas kendővel, a korábban vizes lett rácsöppent valamilyen étel, akkor ezt ne dörzsöljük. Ha megszáradt, utána próbáljuk még ezt lekefélni, hogyha a folt olaj alapú, akkor a keményítő vagy a hintőpor segíthet felszívni a szennyeződést. Rászórjuk a foltra, kicsit rajtahatjuk, és ezután keféljük ki. Ha rágógumit vagy más ragacsot szeretnénk eltávolítani, azt akkor jégkockás fagyasztásmódszerrel tudjuk megtenni. Miután megfagyott, ki tudjuk piszkálni a beleragadt koszt, és akkor ezután jön a cipőradír vagy a kis dörzsölés, kefélgetés. A bőrpántokról van szó, akkor ugye itt kétféle dolog van, a lak vagy a természetes bőrpánt. Itt a cipőköz hasonlóan nedves ruhával áttörjük a pántot, portalanítjuk, és a méhviasz vagy a vazelin segít, hogy újra fényes legyen. Lakbőr esetén pedig az ablaktisztítószer a megoldás, bár régen tejjel tisztították a lakcipőket. A végén pedig a megfelelő színű cipőápolóval tudjuk kifényesíteni a természetes bőrből készült papucsot. Ha textil a felső rész, akkor valószínűleg lengyapjú vagy mikroszálas anyagot tartalmaz. Ezt a hasított bőrhöz hasonlóan kell megtisztítani. A foltok eltávolítására két csésze langyos vízben feloldunk fél-fél teáskanál mosószert, és akár egy kis szodabikarbonát is, de elég egy fél teáskanál mosószer általában. Ezt egy mikroszálas kendővel gyengéden felvisszük a papucsra, de használhatunk foltisztítót is, hogyha makacsabb foltok vannak. Ezután pedig egy sima vízben mártott törölközővel szépen lemossuk, és megvárjuk, amíg teljesen megszárad. A parafa talphoz pedig a lemosáshoz használhatunk mosószeres oldatot, ha rászáradt a vagy a szennyeződés, akkor a mosószerben mártott kefével vagy fogkefével menjünk végig rajta, töröljük le száraz ruhával és hagyjuk megszáradni. Ha textil a papucs belseje, tehát parafa a talp, de belül egy textilbérés borítja, akkor hasonlóan járunk el, mint a textil felső résszel, megdörzsöljük a mikroszálas kendővel és feloldunk féltáskanál mosószert egy csésze langyos vízben, ezt felvisszük a papucsra, szépen a sima vízben mártott törölközővel lemossuk és megvárjuk, mi teljesen megszárad. Hogyha művelúrról, tehát textilvelúrról van szó, akkor ugyanez az eljárás. Meg lehet próbálni a cipőradírt is, de az inkább a valódi velúrhoz való, mert a textilvelúr, tehát a művelúrt hamar feldörzsöli, és ott elvékonyodhatnak a szálak. Így tudjuk karban tartani a papucsainkat tehát.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: 98.6 Manna FM. Íme az állatbarát rovatunk, amiben most el fogom mondani nektek egy nyilván gyűjtések alapján, hogy milyen személyiség típusok lehetnek a macskák. A házipatika gyűjtése is benne van ebben természetesen. Legyenek dorombolósak, fújósak, önállóak, bújósak, a bársony talpú házi kedvenceink viselkedését nem lehet elégszer tanulmányozni, és nem lehet eléggé szeretni őket. Így szól a főcím. Ugye újszerű kérdőíves adatgyűjtés volt az, amivel megvizsgálták a macskák személyiségjegyeit és a viselkedését a Helsinki Egyetem kutatói. 26 fajtába tartozó több mint 4300 macskáról begyűjtött információ alapján 7 csoportba voltak sorolhatók a cicák. Ezek között meghatározó eltérések fedezhetők be fel, és be is számolt az egyetem. Világszerte több macskát tartanak kedvtelésből, mint kutyát, és az együttélési problémákból fakadóan nő a macskák viselkedését elemző vizsgálatok száma. Ezen túl a személyiségjegyek tisztázása is gyakori kutatási téma, és nagyon szoros kapcsolatot mutat természetesen a viselkedésükkel. Teszem hozzá egyébként, hogyha az ember megfigyeli a macskáját, és szeretettel van körülötte, és jól vagyunk együtt, és a jelenlétet együtt töltjük, akkor nagyon könnyű megismerni őket. A stressz egyébként meghatározó tényező nem csak az embereknél, hanem bizony a macskáknál is. A kutyákhoz képest a cicák viselkedéséről és személyiségéről sokkal kevesebbet tudunk, mint gondolnánk, pedig nagy az igény az ezeket kísérő kockázati tényezők azonosítására. Így indokolta a témaválasztást a kutatás vezetője. Minél több ismerettel és eszközzel rendelkezünk, annál hatékonyabban mérsékelhetjük a problémát okozó viselkedés mintát. A legnagyobb nehézséget a macskák agresszivitása és helytelen ürítési szokásai okozzák vagy okozhatják. Nagyon furcsán tudnak viselkedni néha a macskák, ezt még azok is tudják, akiknek nincsen otthon cicájuk, de amit mi különösnek gondolunk, arra legtöbb esetben van ám magyarázat. A kutatás során a macskatartó tesztalanyoknak egy 138 tételes kérdőívet kellett megválaszolniuk. Ez alapján a macskák a következő csoportba sorolhatók. Aktív, játékos, félelmetes, emberekkel agresszív, emberek társaságát kedvelő, más macskák társaságát kedvelő, ürítési problémák hajlamos, ez azt jelenti, hogy nem az ő alomba ürít, vagy speciális igényei vannak az alom tisztaságát és fajtáját illetően, továbbá fokozott mosakodási késztetést érez. Hát jól lehet, korábbi vizsgálatok ettől eltérő számú csoportot is felállítottak, de a finn kutatók által meghatározott három kategória tulajdonképpen az volt a három leggyakoribb, ezért ezt választották. Az alomhasználat és a mosakodás nem kimondott személyiségjegy, de nagyon sokat elárul egyébként, akár az adott fajta, akár az adott cica viselkedéséről és stressztűrő képességéről. Hogyan érdemes macska társat választani? Hát én leginkább azt mondom, hogy a mentett macska a legjobb macska, de hát nyilván az egyéni karaktereken túl például az eltérő fajták sajátos személyiségjegyek alapján kategorizálhatók, már pedig azért, mert hogy ugye a tenyésztés folytán azokat a pozitív tulajdonságokat próbálták megőrizni és továbbfejleszteni, amik az ember mellett egy nagyon kellemes társaságot adtak így a macskák személyében. Legaktívabb a bengáli, a legkevésbé aktív pedig a perzsa, illetve az egzotikus fajták. Azt mondják, hogy a legfélelmetesebbnek az orosz kék bizonyul, és legkevésbé félelmetesnek az abesziniai. Na most a legfélelmetesebb az szerintem csak az arckifejezés alapja, mert egyébként az orosz kék cseppet sem agresszív. A török van fajta a leginkább haragos típus, és a legkevésbé tűri el másik macskák társaságát, míg az emberekkel a legbarátságosabb a szijámi és a balinéz, más macskákkal pedig a keleti rövid szőrű. Igazából a házi macskák azok, akikben az összes ilyen különleges tulajdonság vegyülés jelen van, ezért mondom még egyszer, hogy a legjobb macska fajta az örökbefogadott macska. Van még norvég erdei macska említve, ugye ebben a felmérésben, ahol lehet sűrűben előforduló alomhasználati probléma, de ugyanakkor a korat fajtánál például nem kell ilyesmire számítani. Érdekes különben, hogyha az ember választani szeretne, akkor vagy azért, mert a családban volt már ilyen cica, úgy választ, vagy egyre többen mennek el menhelyre és fogadnak örökbe cicát, és én mondom még egyszer, hogy a legjobb fajta az a mentett fajta, mert hogy a házi cicákban bizony mindenféle fajta tulajdonság és genetikai jegy megtalálható, és hogyha mindenáron szerelmes vagy az egyik fajtába, mint például a ragdollba, aki egy tényleg egy rongybaba, nagyon kedves és kutyának hiszi magát, és úgy is viselkedik, és nagyon kell neki az embertársasága, mindig legyen mellette egy házi cica, akit örökbe fogadsz, és megmented ezzel az életét.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ahogy ígértem, itt van velem, gyakorlatilag mondhatjuk állandó szakértőnk, Kis Zsófia, klinikai szakpszichológus. Egy nagyon érdekes témáról fogunk beszélgetni, ugye már ezt is emlegettem a délelőtt folytán, a bocsánat kérésről, ugye, hogyha az ember megteszi, és őszintén teszi, akkor a gyerek majd magától megtanulja ezt. Áll a tézis, áll-e vagy sem? Szia Zsófi, nagyon fontos a kérdés.
2: Szia Petra, jó napot kívánok. Hát igen, szerintem ez egy nagyon összetett dolog, több részből is áll, hogy egyrésztről a gyereket megtanítjuk egy csomó mindenre, és eleinte, amíg még a gyerek nagyon pici, addig ezek nem is feltétlenül jelentenek valamit az ő számára, vagy jelentik azt, amit majd a későbbiekben. Tehát, hogyha nem csak a mondjuk a bocsánatra gondolunk, hanem mondjuk arra, hogy jó éjszakát, vagy jó étvágyat, bármit, hogy eleinte egyszerűen csak másolja azt, amit a környezetéből hall. Tehát nyilván egy nagyon pici gyereknél még nem is lehet az elvárás, hogy akkor ő teljesen így átérezze, hogy mit csinált, és hogy ez a másiknak esetleg rossz volt. Ez inkább azért a nagyobb gyerekeknél merül fel kérdésként, én azt gondolom. Különösen, hogy a pici gyerekek nagyjából az általános is

0: kér, tehát akinek van egy ilyen hiteles mintája. Uh-huh.
1: Nagyon érdekes dolog, különben nálunk a családban sajnos volt erre ellenpélda, és szerintem az egy nagyon-nagyon rossz vonal, amikor valaki gyerekkorában kényszerítenek arra, hogy bocsánatot kérjen, aztán lesz belőle szülő, és szülőként pedig azt adja tovább a gyereknek, hogy tőlem ne kérje bocsánatot.
0: Igen, nekem eszembe jutott, hogy ne kérj bocsánatot, hanem élj úgy, vagy viselkedj úgy, hogy ne kelljen bocsánatot kérni. Azért ez egy nagyon-nagyon nehéz mondat. Tehát ez ugye arra utal, hogy hát legyél tökéletes, soha ne hibázzál, és jellemzően a perfekcionista emberek azok nehezen is tudnak bocsánatot kérni sok esetben.
1: Hát meg aki azt mondja, hogy tőlem ne kérjenek bocsánatot, az nem is tud bocsánatot kérni, mert nem is akar szembenézni azzal, hogy ő esetleg hibázott.
0: Nem is tud, vagy nem is akar szembenézni, igen. De hát ez sok mindennel van így szerintem, hogy akit gyerekkorában valamire kényszerítenek, akkor a későbbiekben ettől így teljesen elhatárolódik. Uh-huh. Én is ismerek olyat, akinek mindenért bocsánatot kellett kérnie, ráadásul, hogy az még egy nagyon nehéz dolog, amikor a környezet kipréseli belőle a bocsánatot, de továbbra is ugye ezzel az érzelem megvonással büntet. Tehát már a gyereknek kvázi kúsznia kell utána, hogy többször is bocsánatot kérni újra és újra és újra, és ezért, hogyha ez nagyon sokszor kell, hogy megtörténjen, akkor gyakorlatilag kiürül az egész, és már elveszíti a jelentőségét. És ismerek olyan felnőttet, aki azt mondja, hogy én nem kérek bocsánatot, nem tudok bocsánatot kérni, mert gyerekkoromban annyira szinte traumatikus volt, ahogy engem erre a bocsánatkérésre így rá kényszerítettek.
1: Uh-huh. Az is nagy nehézség, és nyilván ez is egy szülői minta, és ez is meg tudja azért viselni a gyereknek a lelkét, amikor mondjuk egy szülő úgy viselkedik a bocsánatkéréssel kapcsolatban, hogy ő elvárja azért, hogy bocsánatot kérjenek tőle, hogy elismerjék, hogy ő a feljebb való, ő a szülő, ő a rangidős, neki volt igaza, de a szájával viszont azt mondja, hogy tőlem ne kérj bocsánatot. Ez milyen problémát okozhat egy gyerekben, hogy lát egyfajta viselkedést, amire reagálna ő ösztönösen valahogyan az érzelmeivel, és közben az ember, a felnőtt, az anyja vagy az apja a szájával egészen mást mond, mint amit mutat.
0: Igen, de először is teljesen megzavarodik, és nagyon súlyos állapotokban látjuk ezt, hogy gyakorlatilag, ha a nonverbális kommunikáció és a verbális kommunikáció folyamatosan eltér a családban, akkor ilyen teljesen zavarodott, dezorganizált gyerekek alakulnak ki, vagy a gyerek ilyenné válik.
1: Az
0: mert egyszerűen nem érti. Hát, hogy nagyon nagy nehézsége lesz abban, hogy ténylegesen a saját vagy a mások érzéseit felismerje és arra adekvátan reagáljon. Uh-huh. Nagyobb korban azért már ez elválik, hogyha akkor találkozunk egy ilyen helyzettel, általában a nem verbális az, ami erősebb. Tehát, hogy annak fogunk hinni, és akkor teljesen hiteltelenné válik. Tehát, hogyha a számmal azt kommunikálom, hogy kérj bocsánatot, de közben meg nem fogadom el, az azért inkább csak arról szól, hogy még újra és újra szeretném éreztetni a másikkal, hogy micsoda alávaló volt, és hogy megbántott engem.
1: Ez felnőtt korban is borzasztóan toxikus, de egy gyerekkel szemben, hogyha egy gyerek így szocializálódik, és a kis fejlődő agya és lelke ezt kapja, egészen kora gyerekkorától, pici-pici babakorától, akkor biztos, hogy gondja lesz azzal, hogy megfelelési kényszere legyen, vagy érzelmi felismerésekkel problémája legyen, de nyilván az egésznek ez a bocsánatkérés, vagy a megbocsátás, vagy az arra való képesség lesz a gócpontja.
0: Igen. Igen, és hát az érmét még meg is fordítva, tehát hogy az is fontos szerintem, hogy ne éljünk vissza a bocsánatkéréssel. Tehát, hogyha azt érzem, hogy gyakorlatilag bármit megtehetek a másikkal, és majd akkor bocsánatot kérek, és akkor minden el van intézve, az azért megint egy nagyon rossz dinamikát tud belevinni, akár egy szülő-gyerek kapcsolatba, akár pedig egy pár kapcsolatba. Mert azért persze a bocsánatkérés az egy úgynevezett ilyen beszédaktus, tehát, hogy azzal kértem bocsánatot kérek, illetve azzal bocsájtok meg kvázi, hogy akkor meg van bocsájtva, de hogy ez tényleg ne váljon egy ilyen manipulációs eszközé, vagy ne váljon egy játszmává. Uh-huh. Hogy gyakorlatilag tényleg bármit megtehetek, mert kimondom a bűvös szót, és akkor minden meg van bocsájtva. Az is egyébként eltérő így emberenként, hogy mennyire dédelgetik a sérelmeiket, vagy mennyire tudnak megbocsájtani dolgokat, akár a velük gyerekkorban történt sérelmeket, bántásokat, csúfolódásokat, bántalmazásokat is akár. És hát olyankor szoktunk arról beszélni, hogy ha megértem a másiknak a motivációját, talán könnyebb megbocsájtani, és a megértés az nem azonos az egyetértéssel. És amikor én megbocsájtok, akkor ezt

0: Nem szabad félreérteni, az nem azt jelenti, hogy helyeslem, vagy elfogadom azt, amit ő csinált velem, hanem hogy elengedem, mert igazándiból ez akkor és ott már csak engem mérgez. Tehát csak nekem rossz az, hogyha én ezt így cipelem magamban.
1: A bocsánatkérésről, annak tanulásáról és a megtanulás fontosságáról beszélgetek Kiss Zsófia klinikai szakpszichológussal, hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Kis Zsófia klinikai szakpszichológus a vendégem itt a Manna délelőttben. A bocsánatkérés hatalmáról és annak a nagyszerűségéről szeretném, hogyha beszélgetnénk. Még eddig is nagyon érdekes részeit méltattuk ennek a témának. Nagyon fontos az is szerintem, hogy ne legyen különbség a között, hogy egy felnőtt vagy egy gyerek kér bocsánatot. A bocsánatkérés az önmagában egy bizonyos aktus, amit nyilván én azt gondolom, hogy minek utána a gyerek főként másol, ezért mutatnunk kell nekünk is. És azt is gondolom, hogy nem túl szerencsés, hogyha mondjuk egy felnőtt azt mondja, mert ilyet is hallottam többször, és közben szia Zsófi újra. Szóval sokszor hallottam olyat is, hogy a gyerektől nem kell bocsánatot kérni. Hagyd már, ne kérdezgess tőle, hogy mi baja van, majd megenyhül. A gyerek ne sértődjön meg, és ne bántódjon meg, ő csak egy gyerek.
2: Itt azt gondolom, hogy az a kulcsa, hogy igazam volt abban, amit csináltam, vagy nem volt igazam. Én azt gondolom, hogy egy gyerektől is nagyon is fontos bocsánatot kérni, hogyha a szülő olyat csinált, amit utólag megbán, nem szerette volna. Tehát mindannyian hibázunk, és azt, hogy hibázunk, ahhoz hát jogunk van, meg hát így működünk, csak nagyon fontos vállalni a következményeket. Az a nem szerencsés, amikor mondjuk, mert hát a gyereknevelésben gyakorlatilag a jutalmazással, a büntetéssel érhetünk el csak bármit, viselkedés formálást, akár új viselkedéseknek a kialakítását. Na most, ha a gyerek olyat csinál, amit mi nem szeretnénk, akár veszélyes ránézve, vagy mondjuk rendkívül zavaró, vagy valaki mást bánt például, akkor ugye annak a büntetés az azt jelenti, hogy van egy negatív következménye a gyerekre nézve. És hogy sok szülő beleesik abba a csapdába, vagy mint én is szemtelenszor beleestem, mert olyan aranyos a gyerek, meg hát igazándiból úgy megsajnálom, amikor néz rám a szomorú szemeivel, hogy gyakorlatilag, ha utána bocsánatot kérek a büntetésért, vagy úgy viselkedem, akkor az egészet annullálom. Tehát, hogy akkor arra tanítom a gyereket, hogy nincs következménye, bármit megcsinálhat. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos különbségtétel, hogy egy jogos büntetés miatt, amikor akkor tényleg nincs tévézés délután, vagy hát kinek milyen ugye, nevelési elvei vannak, akkor azt utána egy jó, akkor mindegy, akkor megbocsájtokkal, nem biztos, hogy szerencsés minden esetben mégiscsak meg nem történté tenni, mert akkor nem fog ebből tanulni. Ha viszont jogos az, hogy tényleg hibáztam, türelmetlen voltam, ne haragudj, nem így kellett volna szólnom hozzád, akkor meg nagyon fontos, hogy a szülő hiteles mintát mutasson, mert csak ebből tanulja a gyerek a bocsánatkérést.
1: Egy bocsánatkérést hogyan lehet megtanulni, elfogadni? Meg lehet-e tanulni? Bármilyen életkorban mondjuk.
2: Szerintem ez pici korban elég természetes, tehát a szülőt annyira szereti a gyerek, meg felnéz rá, én is számtalanszor tapasztalom, hogy amikor azt mondom, hogy jaj, gyerekek, ne haragudjatok, tényleg most ezt így nem jól csináltam, vagy valami miatt. Jó, mama, semmi gond. Én azt látom, hogy a kicsi gyerekeknél ennek még igazándiból nincsen jelentősége. Később a felnőtteknél az már azért nem csak a bocsánatkérőről szól, hanem arról is szól, akitől bocsánatot kértek, hogy miért fontos nekem az, hogy én így ne tudjak megbocsájtani. Valamennyire ez karakter kérdése is, mert vannak haragtartóbb típusú emberek, meg hát az önértékeléssel is lehet, hogy ez összefügghet, akár az, hogy én úgy érzem, hogy ha megbocsájtok, akkor hú, hát akkor arra fog gondolni a másik, hogy velem bármit megtehet. Illetve a bocsánat kérő szempontjából is egy kulcstényező az önértékelés, mert vannak, akik azt gondolják, hogy ha bocsánatot kérnek, akkor kevesebbek lesznek, vagy akkor mondjuk elveszítik a másiknak az elismerését, vagy a tiszteletét. Én ezt pont fordítva látom, azt, hogy valaki be tudja ismerni, hogy hibázott, az szerintem egy nagyon magas fokú intelligenciáról és rugalmasságról tanúskodik.
1: Azt szoktuk mondani, hogy a szülő mindig példával jár elő. Mi van akkor, hogyha egy szülőnek van egy olyan fajta hozott mintája, egy toxikus környezetből hozott mintája saját gyerekkorából, és van egy olyan egocentrikus attitűdje, ami viszont szintén látszódik, és ami viszont a bocsánatkérést önmagában már gáncsolja?
2: Ez nem szerencsés nyilván a gyerek önértékelésére nézve, viszont azért szerencsére ilyen esetben. Szerencsére nem csak a szülő szolgálhat mintaként mondjuk egy nagynéni, nagybácsi, nagyszülők, akár az óvoda, tehát hogy azért a másodlagos szocializációs közegben is zajlik a szocializáció, ott is tanulunk meg készségeket, és hogy szerintem azért nincs minden elveszve, hogyha mondjuk az egyik szülő ilyen típusú, nagy valószínűséggel, amikor amikor felnőttként esetleg terápiába kerül, akkor el fogja mondani, hogy ez neki nagyon rossz volt gyerekkorában, meg az önértékelésére biztos, hogy rá nyomja a bélyegét, de azért meg lehet tanulni bocsánatot kérni akkor is, hogyha az egyik szülő erre nem tud mintát nyújtani.
1: Kis Zsófia klinikai szakpszichológus a vendégem, a bocsánatkérés varázslatos voltáról beszélgetünk, főleg szülő-gyerek viszonylatban. Innen folytatjuk a kérdést, van 0677-0986 az SMS és Viber számunk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmai. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Élet, öröm, zene.
3: Manna FM.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A vendégem itt a Manna délelőttben még mindig Kis Zsófia, klinikai szakpszichológus. A bocsánatkérésről beszélgetünk, ugye nagyon sokszor hallani azt, hogyha az ember beismeri a hibáját, vagy a bocsánatot kér, akkor elveszítheti a tekintélyét a gyerek előtt. Az őszinte bocsánatkérés viszont ugyanakkor nem mindenkinek jelenti ugyanazt. Nagyon fontos az is, hogy a szavaink és a tetteink összhangban legyenek, ugye erről is beszéltünk már. Mi az, ami még nagyon fontos a bocsánatkéréssel kapcsolatban, és van-e értelme például mondjuk egy egyéves gyerektől is, hogyha úgy adódik éppen, hogy rászólok, hogy ne billegtesd a tányért, és akkor közben látom, hogy az asztal billeg, nem ő, tőle is bocsánatot kérjek, hiszen sokszor mondják azt a szülők, hogy ugyan hát még úgy se érti.
2: Hát az, hogy még nem érti, hogyha semmi olyat nem mondanánk, amit nem ért, akkor gyakorlatilag néma csendben nevelnénk a gyerekeket, nem? Ugye? De szerintem nagyon-nagyon sok mindent mondunk, bőven azelőtt, hogy a gyerek értené. Már az újszülöttnek elmondjuk, hogy mennyire szeretlek, mennyire jó, hogy itt vagy. Tehát, hogy szavakat így tanulunk, először passzív, aztán aktív szókincsé válik. Az is érdekes, vagy azt is érdemes differenciálni, hogy mi történt, mert amikor például a 10 éves lányom egy picit nyeglén szól vissza hozzám, és csak így ránézek, már bocsi, mama, bocsi, tudom. Ilyen is előfordul, de hát nyilván azért ez egy ilyen nagyon kicsike dolog. Kipasszírozni a gyerekből, kisovadás gyerekből, vagy akár nagyobb gyerekből azt, hogy bocsánat, amikor az egész testével kommunikálja, hogy sajnálja, szerintem fölösleges. Mert nyilván ő is szenved attól, hogy hibázott, ő is, hogyha egy kicsit ilyen önérzetesebb típusú gyerek, akkor nagyon nehezen fogja beismerni, meg lehet, hogy még nem is érett rá. Ilyenkor inkább érdemesebb a helyet, hogy újra és újra, de mondd, hogy bocsánat, a helyet érdemes inkább lefordítani az ő érzelmi állapotát, hogy látom, hogy sajnálod, látom, hogy nem akartad, igaz, és akkor ezt így kvázi elfogadni bocsánatkérésként, mert hogy a kijelöltetésnek szerintem az ég egyet a világon semmi értelme, nagyobb lesz, érettebb lesz, valószínűleg könnyebben fog menni, főleg, hogyha még hiteles mintát is kap ehhez a szüleitől.
1: Olyan végtelenül szépnek tartom azt, amikor egy szülő elmondja azt is a gyereknek, amit te most az imént mondál, úgy megütötte a szívemet ez, hogy látom, hogy sajnálod, és tudom, hogy nem akartad, és akkor ezek szerint ezzel azt is meg tudjuk tanítani a gyereknek, hogy milyen az, amikor valami nem szándékos. És azért nem kell haragudni, ugye?
2: Igen. Ilyen esetekben rálépek a másiknak a lábára, véletlenül, stb. Ilyenkor ez inkább csak egy nyelvi gesztus, mint amikor köszönünk valakinek, hogy ne haragudj, persze. Amikor komolyabb dolgokról van szó, és esetleg nagyon csúnyán veszekszem valakivel, vagy állítok dolgokat, később rájövök, hogy tévedtem. Na, olyankor azért úgy nehezebb azt mondani, hogy figyelj, ne haragudj, tényleg átgondoltam, neked van igazad, de hát általában ezeket a beszélgetéseket nem az óvodás gyerekünkkel folytatjuk le, hanem inkább már ez ilyen felnőtt-felnőtt kommunikációban, és valakinek könnyebben megy, valakinek nehezebben megy, de szerintem azért itt is igaz az, hogy azért kipasszírozni valakiből azt, ami neki nagyon nehezen megy, ha látom, hogy próbálja jóvá tenni, próbál kedves lenni, akkor én azt gondolom, hogy megtehetjük az első lépést mi is a túloldalon, hogy jó, hát nem haragszom, látom, hogy azért... Tehát, hogy én szerintem az, amikor már a bocsánat kéretésből már egyfajta megalázás lesz, akkor már átesünk a ló túloldalára.
1: Mi a helyzet azzal, amikor olyan helyzetbe kerül egy szülő, hogy rendet kell tenni a tesók között, és bizony aktuális lenne egy bizonyos, nem tudom, mi helyzet, vagy atrocitás, veszekedés, vita miatt az egyik tesónak a másiktól bocsánatot kérni. Ezt lehet tanítani, vagy az is kikényszerítés?
2: Szerintem ezt helyzete válogatja. Én azért azt gondolom, hogy alapvetően az ilyen tesók közti civakodásban nem nagyon érdemes a szülőnek beavatkoznia, mert hogy itt tanulják egymástól, kapnak visszajelzéseket. Tehát, hogy amikor nyilván egy jóval kisebb gyerek egy jóval nagyobbal verekedésbe bonyolodik, ott közbe kell szólni, persze, természetes, nem kérdés, hogy nehogy a gyerek megsérüljön. Azért ezeket a mindennapi csetepatékat szerintem érdemes, hogy egymás között intézzék el, és ne szóljon bele a szülő, már csak azért sem, mert abban a pillanatban egy ilyen kiegyenlítetlen egyensúlyhelyzet áll fel, hogy akkor most valamelyik mellé álltam. Mert ugye a gyerekek ugye nagyon jellemzően játsszák azt a fajta játszmát, hogy úgy kezdődött, hogy ő visszaütött. Hát általában egyik se teljesen ártatlan, és akkor most miért pont ő kérjen bocsánatot? Kérje bocsánatot, mert azt mondtad, hogy hülye. Na jó, de ő úgy nézett. Akkor kérj bocsánatot, mert úgy néztél, tehát meddig
1: Sosincs vége, ha akarjuk.
2: Szövetet, pontosan, én azt gondolom. De hogyha ez úgy benne van a családban, és néha, de nem elcsépeltem mindenért, bocsánatot kérünk, akkor szerintem ezt a gyerekek ugyanúgy, mint bármi más formát át fogják venni.
1: Végezetül még, ami szerintem nagyon fontos, meg lehet azt tanítani, vagy meg szabad, meg kell tanítani a gyereknek, vagy el lehet mondani, vagy el szabad mondani, most ezt még ragozhatnám, hogy miért fontos a bocsánatkérés, hogy például ez önmagának, annak, aki bocsánatot szeretne kérni, is egy nagyon fontos dolog, mert ő megkönnyebbül ettől, és valamilyen fajta, ha úgy tetszik, feloldozást is kap a másiktól, aki fogadja a bocsánatkérést. Pontosan ezért olyan mérgező, hogyha valaki erre nem képes.
2: Szerintem itt egy kulcspont az empátia, hogy amikor én arra tanítom a gyereket, hogy bizonyos dolgokért bocsánatot kérünk, akkor ez azon alapul, hogy megérti azt, hogy amit ő csinált, az a másiknak rossz, és hogy igazándiból nem célja azt, hogy a másiknak ő rossz érzéseket keltsen. Arra nem alapítanám a bocsánatkérést, hogy ettől neked is jobb lesz, mert akkor válik öncélúvá, ugye, amiről az előbb beszéltünk, hogy tulajdonképpen az egész már csak arról szól, hogy én megkönnyebbüljek, és akkor bármit is csinálhatok, majd utána bocsánatot kérek, és akkor fel leszek oldozva. Tehát szerintem, hogy ahogy a gyereknek pontosan ezért fontos az érzelmek visszajelzése, hogy igenis lássa a gyerek azt, hogy a felnőtt is az ő viselkedése miatt, és az nagyon fontos megint csak, hogy nem ő miatt, az ő személye miatt, hanem az ő adott aktuális viselkedése miatt szomorú lesz, vagy feszült lesz, vagy dühös lesz, és akkor ezt visszajelzi, ez nekem nem jó, és hát ha én szeretek valakit, annak nem szeretek rossz érzést kelteni, ha bocsánatot kérek, és ebben ki tudunk egyezni, én megbocsájtok, akkor valóban mind a két fél oldaláról egy ilyen megkönnyebbülés meg tud jelenni.
1: Szerintem ez most egy nagyon jó kis útra való hétvégére, főleg ebben az időszakban. Zsófi, köszönöm szépen, hogy velünk voltál, hamarosan újra beszélünk majd.
2: Szia, Petra.
1: Kis Zsófia klinikai szakpszichológus volt a vendégem, a bocsánatkérés varázsos hatásáról és annak taníthatóságáról beszélgettünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Áladás napi finomságok továbbra is, és itt van most az a klasszikus, elképesztő bomba finom sütemény, ami egyetlen egy Egyesült Államokbeli háladás napi menüs asztalról, terüli asztalkámról sem hiányozhat. Nagyon sokféle pitét készítenek háladás napkor, és amikor érkeznek a vendégek, akkor általában minden vendéghoz egy saját pitét. Mi most a pekándiós pitét, egy nagyon fűszeres almaréteggel készülő pekándiós pitét fogunk megtanulni elkészíteni. Nem olcsóság a pekándió, de talán egy évben egyszer megengedhetjük magunknak. 20 deka alma kell hozzá, egy kávés kanál gyömbérpor, egy kávés kanál szegfűszeg, nyilván őrölt, 20 g cukor, lehetőség szerint barna cukor, vagy ez az egészen sűrű barnás nátszukor, lehetőség szerint finomítatlan, egy biocitromból nyert citromhéj, egy biocitromból nyert citromlé, egy csipet só, és a pite tésztához pedig szükség van 25 deka lisztre, szükség van 205 g vajra, hideg felkockázott vajra, mert hogy egy linzer vagy pite tésztát készítünk, 3 g só, 55 g jéghideg víz. Ez a pite tészta, a pekándiós töltelékhez pedig kell 150 g pekándió, 4 darab tojás, 200 ml kukoricaszirup, vagy rizsszirup, vagy golden szirup, kinek milyen van, 135 g barna cukor, világos, egy teáskanál só, 90 g olvasztott vaj, és egy darab vaníliarúd, pontosabban egy vaníliarúd kikapart magja, vagy ennek megfelelő mennyiségű 100%-os vanília kivonat. A hozzávalókat egy lávosban fedő alatt közepes lángon 10-15 perc alatt pépesre főzzük, néhányan szor közben megkeverjük. Hagyjuk teljesen kihűlni. Egyébként ezt a tölteléket akár egy héttel előtte is el lehet készíteni, minél többet érik, annál finomabb lesz. Elkészítjük a pite tésztát, a lisztet, a sót és a hideg vajat. Robotgépben vagy a kezünkkel gyorsan összekeverjük, ugye érdemes ilyenkor rendre hideg vízbe nyúlni, hogy ne melegítse fel a vajat. A kezünk 10-15 másodperc alatt morzsásra darálódik, így is maradnak benne kisebb, kb. Félcentes vajdarabok, de ez nem baj. Hozzáadjuk a hideg vizet, néhány másodperc alatt egy neműre keverjük a tésztát, vigyázzunk, hogy ne gyúrjuk teljesen homogén masszává, és ezt a kis tésztát lefóliázva minimum 4 órára a hűtőbe tesszük, de maradhat egy akár egy éjszakát is. Tehát így szokták készíteni egyébként a tengeren túlon is, hogy amit lehet, azt előbb elkészítenek. Alaposan belisztezett felületen kinyújtjuk a tésztát, egy 24 centi átmérőjű hullámos szélű fodros pitaformába tesszük, nagyjából olyan 27-28 centis körre lesz ehhez szükségünk, átemeljük a tésztát a formába, benyomkodjuk a forma falára, a hullámokba, a sarkokba, a peremét pedig szépen egyenesre vágjuk, lefóliázva újra a hűtőbe tesszük egy órára, ekkor előmelegítjük a sütőt 180 fokra, és a pite tésztát szépen kibéleljük egy nagy darab alufóliával, a széleit is letakarjuk, és ezt az védőburkot tulajdonképpen megtöltjük a tészta 3/4 kristálycukorral. Ez akár egy kiló is lehet, amit aztán később sütéshez, főzéshez meg lehet majd továbbra is fel lehet használni, és az így lesolyozott tésztát olyan 60-65 percig sütjük, a fólia segítségével kiemeljük belőle a forró cukrot, hagyjuk kihűlni, és az elősütött tésztát 2-3 nappal a befejezés előtt is, mivel meg lehet sütni, ezért ez is egy olyan dolog, amivel már nem kell háladás napján vacakolni, de hogyha megvan előre, akkor érdemes többet készíteni belőle. Na és akkor most jön a töltelék, míg szépen a hullámos szélű pite tészta hűl. A tojásokat, a szirupot, a cukrot, a sót és a vaníliát sejmesre keverjük, spatulával nem habosítjuk, és aztán amikor a cukor nagy része feloldódott, hozzákeverjük az olvasztott vajat. Előmelegítjük a sütőt 160 fokra, az alma tölteléket egyenletesen az elősütött, kihűlt pite tésztára kenjük, erre lassan körkörös mozdulatokkal óvatosan ráöntjük a szirupos tojásos tölteléket, és végül erre pakoljuk szép sorban a pekándiót. 55-70 percig sütjük úgy, hogy a sütőből kivéve a pita közepe még remegős legyen, és szoba hőmérsékleten hagyjuk kihűlni, nagyjából 3-4 órán keresztül, és csak utána szeleteljük. Most ez egy nagyon időigényes pite, természetesen kint azért már van készen pite tészta, lehet készen kapni pekándiós tölteléket is, tehát azért ők pikpak meg tudják ezt csinálni, bár odakint is van, aki ragaszkodik az egész folyamathoz, mert úgy jó elkészíteni az ételt, hogy minden mozdanatát magunk csináljuk. Ki hogyan dönt? Bárhogyan is, mert itthon is hozzáférhetőek a kész alapanyagok, de szerintem itthon sokkal drágább, mint hogyha rendesen megveszük az alapanyagokat. Az biztos, hogy jó szórakozás. Ilyen pitét sütni, és többféle töltelékkel is elkészíthetjük.
0: Manna FM. További információ. információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúság érzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály: gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folytatódik az enyhe idő, elszórtan záporokkal. Támogatást kapnak a dízelautók tulajdonosai. A Vatikánba utazik a jövő héten Magyar Péter. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A döntés értelmében a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. A Ruf Bálint miniszterelnök helyettes által benyújtott jogszabály arról is rendelkezik, hogy novemberben a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő. Zseppénznek nevezte az üzemanyagárak ellensúlyozására bevezetett havi 5000 forintos dízelkompenzációt a Fidesz frakció. Az ellenzéki képviselőcsoport szerint az intézkedésből a hazai autósok mintegy háromnegyede kimarad, miközben a juttatás többszörösét vonják el tőlük a dohánytermékek jövedéki adójának emelésével. Jövő csütörtökön a Vatikánba utazik a miniszterelnök. Magyar Pétert magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. A kormányfő közölte azt is, hogy látogatása során tárgyalást folytat majd Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével. Hamarosan megindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a vasútbiztonsági teszteken nem merült fel hiba. Október első hétvégéjén teljes terhelést modellező tesztet végeznek. A vonatok utasok nélkül, de a nappali csúcsidős menetrend szerint közlekednek majd 160 km/órás sebességgel. Idén nyáron csaknem kétharmadával nőtt az európai tengerparti úti célokra repülő magyarok száma tavalyihoz képest. Derül ki az egyik hazai jegyértékesítő cég adataiból. Az utazási kedv élénkülését az árak átlagosan 15%-os csökkenése, az erősödő forint és a fapados légi társaságok árversenye hajtotta. A legnépszerűbb célpontok közé idén Bari, Tirana és Alicante mellett Malaga, Rimini, valamint Zadar tartozott. Bringás reggelivel várja a belvároson át munkába, iskolába igyekvőket a BKK szerdán. 7 és 9 óra között minden kerékpárral érkezőt friss gyümölcsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálnak a Városháza parkban. A bringás reggelit az Európai Mobilitás Hét részeként szervezik.
0: Időjárás.
2: Napos száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet. Szerdán késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkülhet. Hajnalban 8 és 15, napközben 25 fok várható.
0: Manna Hits. Manna Hits.